és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a tiszás Szakó Czirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutánra pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kohári Szilviával, az EGRI RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről, a gyógyulás folyamatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, Szilvi, hogy eljöttél hozzánk. Mondhatom, hogy ismét, mert hogy beszélgettünk már a függőségek témaköréről. Kicsit máshonnan fogjuk megragadni, de szerintem kezdjük majd ott, hogy felvázoljuk általánosan. Örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi is tehát maga a függőség, hogy ilyen in medias res belekezdjünk?
2: Hát a függőséget, itt beszélgettünk már előtte együtt, és akkor arról gondolkodtunk, és ez így is van, hogy a társadalom még mindig egy kicsit ilyen megbélyegzően gondolkodik a függőségek témakörben, pedig hát ez egy pszichiátriai betegség, egy mentális kórkép, és ezt még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy az, aki valamilyen függőségben szenved, tehát köznyelven alkoholista, vagy illegális szereket, kábítószereket használ, vagy túlhasználja a gyógyszereit, az egy függőséggel kapcsolatos kórképben szenved, ami a pszichiátriai betegségek közé sorolható, és hát a legfontosabb tudnivaló róla az, hogy akkor, mikor már ebben szenved az egyén, ebben a betegségben, akkor már nem tud dönteni arról, hogy használja az adott szert, vagy nem használja, hanem használnia kell, benne van a működésében ez a kényszer, és maga a betegség az tulajdonképpen ezt a kontrollvesztést is, ez is jellemzi, és hát én azt szoktam mondani, hogy a függő működésnek tulajdonképpen a szerhasználat az csak a megjelenési formája, hiszen egy függő mindent szélsőségesen tud csinálni, és akkor, mikor ezzel a segítői munkában foglalkozunk, pont az a lényege a segítői munkának, hogy megértse a saját betegségét, megtanulja azt, és megtanulja kezelni azokat a helyzeteket, amiben neki ezeket a kényszerműködéseket, vagy túlműködéseket kell csinálnia, vagy túlhasználattal kell csillapítania mondjuk egy-egy érzését. És hát, hogyha kimondtam ezt a szót, hogy érzés, akkor úgy is szoktuk definiálni a függőségeket, hogy az érzelmek betegsége. Tehát valamilyen érzelmi deficitre, hiányra kell használni az illetőnek.
1: Mondtad, hogy pszichiátriai kórkép. Most felmerült bennem a kérdés, hogy ez egy szerzett betegség akkor, vagy ezt amúgy örökölhetjük is?
2: Uh-huh. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon összetett kérdés. Van, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy függő gén, de vannak olyan örökölhető jegyek, amiket generációkon keresztül hordozunk magunkban. Azonban az, hogy milyen környezeti hatások érnek, milyen társaságba kerülünk, milyen traumáink lesznek az életben, ezek lehetnek a kiváltói, ezek azok, amik aktivizálhatják, illetve az, hogy az egyén hogy küzd meg ezekkel a helyzetekkel, amik, hát én szerintem egyikünk se tud traumák nélkül, vagy nehézségek nélkül felnőni, de az azért nem mindegy, hogy milyen súlyosságúak ezek, illetve hogy a családon belül mondjuk milyen kommunikációs mintáink lesznek, akár arra, hogy ezt megbeszéljük, vagy mi magunk mit tanulunk azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt megoldani. Hogyha nagyon egyszerű akarok lenni, akkor ott, ahol mondjuk apa ivott a családban, vagy esetleg anya is ivott, tehát mind a kettő szülő ivott, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a gyerek is valamilyen deviáns működések felé fog fordulni, hiszen nem lát egészséges mintákat, nem tapasztal olyan viselkedésformákat, hogy leülnek a szülők, bár vitatkoznak, tegyük föl, de azért meg tudják oldani a nehéz helyzeteket. Elképzelhető, hogy egy ilyen családban sokkal mélyebb szegénység van, és pluszban még ezzel a helyzettel is meg kell küzdeni, hogy nincs elég pénzünk mondjuk ennivalóra. Elképzelhető az, hogy olyan közegben, közösségben élnek, ahol érték az ivás, tehát hogy nagyon sokan isznak, és ezek mind inkább hajlamosítók lesznek, mint visszatartó erők.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek minták tulajdonképpen, amiket...
2: Hát egy kölcsönhatásban van szerintem azzal, hogy milyen a személyiségünk, hogy mit tapasztalunk a saját családunkban, és mit örököltünk onnan, és hogy minket mi az életünk során, mint egyén, milyen hatások érnek.
1: És innentől tulajdonképpen már a deviáns viselkedés hozza magával, hogy tulajdonképpen bármi felé fordulhat az egyén, hogyha ő látta a rossz mintát, és nem tud vele megküzdeni a problémával?
2: Tulajdonképpen igen, bármi felé fordulhat, akkor, hogyha mondom, volt erre mintája, tehát hogy a családban valaki hívott, vagy túlhasznált valamit, vagy akár munkamániás volt, akkor sokkal valószínűbben választ hasonló menekülési útvonalat, hiszen az otthonos úgy látta, hogy ez valamiféle megoldást adott, vagy egyszerűen ez a megoldás minta egészen korán úgy tűnt, hogy így alkalmas arra, hogy kezelje a családja nehézségeit. Tehát ott, ahol például anyai szik, tegyük, hogy ne legyek ilyen megbélyegző a férfiakkal, és apa pedig állandóan dolgozik, azt látja a gyerek, hogy mindenki valahova kimenekül a családi térből, és hogy nem lesznek más mintái erre. Az, hogy melyiket fogja választani, hát azt én nem tudom, vagy hogy egy harmadik menekülési útvonalat választott, de hogy mindenképpen benne, vagy az lesz az elsődleges megoldása, hogy ő maga is valahogyan kimenekül a nehézségek elől.
1: Mielőtt beszélgettünk volna, és elkezdtük volna ezt a riportot, ugye szóba került a droghasználat és a függőségek, és hogy mennyire felkapott téma ez mostanában különböző problémák miatt, ami láthatóvá vált, és utána olvasva kicsit a témának láttam, hogy tényleg érdemes talán mégis afelé fordulni, hogy azért nem állunk jól az alkoholfüggőség szempontjából itt Magyarországon, a világranglista, ha mondhatom így, valahogy élvonalban vagyunk mi. Mennyire esik szó egyébként erről? Tehát nálunk a legalizált alkohol, mint drog, mint gyógyszer, azért ez benne van tulajdonképpen a mindennapokban, a köztudatban?
2: Hát igen, én azt tapasztalom itt akár Egerben is, a szűkebb környezetünkben, hogy a bor fogyasztás kultúrája, és a kultúrált borfogyasztás az így folyamatosan téma, de az alkohollal való kapcsolatos visszaélések, tehát az alkohol használati problémák, azokról kevesebb szó esik, pedig szerintem rengeteg családot érint. És nem véletlenül mondom azt, hogy komplett családokat érint, hiszen az, aki alkoholhasználati nehézségekkel küzd, akár problémás ivó, akár már függő, az ő maga sokáig nem észleli a saját problémáit, elakadásait, azt, hogy túliszik, de a családban, én azt gondolom, tehát a feleség, férj és a gyerekek, ők sokkal hamarabb meg tudják azt fogalmazni, hogy ez már nekik nem jó, ez sok. És mégis ezt nagyon, én azt érzem, hogy mióta 30 éve dolgozom szenvedélybeteg ellátásba, ezt mindig így bagatelizáltuk. Soha nem néztünk azzal szembe, hogy mennyire súlyos problémái vannak a magyar társadalomnak az úgynevezett legális szerekkel, az alkohollal és a gyógyszerrel. Pedig a számok azok tényleg világosak, ahogy te ezt így említetted, és az szerintem, ami végtelenül felkiáltó jeles, az egyre korábbi használat megkezdése, és az, hogy 14-15 éves és 16 éves korban már simán kérnek tőlünk segítséget fiatalok számára alkohol túlhasználatával kapcsolatban, vagy gyógyszer és alkohol túlhasználattal.
1: Tehát nem a fiatal kéri a segítséget, hanem a környezetéből valaki?
2: Én azt tudtam mondani így köznyelven, hogy így szabad, nem szakmainak lennem feltétlenül, hogy hát ez pont amiatt van, hogy az észlelése más az egyénnek. Tehát egy gyereknek mi lehet a motivációja, hogy jobban akar lenni a bőrébe, hogy nem akar gondolni azokra a nehézségekre, amit ő körülveszik, és olyan viccesnek és bulisnak tűnik, hogy egyre többször részegedik le, és egyszer csak tehát én azt hiszem, hogy a szülők hosszú időn keresztül ezt betudják az ilyen rosszalkodásnak, a bulinak, a ennyi-bennyi, nem kéne ezt csinálni, és valahogy ők maguk sem mernek szembesülni azzal, hogy itt már komolyabb a probléma. És igen, mindig valaki a környezetből jelez először nekünk. Nagyon sokszor családsegítős kollégák, gyermekvédelem kér tőlünk segítséget. Előfordul, hogy iskolai pedagóguson keresztül jön a segítségkérés, és aztán úgy vonjuk be a családot is, és úgy kezdünk el közösen dolgozni. De ezek mögött, a történetek mögött, mindegyik mögött szinte a rendkívül nehéz családi körülmények vannak. És itt nem csak a szegénységre gondolok, mert a függőség az szegényeket és gazdagokat egyaránt érint, hanem inkább azt mondom, hogy a család elakadásai tünetelnek a gyerekbe.

0: segíts egy kicsit értelmezni azt, hogy mi a problémás fogyasztás, és mi a függés közötti különbség.
1: Tehát, hogy ennek a pszichiátriai kódrendszerben pontos leírása van. Én nem hiszem, hogy ezt érdemes egy laikusnak mérlegelnie. Mert ott, ahol a problémás a használat, az már pontosan jelez számunkra, érezzük, hogy valami nincs rendben, hogy nagyon sokat iszik, nagyon gyakran, minden hétvégén lerészegedik, minden buliban túl sokat kell innia, és lehet, hogy egész hétvégén akkor, vagy jó néhány napon keresztül, szóval én azt gondolom, hogy van ezzel kapcsolatban mégiscsak egy egészséges észlelésünk, és az attól eltérővel mindenképp érdemes foglalkozni. Azt nem hiszem, hogy egy átlagembernek érdemes belülnie, hogy ez már problémás vagy függőség. Hiszen, hogyha túlívásról van szó, akkor hívjuk így. Azzal szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni, és nem feltétlenül a BNO kód vagy a betegség részével, hanem az önismereti és a mentális részével. Mert hogyha még nem is érinti azt a spektrumot, ahol függőségről beszélünk, tegyük föl, akkor is egy önismereti elakadást észlelünk. Vagy egy olyan mentális helyzetet, amiben segítség kell az egyénnek.
0: Igen, de akkor különbség van, ugye, hogy honnantól igen. függő valaki, és mikortól függő használat. Tehát itt a mennyiség, vagy a rendszeresség, vagy...
1: Hát ez a kényszer, az, hogy a függőségnek, ugye az, amit így mindig használok, az, hogy nem tudok dönteni arról, hogy iszok, vagy nem iszok, innom kell. Hogyha nincs mit, akkor is innom kell. Ez a függőségnek a legegyszerűbb meghatározása, amit itt szerintem mindenki ért. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy egy függő esetében megváltozik minden, ami régen volt. Tehát megváltoznak a barátai, a szociális kapcsolata, és gyakorlatilag minden beszűkül a szerhasználatra. Ez egyébként minden függőségnél igaz.
0: És ha már mondod, hogy minden függőség, akkor lehet, hogy egy kicsit érdemes kitekinteni, hogy azért nem csak alkohol és drog használat okozhat függőséget, és egy példát említettél is, a munkaalkoholizmust, de hogy tulajdonképpen lényegében bárminek a függői lehetnek, aki függő személyiség?
1: Hát mi emberek minden túlzásba tudunk vinni, hogyha ilyen nagyon egyszerű dologból akarunk kiindulni. Hát igen, a viselkedéses függőségek esetében, mikor így beszélek róla a laikusoknak, azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen minden, ami jó, azt szélsőségbe tudjuk vinni, és mindent függőségig tudunk fokozni. Igen, a legtermészetesebb dolgokat, evést, ugye az ivást, azt már említettük, a munkát.
0: Dohányzás.
1: Hát igen, az is a legális szerek között van, de hát az a kémiai függőségek felé hajlik, igen, de hogyha viselkedéses függőségekről beszélünk, akkor a játékot, ami ha belegondolunk, a gyerek legtermészetesebb működése. És mi emberek azt is szélsőségben tudjuk vinni, illetve függő módon tudjuk csinálni, és hát nagyon sok kiskamaszt is érint, ugye az online térben most már, hogy egyre többüket érinthet. A telefon használatot sokat beszélünk róla. Hát igazából mindent, ami elkezd körülvenni bennünket, azt túl tudjuk használni.
0: Na de akkor egészséges gondolkodással hogyan tudunk, nem is tudom, határt szabni, vagy észlelni azt, hogy lehet, hogy ez már nem normális, vagy
1: hát
0: nem jó?
1: Hát kimondtad a szót, hogy egészséges, tehát hogy én szerintem itt a prevenció lényege is talán az lenne, hogy egészségesen akarjunk gondolkodni erről, hogy érdekeljen minket az, hogy mi az egészséges irány, és hogy akarjunk időt tölteni magunkkal és a saját magunk megismerésével, hogy legyen egy önismereti útunk, és nagyon sokat segít az, hogyha megértem az, hogy mi az, ami az én. Minden ember valamilyen történettel születik, a családja történetét viszi tovább, amiben megtanul egy csomó elakadást. És ezeket akarva akaratlanul vakfoltokba rakja, nem akar velük foglalkozni, jó úgy, ahogy van neki, ami aztán később problémát fog jelenteni. Ugye itt a túlkontrollálást tudnám említeni, amik ilyen teljesen néha nagyon hasznosnak tűnik, hogy mindenre van ABCD és E megoldásom is. Igen, de hát ez egy szorongó működés például, és nincs is ezzel semmi baj, hogyha tudom, hogy én ilyen típus vagyok, törődöm ezzel, foglalkozom, és időnként el tudom ezt engedni, nem akarom ezt túlspirázni, vagy próbálok törődni az én mentális egészségemmel, és felfigyelek arra, hogy ez a működésem van, mert akkor valószínűleg nem viszem tovább úgy a szorongásomat, hogy mondjuk innom kelljen rá, vagy le kelljen ülnöm játszani, hogy kicsekkoljak ebből a világból, hogy kikapcsoljak, hogy kimeneküljek a saját valóságomból.
0: Társadalmi szinten említettük azt, hogy hozzuk magunkkal ezt az ivási tradíciót. Na de megfordult a fejemben, hogy vajon régen is volt ennyiféle függőség, vagy ezt a modern társadalom hozta magával, a felgyorsuló társadalom, és egyébként mindaz, amit hozott magával ez a világ?
1: Hát mit jelent a régen? Én 30 éve dolgozom, azóta van. Nem tudom, mit jelent a régen.
0: Hát igen, itt a digitalizáció lett volna valami határvonal, de hogy...
1: A digitalizáció az behozott egy csomó új lehetőséget, amit szélsőségbe tudunk vinni. Uh-huh. De ez ugyanaz a függő működés, és ezért is mondom azt, hogy a függő az minden szélsőségbe tud vinni. Tehát, hogyha nem használ szereket, mert mondjuk abból felépülőben van, akkor figyelnie kell ugyanúgy arra, hogy mondjuk ne használja túl a telefonját, vagy figyelnie kell arra, hogy más módon ne éltesse a függőségét.
0: Ezt ti hogyan tudjátok segíteni? Ezt
1: önismereti munka. Tehát a mi segítői folyamataink, a konzultációink és a csoportjaink mind azokról az élethelyzetekről szól, amiben az emberek valamilyen nehézségeket élnek meg. És ezek nem ilyen varázslatok, hanem egyszerűen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy rálátás az egyének saját magára, tudja magát figyelni azzal a szemmel, hogy mi az ő működése, és mi okoz számára nehézséget. Hogy ne akarja ezeket eltusolni, hogy nem, ezt úgyis megoldom. Nehéz, de megoldom, mert minden, ami nehéz, és nem törődök vele, az okozhat számomra olyan mentális elakadást, amivel később komolyabb nehézségeim lesznek. De itt említettük az előtte levő beszélgetésbe, ugye, hogy ez a pszichiátriai kórképek közé tartozik, és nagyon sokaknak kettős diagnózisa van, akik már nálunk függő működés vagy függőségekkel vannak, és van egy másik pszichiátriai kórképük is. És lehet, hogy a szorongásaikra kellett elkezdeni ők inni, vagy túlgyógyszerezni. Lehet, hogy a munkájukból adódott az a nehézség, vagy az betegítette meg őket, hogy kénytelenek voltak minden este lerészegedni, vagy nem láttak, már inkább azt mondom, hogy nem láttak más kiutat. Szóval én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, és talán a mai társadalom erre már elkezdett tudni figyelni, hogy a mentális egészségről egyre többet tudunk beszélni. Igen. És hát ez a kiinduló pont, az, hogy legyen egy általános jól létünk, amiben beletartozik a mentális egészségünk, és végezzünk önismereti munkát. Hogy merjük kimondani azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és vannak elakadásaink, és azokkal dolgoznunk kell, törődnünk kell vele.
0: Akik kérnek segítséget, akkor nagy általánosságban inkább a környezetek kér segítséget, vagy azért sokszor előfordul az is, hogy az egyén megy hozzátok segítséget kérni.
1: Hát most már szerencsére azt kell, hogy mondjam, teljesen vegyes. Ebben amúgy én látok egy kis pozitív elmozdulást, legalábbis itt a Rév életében, de lehet, hogy azért már az intézmény is egyre jobban be.

0: mindenképpen szeretünk foglalkozni, nem csak a függővel, vagy az, aki éppen a tünetet hordozza, aki a szerhasználó, hanem azzal is, aki a hozzátartozó, mert azt gondoljuk, hogy a családok működésében kell változást elérnünk, és azon belül is mind a két egyénnel foglalkoznunk kell, mert ők nem véletlenül élnek együtt, és na, a legtöbbször a társ, aki a függő mellett van, az éltetni tudja ezt a függő működést a családon belül. Ezért aztán mindenkinek dolga van a függőség betegségével egy családon belül.
1: Ez lett volna a következő kérdés, hogy van-e nekik feladatuk, házi feladatuk, amit otthon gyakorolnak?
0: Nem csak házi feladatuk, ugyanúgy kapnak segítői folyamatot. Én azt gondolom, hogy hogyha átgondoljuk, és akkor nem visszük ilyen addiktológiai irányba el, hogy azért egy hozzátartozó végtelenül szenved egy függő mellett. Én azt tudom mondani, hogy nem is lehet együtt élni egy alkoholistával. És teljesen természetes, hogy kétségbe esett, hogy nehéz érzései vannak, hogy válásra gondol, hogy menekülne, vinni a gyerekeit. Nekünk viszont, mivel mi tudjuk, hogy egy betegségről van szó, azért fontos az, hogy megpróbáljuk ezt a betegséget mindenkivel megértetni a családon belül, és mindenkinek megtalálni a saját részét abban, hogy miben, mi a változás útja, miben tudunk egyénenként fejlődni, mert az az egész családot változás felé sodorja. Egyébként nyilván az lenne a legszerencsésebb, hogyha a függő jönne mindig először. De hát a függőség betegségének az egyik fontos ismertetője az is, hogy a függők nem ismerik a saját betegségüket, nem tudnak azzal, motiválatlanok, nem tudnak azzal szembenézni. Ezt szoktam mondani, hogy az egri révben, amikor bejön valaki, hogy ő szeretne változást, akkor sosem arra gondol először, hogy én soha többet nem akarok inni. Vagy drogozni, vagy játszani, vagy bármit. Hanem, hogy szeretnék jobban lenni. Hogy szeretnék valami változást az életembe. És ez egy jó motiváció. Az összes többi, én azt tudom mondani, hogy az összes többit hagyják ránk, csinálják azt, amit mondunk, és akkor majd lesz felépülés. Az biztos, hogy ez egy hosszú út. Óvatosan mondom, és csendesen valójában így van, de ezzel nehéz szembenézni, hogy élethosszig tartó út. De hát az önismeret is élethosszig tartó, tehát mindannyiunknak dolgunk van folyamatosan magunkkal, úgyhogy talán mégsem olyan tragikus ez.

0: abban az esetben mi viszi el őket? Tehát itt most mondhatjuk azt, hogy a mennyiség vagy az a rendszeresség, de hogy általában az erőszaktevés miatt gondolják azt, hogy itt a vége is segítséget kell kérnünk?
1: A hozzátartozók?
0: Igen.
1: Nem, hát pokoli együtt lenni valakivel, aki sosincs jelen, hanem állandóan kicsekkol. Most mindegy, hogy ő agresszív, vagy alszik egész nap.
0: Igen, ez lett volna a kérdésem.
1: Mert igen, értettem. Nyugodt, mindegy. Hát nyilván egy alkoholista, aki veri a családját folyamatosan, és menekülni kell, hát az még pokolibb. De hát az is borzasztóan megvisel, mikor abban a érzésben vagyok én hozzátartozóként, hogy elveszítek valakit úgy, hogy itt van mellettem, hogy nem számíthatok rá, hogy nincs jelen, hogy nem tudjuk együtt nevelni a gyerekeinket, hogy nem tudunk együtt élni, hogy nekünk lehetnének boldog pillanataink, hogy költhetnénk másra a pénzünket, nem alkoholra, hogy lehetne minden akár jól működő is, hogyha ő nem inna. Hogyha mindig gyakran jönnek úgy, hogy de amúgy ő jó ember, csak ne inna. Ez nem ilyen egyszerű, szóval ez egy összetettem, amit, na, értem a szenvedés lényegét, de ez nem annyi, hogy kivonom az alkoholt a családból, és akkor minden rendbe jön. Ez egy kicsit összetettebb, mert hogy valamire kell innia, valamilyen érzésre. A túlterheltségre, a szorongásra, a félelemre, a rossz berögződésekre, azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen inni mindenre lehet, arra is, hogyha jó érzéseim vannak, és arra is, hogyha rosszak. Örömre és bánatra.
0: És akkor ez behelyettesíthető, igen, mondjuk a játék használattal?
1: Ez mindenre behelyett. Igen, igen, igen, igen. És hogy ezek a, érdekes, mert a kémiai függőségek kapcsán ugye ez olyan szembetűnő, és mondjuk a játéknál van még az, ugye iszonyatos mennyiségű pénzek vesznek el a családi kasszából, mire a hozzátartozó szembesül, és ott is ott van a csalódottság, a becsapottság érzés, az, hogy hát nem tudom így folytatni az életemet ezzel a tudással, hogy ő így van. Én azt gondolom, hogy ez az egész egy olyan vége láthatatlan küzdelemnek tűnik a hozzátartozónak, hogyha így az első gondolatot bejön, hogy miért is kér segítséget, amiben ő éli meg először ezt a óriási tehetetlenséget. És akkor az egy nagyon nagy motor, ez a krízis.
0: Ahhoz azért nagy bátorság kell, hogy valaki tulajdonképpen, most lehet, hogy banálisan fogalmazok, de beárulja a másikat, hogy már pedig neki segítségre van szüksége.
1: Milyen érdekes, hogy ezt mondod. Erre még soha nem gondoltam, hogy a hozzátartozó azt érzi, hogy beárulja a másikat. Én lehet, hogy így van. Igen, mert ugye a szenvedélybeteg családoknál a titok az, ami, hogy csak senki meg ne tudja, hogy vagyunk. Hogy csak zárjuk be az ablakokat, meg az ajtókat, hogy ne hallják, hogy veszekszünk. De hát mindenki hallja, hát mindenki látta, hogy jön haza. Mindenki tudja, hogy tulajdonképpen iszik. És mindenki egyébként is súgdolgoznak az emberek, ez ugye a megbélyegződés a családnak. Én azt hiszem, hogy ha el lehetne valamit fújni, tudom, hogy nem lehet, akkor ezt mondanám el először, hogy nem a másikat árulja be, hanem a betegsége kapcsán kér segítséget. Ugye ez egy krónikus, halálos betegség, ami egy életen keresztül kísér. És amikor ezt mondom, akkor ez ilyen milyen riasztónak tűnik, pedig a cukorbetegség is egy krónikus halálos betegség. Én ahhoz szeretem hasonlítani, amikor edukációban mondjuk a klienseknek, hogy mi is az ő betegségük, mert az olyan könnyen befogható, és akkor nyilván az nem feltétlenül jár tudatmódosulással, de egy életen keresztül kell arra figyelnem, hogy mit tehetek, hogy mit tehetek az életemben, hogy hogyan osszam be a, mit tudom, a napi kalóriadagomat. Az alkohol problémánál például ugye a pszichiáterek régen is, meg ma is szívesen írják rá az ambuláns lapokra, hogy teljes alkoholtilalom. Én azt írnám rá, hogy rendszeresen ismeret és segítői munka. Mert itt nem árulunk be senkit, hanem ezzel a betegséggel szembe kell nézni. Ennyi történik. De érzésbe értem, amit mondasz. Ugye én is szenvedélybeteg családban nőttem föl, És szerintem ez a gyerekek, tehát hogyha valamit mondhatnék a hozzátartozók, mindegy, hogy kicsi a gyerek, vagy nagy a gyerekek szempontjából is végtelenül fontos, hogy ez a család ne maradjon így. Hogy ő nekik ne kelljen ezt a mintát továbbvinni, hogy tudják azt, hogy szabad segítséget kérni, hogy kimondhassák a fájdalmaikat és a nehézségeiket, hogy beszélhessenek, azért ez félelmetes egy ilyen családban lenni, hogy beszélhessenek a félelmeikről valakinek.
0: Igen, azért is fogalmaztam így, és nem folytattam ezt a gondolatot, de hogy a másik fél, tehát maga a függő fél, az vajon hogyan tekint erre a jelzésre, hírre, hogy neki ott meg kell jelennie, vagy meg kellene jelennie?
1: Tehát, hát hogy nem akar elválni. Legtöbbször az van, hogy nem akar. Nem akar, elege van már a botrányokból, hogy úgy van vele, hogy jó, van, egyszer eljövök. Jó, megnyugtatom, majd néhányszor elmegyek. Ez az egyik opció. A másik opció meg az, hogy a lelke mélyén tudja, hogy baj van. És hogy fogalma nincs, hogy hogyan tovább. De az is lehet, hogy éppen egy olyan krízisnél vannak, amikor mit tudom én, volt egy nagy karambol, vagy játékosnál kiderült, hogy elveszített több millió forintot, és kiürült a családi kassa, amikor maga a szégyenérzet benne is dolgozik.
0: Tehát az egy határvonal, amit igen, eddig is ne tovább.
1: Azt szoktuk mondani, hogy a felépülésnek a motorja lehet a krízis, vagy a szakma úgy is hívja, hogy a mélypontérzés, és hogy nem kell lemenni a legmélyére, a legaljára a betegségnek, hanem minél hamarabb kérünk segítséget, annál valószínűbb az, hogy mondjuk nincs szükség kórházi kezelésre, vagy hogy ambulánsan is elkezdhető a felépülési folyamat, mert ott, ahol azt érezzük, hogy olyan mélységbe járunk már, ami mondjuk ambulánsan nem kezelhető a nehéz fizikai állapotok miatt, hogy mindenképpen egészségügyi intézményt vagy rehabilitációt be kell vonnunk. És ez már egy következő lépés.
0: Azt említetted, hogy élethosszig tartó folyamat ez a munka, de hogy egy idő után valahol elengeditek egyébként a beteg kezét, egyáltalán meddig tart a kompetenciátok?
1: Hát elengedjük egyrészt, másrészt meg, amikor csak szüksége van ránk, visszajöhet. Én azt szoktam csinálni, hogy ha lezárok egy egyéni segítői folyamatot, akkor azért mindig elmondom, hogy az anonim csoportok, ugye a névtelen alkoholisták, az anonim játékosok és a Narcotics Anonymous, a illegális szerhasználók számára mindig nyitva áll, hogy vannak olyan sorstárs közösségek, amiben lehet, sőt kell is folytatni a felépülést. Ebben ezt a munkát, amiben ezekhez a közösségekhez akarjuk őket csatlakoztatni, ezt mi mindig itt a révben elkezdjük. Szerintem a józan közösségek, a felépülő közösségek óriási jelentőséggel bírnak a felépülési folyamatban, és ez hozzátartozóknak is van. Mert azért nem mindenki épül föl, azért azt is el kell mondani, és van, ahol a hozzátartozó élete változik csak meg, tehát ő tud úgy dönteni, hogy másképp él, és a függő az, hát ki kell mondjuk, azért nagyon sokan belehalnak ebbe a betegségbe, vagy életük végig használnak, de egy teljes családnak nem kell a függő élete végéig ettől szenvednie. És akkor őnek is vannak egyébként ilyen anonim csoportok, tehát hozzátartozók számára is, ugye szenvedélybeteg családban felépülők, élők számára is vannak csoportok, és mi magunk is csinálunk olyan segítők által vezetett nyitott és zárt csoport folyamatokat, amiben lehet önismereti munkát végezni, vagy egyáltalán sorstársakhoz lehet kapcsolódni, és attól, hogy mondjuk az egyéni folyamatnak már nincs akkora szükség, vagy azt látjuk, hogy hosszú ideig stabil, nem kell jönnie, attól ezek a csoportok látogathatók ugyanúgy.
0: Említetted a közösségek szerepét, és azért most eszembe jutott, így bevillant, hogy nagyon sok híres ember mesél arról, hogy ő megtért az Istenhez, és hogy ő talált magának egy új célt, amit egy jobb közösség talán, és egyébként maga lehet, hogy lelkileg is megnyugtatta ez a helyzet. Mennyire találkoztok azzal itt a révben, hogy valaki mondjuk akkor válik hívővé, vagy kezd el ilyen terület felé gondolkodni?
1: Hát én azt hiszem, hogy a felépülés az egy... Mindenki belátja, az is, aki nem vallásos, vagy nem gyakorolja éppen a vallását, hogy az egy csoda. Tehát az hogy 20 év használat után valakinek egy nap valami miatt egyszer csak nem kell többet használnia, és mondjuk nincsen mögötte, vagy nem kell gyógyszereket sem használnia, hát ezt én csak csodának tudom gondolni. Így aztán mindig ott van a spiritualitás. A Rév ugye egy katolikus intézmény, annak minden lehetőségével, és minden szabadságával. Van lehetőség arra, hogy erről beszéljen a segítőjével, és az anonim csoportok a 12 lépéses programban is, ez egy beágyazott gondolkodás, tehát benne van ez a fajta keresés, és minden felépülő fejében is benne van a keresés. Tehát valahol a felépülésében mindenki, azt szokták mondani a felépülő közösségek, hogy az nagyon fontos, hogy Isten van, és hogy nem te vagy. És én azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez a legtöbbjüknél egy fontos lépés. Az, hogy ki mire fog rátalálni, én nagyon hálás vagyok azért, hogy nálunk például érsek atya így mindig is támogatta a Rév munkáját, és hagyta, hogy mi egy nagyszerű szakmaiságot országosan is, én büszke vagyok az EGRI Révre, szakmaiságot képviseljünk, és hogy nálunk meglegyen a lehetősége mindenkinek erre a keresésre is, meg az egyházhoz való csatlakozása is, de hogy türelemmel vagyunk e felé, hogy megengedjük azt neki, ez szerintem annyira csodálatos, megengedjük azt, hogy akkor érkezzen meg ebbe, amikor neki a amikor képes rá. Tudod, ez is egy képesség, meg hát ott van mögötte a kegyelem.
0: Ha valaki most hallgat minket, és talán valahogy megcsillant valamiféle út az ő szeme előtt, a lelki szeme előtt, mit üzennél neki, hogy miért ne halogassa a jelentkezést, vagy a segítségkérést?
1: Hát holnap sem lesz könnyebb. Minden nappal nehezebb lesz, és én azt hiszem, hogy nincs abba okosság, hogy mikor kell fölvenni a telefont, és mikor kell hívni bennünket, de egy valamit én biztosan tudok, hogy nálunk nem kell attól tartania, hogy ítélkező gondolkodással találja szemben magát, nincs mit szégyelnie. Mi tudjuk, hogy mennyire szenved, meg hogy mennyire nehéz ez az élethelyzet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ezt meg kell úgyis osztani valakivel, hát akkor miért nem a...
0: Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen én is.

Az elmúlt közel egy órában Kohári Szilviával, az EGRI RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat intézmény vezetőjével beszélgettünk. Ha úgy érzi, segítségre van szüksége, az EGRI RÉV munkatársait felkeresheti személyesen a Kolozsvári utca 49 szám alatt. Hívhatja őket a 36-os körzet 518 328-as, vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon. E-mailt is küldhet nekik az egerrev@egerrev.hu címre. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a tiszást Szakó Czirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Négy hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. október 5-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mi jelünk a kereszt címmel októberben a miskolci isteni ige templomában megtekinthető Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása. Majd a vietnami származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban tanít, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Erről mesél majd. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zsuzsanna, itt az Avason, az Isteni Ige templomában. Szervusz!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt bemutathatom a műveimet. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés egy művésznek, hogyha a templom belső terében lehet a kiállítás. Ez ugye a mai napon Kis Szent Teréz napján, illetve a Szűzanya hónapjának az első napján fog megnyílni ez a kiállítás, ami Isten szolgálja Eszterházy Jánosnak az emlékét őrzi és próbálja továbbadni mindenki számára.
0: Milyen technikával alkotsz?
1: Régebben falfestészetben dolgoztam freskó technikával, és utána az akvarell áthozzam a legközelebb, úgyhogy a kiállítási anyag ezzel a technikával készült.
0: A kiállítás címe is beszédes.
1: Egy Eszterházy János által többször ismételt felhívás mondat, ami ma is nagyon fontos. Ezt választottam a kiállítás mottójául, a mi jelünk a kereszt.
0: A képek témájában is megjelenik ez a kereszt, ugye?
1: Igen, hát számomra egy nagy lelki utazás volt megismerni Eszterházy Jánosnak a lelkiségét, mártíromságát. Ezt a teológiai tanulmányaim alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt lehetőségem elmélyíteni, és hát valóban az ő élete tükrében ismertem fel azt, hogy milyen csodálatos, ha valaki Krisztus követőjévé válik, és az a mondat, hogy a mielünk a kereszt nem csupán egy mottó lett számára, hanem ő teljesen egyé tudott válni Krisztus keresztjével.
0: Mióta alkotsz? Gyerekkorod óta, gondolom.
1: Igen, gyerekkorom óta. Hát szüleim aztán támogattak abban is, hogy a hivatásomnak is ezt választhassam. Valamiféle küldetés tudatot biztos, hogy érezhettem, mert persze nem könnyű. De hát egy nagy ajándék tényleg, hogy az ember alkothat, és hát ezekkel az alkalmakkal ezt szeretném úgy hálaként is megosztani másokkal ennek az örömét.
0: Ez egy vándorkiállítás, tehát máshol is bemutattad már?
1: Igen, ez egy vándorkiállítás. Most, ha jól számolom, akkor ez a 26. helyszín, ahol bemutathatom. Most már 4 országban járt a kiállítás. Nagyon szorosan kötődik a Eszterházy János által a felvidéki magyarságnak a 20. századi történelméhez, sorsához, de ezáltal, illetve az ő személyes kötődései által és üzenete által a visegrádi országokat is összeköti, és van egy nagyon szép európai üzenete is, hogy hogyan tudunk kiengesztelődni, együtt élni, és hát a kereszténység üzenetében egy szebb világot élni közösen.
0: Mi fogott meg Eszterházy János életében és mártíromságában?
1: Hát nagyon sok minden, szóval még tényleg most már 10 éve, hogy megtörtént ez a vele való mélyebb megismerkedés, és hát azóta is új és új üzenetei is vannak, segítséget is jelent számomra, elsősorban a hitem útján ad kapaszkodókat. Nagyon fontos nekem a szakdolgozat címe is ez volt, hogy az ő világi hivatásában hogyan élte meg a kereszténységet, és hát ez borzasztó nehéz időszakban politikusként tette meg mindezt, szóval megint csak egy óriási ereje van számomra annak, hogy a közéletben hogyan tudta kovászként formálni azt a Istentől nagyon eltávolodott közéletet, amiben neki emiatt ugye harcolni is kellett, áldozatokat vállalni, és mindezt hogyan tudta szeretetből és tiszta lélekkel tenni, és később aztán az életét szeretetből ajándékként és a szenvedéseit felajánlva, hogyan vált Krisztus bértanújává.
0: Hogyan jelenik meg a képeken Eszterházy János?
1: A képeken persze olyan képi világgal igyekeztem dolgozni, ami az ő üzenetét, hogyha nem tudom mellette tolmácsolni, hogyha nem illusztrációként kezeljük ezeket a képeket, akkor is szimbólumokban hordozzanak üzenetet azok számára is, akik nem feltétlenül tudják kibontani ezt a történetet mögüle. Viszont a mai kiállítás alkalmával is egy alkotói tárlatvezetés keretében fogom bemutatni. Így lesz lehetőségem arra, hogy az általam ihletként kapott lelkiséget, Eszterházy János személyét bemutathassam.
0: Hány képet hoztál erre a tárlatra?
1: Ez 34 festményből áll most. Nagyon sok kép, tényleg keresztény szimbólumok, nyelvén például val arról, hogy Eszterházy Jánosnak is a szűzanyához való a fájdalom, a szűzanyával lévő kapcsolata hogyan segített. Vannak képek, amik az eukarisztiáról szólnak, hiszen ez is egy olyan dolog, ami az egész szenvedés történetében kiemelten fontos, hogy a csehszlovák börtönökben hogyan erősítettem meg őt az, hogy magához tudta venni a titkos szentmiséken, a cellákban, az szintén bebörtönzött paptestvérek, esetenként püspökök jó voltából az oltári szentséget, és sokszor éppen nála őrizték. Egy felvidéki atya úgy emlékezett rá, hogy járó szentségtartó volt közöttük, mert hogy őket motozták kimondottan azért, hogy megakadályozzák ezeket a titkos szentmiséket, és Eszterházy Jánosnál helyezték el ezeket a kis kenyérmorzsákat, és a legnagyobb méltósággal őrizte.
0: Ezek a történetek ihletet adtak akkor, és meg is jelenítetted őket, ugye?
1: Igen, igen, és hát a másik nagyon fontos dolog, ez már egy 21. századi történet, hogy halála után Eszterházy János hambait nem adták ki a családjának, tehát még holtában is úgymond féltek, ugye ez nem volt idegen az elnyomó hatalma kommunizmus szellemétől, hogy attól is féltek, hogy emlékhelye legyen, olyan hely, ahol az emberek összegyűlhetnek, és tovább éltetik azokat a gondolatokat a szabadságról, szeretetről, amit ők elénk éltek. És hát 60 évig kellett arra várni, hogy Eszterházy János hamvai előkerüljenek, és örök nyugalomra legyenek helyezve a szülőföldjén. Ezt tudtuk is, hogy így szerette volna, hiszen az életét adta a szülőföldért, és nagyon szeretett volna legalább ott meghalni, és szerette volna, hogy ott legyen eltemetve. És hát 2017. szeptemberében a Alsóbodokon, Zobor alján lett örök nyugalomra helyezve. Itt azóta egy zarándoklóközpont működik, a rákövetkezendő évben a lengyel érsek atya, aki ezt a szertartást vezette, elindította Eszterházy Jánosnak a boldoggáavatását, ez azóta is ugye folyamatban van. És hát az én személyes életemet is megváltoztatta, mert festőművészként dolgozhattam abba a kápolnába, aminek az altemplomába helyeztük el a hambait. Ismerhettem Paulis Boldizsárt, azt az embert, aki felvállalta azt, hogy eltemeti őt, tehát a saját birtokán építette ezt a gyönyörű kápolnát, ami ma már ugye zarándokhely. És éppen ma van 3 éve, hogy én anyaországból felvidékre érkeztem Petőfi Sándor ösztöndi program keretében. Az, amit addig ugye tanítás mellett csináltam, az lett az elsődleges feladatom, hogy az ösztöndíjas munka során a Eszterházy János zarándokközpont munkáját segíthettem, illetve a boldogávatás folyamatát. Ez az ösztöndíj program ugye azóta véget ért, viszont én ott maradtam, úgyhogy ezért is tényleg ez a nap is fontos számomra, hogy nagyon sok kegyelmet tapasztaltam meg Eszterházy János jóvoltából.

0: David Zsuzsanna festőművésszel beszélgetünk a Mi jelünk a kereszt című kiállításán, ami ebben a hónapban megtekinthető Miskolcon az Isteni Ige templomában. Eszterházi János személye és élete szerinted mit üzen a fiatalságnak, az ifjúságnak?
1: Erről is hosszan tudnék igazából beszélni. 1942-ben például parlamenti képviselőként egyetlen magyar képviselője volt akkor a szlovák parlamentnek, és zsidó törvényről szavaztak. És hát ugye ez az a törvény volt, ami lehetővé tette a zsidóknak a haláltáborokba hurcolását, deportálását, és ő volt az egyetlen olyan képviselő, aki ezt a törvényt nem szavazta meg. Ez ugye akkoriban egy óriási bátorságról tett tanúságot, és ugyanakkor szerintem ma is arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ez a törvény istentelen és embertelen, hogy ezt tartsuk szem előtt mindig, hogy ez a két mérce, ez mit jelent, hogy próbáljunk nem ártani, hanem ugye segíteni egymásnak, és hát vállalni is ezt a lelkiismereti szabadságot, akár akkor is, hogyha senki más nem áll mellénk, mert higgyük el, hogy mellénk fognak állni, hogy mi is a jóisten oldalára állunk ezzel. És még egy olyan idézetet szeretnék mondani, amit ő a felvidéki magyarságnak mondott, és ez az volt, hogy szívünk, lelkünk nagy kincsét, Krisztus Urunkba vetett hitünket és nemzeti öntudatunkat ne tévesszük el szem elől egy pillanatra sem, mert ez az a két kincs, ami minden nehézségen átsegít. Megint csak nem egy olyan monologról van szó, amit ő csak mondott, hanem később a rengeteg megpróbáltatás, amit tényleg épp lélekkel átélt, az arról van, hogy valóban ez a recept, ez működik. Tehát próbáljuk meg ugye egymást szeretni, adott, hogy itt, mint magyar közösség, mi állunk a legközelebb egymáshoz, és mondjuk hitünk, ha ragaszkodunk, az át tud segíteni mindenen.
0: Ezek szerint csodás események is fűződnek a nevéhez.
1: Igen, itt majd szeretném elmondani, hogy amikor ő a gulágon raboskodott, akkor ugye ő is imádkozott szentekhez, boldogokhoz, és olyanokhoz is, akik nincsenek még boldogávatva, például Kaszap István, ugye itt egy jezsuita templomban vagyunk most, és hát ők is a család nagy tisztelője volt Kaszap Istvánnak, így a fogságban ismerjük az ima életét, és az egyik legfontosabb olyan fiatal szent volt, akihez fordult, és egy ima meghallgatásról számolt be az egyik levelében, mikor visszatért a Szovjetunióból, amiben azt írta le, hogy egy 19 éves fiú meggyógyult, a mellette levő rabkórházi ágyon feküdt ez a fiú élet-halál között, és kis Szent Terézhez és Kaszap Istvánhoz imádkozott egyszerre János testvérünk, mert ő is beteg volt, nagyon gyengének érezte magát, és hogy leírta, ugye a két fiatal abba bízott, hogy ők segítenek ebbe az imába, és ez a fiú a 9. napon meggyógyult. De vannak most már olyan ima meghallgatások is, amik arról tanúskodnak, hogy Eszterházi Jánosban is nagy segítőt kaptunk, testi gyógyulások is vannak, nagy olyan, sok olyan tapasztalás, hogy a szentségek vételéhez vonzza az embereket, és hát ezért is szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, hiszen ugye ő a feledésre is volt ítélve, és hát ezért azzal tudjuk segíteni igazából a egyházat, hogy ezeknek az embereknek, a vértanúknak, szenteknek a példáját felmutatjuk, és minden inkább törekszünk arra, hogy megismerhessük őket.
0: Hogyan készül egy David Zsuzsanna kép? Tehát hogyan kezded az egész munkát, és mondd el a folyamatokat?
1: Ez a kiállítási anyag nagy része az úgy készült, hogy a szakdolgozatom ugye már megfogalmazódott. Ez nekem tényleg nagyon sok küzdelem, imádság is volt mögötte, és kértem persze Eszterházi János segítségét is. És ezért viszonylag könnyű volt képekként megformálni már ezt a kiállítási anyagot. Igyekeztem felhasználni olyan képanyagot, amiket ugye felkutattam, ami ahhoz a korszakhoz kötődik, vagy éppen az ő személyéhez, helyszínekhez, és ezeket egyfajta montásként beépíteni a képekbe, de az akvarellnek van egy olyan tulajdonsága, hogy van egyfajta áttetszősége, könnyedsége, ami igazából sokszor kontrasztban van ezzel a nagyon mély és komoly témával, de valahol ez az, ami viszont ugye az imádságos lelkületet igyekszik megnyitni, hogy másképp is tudjuk tekinteni ezt a szenvedéstörténetet, ahogy azt a vele raboskodók, vagy a ismerősök, rokonok, akik végigkísérték ezt az utat, megtapasztalták, hogy ez a léleknek egy nagyon szép győzelme, és hogy igazán felragyogott az ő életszentsége ezekben a sötét időkben.
0: A színválasztás is szimbolikus. Ugye nagyon sok például kék, amennyit láttam most a képekből.
1: Hát igen, sokszor nem bírok magammal, és igazából minden színt felteszek a papírra, amik aztán ugye egymásba tetszenek, de valóban sok helyen megjelenik a kék, a szűzönye színe, de ugyanakkor a fény az, amit úgy sok helyen próbáltam megfesteni.
0: Több tucat helyszínen járt már ez a tárlat. Milyenek a visszajelzések? Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Nagyon fontos az, hogy ezek az alkalmak sokszor kapcsolódnak össze a boldogavatásért ajánlott szentmisékkel, valamilyen fajta közös imádsággal, és hát Eszterházy János üzenetében, ami szintén nagyon érdekes, hogy közösséget teremt. Nem csak az én kiállításom ennek az eszköze, hanem nagyon sok mindenki mást is tettek rá sorkal, például rendszeresek a alsóbodokon is, ugye a boldogavatásért ajánlott szentmisék ide, szinte minden alkalommal más atya érkezik, köztük persze felvidéki magyar atyák nagy számban, de szlovák és lengyel atyák is, anyaországból is zarándok csoportok, lelki gyakorlatok látogatják ezt a helyet. Vannak vidékek például az Ipoly mentén, ahol olyan fajta zarándokmisék vannak, hogy minden egyes mise más településen van, hol az Ipoly egyik oldalán, hol a másik oldalán. Ez is most már 5 éve zajlik. A Nemzeti Színházban színdarabot mutattak be több évadon keresztül Eszterházy Jánosról. Filmek készültek, rengeteg könyv, most egy drámakötet jelent meg, tehát még nagyon hosszan sorolhatnám, és hát a kiállításokban is ez nagyon szép élmény számomra, hogy nem egyszeri alkalmak, hanem valahogyan aztán ez egy olyan kötelékké válik.
0: Mennyi idő alatt készül el egy kép, és alkotsz jelenleg is?
1: Jelenleg is alkotok, igen, és a legutóbbi nagyon szép megbízásom volt, egy Minden Szentek oltár képet készíthettem a Kelenyei templomban, és hát most éppen lengyel kötetek jelennek meg, Eszterházy Jánosa és a testvérének, Eszterházy Lujzának az emlékiratai, ezekhez készítek borítókat, vers illusztrációkon dolgozok, tehát úgy persze próbálok folyamatosan alkotni, de azért az is valóban fontos, hogy olyan belső kényszer és késztetés is legyen, tehát ezt is úgy mindig figyelem és várom, hogy mi a feladatom.
0: Tehát akkor nem csak ilyen méretben dolgozol, mint ami most a kiállítás anyaga?
1: Igen, ezek kisebb méretű képek, ez a technikából adódik, de mivel freskó festészet világából jöttem, volt alkalmam ugye a templomok belső terében is festeni, ott viszont a monumentális méretek voltak a jellemzőek, úgyhogy amikor mire van lehetőségem.
0: Meddig lesz látható itt a tárlat?
1: Október hónap folyamán végig, október 31-ig tart a kiállítás.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a képekhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben David Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk a Mi jelünk a kereszt címmel megnyitott kiállításáról, ami megtekinthető a Miskolci Isteni Ígér templomában.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét napatját a stúdióban, aki december környékén járt itt. Mesélj az afrikai utadról, merre jártál és milyen élményekkel gazdagodtál.
1: Igen, dicsőtessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm mindenkit újra. Tényleg, hogy most jöttem Afrikából, akkor ennek a Kenyából. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt, rögtön mondhatnám. Igen.
0: A jezsuita rend által mentél ki Afrikába, ugye? Ez egy misszió. Ez egy misszió.
1: Igen, az nem csak misszióra mentem, hanem az a jezsuita formáció képzésben. Ez a terciának hívnak. És a tercia azt jelenti, hogy a harmadik próbáciának nevezik. Igen, azt a papszentelésem után a 2 vagy 3 év próba papként, és a társaság újra hív bennünket valahova menni. És szívesen mentem Kenyába, ahol angol képzés van. Csak 6 vagy 7 hónapban ott laktam. Ez tényleg nagyon nemzetközi csoport. 14-en voltunk, és egy novice mester és egy segítő atya. Igen, ott Nairobi-ban voltam.
0: Miért pont Afrika? Választhattok ilyenkor, vagy ez hogy működik?
1: Nagyon érdekes, hogy nem akartam oda menni, csak valahova angol képzésre. Például Philip-szigetre mehettem, vagy Amerikába, vagy Ausztráliába, és beszélgettem provinciálisammal, akkor András Attila mondta, hogy menj oda, az jó lesz neked, és engedelmesség miatt, akkor szívesen mentem. De most, hála Istennek, ott lettem. Annyira jó volt, igen, emberekkel, hát színest, vagy mondanám, fekete emberekkel találkoztam, teljesen más kultúra, mint vietnami kultúra, vagy magyar, és igen.
0: Fogunk erről még beszélgetni, hogy milyen nagy különbségek vannak a kultúrák között, de még először a fél évről, hogy hogyan telt, hol aludtatok, mit ettetek, milyen gyakran voltatok közösségben, ilyenekről mesélnek.
1: Igen, ezt Nairobi-ban, és a katolikus egyház elég erős, nemzetközi egyház, hát ott nem csak jezsuiták vannak, hát sok rend van ott, akkor ott a szolgálnak embereket. Ott van tercia ház, vagy óriási területen laktunk, és akkor ott is van lelkigyakorlatos ház, a jezsuiták közösség, és külön épületben laktunk, igen, 16-an voltunk ott, hát mit ettünk? Hát persze nem gulyáslevet, hanem nemzeti étel ettünk, húst, vagy tényleg kevés volt a leves, ezért az kicsit nehéz volt nekem, igen. Számomra ez nagyon finom volt a kályha ott, igen, örömmel, abszolút semmi gond, és ha kicsit nehéz volt a kevés kávé, igen, ott csak Afrika teát isznak, és hát hála Istennek ott itt volt kávé.
0: Főzöl még? Emlékszem, decemberben beszélgettünk erről, hogy szoktál főzni.
1: Igen, nagyon szeretek főzni, és hát ott nem csak nekünk főzött valaki a szokásunk, hanem a csapatnak. Hát 50-en van, attól függ, hogy jönnek a lelki gyakorlatra. És sajnos a közösségben nem volt lehetőségem főzni. De amikor mentünk kintre dolgozni egy hónapig, tényleg főztem sokat. Azt jelenti, hogy tanítottam főzést a fiataloknak. Igen, ezt a főzési oktatásban hát tudtam beszélgetni velük, és éreztettem, hogy mi a afrikai vagy kenyai kultúra. Igen, a fiatalokkal találkoztam. Igen.
0: Tehát hétköznapokon dolgoztál a fiatalokkal, ugye?
1: Igen, igen.
0: Tanítottál, tehát a főzést tanítottad, ez volt a munka, vagy más is?
1: Hetente csak 1 vagy 2 órán volt, a főzést tanítottam, akik főiskolában igazából. A kis csoport, akik szeretnek dolgozni a konyhában, vagy hotelban, igen, nem csak főzésről volt szó, hanem szolgálatról is. Hogyan szolgálhatunk az asztalnál kedvesen, és többi. És mellette akkor a gyerekekkel találkoztam, és hát egy nővéreknél voltam, majd 1 hónapig, és hát velük beszélgettem, és azt mondanám,

0: kézi munka, az komoly. Azt láttam, hogy sajnálom, vagy elég sok fiatal ott van, és azonban kevés munkájuk. És ebben a helyzetben a fiatalok számára egy kicsit nehéz. Ezért hát állam vagy egyház most segíthettünk valamilyen munkát adni nekik.
1: Mit főztetek, mit tanítottál, melyik konyhát tanítottad például?
0: Hát milyen? Például az ott ugye indiai hát menüt bemutattam nekik, és néha vietnámi étkezés is tanítottam, és az európai olasz spagettit, vagy gulyáslevest, akkor tudtam bemutatni nekik, és igen, az főzés után akkor ettünk együtt.
1: Nehéz a nyelv, ahol jártál, a kenyai?
0: Hát hála Istennek, ott hivatalos angol. Igen, angolul.
1: Tanultál azért néhány szót? Tanultál helyi szavakat?
0: Hát sajnos nem. Ezt azért, mert nem csak egy nyelvük van, hanem több. Igen, kis helyi nyelvük van, amelyek szerintem nehezek számomra. Igen.
1: Milyen ételeket kóstoltál? Volt valami speciális, amit még életedben nem ettél, és nagyon jó volt, hogy megkóstolhattad?
0: Hát igen, ott a csoma, rögtön emlékszem a csomarra, az jelenti hús, és sőt hús, a grill hús, ez bárhova lehet látni, vagy lehet kapni, ez nagyon speciális, a bárány, vagy a disznó, vagy marha hús, az nagyon népszerű, számomra az nagyon finom. Igen, finom volt, ezt szerettem.

0: Mi volt a legnagyobb élményed kint?
1: Az a legjobb számomra, az rögtön a szegénységről van szó. Emberekkel találkoztam, sajnálom, hogy annyira szegénység helyzetben élnek, és csak láttam, nem tudtam segíteni. De azt láttam valódi szegénységet. Igen, és most értem, hogy hogyan

0: itt, hála Istennek, Magyarországon, vagy Európában elég jó helyeztünk van. Hát csak élünk hálával. Szeretnék mondani, hogy csak tényleg az ott szenvednek a szegénység miatt. Igen. És azt láttam, ez a legérdekesebb számomra. Fizikai a szegénység.
1: Tehát itt Magyarországon nem tapasztaltad azt a közelét sem a szegénységnek?
0: Hát azt tapasztaltam is, és például cigányok, a romaioknál voltam többször, és vagy a szegény emberekkel találkoztam, de nem annyira a szegényebb, mint ott. Igen, ott. Egy példát mondok nektek, hogy egy iskolában dolgoztam, egy nővé jött hozzám, azt mondta nekem, hogy a napatya holnap főzök 400 gyereknek. Tudod, mennyibe kerül, mennyibe a forintba? Csak 30.000 forintba. Igen, ez nagyon olcsó, az a hús nélkül. Azt jelenti, hogy hát a kukoricát főztek nekik, és kis zöldséggel eztek ott, nagyon alapvető. Iskolában nem csak oktatásról van szó, hanem étkezésről is. Igen, csak egyszer lehet kapni iskolában. Sokat eztek, és hát meglöpettem az, hogy miért sokat eztek, kérdeztem valakitől. Azt mondta, hogy hát sajnos nem lesz vacsorájuk. Ha lesz, akkor kevés. Ezt következő napon újra kaphatnak. Igen, ez a iskolában történik. Igen, ez nagyon érdekes számomra.
1: Beszéljünk a hitéletről, hogyan élik meg a hitüket kint, mit tapasztaltál? Tehát a sztereotípiákban azért ilyen ünneplősebb, vagy énekesebb, mozgékonyabb szentmiségszertartások vannak. Ez mit tudsz ebből ott meg?
0: Igen, ez a Popkins nagyon szívesen mesélni önöknek, vagy nektek, de először egy könyvet szeretnék bemutatni, szerintem ez régi könyve, szerintem ismeritek a könyvet, ez a címe, Kedves Ferenc pápa. Elég sok nemzetközi gyerek kérdezte Ferenc pápától, hogy külön-külön téma, benne is van hitről van szó, és te most kicsit kis játékokat, te vagy a kis fiú, és én pedig a Ferenc pápa, majd megnézzük, hogy...
1: Kedves Ferenc pápa, miért van olyan sok szegény és éhező ember, ahogyan Isten enni adott 5000 embernek tudna a szegény embereken is segíteni? Szeretettel, Terrytől.
0: Igen, igen, meg tudja tenni Terry, és meg is teszi, abban az időben Jézus tanítványainak adta oda a kenyeret, hogy osszák szét a nép között. Ha Jézus tanítványai nem osztották volna szét a kenyeret, a tömeg tovább érhezett volna. Tudod, a világon mindenki számára van elég kenyér. Az igazi probléma az, ha valaki nem osztja meg másokkal, nem osztja szét. A probléma tehát nem Jézussal van, hanem az önző emberekkel, akik mindent magunknak akarnak megtartani, és semmit nem akarnak megosztani másokkal. Ezekkel az emberekkel szemben Jézus nagyon szigorú. Meg kell tanulnunk megosztani másokkal a javainkat, az ételünket. Így mindenkinek jut majd elegendő, és mindnyájan boldogok leszünk, Ferenc pápa. Ugye milyen szép válasza? Hát igen, az a hit, rögtön mondanám, hogy segíthetünk boldogan élni, akár a gazdag helyzetben, vagy a szegénységben. Igen, az ott is láttam, vasárnapon járnak templomba. Nagyon türelmesen misésznek ott. Talán hallottál, hogy az afrikai vagy kenyai mise annyira hosszú. A legrövidebb vasárnapi mise 2 órát vagy 3 órát tartott. Igen, ebben a szent misében hát tánc van. Hát hosszú sok tánc. A tánc számukra annyira fontos. Imáról van szó, vagy közösségről. És a prédikáció, aztán néha számomra kicsit hosszú volt, de az fontos a plébánosnak, hogy magyarázni nekik, mert vasárnapon, hogy jönnek szívesen meghallgatni az, mit jelent. És hát a közösség, a találkozás is benne is van. Ezért kicsit hosszabb szentmise, mint nálunk.
1: a templomokat hogy képzeljük el? Volt templom építve, épített templom, vagy?
0: Igen, hát teljesen más, mint európai, amerikai templom. Példát mondok nektek, hogy valaki hívott engem, napatya, gyere templomba menni, misézni. Oké, rendben van, mentem oda a faluba, ez nem templom. A szó az templomnak hívnak, de inkább a ház. Nagyon egyszerű ház, majd ha videóban akkor lehet látni a képet, igen. Inkább a ház, egyszerű ház, vagy erdőben lehet, nagyon egyszerű. Igen, valamikor valahol ez van rendes bazilika például, ez a szép templom, de nem nagyon gyönyörű, szép, óriási dolog, mint Európában. Igen, ez a templom.
1: Melyik korosztály, vagy minden korosztály jár templomba? Mi a tapasztalatod?
0: Azt láttam, hogy asszonyok, gyerekek, igen, az vannak elég sok, azért, mert ott sok gyerekük van. Akikkel találkoztam, hát 4, 5, 7 gyerekük van. Igen, vasárnapi misére járnak akkor gyerekekkel. Illetve az nagyon izgalmas a templom. Igen, a fiatalok, ezt látom, és járnak oda, és a tánc, vagy zene nagyon segíthet őket csatlakozni a szentmiséhez.
1: Barátságokat szereztél ott?
0: Még egyszer.
1: Helyiekkel szereztél ott barátságokat, új barátokat?
0: Hát...
1: Van, akivel például tartod a kapcsolatot a mai napig?
0: Nekem?
1: Aha.
0: Hát nem sokat beszélgettem velük, mert csak misére mentem, és rengeteg emberekkel rögtön találkoztam, hát azt mondanám, hogyha nem volt barátom ott.
1: De sokan jártak ezek szerint misére, tele volt a templom, az épület,
0: igen,
1: akkor
0: igen.
1: A lakosság egy nagy része vallásos, mondhatjuk, tehát katolikus.
0: Az a katolikus, ugye az Kenyában 50 millió lakosság van. Benne akkor 80% a keresztény, csak 20% katolikus. Igen, protestán is van, anglián is van, és hát katolikus a rész, járnak, láttam ezt. Hát ma tele volt a templomban.

0: Beszéljünk a szegénység formáiról, amiket kint tapasztaltál, és arról is, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan élik meg a mindennapokban ezt a mély szegénységet, a kilátástalanságot.
1: Igen, az nyilván, hogy ahova mentünk, vagy mentem, ez a legszegényebb helyre. Igen, láttam a szlám. A szlám az a falu, vagy a rész a legszegényebb. És a nagyon egyszerű házban laknak, és a kis házban nem csak egy család, hanem kettő vagy három család együtt laknak. És a napon akkor mennek a főnök dolgozni, vagy pénzt keresni, a gyerekek akkor járnak iskolába. Igen. Azt láttam, hogy tényleg ez a könyvben, amit hallgattuk, ezt az egyház most megoszák a kenyeret a gyerekeknek iskolában, vagy a társadalmi problémát próbálnak megoldani. És a hála Istennek az egyház elég jó működik ott. Igen, akár Európából, vagy Amerikából mennek, jönnek oda segíteni. Nagyon türelmesen ebben a helyzetben. Nem egy év után megoldjuk, hanem hát több év után. És a szegény nem csak egy ok van, nem csak étkezésről van szó, hanem víz, hanem a politikai ok, vagy korrupció, vagy társadalom miatt, igen, vagy sok gyerek, vagy fiatalok miatt, igen.
0: Közbiztonsággal mi a helyzet? Voltál veszélyben, vagy érezted úgy, hogy nem biztonságos?
1: De nálunk biztonságos volt, hála Istennek, de a házban láttam nagyon bizatalan, és ugye ez nincs, nem elég ételük, és jutam, hát a vécér például, ez a kevés, ez a kis házban együtt laknak, nagyon alapvetően ének, és ott, igen, gyógyszer kevés. Valamilyen betegség jön, sajnos akkor nem elég a gyógyszer.
0: A fiataloknak van olyan perspektívája, hogy tanuljanak tovább, tanuljanak, és akár egyetemre menjenek? Tehát ilyen szempontból például fizetős, gondolom, a felsőoktatás.
1: Igen, ott. Sajnos ott minden diáknak vagy fiataloknak kell fizetni oktatásért. Valakinek nincsen pénze, akkor nem mehet tovább a képzésre, egyetemre.
0: És gondolom drága.
1: Drága, igen. Ha valakinek van, igen, lehet, de hát elég sok fiatal, igen, ezt oktatás után haza lesz munkájuk, vagy nem? Igen, az a következő kérdésük. Igen, azt láttam, hogy elég sok fiatal nem tovább járni. Ahol voltam főiskolában, akiket tanítottam főzést, és hát jönnek hozzánk tanulni, és nincs pénzük. Igen, nekük is nehéz, iskolá számára is nehéz. De iskolában, ha kevés pénz, akkor nincs dolog, amit bemutatunk nekik, hogyan főzni, vagy hogyan tanulni. Ebben a helyzetben azt látom, hogy a kicsit nehéz a kreativitás. Igen, ezt a hát gondolkodás nagyon gyenge. Igen.
0: És mennyire jellemző az elvándorlás? Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy a fiatalok ott hagyják a szülőhelyüket, és keresnek máshol jobb lehetőségeket?
1: Ebben a helyzetben és jönnek Kenyába, a Dél-Szudánból, vagy a Szomáliából, és az a káosz volt ott. De Afrikában, Kenyában szegény ország, de kicsit gazdagabb, mint más országok. És jöttek Kenyába egy kicsit káosz, és azt jelenti, hogy a kevés munkájuk. Igen, azt ott láttam. A többször mentünk kintre, ezt a utca szélén láttam a fiatalokat. Hát csak öt ülnek, beszélgetnek, és nincs munkájuk naponta. Ezt kérdeztem, hogy hát hogyan élnek. Igen, ez a nagy-nagy téma. És igen.
0: Mit mondtak?
1: Hát állam tovább próbálja segíteni őket, vagy egyház is, de az nagyon nehéz. Igen, igen.
0: mi az, ami hiányozni fog ebből a fél évből, ami úgy szívesen gondolsz rá, és hiányozni fog itt Miskolcon?
1: Azért mondtam, a iskolában, Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozom. Nagyon hálás vagyok, hogyha újra jövök ide, Miskolcra, dolgozom. Hát ahol, hála Istennek, jó hely van. Igen. Szoktam mondani a diákoinknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak, vagy a diákoknak. Ha mentek oda, ahol messzire, ahol szegény, ha jövünk vissza, tényleg hálával tudunk élni. Ugye, hála Istennek, kenyerünk van, ételünk van, vagy hát nem túl gazdagok vagyunk, hanem ha tudunk dolgozni, tudunk segíteni ezt másnak. És ha ebben nehezebben tudunk fejlődni, igen, ezt a gyerekeknek ezt tudunk segíteni. Azt láttam, igen. A papként persze tudunk szívesen imádkozni értük szegényekért, és imával, vagy hálával, az valamit tudunk kézzel segíteni, konkrét helyen, iskolában, vagy munkahelyen, ahol vagyunk, igen.
0: Napatya, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm ezeket az afrikai élményeket, amikről beszámoltál nekünk.
1: Hát még egyszer nagyon köszönöm szépen lehetőséget, tényleg ezt nagyon hálás vagyok. Itt tudunk beszélgetni, vagy bemutatom valamit kevéset, vagy többet Afrikáról, vagy Kenyáról. És tényleg ez az Isten ott is van, itt is van, igen, otthon. És kérem szépen, hogy imádkozzatok érettem, vagy egymásért imádkozzunk. Hát Isten, ne felejtsük el, hogy Isten mindig működik bennünk, akár ott, akár itt, akkor még egyszer köszönöm szépen.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk, Mielőnk a kereszt című tárlatáról. Majd a vietnámi származású Napatya volt a vendégünk, aki fél éves afrikai missziójáról mesélt. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halál listájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Négy hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutánra pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Dés László filmzenéjéből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz.

csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy perc.

kicsik és nagyok. Lisztes képem elpirul, ha tapsot is kapok, mert lesz itt mindenféle jó. Ugró kötél és sok színes golyó.

teljesféle szímánc. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: van nekem.
1: Gyere!
0: Na gyere velem.
1: Jó, én jövök, jövök, megyek. Veled megyek.
0: Csak ússzuk meg. Ha megy, hát megy. Ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Dés László filmzenéjéből válogatott, a zenei szerkesztő Turi Sarolta. További jó ébredezést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2026. október 6-a van, nemzeti gyásznapunk, az aradi vértanúk napja. Ez az év 279. napja, tehát ebből az évből 86 nap még hátra van. A mai napkelte és napnyugta időpontjai a következők. Itt Egerben legalábbis 6 óra 44 perckor kell fel majd a nap és lenyugodni, 18 óra 8 perckor fog. A technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. S most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnapi és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a mai napon egész életemre, testem és lelkem minden dolgában különleges közben járómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermeketként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, közbenjárásoddal állj mellettem életemben, halálomban, minden ügyes-bajos dolgomban. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagy Barihárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halál listájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a tiszást Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutánra pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa szombatesti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
1: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a szentmise igéi alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire e proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg, egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szentatya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szenteszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakában imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja atyának egyre nagyobb birgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Asszisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíván szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi.
2: dopo otto secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
2: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyházpápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben kerül sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szentpéter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
2: Pontificio Istituto di Musica Sacra
0: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándok út Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa a Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szent Atya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy az ember is megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább Béramában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
2: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szent Atya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges

0: több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, a mai napon, október 6-án a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno germán eredetű férfi név, jelentése barna. A Renáta pedig a latin eredetű női név, a Renatus férfi név női párja, jelentése újjászületés, újjászületett. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig, amennyiben Bruno, illetve Renáta nevű ismerősük vagy rokonuk van, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni.
3: Képzeld el!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai nap október 6-a a Nemzeti Gyásznap, az Aradi Vértanúk napja. Az aradi vértanúk kivégzésének napját október 6-át a kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Lánér György, Lázár Vilmos, Leiningen, Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Svejdel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Pesten ugyanezen a napon végezték ki, Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Kivégzésének helyén 1926-ban, mégpedig október 6-án avatták fel a Batthyányi örökmécsest. És még egy-két esemény a mai napon volt, 1956-ban Rajk László és társai temetése. Budapesten 56. október 6-án ünnepélyesen eltemették a koncepciós per során kivégzett Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András hanvait. Az 1949-ben törvénytelenül kivégzett Rajk Lászlót és társait akkor egyszerűen elásták a Gödöllői országút közelében. Őket 55 őszén jogilag, 56 tavaszán pedig politikailag is rehabilitálták, majd Rákosi Mátyás kommunista pártvezető menesztése után került napirendre az újratemetésük. A közvélemény nyomására végül 56. szeptemberében a Magyar Dolgozók Pártjának vezetése határozott a nyilvános temetésről. Október 6-án a Kerepesi úti temetőben több mint 100 000 ember előtt zajló megemlékezésen Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András hanvait díszsírhelybe helyezték. A temetést követően antisztálinista tüntetés zajlott le a Batthyányi örökmécsesnél. Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon jelszóval. És a mai napon kezdte meg működését a Szabad Európa Rádió magyar adása 1951-ben. Az amerikai kongresszus által a II. Világháború után létrehozott az elnyomott népek tájékoztatását szolgáló Szabad Magyarország hangja, majd később a Szabad Európa Rádió a legújabb kori magyar történelem egyik jelentős és sajátos eszmei szellemi politikai intézménye volt. A kommunista diktatúra 4 évtizede alatt fontos szerepet játszott a magyar nép gondolkodásának és magatartásának alakításában. Rendeltetése volt a szabadság visszatérésébe vetett hit és remény ébren tartása, a hiányzó tájékozódási források pótlása és az önkényuralommal szembeni közvélemény megteremtése, erősítése. A müncheni magyar rádió különös sajátossága volt, hogy amerikaiak alapították és tartották fenn. Központja Németországban volt, adótornyai Nyugat-Németországból és Portugáliából sugározták a műsort. Márai Sándor szerint a szer ablak volt a nyugat felé, ezen át kaphatott betekintést a magyar hallgatóság abba a számára elzárt világba, melynek sok országában az emberek szabadságban és jólétben éltek. A rádió több mint 40 éven át töltötte be feladatát. A Szabad Európa Rádió 1993. október 31-én szüntette meg magyar adását. És a végén a mai napon hunyt el 1941-ben Kabos Gyula színész, a magyar film egyik legnagyobb komikusa. Az 1930-as évek elejétől a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze volt. Híres szájcsücsörítő grimaszával és jellegzetes dadogásával óriási sikereket aratott. Testi és lelki sebeket hordozó kisemberei szívszorító őszinteséget és kedves ügyefogyottságot sugároztak. A 20. század egyik legmarkánsabb mulattatója nem tartozott az igazán szerencsések közé. 1929-ben a Fővárosi Operett Színház igazgatója lett, de vállalkozása nem járt sikerrel, óriási adósságot halmozott fel. Hiába kapott fényes szerepeket a főváros legnagyobb színpadain és a filmvásznon, fizetésének 70-80%-át lefoglalták a hitelezők. 39-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol alkalmi fellépéseken szórakoztatta a magyarul tudó közönséget. 2 évig bolyongott a messzi idegenben, majd megbetegedett. 53 évesen temették el. Legnépszerűbb filmjei a Hippolyta lakály és a Meseautó. Földi maradványait 1996. novemberében hazahozták, és november 30-án a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

Dezsőfi Arisztid. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést. Lachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélye. Gróf Vécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban!
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
13: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ma 2026. október 6-a van, kedd. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 6 óra 44 perc és 18 óra 8 perc. A technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jövök vissza, majd a napverse is elhangzik, amelyben a Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét mondja el Réti Árpád színművész. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, és a Szentek Szent Életű Emberek mai adásában Szent Brunóról, valamint az aradi vértanokról is hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György pálos vértanú boldogávatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást és jó reggelt kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Erre azt kommunikálod, hogy a mezítlábjárásról gondolkodjunk úgy, hogy lépésről lépésre. Mit jelent ez, illetve mi otthon mit tehetünk ennek érdekében? Ugye mezítlábjárásról szerintem mindenkinek vannak gyermekkori emlékei, vagy ha a saját gyermekünkre, kisgyermekünkre visszagondolunk, akkor nagyon gyakori ugye a lúdtalp, és akkor ott különböző kis mezítlábas torna gyakorlatokat is lehet nagyon hatékonyan végeztetni a gyermekekkel. De én most itt azt gondolom, hogy nem csak a kisgyermekekről beszélünk, mert mondjuk egy kialakult nem jó láboltozatnak aztán lehetnek később következményei, de szerintem te itt a felnőtt társadalomra gondolsz alapvetően, szóval hogyan kezdjük otthon, hogyha magunk akarunk egy kicsit mezítlábjárni és tenni ilyen értelemben az egészségünkért?
1: Igen, nyilván azért a gyerekekre is nagyon jó odafigyelni, de felnőttként is egyértelmű, hiszen nem mindegy a már maga a lépés technikánk sem, hiszen mezítlábjárva nem a sarkunkra érkezünk, hanem a talpunk középső vagy elülső részére. A talpunk visszajelzi a magának a talajnak, a talajfogásnál, hogy a talaj milyen minőségű, ott az ezer ideg végződés, a lábon lévő kis izmokat, idegeket folyamatosan edzi, és mezítláb, ezek ugye sokkal érzékenyebb, tényleg mezítláb olyan kis izmaink is dolgoznak, amik a cipőben nem. És hogyha folyamatosan mezítlábjárunk, ezeket azért lehet, hogy másnap akár érezzük is. Hogy otthon hogyan kezdjük, akár egy puha felületen, egy fűben, egy homokban, egy erdei talajon, semmiképpen nem betonon vagy aszfalton. Először fokozatosan csak 5-10 percet töltsünk mezítláb, és aztán lehet egy kicsit hosszabb ideig, lehet nyugodtan lábtornákat is, lesz majd erről még külön poszt az oldalon. Lúdtalp megelőző tornát is fogok egy pár gyakorlatot kitenni, illetve egy reggeli hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő tornát is, amit még az ágyban el lehet végezni akár.
0: Azt mondtad nekem itt megelőzően, hogy lehet ma már kapni úgynevezett mezítlábas cipőket. Mit jelent ez? Tulajdonképpen azt imitálja, mint hogyha nem lenne a lábunkon lábbeli?
1: Igen, ezek a 21. század találmányai, ezek a Barefoot fut cipők, amik az utcán is, mintha megőriznéd a természetes terülését a lábnak, ezek egy vékony talppal rendelkeznek, és én még nem próbáltam, de akik már próbálták, azt mondják, hogy tényleg olyan érzés, mintha nem lenne a lábadon semmi, és tényleg a teljes mezítlábas érzést adja át.
0: Amikor megkeres téged egy páciens a Miskolci Aromapontban, és felvázoljátok együttesen, hogy mi az ő problémája, annak függvényében fogod alkalmazni a talpmasszást, illetve fordítva is igaz ez, hogy amikor valakinek a talpához hozzányúlsz, akkor már van arról fogalmat, körvonalazódik, hogy neki mik lehetnek a panaszai?
1: Igen, azért általában nálam egy állapotfelméréssel kezdődik minden esetben a kezelés sorozat, ami áll egy szóbeli beszélgetésből, illetve egy reflexológiai állapotfelmérésből is. Hogyha esetleg a szóbeli állapotfelmérés valamilyen ok miatt elmarad, vagy rövidre sikerül, vagy a vendég azt mondja, hogy hát ő inkább nem szeretne mondani semmit, mert hát azért nem teljes a bizalma még a természetgyógyászattal kapcsolatban, akkor kerül sor először egy reflexológiai állapotfelmérésre, ahol az állapotfelmérés során nagyon érdekes dolgok szoktak előkerülni, akár olyan dolgok is, amiről még vagy már el is feledkezett a vendég, hogy neki olyan problémája is volt. És aztán nyilván ennek megfelelően, az állapotfelmérésnek megfelelően állítom össze a kezelési programot, ami minden esetben egy méregtelenítő programmal kezdődik, és utána, illetve már a méregtelenítő program közben is személyre szabottan, az adott problémának megfelelően kiemelten kezelem azokat a problémás pontokat, amelyeket szükséges.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését hallják. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg napközben a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között várható, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő. És hogy mennyire hűlt le ma hajnalra, már sorolom is. Békés Csaba 6 fok, Budapest, Debrecen 7, Győr 6, a Kékestetőn 13 fok van, Miskolcon napkora 8, Pakson 3, Pécs 12 fok, Sármellék 3, Siófok 7, Szegeden 5 fok van, Szolnokon 7, Szombathelyen 4. Sátoraljaújhely 4 fok, Itt-Egerben szintén 4 fok van, csak úgy, mint Jászberényben. A napi melegrekord 1935-ös adat, Szarvason 32,4 Celsius fokot mértek október 6-án. A hidegrekord mínusz 7,1 Celsius 2013-ban Nyírlugoson csak ennyi volt. Ma egyébként jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás nem terheli a szervezetüket. És most az utakról. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák, a Vásárosnemi felé vezető oldalon a munkák ideje alatt a Kisbagi pihenőhely nem használható. És szintén az M3-ason folyó munka miatt a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál Vásárosnemi felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. És aszfaltoznak a 60 Nyugat csomópontnál is. A Vásárosnemi felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásárosnemi felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. S végül a kompok, a Dunán-Dunakeszi horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik. Adony és Lórév között a komp már csak 7 órától 18 óráig jár óránként. És a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az ideiglenesen bevezetett súlykorlátozás Mohácsnál újra érvényben van. A 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket a komp nem szállítja, és a Duna alacsony vízállása miatt nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Szököl és Szászhalombatta között. A Tiszán, Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. És nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagylév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson, Olcsva és Olcsvaapáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér, már jön a vendég.
1: Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának volt tagja, majd 69-től haláláig felelős szerkesztője. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez, a vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljak. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal
1: in occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéje alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire e proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásaik során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg, egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a

0: kell megvédeni ők az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az eskütevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangja a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 000 hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalt a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszében használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Azt hiszi, Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíránc szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után

0: és gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo otto secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részen csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc békeüzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szentpéter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett Nemzetközi Egyházzenei Hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás üzenete római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. a vértanúk egységet teremtő hitjével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta a Szent Atya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szent Atya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei.
1: E artigiani di pace.
0: Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozást lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Márta siet, sürög forog, Mária ül, hallgat. Egyikük sem tétlen, csak más világban vannak jelen. Márta a házi teendők világában, Mária a Jézusra figyelés világában él. Két világ ugyanabban a házban, egy tető alatt. Márta manapság éppen főzne, porszívózna, válaszolna az e-mailekre, Mária pedig ott ül a nappaliban Jézus mellett egy csésze teával, csendben figyel, kérdez és hallgatja a mestert. Márta túlterhelt, Mária megfeledkezik a mindennapi gondokról. És mi melyik világban élünk, melyik szerepben ismerünk magunkra? Tudunk-e jelen lenni Isten vagy a másik ember számára, tudunk-e rá figyelni? A világ tele van Mártákkal, dolgozunk, pörgünk, teszünk-veszünk megállás nélkül. A belső csend a figyelem luxusnak tűnik, pedig nem az, hanem létszükséglet. Sokan azért égnek ki, mert csak a munkának élnek, de nem lépnek ki soha a mókus kerékből. Az ima nem elvesztegetett idő, hanem olyan idő, ami megmenti az összes többit. Mária felismerte ezt. Nem azért hallgatott, mert nem akart segíteni, hanem mert tudta, Jézus jelenléte nem örökkévaló adottság, hanem olyan pillanat, amit most kell megragadni. Talán mindannyiunknak vannak ilyen pillanataink, egy csendes reggel, egy váratlan beszélgetés, egy templomi áhítat, vagy épp egy fáradt este, amikor Jézus ott van, halkan, de jelen van. Ne hagyjuk ki ezeket a pillanatokat. A jobbik részt senki nem veheti el tőlünk, ha egyszer végre leülünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk Hazegri Bazilikából. Az énekrend ma a következő. Az első ének, amit bevonulásra és felajánlásra éneklünk, a Hozsannából a 231-es, melynek kezdősora: Vágyva jöttem színed elé. Áldozás alatt a 141-es lesz, szintén a Hozsannából, ez pedig a velünk lakó tiszta ostya, és kivonulásra a milleniumi himnusz csendül majd fel. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 231-es és a 141-es, valamint a milleniumi himnusz. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisénket Isten tiszteletre méltó szolgája, Mindszent József bíboros úr boldoggá avatásáért ajánljuk föl. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy egykor majd a szentek között tudjuk tisztelni őt, aki az életét, ha nem is mártíromsággal, de a sok szenvedéssel, mint egy lelki mártíromsággal fejezte be. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galattákhoz írt leveléből. Testvéreim, hallottátok már, hogy milyen volt az én egykori magatartásom a zsidók körében. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. Zsidó vallásosságban nemzetből számos kortársamat felülmúltam, mert vadbuzgó követője voltam atyáim hagyományának. De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát és hirdessem őt a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálemben sem mentem fel az apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála maradtam 15 napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Isten előtt vallom, hogy amit most írok, nem hazugság. Azután Szíria és Szicília tartományába mentem. Júdea Krisztusban hívő egyházai előtt én még ismeretlen voltam. Csak annyit tudtak rólam, akit nemrég üldözött minket, az most hirdeti azt a hitet, amelynek ezelőtt romlására tört, s magasztalták miattam az Istent. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt hazába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgőt forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott, nem törődül vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennél törődül, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek, amikor Szent Pál apostol az ő küldetését igazolja, annak van egy oka, valószínű az, hogy már ő, bár nagyon buzgó volt az ószövetségi vallásban, nem követel meg mindent, amit az a hit tanított, az a vallás, amely Istentől származott, de előkészítője volt annak, amit aztán Jézus hirdetett. Tehát a kettő nem szembeáll egymással, hanem, mint ahogy előszoktunk valamit készíteni, valami munkára, vagy akár milyen módon, akár szellemi vagy testi munkára, és annak a munkának meg lesz a gyümölcse. Nem minden részletét az előkészítéssel töltjük, hanem tovább kell menni. Ilyen értelemben kell látnunk akár Jézusnak és az ő tanítványainak a működését. Ez az egyik gondolat, amely miatt ő saját maga életéről föltár titkokat. Nem hencegni akar vele, nem dicsekedni akar vele, hanem igazolni akarja általuk, hogy valóban ő Krisztus nyomában jár. Nekünk is Jézus Krisztus nyomában kell járnunk, ebből ez a meggondolás. Milyen módon? Szent Pál apostol felsorolja itt a szenvedéseinek egy részét. Mégpedig azért, mert a mi Urunk Jézus Krisztusra, ha rátekintünk, akkor nem a kánai menyegzőn résztvevő Jézust látjuk csupán, hanem az is egy első lépés, de őt elsősorban, mint az ige hirdetőt látjuk, akit meg nem értés kísér, és ez egy szenvedés, lelki. Látjuk őt, ahogyan vitatkozik ellenfeleivel, akik szembeszállnak velük, vele, pedig ő nem egyszerűen hirdetője az evangéliumnak, hanem maga az evangélium nem csak Isten szavát közvetíti, hanem maga az ige, az Isten fia, a második isteni személy, az ige, és mégis szembeszállnak vele. Miért? Mert a környezete hitetlen, nem közvetlen környezete, hanem akiket tanít. Oly módon, hogy ott van bennük az ószövetségi hit, amely előkészítője lett volna az ő életükben annak, amit Jézus meghirdett. De nem így történt. és ez egy belső lelki szenvedést jelent. Amikor tehát mi rátekintünk azokra az emberekre, akik szenvednek amiatt, hogy a keresztény hitnek azok az igazságai, amelyek isteni igazságok, sértést szenvednek, nem tartják be, és itt ez minden időben megvolt. Nem pusztán csak a mi helyzetünkben látunk ilyet, hanem mindig megvolt, és mindig meg kellett szenvednie a jó keresztény embernek ezt, hogy az Isten szava mennyire nem mindenki számára egyformán érthető, és nem mindenki egyformán tartja meg. Különféle módon szembeszállhattak az isteni szóval. Amikor Mindszenti bíboros úrra gondolunk, akkor egy olyan világ kezdődött, amely nyíltan szemben állt nem csak a tanítással, hanem magával, az egyháznak a rendszerével is. És sokat kellett neki szenvednie. Börtönt, és hát ami még ahhoz tartozott. Így kérjük a jó Istent, hogy tekintsen reánk magyarokra, és adja meg nekünk azt az örömet, amelyet már bízunk benne is, hisszük, hogy a bíboros úr birtokol, és ha nem is ugyanazt az örömet, de mégis annak örömét, oly módon, hogy boldogként majd bízunk benne, hogy később szentként is tisztelhetik magyar testvéreink, még akkor is, hogyha netán mi nem érnénk meg ezt. Ezért tart a folytonos imádság minden hónap 6-án. Kérjük Istentől a kegyelmet viszont, hogy ahogyan Szent Pál nem úgy fogadta a szenvedést, mint valami isteni büntetést, hiszen ezt nagyon sokszor halljuk embertársainktól, hogy miért büntet engem ezzel a jó Isten. Ahelyett, hogy rádöbbenne arra, hogy olyan szenvedést bocsátott vagy engedett meg, amelyet el tud viselni, de ehhez kell az ő lelkülete is, hogy ez értékes legyen, ahogyan Jézus, vagy ahogyan az apostolok elviselték a szenvedést, amely összekötötte őket különös erővel is Krisztussal. Amikor imádkozunk, hogy azok az elődeink, akik szenvedtek a hitükért, azok Istentől is egyfajta itt a földön elismerést kapjanak, ha szentté és nyilván előbb boldoggá avatjuk őket. Igen, és hogyha nem kapják meg, már odafönt megkapták. Tehát nagy veszteség nincs. Inkább mi veszítünk, hogy az ő példájuk nem úgy sarkal bennünket, mint egy szentnek a példája, hanem mint egy olyan példa, amely a keresztény hitnek a következménye, és amely emberileg nem, de a kegyelmi életben természetes kell, hogy legyen számunkra, hogy a hitünkért nem csak valamilyen benső lelki, hanem adott esetben néha külső szenvedést is el kell viselnünk. Bármelyik korszakot nézzük, bármelyik századot, még a századnak a bontásait is, mindig észre lehet venni, hogy az Úristen kiválaszt embereket, akik, ha nem is a vértanúságig mennek a szenvedésükben el, ilyen is van, de azok a szenvedések, amelyek kijutnak nekik, azok egyben az egyház kincsei, értékei is lesznek, hogy minél többen felismerjék Jézusban azt a messiást, akit Isten azért küldött, hogy mindenki számára az üdvösség forrása és az üdvösség megteremtője legyen. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
3: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Szent atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társainkért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Istenünk, te mindszent József bíborost arra választottad ki, hogy az üldözésik idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjon el a kezedből az áldozat, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszony a közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézus, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelembe, a sátán gonosz kísértés ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Ördög Lea vezette, rádiunk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órától kezdődik a közös imádság. Rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd ezt. A pápa megbízottjaként Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek, az olasz

0: püspöki konferencia elnöke harmadik moszkvai látogatásán ellátogatott egy hadifogolytáborba is. Három napon át tárgyalt a hatóságokkal a hazatelepítésekről, az eltűntekről, a kiskorúakról és az ostromlott Oleszki városában kialakult humanitárius válságról. Kezdeményezésének célja volt, hogy enyhítse az emberek szenvedését azzal, hogy a két ország között elősegíti a találkozást, a párbeszédet Kijev és Moszkva között. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítéli Kerkez Milos, a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hidvégi Balázs került fel a béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatai teszi közzé. A Fidesz előzőleg már közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. Szeptemberben 92 milliárd 800 millió forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210 milliárd 400 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvező adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzálog hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékeinek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cserpalkovics András a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációja után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint Budapest. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad, a csúcsőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Bruno áldozópap, a kartauzi rend alapítója. 1030 körül született Kölnben, 71 évet élt. Szent Brunót már életében Németország és Franciaország dicsőségének, százada díszének nevezték. Családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó rajnai tartomány nemesei voltak. A kölni Szent Kunibertről elnevezett káptalani iskolában kezdte meg tanulmányait, majd hamarosan átkerült Reimsbe. Pappá szentelése után a reimsi székesegyház kanonokja, valamint a káptalani iskola tanára lett. 1075-ben érsekek kancellárrá nevezte ki. Tanárai és tanítványai nagyon szerették. Sokszor meg is ünnepelték. Mindez azonban őt nem elégítette ki. 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. A káptalan iskolában írt biblia magyarázatai mindmáig híresek maradtak. Mindenáron szerzetes akart lenni, jobban mondva, remete, kanonok társai azonban nem értették meg. Így hát 1082-ben egyedül indul el remetéskedni. 1084 tavaszán hat társával a Grenoble melletti Chartreuse területén külön kunyhókat építve remete életet kezdett folytonos hallgatásban, bőjtben, állandó imában. Így alapította meg az 1175 méter magasságban fekvő, hideg és nedves éghajlatú helyen a kartauziak szerzetes rendjét. 6 évig éltek a csendes magányban, elrejtve a világ elől. Bruno nem gondolt arra, hogy szerzetet alapítson. Társaitól is csak a helyben maradást kérte. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete, mert Brunót egykori tanítványa, II. Orbán pápa magához hívatta Rómába, és kinevezte tanácsadójának. Társai Chartreuse-ben maradtak, vezetőjüknek a toszkánai Landuin magisztert nevezte ki. Bruno azonban végtelenül szerette a remeteséget, így hát nem sokkal később arra kérte a pápát, hogy engedje vissza társai közé a remeteségbe. Kérése ekkor nem teljesült. Kalábriában püspöknek választották, de ezt visszautasította, mint egykor hazájában is. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje a hegyek közé örökös remetének. Ekkor már megkapta az engedélyt. A Squillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével meg is építette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remeteséget. Itt halt meg 10 évvel később. Híres mondása: a magány olyan út, amely az élethez vezet. A kartauzi élet egyedüli értelme Isten. Hallgatórendnek is hívjuk őket, mert egyik főismertetőjelük, hogy csak nagy ritkán beszélnek. Kontempláló, elmélkedő rend, tagjai Istennel egyesülve élnek. 1360-ban Európa szerte több mint 200 férfi, illetve női kolostoruk volt. A rend virágkorában 16 tartományra oszlott. Nem csak a francia forradalom okozott nagy károkat a rendnek, hanem 8. Henrik az angol király is. Kanonizált szentjeiknek a száma 12. Első szerzeteseit maga Szent Bruno küldte Magyarországra. Megtelepedésük 4. Béla királyunk érdeme, aki 1238-ban meghívta a fehér kámzsás hallgató barátokat. Ercsényi kolostorukat a tatárok pusztították el. Eger mellett Felső Tárkánynál alakult egy másik kolostoruk. Nagy Lajos király alapította a lövöldi kolostorukat, de szinte valamennyit elpusztították a husziták. Az állandó viszontagságok ellenére is a magyar szerzetesek kódexeket festettek, az írás és a másolás művészetét végezték, ami páratlan volt akkoriban. A kartauzi rend a török hódítás és a reformáció idején megszűnt Magyarországon. Ünnepén négy imádkozunk: Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, Krisztus a mi urunk által. Kérjük Szent Brunót, segítsen minket is, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatnunk kell. Ezen a napon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. Miután az osztrákok vérbe folytották az 1848-as magyar szabadságharcot, kezdetét vette a kegyetlen megtorlás. 1849. október 6-án Pesten gróf Battyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre századost, Pécsett, Vertike Gábort és Szilva Jánost végezték ki. A hajnali órákban az aradi vár Sánc árkában lőtték agyon Kis Ernő altábornagyot, Dezsőfi Arisztid és Weidel József vezérőrnagyokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Néhány órával később pedig a honvédsereg 9 tábornokát vezették Bitófa alá. A kivégzettek között volt gróf és polgár, horvát és szerb határőr család sarja, birodalmi német és hazai örmény. Egyeseket családi kötelékei, másokat alakulata, vagy egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kötött a magyar ügyhöz. De mindannyian úgy gondolták, hogyha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, akkor ezt a magyar alkotmányt védeniük kell magával, az uralkodóval szemben is. Hangozzék el a 9 tábornok neve is: Pöltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Láner György, Aulich Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, gróf Vécsei Károly. Valamennyien a magyar hazaszeretet vértanúi. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Imádkozzunk! Isten, hazánkért térdelünk elődbe, rót bűneinket jóságoddal fürdbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépet hazánkért. Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg.
0: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a mai napon egész életemre, testem és lelkem minden dolgában különleges közben járómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermeketként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, közben járásoddal állj mellettem életemben, halálomban, minden ügyes-bajos dolgomban. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma október 6-a kedd van, és most arról szólok néhány szót, hogy hol adhatunk vért ezen a héten Heves vármegyében. A mai napon nincsen kiszállásos véradás, de holnap a Szűcsi Művelődési Ház várja a véradókat 14 és 17 óra között. Szintén holnap, 7-én, Ittegerben az Agria Park bevásárlóközpont biztosít lehetőséget a véradásra. A kezdési időpont 14 óra és 17 óráig tart a tervek szerint. Október 9-én a Boldogi Művelődési Házban tarthatjuk tű alá a karunkat. A kezdési időpont itt is 14 óra, és a befejezését 17. Csak úgy, mint Ostoroson, szintén 9-én, ahol a délutáni órákban a Rédei Közösségi Ház várja a véradókat. Ne feledjék otthon TB kártyájukat, személyigazolványukat és lakcímkártyájukat sem. Ne feledjék a mottót sem. Adjanak vért, és mentsenek meg 3 életet.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítéli Kerkez Milos, a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hidvégi Balázs került fel a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatai teszi közzé. A Fidesz előzőleg már közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. Szeptemberben 92 milliárd 800 millió forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210 milliárd 400 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzálog hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cserpalkovics András, a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációja után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint Budapest. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A köztársasági elnökhöz fordult az állami számvevőszék elnöke, amiért Magyar Péter a szervezetet kritizálta. A Baka Andrásnak címzett levelében Vindis László azt kéri az államfőtől, alkotmányos jogkörére támaszkodva lépjen fel azért, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormány főlegutóbb azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fidesz tiltott párt finanszírozásához és az MNB alapítványok kifosztásához. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta a kínai autógyártónál betöltött tisztsége kapcsán, közölt a Nemzetbiztonsági Bizottság előtti meghallgatás után a Tiszás Czakó Czirbus Pál. A testület fideszes tagja szerint Szijjártó Péter meghallgatásán nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy a volt külgazdaság és külügyminiszter BYD-nál történő foglalkoztatása bármilyen kockázatot jelentene Magyarországnak. Luca Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikus Ordan elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Bolyan nemzeti liberális pártelnök kormányát. Aláírta Nikus Ordan államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt. Idén 859 barna medve kilövését teszik lehetővé megelőzési céllal, további 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek. Vasárnap a kora esti órákban Túr István Dél-Szatmárcseke külterületén medvét észleltek, hívja fel a figyelmet a utóbbi település önkormányzata. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közösség fokozott óvatosságot kér. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
5: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk megénekelni.
8: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
9: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
10: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. október 6-a van kedd. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatársak Karkus István és Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet reggeli fejtörőnk követ majd. 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, utána 9 óra 5-kor a Tudományról Kultúráról című műsorunkban elsőként az 1987-es Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjai szólalnak meg, majd Varga Kamil ferences szerzetes emlékezik meg az aradi vértanúkról és néhány velük kapcsolatos egyházi szeméről. Ajánlunkban Juhász Árpád geológust, az Afrika Expedíció egyik tagját hallják.
2: Külön nagy geológiai érdekesség volt az Old Dojno Lengai vulkánnak a megmászása, ahova előttem Lerner János és Sáfrány József jutott föl. Én akkor egy rossz bakancsban voltam, mert nem volt ricskös talpa, úgyhogy az első alkalommal nem jutottam föl a tetőre, de két nap múlva Pokoli Bélával fogtuk magunkat, és akkor kaptam kölcsön egy bakancsot, és föl tudtam jutni. Ez azért különleges, mert ebben a kráterben ilyen bubos, kemence-szerű alakzatok vannak, amiknek az oldalából egy iszapnak tűnő forró dolog lövel ki.
1: 9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban befejező részéhez érkezünk, a City Rail elnevezésű vasúti konferenciának, és szó lesz még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. Most Vitézi Dávidot, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetőjét hallják.
3: Végül, de messze nem utolsó sorban zajlik a repülőtéri vasút munkája is. Itt gőzerővel rákapcsoltunk arra, hogy ezt a projektet újjáélesszük. Ez ugye az átmenő fővonali kapcsolat, ami azt biztosítja, hogy a Debrecen-Nyíregyháza-Szeged-Kecskemét felől érkező Intercity-k át tudjanak haladni a kettes terminál alatt gyakorlatilag, vagy mellett egy új állomással, és aztán pedig Kőbánya Kispestnél ágazzanak vissza a hálózatba, ezáltal mind Nyugat-Magyarország Kelenföld felől, mind a nyugati felől, mind Kelet-Magyarország nagyvárosai felől közvetlen reptéri kapcsolat legyen.
1: Szintén 9 órától külön műsor szór Tokaji adónk is. A kilátó elején beszámolunk arról, hogy a Mi jelünk a kereszt címmel megnyílt Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása a miskolci Isteni Ige templomában, amelyet gróf Eszterházy János élete ihletett, és ebben a hónapban látogatható. Majd a vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanára és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Most őt halljuk.
4: Szoktam mondani a diákoinknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom, tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után kerengő, és ebben Paks 2 történetéről Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélget Pécsi Krisztina.
5: Azt lehetett látni, hogy ennek a legköltségkímélőbb módja az, hogyha minél hamarabb a villamosenergia szektort dekarbonizáljuk, tehát széndioxid kibocsátás mentessé tesszük, és ezen keresztül a közlekedésben és a épületekhez köthető energiafelhasználásban is egyre nagyobb szerepet kap a villamosáram, és így tulajdonképpen egy ilyen zöld áram alapú zöldítés vár majd az EU tagállamokra.
1: 10 óra 45-től a Lélekszavában Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. Hallgassunk bele a műsorba.
6: Most azzal próbáljuk folytatni, hogy vajon anyajogú volt-e az ószövetségi házasság. A bibliai lexikon arról próbál gondolkodni, hogy sok olyan esemény történik, amikor a férj a feleség családjához költözik.
1: A 11 órai híreket Cseperedünk követi, melyben Lázár Leventével, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk. Bejátszásunkban a nemrég elindult új programról, a Bullying Mentes Közösség nevű kezdeményezésről szól.
7: ez az egész bullyingot igyekszik majd felölelni mindenféle irányból. Itt az előadást nem csak szülőknek, hanem pedagógusoknak, házi orvosoknak és mindenféle olyan érintetteket hívtunk itt meg, akik napi szinten érintettek a bullyinggal valamilyen formában, és őnekik tartunk különböző képzéseket, hogy ezeket ők aztán tovább tudják vinni az adott iskolájukba, a pedagógusok is egymás között meg tudják beszélni ezt, ha segítség kell, akkor hogy és mind kit kell értesíteni, hogy tudnak minket elérni.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, utána pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Szent Brunóról és az aradi vértanúkról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. És most felszeretném hívni figyelmüket egy műsorváltozásra. Október 6-a Magyarország Nemzeti Gyásznapja, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végén Aradon kivégzett honvéd tisztekre, valamint gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnökre emlékezünk. Így teszünk majd ebben az órában is a Szent István Rádió hullámhosszán. Ezért a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunk elmaradt, de hozzáteszem, hogy az ismétlések időpontjában, tehát szombaton 13:05-től Laci atyával nosztalgiázhatnak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13:55-kor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: A tánc nem tűri a kétszínűséget. Az októberi képmás címlapján Berec István néptáncos koreográfus, aki szerint kapcsolataink nem cserélhetők elektronikus jelekre. A magazinból megtudhatjuk azt is, mit taníthat egy szifi az emberi kommunikációról, vagy mit tegyünk, ha gyermekünk az első hónapokban nehezen veszi az óvodai vagy iskolai akadályokat. Olvashatunk a kapunyítási pánikról, a biobankok titkairól és a fenntartható öltözködésről. Újabb részleteket tudhatunk meg a Tóth Ilona perről. Megismerhetjük a világcsúcsot felállító Törőcsik Zsófia búvárúszót, aki egy levegővétellel 107 méter mélyre merült. És a 42-szeres keresztapa hitoktatót is megismerhetik, aki a cigánytelepről indult. De bepillanthatunk, vagy bepillanthat az, aki megnyeri mai képmásunkat egy taxisofőrnő mindennapjaiba is. A pontos idő 8 óra 25 perc, Tompos Péter várja hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es számon, és felteszem a kérdést. 5 zeneszámot válogattunk Kovács Krisztinával a mai reggeli játékba. A kérdésem az, hogy milyen kapcsolat fedezhető fel az előadók között, legyen az szóló énekes, vagy akár egy együttes, egy zenekar. Tehát a képmás érhető el a mai napon azok közül választjuk majd ki a mai nyertest is, akik telefonálnak, és jó megoldással hívják Tompos Pétert. Hallgassuk tehát most az első zeneszámot, ki énekel. A szám címe olyan, mint te.

8 óra 29 perc van, nézzük a kompokat. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. A folyó középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfő, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp közlekedés már egy jó ideje. És egy-két program. A Debrői Aranyhárs Egyesület és a Bródi Sándor Könyvtár szeretettel hívja önöket a 60-as szalon előadására. Az előadás címe Háborúba megy a természet. Az előadó Herman István. Az időpont ma október 6-a, kedd, 16 óra 30 perc, és helyszín a Bródi Sándor Könyvtár Bródi szalonja a Kossuth Lajos utcában. Az első világháború előtt elképzelhetetlennek tartották, hogy magas hegyi körülmények között is lehet harci cselekményeket megvívni, ezért arra nem vagy csak korlátozottan voltak felkészülve a hadviselő felek. Amikor megérkeztek a katonák a hegyekbe, egy új hadviselőféllel is fel kellett venni a harcot, magával a természettel. Egyes kutatások szerint a hegyekben elesett katonák több mint kétharmadával nem az ellenség, hanem maga a természet végzett. A 60-as szalon soron következő előadása a természetet, mint hadviselő felett kívánja bemutatni a hallgatóságnak. Tél tábornokra mindannyian emlékszünk, Napóleon hadjáratából, de ez az előadás az első világháborúval foglalkozik. És még egy könyvbemutató lesz a mai napon. A könyv címe Isten veled, Narcissa. Barta Iveta kötet szerzője várja önöket a mai napon 17 órától a Tittelpál könyvtárba. A cím Eger, Eszterházy tér 1, Líceum, első emelet 214-es terem. A program látogatása díjtalan, és szeretettel várnak minden érdeklődőt. Most a Moziklip című filmből hallanak egy dalt, és az előadó valamilyen kapcsolatban áll azzal, akit eddig hallottunk már, és azokkal is, akiket még csak fogunk hallani. Ha tudják, mi a kapcsolat, amit felfedeztek, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot.

Jót mosolyogtunk az előbb Tompos Péterrel. Egyik kedves hallgatónk nagyon jó megfejtéssel telefonált, legalábbis jó volt addig, míg csak az első számot hallottuk, ugyanis azt tippelte kedves hallgatónk, hogy az előadók mind október 6-án születtek, vagy születhettek. Rákerestem Szekeres Adriánra, és valóban október 6-án született, Isten éltesse, de utána egy együttest hallottunk,

szalonjában. És egy kis ízelítő. Középkori sírt tárnak fel egy ősi magyar nemzetségi székhelyen. Másnapra a teljes kutatócsoport halott. Egy embert kivéve. Herceg Roland hadtörténész ezúttal nem csupán a múlt emlékeit kutatja, hanem egy olyan titok nyomába ered, amelyet valakik évszázadokon át elrejtettek a világ elől, mert amit találtak, az nem pusztán régészeti szenzáció, hanem kulcsa hatalomhoz. A Libri sikerlistás vérvonal folytatása nem egy újabb történelmi thriller. Ezt most lehet, hogy nagyon ez betűvel mondtam, de tudjuk, miről van szó. Éppen az előbb a skifi szót ejtettem ki, és közben rájöttem, mikor jobban foglalkoztam, vagy többet foglalkoztam a műfajjal, hogy a helyes kiejtése sci-fi. Tehát vissza a könyvhöz. A szerző ismét a valóság és a fikció határán egyensúlyoz, ahol minden valódinak tűnik, de semmi nem az, aminek látszik. Egy legendás király, egy 1000 éves vérvonal, egy legyőzhetetlen fegyver, egy véres rituálé és egy titkos hálózat, amely a történelem árnyékában formája a jelent. Ahogy egyre mélyebbre ásunk az évtized egyik legnagyobb régészeti leletének rejtélyeiben, egy olyan világba csöppenünk, ahol elmosódnak a határok bűncselekmény és hőstett, üldözők és szövetségesek között. Ősi rejtélyek, elveszett erekék, modern összeesküvések és egy történész, aki továbbra sem tud kimaradni a balhéból. Tehát holnap szerdán 16 óra 30-tól találkozhatnak a kötet szerzőjével, az Arcvonal írójával, Gyarmati Pahor Zoltánnal. Tehát tovább folytatjuk a reggeli játékot, 8 óra 39 perc van, és ahogy mondtam, bekéreckedett a történelem a mai napon a játékba is, a nemzetőrdalt halljuk vajon kitől. Akik legalább annyira idősek, vagy talán még tőlem is idősebbek, azok emlékezhetnek Ságvári Endrére. Nos, én az ő nevét viselő iskolába jártam, nyomda ipari iskolába, és ugye híres anekdota vagy valóság vele kapcsolatban, hogy 32 neve volt. Talán a róla szóló könyvnek is ez a címe, hogy 32 neven volt. A most következő előadónak nem tudom, hogy van-e 32 neve, de igen sokkal büszkélkedhet. Kérdésem tehát, hogy hogyan kapcsolódik ő is a mai játékba. A pontos idő 8 óra 40 perc.

8 óra 43 perc van, kedves hallgatóink, és az elmúlt percekben Vaszlavik Lászlót hallottuk, akinek olyan művésznevei, ragadvány, felvett nevei is vannak, mint gazember, Petőfi, Sámán, Ulma Mónika, Bőgatya, Szabadcsapat, Lovag, stb. De mit hagytam ki? Az bizony a mai játék megfejtéséhez hozzásegít bennünket. Van még két zenénk. Október 7-én szerdán a Kazinczy Ferenc Múzeum várja önöket Sátoraljaújhelyen. Nem számít, hány fejed van. A sárkányok titokzatos életéről tart előadást Nagy Károly Zsolt antropológus, teológus. Tehát holnap két időpontban is meghallgathatják ezt az érdekes előadást, 11 órakor és 14 órakor is. Az előadáson való részvétel díjtalan. Nagyon érdekes a sárkány téma. Állítólag a sárkány onnan terjedt el, hogy az emberek a barlangok mélyén mondjuk ilyen medvekoponyákat vagy egyéb ősállatok maradványait találták, amelyek nagyobb voltak az akkor élt állatoknál, és így talán ebből szőtték azt, hogy ezek valami történelem előtti időkbe vesző, mára már kihalt állatok lehettek. De ki tudja, hogy van, aki azt mondja, hogy a dinoszauruszok leleteit találták meg Kínában, ott viszonylag sok van, és azt hitték rájuk, hogy sárkányok, na, nagyot nem is tévedtek. Mennyei Szép Rózsa Mária misztérium játék lesz október 8-án csütörtökön 19 órakor az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban a Bakács téren. Fabók Mancsi Bábszínháza egy különleges előadást készül bemutatni a templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzanya alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben e kettő nem választható el egymástól. Van még programom bőven a tarsolyomban, és már szeretnék egy kis érdekességet a végére becsempészni a műsorba. Most egy újabb zenekar következik, kedves hallgatóink, és továbbra is az a kérdésem, hogy mi a kapcsolat az előadók, legyen az szólóénekes vagy együttes neve között.

Egy meghívót tartok a kezemben. Kedves testvérek, sok szeretettel hívunk benneteket október 10-én Gyöngyösre tűz találkozóra. Az időpont október 10-e, ezt már mondtam, azon belül 15 órakor kezdődik a program, és 19 óráig tart a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Lukács evangéliumának 12. fejezete 49. verse szól így. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet. Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés, Kunszabó Zoltán diakónus tartja, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás és a Szent Mise 18 órakor kezdődik. Tehát a kezdési időpont a pontja az egésznek 15 óra. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. És még egy program: Magyarország rejtett zenei kincseiben merülhetnek el október 15-én 19 órakor az Egri Líceum dísztermében. Ugyanis ott lép fel az Erdődi Kamara zenekar, méghozzá 19 órakor. Közreműködnek Ballabás Aliz, szoprán Balog Eszter Alt, Komáromi Márton tenor és Neubauer Lóránt basszus, a koncertmester Szevcsik Zsolt. A jegyek válthatók az erdődi.hu oldalon, valamint a koncert előtt a helyszínen. Most először játszanak Egerben a tagok. Ez alkalommal a legfrissebb kutatásuk alapján 4 mű is felcsendül az egri főszékes egyházi levéltárban őrzött és vélhetően feledésbe merült kották közül. A kutatói munka során keresnek és találnak, és ezeket a kottákat, ha kell, javítják, de mindenképpen játszhatóvá teszik a modern technika segítségével. 8 óra 51 perc van, az utolsó dalhoz értünk, melynek előadója 2011-ben megnyerte az X-faktort, és kiadott ugyan olyan lemezeket, amelyen nem az ő dalai szerepeltek, de aztán megjelent, megszületett az első saját szerzemény, a Lásd a csodát. Kedves hallgatóink, mi tehát a kapcsolat az előadók nevei között? Telefonszámunk 36-os körzet, 510-610-es.

0: 8 óra 55 perc van, szeretettel köszöntöm megfejtőnket, hozta Isten.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, jó napot kívánok. Orosz László vagyok.
0: Nagyon örvendek, most már jobban hallom. És akkor mi lenne a megfejtésünk?
1: Közlekedési járművek a nevek.
0: Így van, közlekedési járművek, eszközök. Ugye Szekeres Adrient hallottuk, a V-motorokot.
1: A Lokomotív GT-t.
0: Az LGT, igen, a Lokomotív, hát az aztán tényleg egy közlekedési eszköz.
1: A 4-es, a híres.
0: Én a vonatokat nem ismerem, csak azokat, amelyekkel Pestre utazom, vagy a Balatonhoz. És ugye Vaszlavik Lászlónak...
1: A Velorex
0: is ott rejtőzik között, így van. És Kocsis Tibort is hallgattuk. És október 6-a van, ha még van egy perce, akkor feltartanám ezzel a kis történetemmel, ami lehet, hogy nem is igaz, de valahogy arra jutottam, hogy az a vége, amit most megosztok önökkel. Nemrégiben olvastam Fredrik Böke svéd író könyvét magyarországi utazásáról. A 30-as években járta be Magyarország néhány táját, illetve az elszakított Trianon által elcsatolt területeket, így jutott el Erdélybe, illetve a Felvidékre is. És találkozott az egyik aradi vértanú leszármazottjával. Nem ír neveket. Nem mondja meg, melyik ez a vértanú, de hogy így nézegettem, meg kutatgattam, talán Láner Győrre tenném le a voksomat. Háromman is kötődnek a Felvidékhez. Aurich Lajos, ugye Pozsonyhoz, Láner György Neczpálhoz, és Dezsőfi Arisztid. De Dezsőfi Arisztid golyó által lett kivégezve, és a történet a következő képen szól. Ez a leszármazottja az aradi vértanúnak egyszer csak egy látogatót fogadott, bekopogtat hozzá egy ember, és letesz egy aranyórát az asztalra. És azt mondja, hogy ezt az aranyórát az ő őse adta az ő ősének, aki hóhér volt Aradon, ő végezte ki az akasztottakat, és Láner György mielőtt a Bitó alá lépett, vagy már a Bitó alatt kivette az aranyóráját, és odaadta a hóhérnak. És a hóhér családja generációkon át apáról fiúra adományozta, hagyományozta az órát, míg nem ez a kései leszármazott úgy döntött, hogy visszaadja úgymond jogos tulajdonosának. Ez még a mai naphoz tartozott, és az arra jutott eszembe, hogy Szekeres Adrián nevében a szekér van, és ugye az aradi vértanokat is szekéren szállították a Bitófa alá. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, a Képás magazint adjuk önnek postára. Én is köszönöm önnek is, és önöknek is a figyelmet. A zenei szerkesztést Kovács Krisztinának köszönöm, a technikai lebonyolítást pedig Tompos Péternek. Tikovics Ernőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A parlament előtti Kossuth Lajos téren zászló felvonással kezdődik, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel zárul az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat ma Budapesten. 100 éves a Batthyány örökmécses, a Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítéli Kerkez Milos, a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hídvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hídvégi Balázs került fel a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg már közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, egy civil életét vesztette, egyéb településeken további hatan megsebesültek. A pápa megbízottjaként Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke harmadik moszkvai látogatásán ellátogatott egy hadifogolytáborba is. 3 napon át tárgyalt a hatóságokkal a hazatelepítésekről, az eltűntekről, a kiskorúakról és az ostromlott Oleszki városában kialakult humanitárius válságról. A kezdeményezés célja, hogy enyhítse az emberek szenvedését azáltal, hogy a két ország között elősegíti a találkozást, a párbeszédet Kijev és Moszkva között. Szeptemberben 92 milliárd 800 millió forint volt a költségvetés központi arrendszerének hiánya, 210 milliárd 400 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzáló hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel érvényben marad. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkerét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók eltorlaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luca Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikus Ordan elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilia Bolyan nemzeti liberális pártelnök kabinetjét. Aláírta a román államfő a medveállomány ritkítását célzó törvényt, idén 859 barna medve kilövését teszik lehetővé megelőzési céllal, további 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek. Végül az időjárásról, terült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad, a csúcsőmérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjait hallják, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanukról és néhány velük kapcsolatos egyházi szeméről. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció a II. Világháború utáni időszak legnagyobb szabású és legkomplexebb magyar kutatóútja volt 1987 és 88-ban. A kutatóutat gróf Teleki Sámuel történelmi expedíciójának 100. évfordulója alkalmából szervezték. A 12 fős kutatócsoport Gábris Gyula geomorfológus vezetésével fél évet töltött Tanzániában, Kenyában, Ruandában, Burundiban és Zairében. 5 ország, több mint 20 000 kilométer és 180 mozgalmas és kalandos kelet-afrikai napot hagytak maguk után a kutatók a vállalkozás végére. Végigjárták a teleki égtapos tavösvényeket Zanzibártól a Stefániatóig. Jártak a pokoltornácán működő tűzhányok krátereiben, úsztak vízilovak és krokodilok között a nagy hasadékvölgy tavaiban, többször is elakadtak a kongói őserdőben és feljutottak Afrika tetejére a Kilimandzsáró jégvilágába is. Felkerestek továbbá 40 nemzeti parkot, az állatvilág utolsó menedékeit, karnyújtásnyi távolságból tanulmányozhatták a nagyvadak életét, meglátogatták az emberiség bölcsőjét, a világhírű régészeti lelőhelyeket, és találkoztak napjainkban is törzsi szervezetben élő népcsoportokkal, és közben mindenütt folyt a gyűjtés, a térképezés, a fotózás, a filmezés és a beszélgetés az emberekkel. A tagok közül Gábris Gyulával, Kubasek Jánossal és Werner Jánossal már korábban hallhattak egy beszélgetést, sőt Vojnics András az expedícióról szóló könyvét meg is osztottuk hallgatóinkkal. Az egykori tagok azóta, habár kissé megfogyatkozva, de minden évben összegyűlnek, mert az út igazi barátokká kovácsolta őket. Az idei találkozó a Nógrád vármegyei Kemencén volt. Ott beszélgettem az expedíció néhány tagjával. Közülük elsőként Sárkány Mihály néprajzkutatót hallják.
9: Éppen életem egyik mélypontján voltam. Szerettem volna elmenni kutatóútra 2 évre Indiába, és már megvolt az indulási időpontom is, és aztán néhány nappal az indulás előtt feleségemnek szóltak a Művelődési Minisztériumból, hogy az indiai félnek az a kérése, hogy hát most ezt halasszuk el. Hát ilyenkor azért az ember nem boldog, szóval az ember, hogy el akar menni ennyi időre, sok mindent rendbe tesz maga körül, és ezek után, mint egy 2 hónappal utána megszólal a telefon, és Gábris Gyula, akit nem is ismertem korábban. Fölhívott telefonon, bemutatkozott, hogy ő földrajzkutató, és hol dolgozik az ELTE-n, és hát hallott rólam, és ezért megkérdezi, hogy volna kedvem elmenni egy expedícióval, amely Teleki Sámuel nyomain halad végig. Hát természetesen mondtam, hogy hogyne, de ez egy teljesen váratlan dolog volt. Szóval én semmit se tudtam korábban, hogy ilyen szerveződés folyik egyet. Akkor gyűjtötte össze a gyuszi azokat, akikről úgy gondolta, hogy alkalmasak volnának egy ilyen vállalkozásra, és hát ezek utána a 85-86-os, sőt a 87-es év is leginkább a fölkészülésről szólt. És mint hogy nem nagyon ismertük egymást korábban, de akkor a fölkészülés keretében természetesen többször összejöttünk, és sok mindent tárgyaltunk meg, tehát lassanként így elméletileg megismertük egymást, de gyakorlatilag is megismerjük, ezért 86-ban elmentünk Bulgáriába, azzal, hogy hát a Pirin nevű hegynek egy viszonylag magas részére elmegyünk már a hóhatár fölé kicsit hegyet mászni, mert ilyen körülmények között csak jobban megismeri az ember a másikat, hogy
8: ki összeszoknak.
9: Igen, mire lehet számítani, milyen reakciói vannak. Úgyhogy az egy néhány hetes út volt, mert filmeztünk is közben még Erdélybe, és aztán lassan eljutottunk a Pirinbe, és aztán ott valóban ott voltunk, egy olyan helyen volt a szállásunk, ahol még májusban már volt hó, jéghideg vízbe lehetett reggelente mostani, de voltak természetesen jó vastag gyapjú takarók, úgyhogy fázni nem fáztunk, sőt, mikor az ember kiment, és ahova másztott föl a hegyre, és tűzött a nap, akkor még melege is tudott lenni. Na hát, ha így indultunk el az egész expedícióra, most én afrikanistának készültem. Voltak is publikációim, de addig nem sikerült soha eljutnom, volt úgy, hogy elnyertem ösztöndíjat, de nem lehetett kiutazni vele valahogy. Ezek az életnek a nehezen megfejthető apróságai, hogy vajon ki tudja miért. Minden esetre ez egy elég fura dolog volt, hogy mert miközben Afrikában nem tudtam elmenni, Cambridge-be kaptam ösztöndíjat 5 hónapra, úgyhogy én 1979-80-ban ott voltam, de nem azért, hogy Afrikát kutassak, ott a brit szociálantropológia tanulmányozására voltam. Minden esetre ez azért egy nagy felszabadulás volt ezután, a fiaskó után, mert mondom, 2 év az komoly dolog. De hát Kelet-Afrikával korábban is már foglalkoztam, tanítottam is azt az egyetemen, tehát ezért benne voltam az irodalmában.
8: Füsinek Géza volt az ön társa, igen. Néprajzos társa az expedíció.
9: Ő nyelvész volt alapvetően, de természetesen néprajzot is tanult, és tájékozott volt az afrikai etnográfiában. Csak ezt azért mondom, hogy nyelvész volt, mert ő az egyetemen alapvetően szuahéli nyelvtanítással kezdte, és hát kitűnően tudott szuahéliül. Ő tanult afrikanisztikát kint valaha Leningrádba.
8: Akkor megfért 2 dudás egy csárdába.
9: Hát olyannyira, hogy amikor kezdett összejönni a csapat, akkor én ajánlottam, hogy őt is hívják meg. Tekintettel arra, hogy fölkészült ember volt. És azért Kelet-Afrika nagy, van azon mit tanulmányozni bőven. Több földrajzkutató volt ott, meg több geológus, hát így 2 néprajzkutató is megfért, de mondom itt az ő nyelvtudása az sok mindenen segített.
8: És mi az, amire ráálltak gyűjtés szempontjából?
9: Most ez egy érdekes dolog, mert az ember először elképzeli, hogy mit szeretne. És hát most elképzel, hát az egyik oldal ennek az, hogy hát a magyarországi kelet-afrikai gyűjteményekből, amihez képest az ember úgy gondolja, hogy a változásokat rögzíteni tudja. Ez az egyik csoportja ugye a tárgyaknak. De hát amikor az ember úgy benne van a helyszínen, akkor idővel sok minden másra inkább kell szinte figyelni, mint erre. És hát azért egy ilyen gyorsan mozgó expedíció esetében leginkább arra lehet figyelni, ahol éppen vagyunk, és nem arra, hogy miket képzel el az ember, hogy ő most mit tanulmányozna. Szóval itt azért, ha valahol egy hétig megálltunk, az nekem már paradicsom volt ahhoz képest, hogy naponta változtattunk helyet. Úgyhogy ennek következtében, amiket publikáltam, azok ezekből a rövid időszakokból voltak, ahol mégis lehetett ülni néhány emberrel, beszélni velük, és nem csak látni valamit, hanem kikérdezni róla őket, hogy mit is látunk. Ezt azért merem így mondani, mert én azért Magyarországon is kutattam, és azért itt több évig tudtam egy-egy faluba leülni, és aztán később voltam Kelet-Afrikában, kikujuk körében kávétermesztést vizsgálni, és sok minden egyebet, de olyankor több hónapig éltem egy falu keretei között, tehát ez egy nagyon más állapot, mint amikor az ember roham tempóban megy, mert jön a következő hegy, amit meg kell nézni, és hát itt, amikor az elmúlóknál voltunk egy hétig, az már nekem egy paradicsom volt.
8: Mennyire volt, úgymond, egy denaturált vagy modern Afrikának ez a része.
9: Nagyon érdekes dolog. Szóval az ember azt hinné, hogy rettenetesen gyorsan átalakult Afrika. És ez igaz is, hát természetesen vannak modern városok, sok minden, de eközben azért ott nagyon meg lehetett találni még az egykori, mondjuk így, hogy földművelés és állattartás korai korszakát reprezentáló társadalmaknak a létét is. Sőt, hát voltunk pigmeusoknál is, akik pedig hát még mindig élnek az erdőben, zsákmányoló gazdálkodást folytatva. Nagyon apró foltokba, de megmaradt sok minden a múltból, és hát eközben az ember szembe kell nézen azzal, hogy van egy modern Afrika, és az egyikből a másikba az átmenet, az elsősorban a helybeliek számára egy izgalmas kérdés. Na most erről az embernek nagyon izgalmas benyomásai tudnak támadni, hogyha fél évig járja így ezt a területet, és ez az, amelyik azt kell mondanom, hogy talán a legizgalmasabb tapasztalat, de amit a legkevésbé lehet tudományosan így leírni. Szóval ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy az ember ebből valami következtetéssort levonjon, ez nem elég a benyomás. Nagy előnye van annak, aki ott él, és ennek következtében ezeket a változásokat évről évre tudja nyomon követni, ahhoz képest, amikor valaki belecsöppen. De ez a belecsöppenés is rengeteget adott. És mint hogy én tanítottam Afrika néprajzát az egyetemen, ennek következtében ezek az apró részletek is hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak könyvszakban taníthassam.
8: Van valami a legmaradandóbb emlékeik közül, amit most felidézne?
9: Természetesen, de mondom, én azért leginkább arra igyekeztem törekedni, hogy legyen néhány olyan dolog, amiben valami újat tudok leírni, mondani a világnak. Az egyik tanulmányom az egy tua, azaz pigmeus néptől származó edény volt, amelyiknek olyan díszítése volt, ami a tua kerámia publikációkban nem fordult elő. És minek utána ezt egy piacon meg tudtam vásárolni, megvan a Néprajzi Múzeumban tárt, tehát ez nyomon követhető, és volt egy nagyon jó tolmácsom, Ruandában zajlott ez a vásárlás, akinek a segítségével kitűnő adatokat tudtam összegyűjteni az egésznek a készítéséről, hogy miért is ilyen, és mindezt össze lehetett vetni egy akkoriban frissen megjelent doktori disszertációval, amit Németországban írt egy férfiú, és nem ismerte ezt a fajta díszítésmódot. Most hát azért nagyon sok díszítésmódja nincs a tuáknak, következésképpen ez egy érdekes jelenség volt, és nem csak az egy tárgy volt ilyen, amit akkor ott megvásároltam, hanem utána láttuk, hogy ilyeneket visznek az asszonyok a fejükön szépen a piacra, tehát többen is készítik ezeket, és hát ebből az ember nekiállhat és formálhat egy bizonyos írást, amiben értelmezni próbálja ennek a díszítésnek az elemeit. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy eléggé maradandó dolog. Ezt publikáltam más nyelven is, hogy azért tudjanak róla. A másik ilyesmi, az előbb emlegettem az elmulókat, ugye amíg a többiek elmentek a Teleki vulkánhoz a Turkánató végébe, addig én egy osztrák földrajzossal ott maradtam egy hétig az elmulók közelébe, és hát ez ugye Afrika legkisebb népeként számon tartott aprócska nép, és ezzel, hogy ott voltunk, hát minden nap elmehettünk és cseveghettünk. Ott pedig az volt az érdekesség, hogy a róluk szóló megbízható információk, azok meglehetősen régiek voltak. Az 1930-as évekből származott egy alaposabb leírás róluk. Aztán úgy futólag volt egy amerikai hölgy a közelükbe, akinek a nyomait megtaláltam a kenyai egyetemi könyvtárba. Tehát ezeket az ember elolvas, és aztán azt is tudtam, hogy volt egy német expedíció néhány évvel korábban ott, és azoknak is aztán megszereztem a dokumentumait. Tehát volt egy olyan anyagcsoport, amihez képest az ember a megfigyeléseit azt úgy rögzíthette, hogy azt érdemes megírni. Hát ezt természetesen megírtam. Most ezt azért mondom így el, mert ezek számomra, mint aki azért a tudományt szeretné művelni, izgalmasabbak, mint az, hogy most látok oroszlánt, vagy nem látok oroszlánt. Láttam, de azért ez nekem fontosabb volt a továbbiakban az egész Afrika kép alakulása szempontjából. De hát a legfontosabb, amit az ember Afrikából magával hoz, ezt állítom, hogy annyi jó indulat van az emberekbe, annyi kedvesség, segítőkészség, hogy ez lefegyverző. Szóval azért gondoljunk bele, mi megyünk oda, nekünk futja arra, hogy oda menjünk. Hozzájuk képest a puszta ruházatunkkal már magunk vagyunk a gazdagság, és ezek után segítenek nekünk. Szóval ez valami hihetetlen, és mindez társul egy nagy életörömmel, amiben persze benne van, hogy ezek sokkal fiatalabb társadalmak, mint a miénk. Ez egy nagyon lényeges benyomásbeli különbség, annak ellenére, hogy ott is most már nő az átlag életkor, azért ez még messze alatta van a mi európai átlag életkorainknak, és ez a dinamikus, segítőkész magatartás és jó kedv, ez azért az embert nagyon megragadja.
8: Az elhangzott beszélgetésben Sárkány Mihály néprajzkutatót hallották.

0: A következő percekben Juhász Árpád geológus osztja meg önökkel afrikai élményeit.
1: Kerestek geológust, ugye, mert ez egy olyan vidék, Kelet-Afrika, ahol egy különleges földtani jelenség játszódik le. Úgy tűnik, hogy egy nagy árokrendszer mentén Afrika tulajdonképpen ketté válik. Ez a keleti, észak-keleti része előbb-utóbb le fog hasadni, és így tulajdonképpen majd óceán fogja kitölteni azt az árkot, amelyikbe mi is jártunk. Hát ugye az út alatt gyűjtöttem a különböző kőzettípusokat azért, hogy a múzeumba az egyetemnek a gyűjteményébe is bekerüljenek azok a különleges kőzetek, amelyek ezen a környéken találhatók, beleértve mondjuk a Kilimandzsárót. Számomra nem csak egy hegynek a megmászását jelentette, hanem az is, hogy ott megfelelő kőzettípusokat gyűjtsek. Külön nagy geológiai érdekesség volt az Old Doino Lengai vulkánnak a megmászása, ahova előttem Lerner János és Sáfrán József jutott föl. Én akkor egy rossz bakancsba voltam, amelyek nem volt rizskös talpa, úgyhogy az első alkalommal nem jutottam föl a tetőre, de két nap múlva Pokoli Bélával fogtuk magunkat, és akkor kaptam kölcsön egy bakancsot, és föl tudtam jutni. Ez azért különleges, mert ebben a kráterben ilyen bubos kemenceszerű alakzatok vannak, amiknek az oldalából egy iszapnak tűnő forró dolog lövel ki. Na most ez azért érdekes, mert szemben a világ vulkánjainak a többségével nem 1000 fokos, mondjuk a Hawaii-ban a vulkánok azok 1100 fokos lávát ugye bocsátanak ki, hanem ez mindössze csak 480-490 Celsius fokos, és a kémiai utólagos elemzésekből kiderül, hogy ez nem sok szilíciumot, hanem inkább karbonátot, tehát kalciumkarbonátot tartalmaz, úgy hívják ezeket, hogy karbonátit lávák. Hát ugye korábban erről magyar kutató nem írt, tehát ez szakmailag egy fontos epizód volt az én utam során. Én a csapatnak a többségével szemben csak egy negyed évet töltöttem ki, mert akkoriban olyan pozícióban voltam, ami mellett nem engedték meg, hogy fél évre távol legyek, de ez a negyed év is elég volt nekem ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjak a kelet-afrikai hasadék vulkánokról. Erről természetesen publikációt jelentettem meg, és a mai napig a legnagyobb emlékeim között marad meg ez a tudományos Afrika expedíció.
0: Az elmúlt percekben Juhász Árpád geológust hallották.

0: Kalács András paleontológus is az Afrika expedíció tagjai között volt. Ő váltotta Juhász Árpádot 3 hónap elteltével, s mint mondja, a legkevésbé sem bízott abban, hogy idővel a csapat után utazhat Kenyába.
1: Amikor lejöttek hozzám Gábris Gyuszi és Lerner Jancsi, ugye Lerner Jancsit még tanítottam is, a Gábris Gyuszi az egyel fölöttem járt. Na szóval elmondták ezt az egészet, hát persze nagyon tetszett nekem, meg is mondtam nekik, de hát azt mondtam, hogy gyerekek, ebből 3 autó, hanem akkor még nem volt Toyota, csak 3 terepjáró, meg hát az egész 6 hónap, meg mit tudom én. Úgyhogy tényleg nem hittem benne. De tényleg nagyon nem hittem benne, annyira nem, hogy ők már elmentek. Emlékszem, ott voltam december 17-én, azt hiszem, akkor indultak el. Ugye kint voltam a repülőtéren, földrajzi tanszék titkárnőjével, integettünk nekik, aztán, na mondom, ennyi, nekem eddig tartott az expedíció. Már csak azért is problémás volt, mert nem volt nekem minden vízumom, mert hát ugye nem lehetett olyat csinálni, hogy kérek egy vízumot 3 hónappal későbbre. Úgyhogy már nem tudom, hogy volt, de elég bonyolult dolog volt, nem lehetett minden vízumot Budapesten beszerezni, volt, amit csak Bécsben le. Hát szóval ez maga az egész elég bonyolult volt, de aztán a végén csak megérkeztem.
0: Hol csatlakozott hozzájuk?
1: Nairobiban, tehát Kenyában. Nairobiban megérkeztem a repülőtérre, a csomagomból egyedül a cigarettákat lopták el, akkor még dohányoztam. Azt hiszem, hogy 2 voltunk az expedícióban, akik dohányoztunk. Na szóval megérkeztem, hát a többiek még nem voltak ott. A többiek aznap éppen jöttek vissza a Rudolf-tótól, úgyhogy én befészkeltem magam a Nairobi törzshelyünkre, a YMCA kollégium épületébe, ott volt egy ilyen nagy közös szoba, a dormitori, és akkor ott vártam őket, amikor egyszer csak megjöttek. Úgyhogy örültek nekem, hát persze, klassz dolog.
0: És mi volt a legnagyobb élmény, ami azóta is nekem megmaradt?
1: A gorillák.
0: Ruandában?
1: Ruandában, az tényleg fantasztikus volt. Az biztos, hogy valamiképpen olyan állatok voltak, akik elviselték az emberi jelenlétet. De akkor is gorillák voltak, ugye? Ha úgy veszem, mi sem voltunk tipikus emberek, akik ott voltunk velük együtt, mert mire a gorillákhoz értünk, addigra mi már egy kicsit afrikanizálódtunk. Ők egy kicsit humanizálódtak, mi meg egy kicsit afrikanizálódtunk. Én ugyan nem bújtam a gorilla hóna alá, mint David Attenborough, de közel voltam hozzájuk, és emberszaguk volt. Máig az egyik élményem volt, hogy nem csak a nézésük, ahogy a válla mögött hátra nézett ránk az a ezüst hátú óriási nagy hím gorilla, az a tekintet, hát mondjuk, mikor az ember a, nem tudom én, a műpában van, és valaki hosszasan köhög, és akkor hátra néznek, ilyen volt. És ember szaga volt, tehát olyan szaga volt, mint a lefutott 3 kört a Népstadionban. Szóval nekem ez volt a legnagyobb. És hát legalább ekkora élmény volt az a barátság, ami kialakult közöttünk.
0: 3 hónapot töltött ott a 6-ból a többiekkel együtt. Hogy látja, hogy félig van a pohár, vagy félig üres?
1: Hát nekem tele volt a pohár, akár mennyi víz volt benne, vagy akárminek mondjuk. Ez nekem is életem egyik legnagyobb élménye. Hát az ilyen utazás jellegű dolgokat tekintve biztos, hogy ez volt a legnagyobb élményem. És ez nem független attól, hogy milyen társaságban születtek ezek az élmények, emlékek. Ez legalább akkora dolog. Hát most itt együtt vagyunk, ugye, mint ahogy minden évben legalább egyszer együtt vagyunk, és amúgy is, szóval előfordul, hogy 2, vagy mit tudom, házaspárok itt-ott összejövünk. Hát a másik dolog az, hogy tényleg egy olyan helyzetben jártunk Afrikában. Ugye már Széchenyi azt írta, hogy egy kizsigerelt, ahogy mondta, denaturált Afrikában járt a 60-as évek eleje, közepe táján. Hát ezt ő azért mondhatta, mert ő járt már a 30-as években is Afrikában. Mi meg azt láttuk, amit láttunk, és ami azóta van. Szerintem egészen kivételes dolog, hogy megjártunk több országot, de nem láttunk olyan nyomorúságot, nyomort, amilyet néha mostanában lehet látni. Jó, nem voltunk Szomáliában, nem voltunk Eritreában, de akkor is nem láttunk ilyen törzsi vagy népek közötti csatározást. Ugye, amikor Ruandában történtek egy pár évvel azután, hogy ott jártunk, ha azt az ember végig gondolja, hogy akkor is lehetett volna, mert olyan dolog volt, ami bármikor lappangóba előtöri. Szóval ez is egy nagy dolog volt, hogy egy nyugodt Afrikában jártunk. Néha voltak ilyen apró kalandok, amik a rendőrséggel megestek meg minden, de nem ütköztünk semmilyen komolyabb hivatalos gátba. Tehát amit akartunk csinálni, azt megcsináltuk. Találkoztunk igen kiváló emberekkel, és az, hogy ezekkel az emberekkel ott megismerkedtünk, az nagy része annak volt köszönhető, hogy ez az expedíció, nem tudom, mások is mondták-e, pedig kell mondani, egy abszolút önálló vállalkozás volt. Jó, ugye szponzorok adták össze a pénzt, amivel mentünk, de Afrikában senkitől nem kellett semmilyen anyagi segítséget kérnünk vagy elfogadnunk. Kaptunk baráti segítséget. Ugye itt van az a barátunk, aki akkor a Nairobiban a kereskedelmi képviselő volt, egyúttal majdnem, hogy egy követ, Liptai Wagner Sándor, aki rengeteget segített nekünk azzal, hogy az ő házának a kertjében, meg a garázsában tudtuk a holminkat tartani. Ezek többet jelentettek, mint hogy valaki hozzánk vágott volna valami készpénzt. De ez egy nagy dolog volt. Nem voltunk nagyon jól elereszve pénzzel, és a Lerner János, aki a pénztáros volt, hát az aztán megfogta a pénzt. Elmesélem akkor. Mehet?
0: Igen.
1: Mikor megérkeztünk, mikor én megérkeztem, hát a többiek ottan elmentek, lefürödtek, átöltöztek, szétrakták a holmiakat, stb. A Gábris Gyula, jó is, hogy most róla beszélek, mert most nincs itt, ő nem tud mesélni. Szóval Gábris Gyuszi odaült mellém az ágyra, ilyen emeletes ágyak voltak ebben a dormitoriban, és azt mondja, hogy óvatosan elkezdi nekem mondani, hogy hát tudod, azt mondja, hát ez a Jancsi annyira kevés pénzt, zseppénzt ad nekünk, és hát az Árpival mi együtt, ugye egy autóban is utaztunk mindig, de hát ő most ugye hazament, de amíg együtt voltunk itt, azt mondja, én meg az Árpi minden alkalommal, amikor Jancsi adott zseppénzt, akkor abból vettünk egy üveg viszkit, és akkor azt úgy apránként megiszogattuk este, vagy a vacsora után egy kettesbe. És úgy rám nézett, hogy vajon én most be fogom-e tölteni ugyanezt a szerepet, amit a Juhász Árpi ebben a kettős játékban betöltött, és ezt megnyugtattam, hogy természetesen. Ami már itt kialakult ebben az expedícióban, azt én nem fogom megbontani. Úgyhogy ketten bírtunk egy üveg viszkit venni, mondjuk két hetente. Így nézett ki a zseppénzünk. Jó volt, szép volt, igen.
0: Az elhangzott riportban beszélgetőtársam Galácz András paleontológus volt.

0: Pokoli Béla térképész nem a Magyar Tudományos Afrika Expedíción szerezte első afrikai élményeit, mert gyermekkorai részét a kontinens nyugati részén, Nigériában töltötte. Most őt hallják.
1: Nagyon nagy élmény és tapasztalat volt annak idején 15 éves koromban kimenni a családdal. Édesapám dolgozott ott Nigériában, annak idején 2 évet Észak-Nigériában, és kicsit olyan volt, mint egy 2 évi vakáció.
0: Nem volt iskola?
1: Azért volt, és nem volt különösebben magas színvonalú, de angolul lehetett, aki akart tanulni. Persze a környező világ az csodálatos volt, aki érdeklődik ilyesmi iránt. Máig eszembe jut, hogy mióta város szélén laktunk, és furujáztak a fuláni pásztorok. Esténként ezt hallgattuk, nem a közlekedés zaját. Csodálatos visszaemlékezni ilyesmikre. És hát annak ellenére, hogy akkor éppen háború folytott délen, Nigériában, mi ebben nem éreztünk tulajdonképpen semmit. Szóval a helyi viszonyokban ez egyáltalán nem tükröződött. És ott a helyi életben inkább a hagyományos törzsi főnökség, meg a központi kormányzatnak a együttes fellépését lehetett figyelni. Tehát például volt a emírnek külön rendőrsége, emlékszem, érdekes volt ezt is megfigyelni. Annak ellenére, hogy saját rendőrség is volt, de hát a emírnek a fesztiváljaira, a Mohamedán fesztiválokra kinézni, ez is felejtetetlen élmény volt számunkra. Amikor Nyugat-Afrikában voltam 2 évet, tehát Nigériában konkrétan, akkor hát még diákként voltam ott. Apám tulajdonképpen ilyen mérnöki, tehát a általános mértőki feladatokat látta el, a út felújításokat végezték, a meglévő szilárd burkolatú és a földutakon a hidaknak a karbantartását is végezték. Kevés volt, hogy akkoriban a szakember, azért kértek különböző szocialista országokban, ez ugye 60-as évek közepéről beszélünk, szakértőket Nigériába, de hát közismert Algériába sokan voltak, Irakba, Maliban, Gíneában.
0: Mennyivel volt másabb Kelet-Afrika később, mint Nyugat-Afrika korábban?
1: Igen, nagyon sok különbség van tulajdonképpen. Vannak persze hasonlóságok, ugye éghajlatban bizonyos mértékig, geológiában is, de azért az emberek kultúrájában elég sok a különbség. Tulajdonképpen ugye mind a két vidéken az iszlám hatás érvényesül, de más formában, ugye Nyugat-Afrikában a rabszolgasság intézménye az sokkal súlyosabban érvényesült, de ez megvolt persze Kelet-Afrikában is, de valahogy a mértéke az Nyugat-Afrikában egyes helyeken sokkal súlyosabb volt, akkor az élővilág ugye az sokkal változatosabb Kelet-Afrikában, és hát ez a bizonyos kelet-afrikai árokrendszer, ami egészen egyedülálló, ennek ugye nyoma sincs Nyugat-Afrikában, ez meghatározó a maga tó rendszerével együtt. Mit is lehetne még érdekességként felhozni?
0: Például azt, hogy igen. Térképek voltak egyáltalán?
1: Térképek, hát voltak, de a mai értelemben vett légi és űrfelvételek segítségével pontosított térképekről azért még nem lehetett beszélni. A térképeket folyamatosan ma is mindig pontosítani kell, mert egyre több ember alkotta részletet, szükséges feltüntetni rajta, tehát a infrastruktúrának az elemeit, az emberi építményeket, a

0: partjára. Ez felemelő még az, hogy nem csak mi a expedíció tagjai, hanem az osztrák kollégák, illetve diplomáciát, a kenyai nagykövet is részt vett ott, illetve Ausztriából is eljöttek, hiszen ugye Teleki Sámuel társát, Ludwig Hönert osztráknak könyvelik el, aki a Teleki expedíció krónikása volt. Tehát ez volt az egyik nagy élmény, hogy ott lehettünk éppen 100 évvel később, tehát mindenképpen nagy dolog volt fentről lenézni a Kilimandzsáró tetejéről, 5600 méter magasra látni a környező hegyeket, a Kilimandzsáró többi hegycsúcsait, de hát a Kelet-Afrika nagy tavai is mind nagy élményt jelentettek. De mindenképpen kellett előre óvatosnak lenni, hogy azért csak úgy fejes ne ugorjunk a vízbe, hiszen a Turkánatóban, korábbi Rudolftóban nagyon sok krokodil van, erre a helybeli kísérünk is felhívta a figyelmet, de máshol a Viktóriatóban a bilharzia veszélye áll fenn, úgyhogy ott sem tanácsos fürdeni, de emlékszem, hogy a Tanganyika tóba néhány nagyon kellemes fejest ugrottunk, ott állítólag nincsen ilyen veszély. Ott Burundiba, ott kényszerűen néhány órát kellett töltenünk, mert az egyik autó elromlott, és várakoztunk, még javítják.
1: Afrikai élményeit Pogoli Béla térképész idézte fel.

0: Az 1987-88. évi Magyar Tudományos Afrika Expedícióról 6x30 perces ismeretterjesztő tévésorozat is készült, melynek operatőre Sáfrány József volt. A tagok közül most ő szólal meg.
1: Életemben először voltam fél évre valahogy olyan forgatáson, ami tényleg majdnem minden nap volt munka, és elhasználtam 40 ezer méter filmet, amiből egy hétrészes filmsorozat készült. A dokumentációt, hogy mondjam, azt inkább a többiek csinálták, mert ők végezték a maguk tudományos munkáját. Én egy kolonc voltam inkább csak a nyakukon, mert ugye a filmfővétel érdekében néhányszor mondjuk meg kellett ismételniük azt, amit éppen csináltak, és ennek nem örültek egy csöppet se. Hát ezzel nem csodálkozom.
0: Az ön cucca volt a legnehezebb?
1: Mondhatni, igen, igen, mert rengeteg film, mondom, 40 ezer méter film az igen komoly mennyiség, kamerák, állványok, mikrofonok, magnetofon, szóval volt rengeteg holmi.
0: És mindez csak egy ember nem volt segédoperatőr hangmérnök?
1: Nem, előtte, hogy mondjam, a hangmérnök fölkészített, hogy hogy kell használni ezt a kis nagramagnót, ami akkor vadi új volt, és még a Magyar Televízió összesen kettő volt belőle, és hát megtanultam, hogy hogy kell azzal úgy hangot csinálni, hogy az a filmezéshez megfelelő minőségű legyen.
0: Nagy bizalom volt önben, hogyha kettőből egyet odaadtak Afrikába?
1: Nem én bennem, hanem magával az expedíció volt olyan fontos, hogy a pasas, aki filmet csinál róla, az azért, ha lehet, mindennel föl legyen szerelve, és engem föl is szereltek mindennel. Tehát nem volt olyan, hogy kérek valamit, és az nincs, minden, amit kértem, megkaptam. És ezzel aztán boldogítottam ugye a kollégákat, mert főleg a orvosunk, Varga József doktor, hát szóval ő volt a segédoperatőr, aki az állványt cipelte, meg ilyesmi, és mellette ültem fél évig az autóba, ő vezetett végig kiválóan, és ugye az orvosokra jellemző, amikor van egy percnyi szabad ideje, abban a pillanatban el tud aludni. Mondta, hogy több éves alvásrestanciát kell neki bepótolnia, és ahogy megálltunk valahol, rögtön föltötte a lábát a volánra, és elaludt.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás? Gondolom a pára, az út, a por, ez mind nem tett jót a kamerának, a filmnek.
1: Olyan kamerát vittem, egy Ariflexet, amit annak idején a németek háborús célokra fejlesztettek ki, azzal lehet verekedni, diót törni, és még filmet is képes csinálni. Volt olyan, hogy egy rossz mozdulat miatt belesett a patakba, elázott, kitettem a napra, fél óra múlva újból lehetett használni. Tehát a felszerelés az akkori kornak megfelelő volt, és erre az expedíciózásra azóta se találtak ki jobbat.

0: Ez még akkor nem a videó technika.
1: Ez 16 mm-es filmre készült ez a sorozat, de az olyan minőségű, hogy most föl lehet javítani, és amikor kiadták, olyan HD minőségben láttam, hogy én magam se hittem volna, hogy ezt én fényképeztem, olyan minőség volt.
0: Mi volt a legnagyobb kaland vagy élmény a 6 hónap során?
1: Általában mindig ilyeneket kérdeznek, amit meg tudok érteni, de hogy nem tudok úgy kiemelni. A legnehezebb megmászni a Kilimandzsárót volt, de sokkal veszélyesebb volt az Old Nyolengáj vulkánt megmászni, mert az éppen működött. De hát ilyenkor, amikor az ember a kamera mögött van, akkor ezek úgy eltűnnek, ezek a bizonyos veszélyek. Olyasmi fordult elő, mondanak, hogy kalandnak, hogy veszélybe voltam, hogy ültem a kocsinknak a tetején, ott volt az állvány felállítva, és kifutott épp a film a kamerából, és elkezdtem átfűzni, hogy a friss filmet befűzzem, és közben érzem, hogy beindul alattam az autó, és elkezdtem dörömbölni, hogy hé, gyerekek, hát még nem vagyok kész, várjatok már, de ők elindultak. Aztán, mikor leszálltam, és éppen kerestem a keresetlen szavakat, hogy csúnyákat mondjak nekik, mikor mondták, te figyelj, csak az az elefánt éppen nyúlt felét, hogy le akart szedni onnan a tetőről. Én ezt nem konstatáltam, az ő elbeszélésükből tudom.
0: És nem loptak el semmit a felszerelésből?
1: Nem, volt, amit elhagytam, de aztán mákon volt, mert az meg is lett. Képzeld el, hogy amikor a kamerának leesik a keresője, amiben bele kell ugye nézni. És már elgyalogoltam attól a helytől, ahol leesett, jó messzire, mire észrevettem. És mondtam, na most itt a világ vége, itt vagyunk a Teleki vulkánon, és elhagytam a glupét, a keresőt. Más megoldás nem volt, elindultam vissza, vagy meg lesz, vagy pedig nem csinálok filmet. És visszamentem, és a fölkelő nap éppen, ez hajnalban volt, a fölkelő nap éppen rávilágított arra, és a szemembe tükröződ, meg lett az objektív. Tehát a szigetelő szalaga olyan erősen oda köztem, soha többet ne essen le, de ez volt, ami engem a legjobban megviselt, mert rögtön, amíg gyalogoltam vissza, hogy keresem azt a elveszett alkatrészt, az járt a fejembe, hogy akkor most mi a francnak vagyok itt.
0: És a labormunkák már itt voltak Pesten?
1: Persze. Többször volt az, hogy találkoztunk magyarokkal, akik éppen mentek hazafelé, és azokkal mindig küldtem haza az anyagot, hiszen ez nehezen bírja a meleget, és ugye, mint tudjuk, Afrikában meleg van. Találkoztam például Juhász Előddel, a zenei szerkesztővel, aki biztos nem örült neki, de legalább 10 kiló filmet haza kellett vinni. Aztán Juhász Árpi fél időben elment haza, akkor ő is elvitte a maradékot, közben Galácz András megérkezett, ez meghozta a frisset, úgyhogy filmmel jól el voltam látva. Ha nem sikerül a film, akkor baj lett volna, mert tényleg az összes lehetőséget megkaptam. Az induláskor a főnököm azt mondta, hogy te most lemész a boltba, megveszed a legdrágább pezsgőt, berakjuk itt a hűtőbe, ha hazajöttél és nem hozol jó mozit, akkor megisszuk egymással a pezsgőt szépen, hogy kellemesen búcsúzzunk el egymástól. Na most engem ez a fél év alatt ez megállás nélkül ez inspirált, hogy én ezt a pezsgőt rohadtul nem akarom meginni. Szerencsére mire hazajöttünk, a kollégák már rég kiitták a hűtőszekrényből, de lett egy olyan film, ami életem első nagy nemzetközi filmdíját is hozta, Trentói Ezüstenciánt, ami ráadásul komoly pénzzel is járt, úgyhogy nekem ez egy mák volt. Én az egészben úgy kerültem bele, hogy az expedíció elkezdett keresni valakit, aki a filmet csinálja. Rockenbauer párra gondoltak ugye először, de hát a Pali életében kezében nem vette a kamerát, tehát ő neki kellett volna operatőr, viszont csak egy ember tudtak elvinni. Akkor lett kész éppen a Kőrösi Csoma Sándor útjáról készült filmem, amivel végigjártam a Kőrösi Csomának az útját többekkel. Ez úgy épp akkor díjat nyert Miskolci Filmfesztivál, és akkor mondták, hogy talán ez a figura jó lesz. Ehhez talán hozzájárult az is, hogy Lerner Jancsival együtt jártunk a Radnóti gimnáziumban, úgy évvel alattam, úgyhogy tudta úgy nagyjából, hogy én ki vagyok.
0: Álmodott az elmúlt 38 év, 39 év alatt?
1: 39.
0: Afrikával?
1: Én nem álmodom Afrikában, hanem oda megyek. Minden pénzemet, minden időmet és minden lehetőségemet arra költöm, hogy Afrikába menjek. Egyszerűen nem bírok ennélkül élni. Biztos lehet élni nélkül, majd megöregszem annyira, hogy már nem fog tudni menni, de ameddig a lábam bírom, addig biztos, hogy én minden évben legalább egyszer el akarok menni Afrikába. Azóta is minden évben elmentem legalább egyszer, de volt, amikor háromszor. A legtöbbször dolgozni, mióta nyugdíjban vagyok, azóta inkább a saját útjaimra megyek a feleségemmel, aki ezeket kiválóan meg tudja szervezni.
0: A Magyar Tudományos Afrika Expedíció operatőrével, Sáfrány Józseffel beszélgettem.

0: műsorunk hátra lévő részében Varga Kamil Ferences olvassa fel saját írását.
1: Az aradi 13-akon túl. A szabadságharc elfelejtett vértanúi és hősz lelkészei. 1849. október 6-án Aradon és Pesten vette kezdetét a magyar történelem egyik legsötétebb bosszú hadjárata. Bár a nemzet emlékezett elsősorban a 13 honvéd tábornokra és Batthyány Lajosra fókuszál, a császári megtorlás gépezete papokat, civileket és elszánt szabadságharcosokat is halálba küldött. Szeretném most bemutatni a megtorlásnak egyes megrázó részleteit, megemlékezni a hősökről, az aradiak utolsó siralomházi szavait, valamint két rendkívüli egyházi személy, a gyóntató Sujánszki Euszták és a kései vértanú Gasparics Márkirit életáldozatát, elfelejtett életáldozatát és sorsát felidézni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil Ferences testvér vagyok, jelenleg a Pesti Ferences Kolostorban lakom, itt készítem el mai adásomat. Október 6-án Aradon kivégezték a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét, vagyis tábornokát. Aulich Lajost, Damjanics Jánost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Lázár Virmost, Leininger Westerburn Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Poltenberg Ernőt, Schweider Józsefet, Török Ignácot és Vécsei Károlyt. Budapesten, vagyis hát Pesten kivégezték Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét, akit jeltelen sírba szerettek volna eltemetni. De Dank Agáp, a Pesti Ferences Kolostor házfőnöke, titokban beszentelte és eltemette templomon kriptájában. Egyébként az első aradi vértanú Ormai Norbert honvéd ezredes volt, akit augusztus 22-én végeztek ki. Kazinczy Lajost, Kazinczy Ferenc nyelvésznek a fiát, október 25-én lőtték főbe. Az utolsó aradi vértanú Ludwig Hauk alezredes volt, aki Bem József tábornok bécsi származású hadsegédje volt, akit 1850-ben végeztek ki az aradi várban. Julius Jakob von Hajnau táborszernagy tovább folytatta a megtorlást. Október 6-a után, 1848. decembere és 1850 nyara között 160 személyt végeztetett ki, körülbelül 1200 embert zártak várfogságba, Kufsteinbe, Olmüzbe, Pilbergbe, és 50 000 kényszerrel besorozott volt a száma azoknak a katonáknak, akiknek ezt a büntetést kellett elszenvedniük. Igen sok hazánk fia kényszerült emigrációba. Damjanics János egy ferences szerzetessel beszélgetett a síralomházban. Amikor látta, hogy a pap sír, így szólt hozzá. Mit sír, tisztelendő atyám? Hiszen az ingyen utazás a mennyországba a legszebb, amit az ember kívánhat. Ugyancsak neki fennmaradt egy imádsága is. Istenem, te mindent tudsz, és mindent látsz. Te tudod, hogy én az igazat, jót és szépet akartam. Te megáldottad honvédeinket, adj nekik erőt a jövőben is. Most hozzád költözöm. Bocsásd meg bűneimet, fogadd be lelkemet. Istenem, áld meg a magyar nemzetet. Sujánszki Euszták, az aradi vértanúk gyóntatója. A trencsényi származású Sujánszki család nemesi levelét 1631. április 29-én kapták meg harmadik Ferdinándtól. Nevükben az elfejedett Suján település nevet őrzik. 1700-as évek végén telepedtek meg Gyöngyösen. A szülei Sujánszki Mátyás és felesége Hrányi Mária voltak. Iker gyermekük született 1831. április 11-én Anna és György, a későbbi Euszták. Gyöngyösen és Egerben járt iskolába, ahol 1828. november 9-én belépett a Ferences rendbe. 1831. április 19-én tette le szerzetesi fogadalmát, majd 1834. április 19-én Pirker László érsek pappá szentelte. A rend különböző iskoláiban tanított, úgy mint Lugos, Nagybánya, Kánta, Arad, volt, ahol igazgatónak is kinevezték. Lelkészi szolgálatot is ellátott Kántán, Nagyanyelen, Nyíregyházán és Aradon is. 1849. október 5-én Hovinger tábornok felszólítására Bardóth Sándor, Pléva Balázs, Winkler Bruno rendtársaival együtt az aradi vértanúk gyóntatója lett. Eredetileg 10 vértanú volt katolikus, de az éjszaka folyamán Damjanics János katolikussá lett. Ezt követően Euszták Imregre vonult vissza, ahol a ferenceseknek Szent Ferenc sebeiről nevezett templomuk és kolostoruk volt, melyet Barkóc Imre báró épített 1755-ben. A hatóságok zaklatása elől itt él titokban, elrejtőzve 1867-ig. A kiegyezés után valamelyest megszűnt a zaklatás. 1875. december 7-én hunyt el. Szószéktől a Bitófáig. Gasparics Márk Kilit rendtársam tartozik ide. Amikor a zalaegerszegi kolostorba megérkeztem, és láttam, hogy a kolostor Gasparics Márk utcában van, meg is voltam lepődve, hogy vajon ki lehet ő. Márk néven született 1810. április 2-án, a Zala vármegyei Cikovján. Miután tanulmányait elvégezte a nagykanizsai piaristáknál, 1827-ben belépett a ferences rendbe, és 1833-ban szentelték pappá. Szolgált Szent Antalon, Türjén, Pesten. Itt részt vett az 1838-as árvízi mentésben is. Innen került tovább aztán Székesfehérvárra, Szombathelyre és Németújvárra. Lelkesen csatlakozott a szabadságharc mozgalmához. Tábori lelkészként szolgált. Többek között részt vett a pákozdi csatában, Percel Mór hadtestében. Kiváló szónok volt. Faluról falura járva hirdette a jobbágy felszabadítást, toborzott, de szolgált Gulyon Richard hadtestében is, hadsegédként. A szabadságharc leverése után illegalitásban élt, 1850-től a császárfürdőben lakott, és álnéven cikkeket írt a Pesti Naplóba. Kapcsolatba került Mak József és Jubál Károly által szervezett függetlenségi mozgalommal. 1852. februárjában elfogták, és kötél általi halálra ítélték. Pozsonyban végezték ki 1853. szeptember 2-án. A megtorlás évei mély sebeket hagytak a nemzet emlékezetében, de a hősök áldozata nem volt hiába való. Október 6-án a nemzeti gyásznapon, ezért nem csak a 13 aradi tábornokra és Batthyány Lajosra emlékezünk. Főhajtással tartozunk a névtelen honvédeknek, a hazáért életüket adó civileknek és az olyan elszánt lelkeknek is, mint Sulyászki Euszták, vagy Gasparics Márk Kilit. Az ő hitük és töretlen hűségük emlékeztet minket arra, hogy a szabadságért hozott áldozat örökké él a nemzet szívében.
0: Az elmúlt percekben saját írását Varga Kamil Ferences olvasta fel, és ezzel mai műsorunk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindannyiuknak szép napot, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 21:05 perces kezdettel megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, reggel az aradi vértanúk emléknapján. A Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik, a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel zárul a rendezvény sorozat ma Budapesten. 100 éves a Batthyány örökmécses, a Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző havitól 7%-kal maradt el a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom volumene. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés éves alapon. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH, a júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Szeptemberben 92 milliárd 800 millió forint volt a költségvetés központi arrendszerének hiánya, 210 milliárd 400 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd az uniós támogatások előfinanszírozása. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzáló hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel érvényben marad. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítélte Kerkez Milos a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hidvégi Balázs került fel a béketeremtő nevű, 2014 óta Kijevben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg közölte, diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott. Egy civil életét vesztette, illetve 6 megsebesültek. Legkevesebb 17 megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók eltorlaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luca Niculescu külügyi államtitkárt, Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikus Ordan elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetéssorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt, a szélső jobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilija Bolajan nemzeti liberális pártelnök kormányát. Aláírta Nikus Ordan államfő a romániai medvállomány ritkítását célzó törvényt. Idén 859 barna medve kilövését teszik lehetővé megelőzési céllal, további 110 védett nagyvadat beavatkozással, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Az álmaimban mindig hittem, akkor is, ha fájt, hogy néha egy-egy átkozott nap szíven talált. Mindig volt egy dallam, ami meggyógyított, mikor úgy éreztem, a szerencsém végleg elhagyott. Bármilyen sötét az ég, a zene új reggelt ígér. Bármilyen nehéz a csend, a zene hangokat teremt. Lehet bármilyen sötét az ég, a zene új reggelt ígér. Lehet bármilyen nehéz a csend,

milyen nehéz a csend. A zene hangokat teremt, lehet bármilyen sötét az éj. A zene új reggelt ígér, lehet bármilyen nehéz a csend.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A Paks 2 atomerőmű története 18-19 évvel ezelőtt kezdődött az előkészítő vizsgálatokkal. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécs Krisztina vagyok. A kezdetekről, a jelenről és az erőmű jövőjéről beszélgetünk dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel.
2: 2007-2008 magasságában, ugye a bajnai gyurcsány időszakban már született egy elvi megállapodás arról, hogy szükség lesz a Paks 2 atomerőműre. Az akkori előrejelzések is olyan jövőképet vetítettek előre, hogy jelentősen fog nőni a villamosenergiafogyasztás. Ugye lehetett látni akkor, hogy mik az Európai Unió fő irányai, hogy egyre inkább a klímasemlegesség elérése lesz egy kitűzött cél, és ugye azt lehetett látni, hogy ennek a legköltségkímélőbb módja az, hogyha minél hamarabb a villamosenergia szektort dekarbonizáljuk, tehát széndioxid kibocsátás mentessé tesszük, és ezen keresztül a közlekedésben és az épületekhez köthető energiafelhasználásban is egyre nagyobb szerepet kap a villamosáram, és itt tulajdonképpen egy ilyen zöld áram alapú zöldítés vár majd az EU tagállamokra. Ezért ez egy fontos döntés volt, egy elvi alapot képzett afelé, hogy a mindenkori következő kormányok mindig tolják előre ezt a problémát, olyan értem, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, kezdjék meg ennek a jogi, meg a műszaki alapjainak a megteremtését kigondolni, készüljenek tervek, készüljenek megvalósíthatósági tanulmányok, hogy induljon el ilyen irányba a munka. Tehát ezen 2007-2008-ban volt. Ugye a rendszerváltás után ekkor már az országnak megvolt a maga első klímastratégiája is 2008-ban, amiben fontos szerepet játszott ugye a mindenkori magyar atomerőművi kapacitásnak a dekarbonizált volt, tehát elindult egy ilyen építkezés ebbe az irányba. Aztán a következő lendület az akkor jött, amikor az országgyűlés 2011. novemberében elfogadta az akkori nemzeti energiastratégiát, ami 2030-ig adott útirányt a magyar energetikai fejlesztéseknek, és kitekintéssel 2040-2050-re ugye a klíma semlegesség miatt ugye már akkor szükség volt bizonyos dolgokban még előrébb gondolkodni. És így jött képbe tulajdonképpen a Paks 2 beruházás, ugyanis itt mindenképpen felhatalmazást adott az akkor hivatalban lévő második Orbán kormánynak, ugye 2010 utánról beszélünk, hogy kezdje meg az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, kezdje meg ennek az előkészítő munkáit, és ebben az energiastratégiában már volt a Paks 2 beruházása kapcsolatban sok javaslat, meg egy ütemterv, hogy épüljön fel. Mindenképpen már akkor az volt a terv, hogy ugye a négy paksi atomreaktor, most is működő atomreaktor mellé két nagyobb teljesítményű épüljön. Ugye most 500 megawattosak a mostani paksi blokkok, ebből van négy darab, és akkor olyan 1000 megawattos, hogy a méretgazdaságosságnak is megfeleljen, 1000 megawatt vagy a fölötti blokkok jöttek szóba. Egyáltalán nem volt lezsírozva, hogy orosz lesz a folytatás. Akkor még nagyon jó pozícióban voltak a dél-koreai ajánlatok. Az orosz Rosatom után a sorban következik a dél-koreai reaktorépítési potenciál, hiszen mindössze csak 30%-kal drágább, mint az orosz tervezésű atomreaktorok. Azt tudni kell, hogy az amerikai, a Westinghouse az 55%-kal drágább jelenlegi árakon, és ha mai árakat nézzük, francia meg 80%-kal, még ezek az opciók jöttek komolyan szóba akkor. Egyrészt tudni kell, hogy ha a kormány nem a legolcsóbb mellett dönt, amikor a műszaki tartalom rendben van minden ajánlatnál, hanem valami drágább megoldást talál, akkor abban az időben ez nagyon komolyan véve, hogy az állami vagyon hűtlen kezelésének számít, ha egy drágább opciót választunk. Tehát azért ez eléggé megszabta a folytatást.
1: A Rosatom volt a legolcsóbb lehetőség,
2: ajánlattétel? Így van, már akkor is. Az igazság, én a mostani árakon néztem meg, hogyha most, hát gyakorlatilag ez vonatkozik Paks 2-re, hiszen Paks 2 most épül. Tehát most 30%-kal jobb ajánlata van, mint a második legjobbnak. Tehát egyharmadával olcsóbb a Rosatom által értített atomerőmű, mint a második legolcsóbb a dél-koreai. Kína is szóba jöhetne, a kínai atomtechnológia, ami nagyon erősen épül az oroszra, de ott az oroszok és a kínaiak közt van egy olyan megállapodás, hogy az oroszok átadták nyilván pénzére a szabadalmaikat, a know-how-t a kínai atomerőmű, saját atomerőmű építkezésekhez úgy, hogy mondjam, a harmadik országbeli bizniszt, azt az oroszok csinálják. Kína el van magával, hát évente 6-8 atomerőmű blokkot épít és ad át. Elképesztő tempóban haladnak itt is. Tehát Kína megkapta az oroszoktól a know-how-t, a jogokat. Természetesen ez már nem az eredeti orosz technológia, amit ők építenek, hanem ők ezt továbbfejlesztették, és más gyártói tapasztalatokat is, amerikai, francia, kanadai gyártói tapasztalatokat is behoztak, újításokat. Ez nem egy az egyben már az orosz technológia, de azért annak fontos szerepe volt benne, és ők maguk építik, hiszen minden évben 6-8 reaktort építenek föl, és ezért az oroszokkal azt a megállapodást kötötték, hogy viszont külföldön ezt a technológiát az oroszok árulják, tehát így.
1: Az Európai Unió vizsgálta az állami támogatást és a közvetlen megbízást.
2: Akkor még vizsgálta, ez jó pár évvel ezelőtt kezdődött ez a Herce-Hóca, legalább öt, hogy osztrák, magyar civil, tehát energiaklub, levegő munkacsoport. Igen, köszönöm szépen. Tehát ekkor kezdődött ez a történet, csak hogy azóta Nyugat-Európa is felébredt, miután láttuk a orosz-ukrán háború miatti európai energiaválságnak a kibontakozását, és azért hál' Istennek a tagállamok egy nagyon jelentős része azt szűrte le, hogy bizony az atomenergiára nagy szükség van. De arra is rájöttek, hogy képtelenség kizárólag a piacgazdasági alapon fölépíteni egy atomerőművet, ugyanis annyi közreműködő partner van, annyi stakeholder, annyi érdekelt fél, hogy azt nem tudja a piaci cégek, mert nincs fölöttük egy hierarchia, tehát nincs fölöttük egy szervező elv. A piaci cégek tárgyalnak egymással, de ha 30 piaci cég vesz részt egy beruházásba, ott már kell fölé egy szervezet, ami megszervezi és becsatornázza ezeknek a cégeknek az érdekeit, tehát egyszer ez. Másrészt rájöttek, ez például most az angol példát mondom, a demokráciának meg a szabadpiacnak az őshazája, ahol kellett csinálni egy ernyőszervezetet, ott is ugye háromszorosára tervezik bővíteni az atomerőmű kapacitást, kellett csinálni egy ernyőszervezetet, hogy összefogja az összes érdekelt felet. Ami társadalmi szervezetektől, civilektől kezdve a legkeményebb mérnöki cégekig, beruházókig, bankokig, biztosítótársaságokig, villamosenergia, rendszerszabályozóig, mindenki benne ül ezekbe a szervezetekbe. Én elhiszem, hogy mindenki jó szándékú, mert mindenki jót akar egy ilyen óriási konzorciumba, de ezt össze kell szervezni. Ezt össze kell hangolni, kell valami szervezet. Azért, mert ez egy majdnem egy állami esernyő az atomenergetikai beruházás előtt Angliából. Ez a példa angol. És azért folyik épp a franciák is, ahol ugye tudjuk, hogy hatalmas új elképzelések vannak, hogy hány új blokk fog épülni, stb., hogy náluk még a mindig piaci szinten veszkődnek a beruházásokkal. Azt javasolták a francia szakemberek a francia kormánynak, és ebből majdnem megint csak kormányválság lett, hogy kövessék le, amit az angolok csinálnak, hogy csinálják meg ezt a nagy szervezetet, és vállaljon az állam garanciát a beruházásra valamilyen szinten, köteleződjön el. Ugye az atomerőmű ahhoz képest, hogy mennyi munka van vele, ahhoz képest hamar felépül, és nagyon sok pénz. Tehát valami fajta garanciavállalás szükség van. És ugye ez már megint mire hajaz? Egy picit azokra, amit ugye Magyarországot ugye ezért kérdőre vonták, de gyakorlatilag a többi nagy atomenergiában érdekelt ország is ebbe az irányba halad. Tehát kell az állami garancia, és kell egy ilyen kormány által felügyelt szervezet, mert itt akkora pénzekről van szó, hogy ezt nem lehet csak úgy elvesztegetni, és nem lehet csak úgy 10 éveket késni. Tehát mindenképp kell ebbe az irányba indultak.
1: Elfoghatatlan pénz ömlik, vagy ömlött a Paks 2-be.
2: Igen, ez ugye 5000 milliárd forintba kerül a teljes Paks 2 beruházás, mindenestől, tehát kulcsra készen, hogy onnantól csak benyoljuk a slusszkulcsot, és megy a történet. A kérdés mindig az, hogy mihez képest drága Paks. Paks 60-70 évig Paks 2 áramot fog termelni. Képes lesz arra, sokkal modernebb ilyen szempontból természetesen, mint a Paks, most is dolgozó paksi atomerőművünk, ezt már lehet szabályozni, ezt tud menetrendet követni, ez képes alkalmazkodni a naperőművekhez, szélerőművekhez valamilyen szintet, tehát nem tökéletesen, hiszen azért nem lehet másodpercenként megváltoztatni a teljesítményét, de sokkal jobban, mint a paksi atomerőmű. A hűtésében is biztonságosabb, olyan szinten biztonságos, hogy több egymástól független technológiával is hűtik, tehát képes lesz arra, hogy a saját áramával óriási ventilátoros csatornákon, levegőszűrő csatornákon keresztül víztől függetlenül is hűtse önmagát, tehát víztől függetlenül, a Duna vizétől függetlenül is, és ki tudja még milyen meglepetés, tehát a Paks 2 beruházás azért tanult a múltból, ugye egy modernebb megoldású atomerőmű lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy 5000 milliárd forint, 12,5 milliárd dollárról beszélünk, 5000 milliárd forint. Na most, hogyha csak azt a 4 gigawattnyi szélerőműről beszélünk, ami megépül most a Tisza kormány elképzelései szerint, ott a beruházás összege olyan 2800-3500 milliárd forint, tehát olcsóbb, mint Paks. Igen ám, csak itt az a baj, hogy ezek nem szabályozhatóan termelnek, hanem időjárás függően. Ezért ahhoz, hogy egy kicsit is szabályozott legyen a termelésük, tehát mondjuk egy napközbeni termelést át tudjunk vinni 6 órára, ami csak 6 óra, hogy a esti villamosenergia termelési csúcsot elérjük, és ugye ahhoz, hogy másnap reggelig is rendelkezés, az 16 óra. Akkor a akkumulátoros, ipari energiatároló kapacitást kell építeni, aminek az ára több, mint maga a 4 gigawatt szélerőmű. Tehát körülbelül ott tartunk, hogy ha nagyon alsó hangon vesszük, az egy 5000 milliárd forintos beruházás, az az ipari akkumulátor mennyiség, ami ahhoz kell, hogy másnap reggelig egy előző nap megtermelt nap- és szélenergiát át tudjunk vinni a következő napra. És ez csak egy nap. Ez csak egy nap. És ez még sehol nincs ahhoz képest, hogy ugye Paks 7 nap, 24 óra annyit termel, amennyit akar a rendszerjelenlétől. Tehát Paks 2 által nyújtott ellátásbiztonságot ez még mindig meg se közelíti, de ez így már együtt körülbelül 8000 milliárd forint. Ez lassan kétszer annyi kezd lenni, mint a Paks 2 beruházás. Nem akarok a szélerőművek ellen beszélni, mert egy jó működő rendszerben, hogyha rendesen ki van egyensúlyozva, ha vannak rugalmas kapacitások, ami tudja kezelni ezeket a helyzeteket, ez rendben van, belefér. Minél több lábon állunk, annál jobb. De Paks 2 a nap végére olcsóbb lesz jóval, mint egy ugyanekkora szélerőművi kapacitás a tárolási szükségletével együtt, és ugye mindig fogjuk tudni, hogy a következő órában hány megawattot fog termelni. És ugye, ahogy mondtam, itt már a hűtés is úgy van megoldva, hogy sokkal nagyobb arányba lehessen egy biztonsági hűtőrendszerre alapítani az erőmű működését. Ez az egyik. A másik, hogy nyilván a szakembereknek azért ez egy lecke volt mindenképpen, a mostani nagyon kicsi vízállás, hogy erre föl kell készülni, és egy fenékküszöb, meg két uszály elsüllyesztésétől azért egy stabilabb megoldással kell ezt megoldani. Én szükségesnek tartanám, hogy vagy Heller forgó hűtőtornyokat kell beépíteni, és azzal az erőműből kijövő meleg hűtővizet úgy visszahűteni, hogy a Duna élővilágát ne tudja veszélyeztetni egy kicsit se, a másik pedig, hogy a vízellátást jobban meg kell oldani, mint ahogy eddig van, föl kell készülni az ilyen alacsony vízállásokra is.
1: Említettük, hogy sokba kerül, sok-sok pénzbe kerül a Paks 2, de felmerül a kérdés, hogy mennyibe kerülne akkor, ha nem épülne meg.
2: Egy példa a mostani eseményeknek a margójára, hogy ha nem lenne most Paks, azt tudni kell, hogy ma már az időjárás függő áramtermelés miatt az árak is időjárás függnek, és ez természetesen függ a V4-es országoknak a rendelkezésre álló exportáló árammennyiségétől is, hogy éppen mi az ár. Van, amikor egy napon belül 17 forint per kilovattóráról estére fölmegy 107-re. Az átlagár az 64. Most gondoljuk meg, 64 forint per kilovattóra, ez a napi átlagár. Na de ez 17-től 107-ig tart egy napon belül. Este 107, este többszörösébe kerül az esti ára, mert nincs naperőművi termelésünk. A naperőművek sokat bepótolnak, és valóban olcsóbbá teszik az áramot, de este nem termelnek, és egyelőre nincs tárolási kapacitásunk. Gondoljuk meg, hogy hat azt az import áramot, amit akkor veszünk este, ha nem lenne Paks, azt mindet venni kéne. A jelenleginél 6-7-szer magasabb áron. Ugye Paks az 14-18 forint per kilovattórán termel áramot. Ennyiért adja el, és ez már a kereskedelmi ár, tehát ennyiért adja el a Mavírnak a magyar rendszerirányító. Na ehhez képest a naperőmű az 45 forint per kilovattórát kap, tehát nem háromszor, 2,5-szer annyit kapnak az áramért, és ugye a piaci ár az vagy alatta van, vagy felette, tehát támogatással működik. De ezt azért nem vehetjük alapul annyira, mert ez a paksi erőmű már régen megtermelte a beruházási költséget. Tehát ő már tud olcsón termelni. Valószínűleg azért nem ilyen egyértelmű lesz Paks 2-nél a helyzet. Olcsóbb lesz lényegesen, mint a támogatott ár, de azért amíg vissza nem termeli a beruházási költséget, azt ugye vissza kell adnunk, addig valószínűleg drágább lesz, mint a mostani paksi erőmű. De biztos, hogy nem lesz annyi, mint a naperőmű. Tehát igazából Pakssal jól járunk, Paks 2-vel jól járunk, nagyon fontos lenne, hiszen az áramfogyasztásunk nagyon sokat fog nőni. Szinte havonta jönnek a bejelentések az új áramfogyasztási csúcsunkról, stb. Stb. Ez majd még télen folyamatosan is nagyon gyorsan növekszik. 2030-ra már egy 30%-os áramfogyasztási növekedést jósol a legkonzervatívabb szakértői csapat is. Tehát 30%, ami azt jelenti, hogy 2040-re már egy 50-60%-kal fog nőni az áramfogyasztásunk, elképesztő, és 2050-re megduplázódik. Tehát Paks 2 nem hogy kell, de Paks 3 is kéne, az az igazság.
1: Tulajdonképpen elindult a kivitelezés. Most hol állunk?
2: Mindig az elején nagyon sokat ártott az egész projektnek. Maga a 2008-as gazdasági válság, emlékszünk, hogy akkor a nyugati világban egy nagyon mély recesszió indult. Ez nálunk Magyarországon 2013-ig eltartott, tehát 13-14. Akkor kezdett lábra kapni újból a magyar gazdaság, és akkor kezdtünk kijönni ebből a recesszióból. Akkor senki nem azon gondolkodott, hogy építsünk még atomerőművet, mindenki örült, hogy végre kijöttünk abból a bajból. Akkor ugye abból kijöttünk, utána jött a Covid, amikor minden leállt, jött az európai energiaválság. Ezek a dolgok mind arra hatnak, hogy ilyenkor a beruházók meg a döntéshozók elkezdnek óvatosak lenni teljesen jogosan, és elkezdenek kívánni, hogy merre dől majd a mérleg nyelve. Tehát ezek mind a Covid, mind az európai energiaválság, mind a orosz-ukrán háborúk, aztán a szankciók, ezek mind. Így erről nem sokat beszéltünk, de a szankciók azok nagyon keményen érintették már most a paksi atomerőművet, hiszen nem lehetett vasúton szállítani a fűtő elemkazettákat, sem a használtakat vissza Oroszországba, se az újakat a paksi atomerőműve. Leállt a háború miatt a vasúti közlekedés, meg az egy túl veszélyes lett volna akkor már vasúton, és akkor repülővel szállították ugyanezeket a dolgokat. A szankciók már érintették ezt a történetet, már eddig is. Ez az egyik. A másik dolog, ami inkább már emberi, valahogy az oroszok máig nem hiszik el, hogy az Európai Unióban kötelesek vagyunk minden szempontból európai szabványokat betartani. Szerintem jártak már így, hiszen Finnországba is építkeztek az oroszok, építkeztek a cseheknél, építkeztek a szlovákoknál, Bulgáriában. Tehát tudják, hogy az Európai Unió is tud nagyon kekeckedni, hogyha a papírmunkáról van szó. És ezek az engedélyeztetési folyamatok, meg ezek a megfelelő szabványon való tervrajzkészítések, meg engedélyeztetések, ezek, hogy nagyon őszinték legyünk, nem az oroszok erősségei. És ebben ugye Magyarország kis országként kisebb súllyal tudott erre olajozó szerepet betölteni, tehát nem nagyon mentek előre az ügyek. Ugye ebbe tudjuk jól, hogy próbálkozunk. Voltak személycserék is ezen a területen, Süli János miniszter úr próbálkozott a maga jó rendőr mentalitásával, hogy kiválóan beszél oroszul, nagyon jól ismeri az oroszokat, toleráns, udvarias módszerei sem hozták meg az áttörést, ugye ennek az atomerőműnek már a 2011-es energiastratégia szerint már működnie kellett volna most. Tehát 2026-27-ben Paks 2-nek már pöfögni kellett volna. Ehhez képest nincs így.
1: A dokumentumok szerint 2034 végére lesz kész.
2: Igen, most már 2030-as évek elejéről beszélünk. A 34 az már az elejének is a vége, úgyhogy még itt is tolódott. Mert az oroszoknak megvan a maga tempója, de még itt azt kell látni, hogy az oroszok körülbelül 30-35 atomerőmű blokkot építenek a világba. Tehát a világ erőmű építésének a 60-70%-a, ami nem Kína, az az ő kezükben van. Az összes többiek valahol ő mögöttük kullognak. És ugye náluk az is szempont, és ez teljesen érthető, hogy ha felépítenek egy blokkot, meg egy erőművet valahol, annak mi a marketing értéke, mi a piaci értéke. Ha Indiába felépítenek egy atomerőművet, ahol még 20-at rendelnek, akkor azt tolják meg. Ha úgy látják, hogy az európai piac a rossz atom bezárult, már pedig nagyon e felé tartunk, akkor a magyar projekt értéke az ő szemükben hátrasorolódik, hiszen semmifajta piaci meg marketing nem lehet majd belőle egy referencia üzem Európára nézve. Arra lehet referencia üzem, hogy más orosz reaktorokat venni kívánó ország megnézze, hogy európai viszonyok között hogy működik egy orosz atomreaktor vagy atomerőmű, de már az elsődleges értéke az oroszok szempontjából piaci értéke azért hátraesett. Emiatt, hogy ugye be akarják zárni ezt a kaput is, hát évvégével már tudjuk, hogy olyan szankciók készülnek, hogy 2027 évvégével az orosz technológiai atomerőművek tiltva lesznek. Hát lehet, hogy tulajdonképpen most már erre zajlik egy ilyen felkészülés. Én, ahogy látom a politikai fejleményeket, egy olyan diplomáciai vagy politikai helyzetet akar előidézni, amiben ne is legyen kérdéses, hogy Paks 2-t ne az oroszok építsék. Paks 2 valószínűleg akkor is lesz, mert ez az áram kell, és nem akkor, amikor süt a nap, meg fúj a szél, hanem mindig, tehát rengeteg áram kell, tehát az egész világ erre halad. Ugye látjuk, hogy Elon Musk-tól Bill Gates-ig, Joe Bezos, meg a többiek, ezek mind ebbe a kis modulális reaktorokba rengeteg pénzt tolnak bele.
1: A beszélgetést zárhatjuk azzal, Paks 2 fontos, szükségszerű.
2: Paks 2 nélkül és Paks 1, hiszen legutóbb még ez még úgy van papíron, erre törvényrendelet van, hogy Paks 1 az a 50-es évek elejéig megy, lesz még egy felújítási kör. Észak-Amerikában simán úgy működnek az atomerőművek, hogy két felújítási kört engedélyeznek nekik. Tehát egyszer meg felújítják, amikor eljött egy üzemidő, és még egyszer. És akkor onnantól majd vége lesz. Tehát az 50-es évek elejéig fut, addig együtt termel majd ugye Paks 2-től, ami akkor véhetően 2034-ben már szintén üzemelni fog. Enélkül nincs magyar ellátásbiztonság, enélkül nincs, tudnunk kell, hogy a fűtőelemek ára ugyanannyi. A kereskedelmi szintre dúsított urán ára nem függ a Hormuzi szorostól. Nem függ attól, hogy milyen embargó van, meg hogy mennyibe kerül a kőolaj, meg az LNG. Nem nagyon mozog a politikusok hisztizéseire, nagyjából a fűtőelemek mozognak egy kicsit, de nem annyira, mindig elérhetők, mert sokféle országban van. Sokféle politikai berendezkedésű. Minden táboron belül van egy urán bányászó ország. Úgyhogy biztonsággal beszerezhetők. Ha kell, több évre be tudunk tartalékolni belőle, hogy nem kell venni semmit sehonnan. Úgyhogy az ellátás biztonság garanciája Paks. Paks 1 és Paks 2. És remélem, hogy sok kis moduláris reaktor is lesz majd. Az is belefér a magyar villamos energia mixbe.
1: Kedves hallgatóink, dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon

A bibliai lexikon arról próbál gondolkodni, hogy sok olyan esemény történik, amikor a férj a feleség családjához költözik, például Jákob, például Mózes. De megjegyzi a lexikon, hogy ők menekültek voltak, s mihelyt hazatértek, mentek velük asszonyaik is. Még talán külön precedens Sámsonnak a története, aki filiszteus nővel házasodott, de ez csak kivétel. Az ószövetségi szokás, törvény, hogy a hölgyek követik férjük otthonába a férjüket, és a család ott teljesedik ki. A család feje tehát a férfi. Teremtés könyvének 3. fejezetének 16. verse. A lánynak a fogadalmát az apa, az asszonyét a férj érvénytelenné teheti, jegyzi meg a lexikon. Mindez azonban, mármint hogy a család feje a férfi, nem szolgai alávetettség, hanem inkább a feladatoknak a megoszlása. A férfi hordozza a döntés felelősségét. Ábrahám mondja ki a döntést, de Sára kívánsága érvényesül, például Hágár elűzésekor. Teremtés könyvének 21. versének 9. 13. verse, amikor Sára vetélytársat lát Hágárban, akkor arra kéri férjét, hogy űzze ki, aki Istennel megbeszélve teszi ezt meg. Jákob történetével kapcsolatban is azt mondja, hogy Jákob tervez és dönt, de megbeszéli feleségeivel, hogy hazatérnek, ott hagyják az anyai házat, és az ígéret földjére vonulnak vissza. Szintén Teremtés könyvének 31. versének első 16 verse. A példabeszédek könyvének 31. fejezetének 10. 31. verse a derékasszonyt mutatja be, aki nem csak házi munkát végez, hanem kereskedik. Rendelkezést ad szolgálóinak, sőt, mezőt vásárol, szőlőt telepít. Megjegyzi a példabeszédek könyve, férje megbízik benne. Ebben az is benne van, hogy jóváhagyásával tesz mindent. Az a háttér, amit a felesége biztosít, lehetővé teszi a férj számára a közéleti szerepet. Magyarul, azt a férjet ismerik el, az a férj beszélhet a város kapuban, bizonyára összejöveteli hely, akinek erényes és jó felesége van. Együtt illeti a tisztelet a férfit és a nőt, hangsúlyozza a kivonulás könyve 20. fejezetének 12. verse és még több más hely. Aki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakuljon, mondja a kivonulás könyvének 21. fejezet 17. verse. Vagy szintén a 3. Mózes könyve 20. fejezetének 9. verse. Ugyanúgy az is halállal rakuljon, aki megveri apját vagy anyját. Kivonulás könyve 21. fejezet 15. vers. Azt javasolja a Mózes 5. könyve 21. fejezet 18. versétől 21. verse, hogy ha valakinek engedetlen gonosz fia van, aki sem az apjára, sem az anyjára nem hallgat, azt a figyelmeztetés után vigyék a vénekhez a kapuba, és ha nem változik, kövezzék meg. Szintén ugyanez a könyv a 27. vers 16. versében azt mondja, hogy a 12 átokmondás között ott szerepel az,
hogy aki

0: gyalázza apját vagy anyját, az átkot von magára. Megjegyzi a keresztény lexikon, hogy a tanításban is mindketten részesítik a gyermekeiket, amit azoknak mindkettőtől tisztelettel kell elfogadnia. Példabeszédek könyvének első fejezet 8. verse és még sok helyütt. A házasság a következő pontja a lexikonnak, a nemi életnek és az utódok felnevelésének a helye. A szaporodás áldását már az Éden kertjében adta az Isten, ott elfogulatlanul mezítelenek voltak egymás előtt. Helytelen az a fölfogás, jegyzi meg és hangsúlyozza a lexikon, hogy a bűnbeesés a nemi élet fölfedezése lett volna. Bár a házasság előkészítését a családfők végzik, mégis szokásban volt a mátkapénz fizetése, Teremtés könyvének 34. versének 12. verse, vagy Kivonulás könyve 22. fejezetének 16. verse. De megjegyzi a lexikon, hogy a házasság nem alkú és vásár dolga. Köze van hozzá a szerelemnek is. Ismeretes Jákob története, aki szerelmes Ráhelben, és ez a szerelem kölcsönös. Vagy ismeretes Elkána gyöngesége Annához, 1. Sámuel könyve, 1. fejezet 8. verse, aki Sámuel próféta édesanyja lesz. Az énekek éneke pedig a szerelmi költészet. A törvény is számításba veszi, hogyha valaki, egy rabszolga, annyira megszereti feleségét és gyermekeit és urát, hogy vállalja értük az örökös rabszolgaságot is. A paráznaság ellen, a következő pontja a lexikonnak, sok törvény védi a házasságot. A példabeszédek könyve a halál útjának nevezi a parázna asszony házába vezető utat. 2. fejezet, 18. vers és a következők. Ugyanitt az ifjúkor társának nevezi a házastársat, és Isten előtt kötött szövetségnek a házasságot. Miközben a paráznaságtól óv, a házasságon belüli erotikáról felejthetetlenül szép képekben beszél a példabeszédek könyve 5. fejezet 15. versétől 23. verséig. A paráznaság elkerülésére mindenkinek legyen saját házastársa, tanítja majd az új szövetség, de erre majd visszatérünk. A család célja a szaporodás, a sok gyermek, amelyet Isten ajándékának tekintettek, a gyermekáldás elmaradását pedig szégyennek és büntetésnek. Megjegyzem, hogy a katolikus fölfogása házasság szentségéről magában foglalja a gyermek vállalását és a gyermek nevelését. Erről majd valószínűleg még lesz alkalmunk beszélni. Természetesen az Ószövetségben elsősorban fiúra vágytak, mert a lányok férjhez menetelükkel kiléptek a családból. Megjegyzi a lexikon, hogy a család érzelmi közösség is. Elképzelhetetlen, hogy az apa és az anya elhagyja gyermekét. 27. Zsoltár, 10. vers. Ugye milyen szomorú a mai helyzet? Sok esetben sajnos. Az apa nem csak fegyelmez, folytatja a lexikon, hanem irgalmas is. Persze a fegyelmezés akkor helyes, ha a gyermek érdekében történik, és szeretetlenségnek nevezi a Szentírás azt, ha valaki elhagyja a fegyelmezést. Az anya viszont vigasztalni is tud. Izaiás könyvének 66. fejezetének 13. vers. A keresztény házi rendek a gyermeket a szüleik tiszteletére figyelmeztetik. Megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy erre majd az új szövetség tárgyalásánál visszatérünk. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom volumene. A privátbankár szokásos havi árkosár felmérése szerint egy év alatt 8%-kal csökkent a nagybevásárlás ára, ami újabb rekordot jelent az árkosár történetében. Több mint 3000 forinttal kell kevesebbet hagyni most a pénztárnál, ugyanazért a 30 termékből álló kosárért, mint tavaly októberben. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal volt nagyobb a kibocsátás. Szeptemberben 92 milliárd 800 millió forint volt a költségvetés központi arrendszerének hiánya, 210 milliárd 400 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárdot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzáló hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel érvényben marad. A 6 látvány csapatsportágat érintő 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár a Facebook oldalán közölte, a szóban forgó ügyekben a támogató a hatósághoz, a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz fordult. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készül el. Orbán Anita külügyminiszter elítéli Kerkez Milos a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hidvégi Balázs került fel, a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap úgymond halál listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz már előzőleg közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, egy civil életét vesztette, 6-an megsebesültek. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók eltorlaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luka Niculescu külügyi államtitkárt, Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikusz Ordan elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilija Bolyan nemzeti liberális pártelnök kormányát. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcsomérséklet 24-25 fok körül alakul. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is, csapadék továbbra sem hullik majd. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kap saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.
8: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
9: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk az iskola rendőre programról, valamint a rendőrök által végzett prevenciós munkákról, ezek tapasztalatairól. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai műsorunkban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is van tevékenyen jelen a rendőrség az iskolások mindennapjaiban, ha mondhatom így. Köszönöm, Levente, hogy itt vagy velünk.
10: Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
9: Elkezdődött az iskola szeptember elején, elsején, és hát ugye ti ott voltatok velük, tényleg így fogalmaztam, a mindennapokban is. Hogyan segítettétek az iskolások reggeleit?
10: Hát alapvetően idén szeptember is ugye becsengettek, elindult a tanév, erre nagy hangsúlyt fektett a rendőrség, így a főkapitányság, balesetmegelőzési bizottsága is. Az idejében is az iskolarendőre programmal párhuzamosan a tanévkezdési kampányunkat is elindítottuk. Ugye az itt lakók ezt már úgymond megszokhatták, hiszen az őszi nyári átállás, a nyárból az őszbe történő átállás mindig mozgalmas a közlekedés tekintetében, illetve nyilván gyereket is érinti, hiszen itt egyik napról a másikra, gyakorlatilag ugye hétfő még nyári szünet volt, kedden meg már tanév első napja volt, úgyhogy lényegesen nagyobb a forgalom, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, főleg azokon a helyszíneken, ahol ugye különböző óvodák, iskolák vannak, hiszen ezek egyik napról másikra megtelnek élettel, ugye nagyon sokan közlekednek ugye mindenféle járművel, ugye kicsiket általában a szülők hozzák, náluk ugye a parkolásra is figyelni kell, hogy be tudják kísérni a gyerekeket, ugye akik pedig biciklivel és más guruló járművel jönnek, nekik pedig nyilván fontos, hogy felvegyék a közlekedés ritmusát, illetve az autósoknak is figyelniük kell ebben az időszakban, hiszen egyik nap még azon a helyen esetleg nem volt torlódás, vagy nagyon könnyen tudtak közlekedni, viszont a másik nap meg már hatalmas sorok tudnak kialakulni, úgyhogy ezért fontos, hogy ebben az időszakban, hogy mi is felhívjuk a figyelmet, hogy ott legyünk fizikálisan is a kollégák által ezeken a helyeken. Ezek minden évben fel vannak mérve egyébként, hogy hol vannak azok a megyeszerte azok az iskolák, amik olyan frekventált forgalom út mellett helyezkednek el, vagy esetleg nehezebb a megközelítésük, kevés a parkolóhely, ahol indokolt, hogy mi a reggel, illetve a délután időszakban egy-egy órára ott legyünk. Ezek után ugye pedig elindult a név, ugye a munkatársaim egész szeptemberben, tehát 4 héten keresztül voltak ott az iskolák környékén, ezeken a helyszíneken is, itt Egerben egyébként 2 ilyen helyszínünk is volt, ahol a munkatársak, ugye a polgárőrség, városrendészet munkatársait is meg kell említenem, hiszen ők is mint társszervek segítenek nekünk itt a mindennapokban, hiszen ez ugye hétfőtől péntekig ugye folyamatos úgymond leterheltséget okoz a kollégáknak, ugye folyamatosan jelen kell lennünk ezeken a helyszíneken, így ugye megosztva voltunk ott ebben a szeptemberi hónapban is.
9: Mik voltak a tapasztalatok? Mennyire voltak felkészülve erre az időszakra? Akár az autósok, akár a közlekedésben másképp résztvevők és a gyalogosok?
10: Hát alapvetően nem mondhatjuk, hogy idejében is jól indult a tanév, hiszen megye viszonylatában is nem történt olyan gyerekeket érintő baleset, ami kimondottan ilyen tanévkezdéshez vagy iskolához kötődő lett volna, úgyhogy ez külön örömteli. Nyilván itt ugye fontos, hogy a gyalogosok figyelmét is felhívni, hogy azért a gyalogátkelők nincsenek betonfallal körbevéve, tehát fontos, hogy ők is kellő körültekintés után lépjenek az úttestre, hogy nyilván az autósok is figyeljenek oda, főleg ezeken a helyeken. Én úgy gondolom, hogy azért egy-két nap után ezt mindenki megfelelően fel tudta venni ezt a ritmust, és ugye a második hetet már gyakorlatilag úgy kezdtük, hogy mindenki szerintem egy picivel hamarabb indult el otthonról, belekalkulálta, hogy ugye ezeken a helyeken azért várakozni kell, torlódás alakulhat ki. Ugye Egerben, illetve több városban is ugye az útfelújítások is jelentős problémát okoznak. Itt a reggeli időszakban hát nem tudunk abban az ütemben haladni, mint általában, úgyhogy nyilván fokozott figyelmet és türelmet kértünk az autósoktól, de így összességében azt mondhatom, hogy jól indult a tanév rendőrségi szempontból is.
9: Az egyik frekventált helyszín az a Barkóczi utca itt Tegerben, az átkelő?
10: Igen, igen, mondhatjuk itt a kettes iskolánál a Barkóczi út, hiszen az alapvetően nagyon forgalmas ugye a buszpályaudvar miatt, ugye emellett pedig még ugye mellett egy iskola, illetve lejjebb még két iskola, középiskola is található, úgyhogy itt azért az elég nagy forgalmat bonyolít le alapvetően is, nem még ugye a tanév időszakában, úgyhogy ugye parkolóhelyek is, parkolóház is van a környéken, úgyhogy emiatt ugye sokan keresik fel ezeket. Úgyhogy az idevezető út pedig általában a Barkóczi úton keresztül megy, úgyhogy itt is ott voltak a kollégák a reggeli időszakban, illetve a déli időszakban, főleg ugye nyilván igyekszünk a csengetési rendeket, illetve alapvetően a forgalmat felmérni, hogy mikor érdemes tényleg a kollégáknak ott lenni, hogy segítsék itt a gyalogos sokanak a közlekedését. Illetve ugye mindenki már nagyon várja, úgymond itt ugye a felszerelt lámpa működését is, hiszen hosszú távon biztos, hogy ez is segíteni fogja majd a forgalmat, a gyalogosok forgalmát is, és valószínűleg kisebb torlódások kell majd számolni az erre közlekedőknek.
9: Ez mondhatom úgy, hogy ez egyfajta védelmi része ennek a rendőrségi feladatnak, de hát ugye ti ott vagytok a prevencióért is az iskolákban. Milyen területeken próbáltok átadni tudást megelőzési szempontból?
10: Hát a két fő irányunk nyilván a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés. A balesetmegelőzéssel kezdve az iskola rendőre programunk 2008 óta fut folyamatosan országos szinten, ezáltal a megyénkben is, több mint 100 iskolában vagyunk jelen, különböző, van iskola rendőr előadó, akinek több iskolája is van, hiszen az ő területén mondjuk akár közti megbízottként, ugye két település is tartozik hozzá, és amikor két iskola van, akkor ugye két iskolában is helyt kell állnia, úgyhogy ez már egy jól futó program maga, jól bejáratott, hál' Istennek évről évre azért csatlakoznak még új iskolák, hiszen hallják a pozitív előnyeit ennek, és itt ugye igazából az a fő, a programok a fő feladata, hogy az iskoláknak legyen olyan kapcsolattartó rendőr előadója, aki az iskolával, a pedagógusokkal, a diákokkal, sőt az esetben a szülőkkel is kapcsolatot tud tartani. Ha valakinek probléma, észrevétele, vagy még egy előadásra van igény, akkor ezt osztályszinten, illetve személyesen is akár szülők és pedagógusok érintésével tudnak nekünk feltenni kérdéseket, mi adott esetben rögtön tudunk erre válaszolni, segítséget nyújtani, hiszen sok olyan apró cseprű ügy van, ami esetleg nem feltétlen, mint rendőri szervhez közvetlenül tartozik, és adott esetben ezt úgymond házon belül is tudjuk orvosolni a kisebb-nagyobb problémákat, illetve tudunk tanácsot adni, ha valami komolyabb dolog történik, vagy tudunk szólni a kollégáknak, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy pedig valamilyen beavatkozás intézkedés fog szükséges lenni.
9: Ilyen tevékenységet te is folytatsz. Neked ez mennyire szívügyed, vagy mennyire kedveled ezt a területet, hogy így módon is megkereshetnek téged?
10: Én nagyon szeretem, ugye, mivel van úgymond pedagógusi végzettségem is, ezért így az iskola is egy kicsit a szívem csücske úgymond a rendőrség mellett, és jó így, hogy egy kicsit az iskola életébe is úgymond ott vagyok, ugye nekem szerencsés helyzetem van úgymond, hiszen az Eszterházi Gyakorló Általános Iskolának két épülete is van, úgyhogy két épületben is meg szoktam fordulni itt az elmúlt, hát most már azt hiszem 11. évemet kezdem itt, úgyhogy ez nekem is úgymond elismerés, hiszen elbír az iskola engem is, és hál' Istennek pozitívak általában a visszajelzések, úgyhogy remélem, hogy az így tudom folytatni én is, de alapvetően a legtöbb iskolában is azért állandósulnak a kollégák, rendszeresen ők járnak, így ugye arcot tudnak kötni a programhoz, illetve a rendőrséghez is, ez is fontos szempont tud lenni, mennyi fejük a figyelmet, hogy nyilván alapvetően nem azért vagyunk ott, mert valami olyan dolog történt, ami miatt új rendőrség, és akkor most mi lesz itt, hanem alapvetően ugye segítünk, illetve előadást tartunk. A programban egyébként az alsósoknak főként a biztonságos közlekedésről szoktunk beszélni. Vannak olyan iskolák, így én is, akik az elsősöket meglátogatják, minden 3-4-5 attól függ, hány elsős osztály indul abban az évben. Kicsit beszélgetünk a programról, bemutatkozok nekik, hogy miről és szól ez a program, én ki vagyok, miben tudok nekik segíteni, de nyilván azért egy kis ajándékot is szoktam nekik vinni, úgyhogy ez most már úgymond bevált szokott lenni, program szokott lenni nekem szeptemberről, legtöbb kollégának is, aki ilyen feladatot lát el. És a tanévfolyam meg nyilván iskola függő a programnak a jelenléte. Van, ahol ugye visszatérően elnőrzünk, van, ahol kapcsolatot tartunk, illetve vannak olyan iskolák is, ahol azért előszeretettel kérnek különböző problémákkal segítséget, vagy pedig különböző előadásokba, iskola rendezvényekbe vonják be az iskola rendőrét, úgyhogy ez is jól szokott működni.
9: Itt a gyerekekkel való kapcsolattartás tehát fontos. Volt olyan az elmúlt évek alatt, amikor tényleg azért kerestek meg, hogy segítséget kérjenek gyerekek?
10: Így van, volt, hogy osztályfőnökön keresztül, volt, hogy szülők keresztül kértek segítséget. Ez lehetett valamilyen osztályban lévő probléma, vagy személyes konfliktus, vagy eltűnt tárgy dolog, ilyen is előfordult. Aztán hál' Istennek ezek döntő többségében előkerültek, mert nem oda tette le, vagy nem úgy emlékezett, ahova tette, vagy pedig valami diák csinyáldozata lett szegény, és esetleg elrakták akár tonnazsákot, vagy valamit elduktak, úgyhogy szerencsére azért komolyabb esetek ritkán fordulnak elő, de azért voltak esetleg intézményen belül akár bántalmazások, esetleg nem olyan eszközöket vitt be a gyermek az iskolába, amit oda ugye a házirend engedélyezett volna, emiatt kértek segítséget, hogy az iskola környékén fordult elő olyan eset, amit esetleg láttak a diákok, és meg akartak beszélni, vagy őket érintette, leszólítgatták őket, kéregettek, stb. Tehát ilyenek is nyilván előfordulhatnak, és ilyenkor is akár adott személlyel, akár adott osztállyal tudunk ezzel kapcsolatban beszélgetni. Nyilván én ilyenkor általában elmondom a mondókámat, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy tudnak mit megelőzni, és utána nyilván nekik is számtalan tapasztalatuk, illetve észrevételük van, és ezeket fel tudják, vagy el tudják nekem mesélni, fel tudják tenni a kérdéseiket, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég átfogóan, akár egy 45 perces órába jól meg tudjuk vitatni ezeket a problémákat, és hál' Istennek pozitívak a visszajelzések, hiszen több szülővel is vagyok azért akár heti kampi kapcsolatban, aki pedig elmesélik, hogy igen, voltunk bent az iskolában, és ezt meg ezt mondta a rendőrbácsi, például, hogy apa ne telefonáljon vezetés közben, vagy kösse be az övét, úgyhogy azért a gyerekek eléggé racionálisan visszajelzik az otthoni kisebb, apró cseprő problémákat, észrevételeiket, úgyhogy úgy gondolom, hogy hasznosan is jól fut ez a program.
9: Akkor ők nem tartózkodnak a rendőröktől, tehát nincs bennük egy ilyen félsz.
10: Én úgy gondolom, hogy az alsótagozó amúgy is nagyon nagy izgalom, amikor egy rendőr egyenruhában megjelenik, úristen, mi történt, hogy történt, kivel történt, valami, vagy pedig mit tartott, és nyilván ők még sokkal folyékonyabbak erre, ezért is örülnek sokszor a pedagógusok, hogy nyilván ők a sok tantárgy mellett még erről is beszéljenek, akár a közlekedésről, nem olyan feltétlenül jól megy át az adott információt, tehát nem annyira hiteles, mint amikor egy rendőr egyenruhában mondja el ugyanazt. Úgyhogy emiatt szeretik is ezeket az előadásokat, nyilván még akár egy-két videóval, vagy személyes esettel megspékelve adunk elő egy-egy ilyen előadást, és valós balesettel, akár valós esettel, amivel nap mint nap találkozunk, ők is láthatnak akár dolgokat, és ezeket abszolút jól meg tudjuk beszélni, és bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy akár éves szinten, akár az évek alatt egyrészt egy pozitív rendőrkép alakul ki bennük, másrészt pedig úgy nem éri őket talán olyan jellegű baleset, ami akár egy ilyen beszélgetés után már egyértelmű, gondolk itt például, hogy nem megy át az úton felelőtlenül, hanem szétnéz akár egy gyalogos átkelő helyen, a piros lámpán tudja, hogy meg kell állni, a villogó zöldnél már nem lép le adott esetben. Tehát ezek az alapvető dolgok, a kocsiba beül, az ülésmagasítóba, kéri, azt beköti magát is, ha a szülő esetleg siet, és nem figyel, vagy nem veszi észre ezt. Tehát ez ilyen apróságokkal azért nagyon nagy, úgymond megelőzési feladatot tudunk ellátni.

0: És hát vannak ennél még komolyabb, ha mondhatom így, megelőzési programok, és itt ugye meg kell említeni a drogprevenciót. Hol tart ez a program, vagy hogyan próbáljátok átadni a tudást a fiataloknak?
1: Hát ugye ennek az egyik fő csapásirány, ugye a DADA program, ez a drogmentes életre hívott program. Ez is már nagyon régóta fut a különböző iskolákban. Itt is ugye a DADA előadók ugye egy képzésen vesznek részt, őket felkészítik ezeknek az óráknak a megtartására, illetve a különböző problémáknak a kezelésére, és ezt követően legtöbbször ők mennek ki az ilyen intézményekbe, ahol már konkrét probléma esetleg előfordul, esetleg akár valamilyen kábítóhatású készítményt, vagy gyógyszert visz be a gyerek, általában ilyenek fordulhatnak elő. Hál' Istennek azt el kell mondani, hogy Heves megyében nagyon ritkák ezek mostanában, úgyhogy nem jellemző, szerencsére a kollégák nem kell emiatt intézkedniük, illetve járniuk az iskolákat. Az eseti jellege nyilván előfordulhatnak ilyen problémák, vagy pedig információ, hogy egy gyereknek vannak valami olyan családon belüli, vagy egyéb nehézségei, ami esetleg ezt kiválthatja, vagy pedig a különböző iskola környéki helyeken kérdeznek rá náluk erre, vagy próbálják rájuk tukmálni ezeket a szereket. Úgyhogy nyilvánvalóan akkor bemegyünk az iskolába, adott osztályba, vagy összevont óra keretében, és akkor itt átvesszük igazából, hogy ez miért jó, miért nem jó, mire kell odafigyelni, kivetítjük, milyen szerek vannak, melyiket hogy adott esetben, hogy szokták használni. Tehát kicsit ez nyilván inkább a felső tagozat, illetve a középiskolát érinti jobban, náluk fordulnak elő esetleg ilyen jellegű, hogy kipróbálta, vagy ajánlották, vagy adták neki, vagy esetleg már szórakozó helyre jár, és ott tapasztalt, hogy valaki ilyen szer hatás alatt van, vagy mondjuk a WC-ben, vagy mosdóban megkínálták, vagy ajánlottak fel neki vételre ilyen dolgokat, és hogy ezeket mennyire fontos, hogy ezeket ne próbálják ki egyszer se, ne használják, az a jó buli, ahova nem kell feltétlenül italhoz és mindenféle más eszközökhöz nyúlni, úgyhogy ezekre igyekszünk felhívni itt a figyelmet. Nyilván itt azért az tapasztalható, hogy az életkor ugye kitolódik, tehát ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a 18 éveseket, 17 éveseket érintette, az most már esetleg bőven már a 14 éves kor, sőt ilyen 12-14 éves korot is már bőven érinti, és nyilván a szülőknek is ez nagy segítség, hogy mi is akár tudunk egy úgymond a gyerekekre ráhatni, illetve felhívni a figyelmüket, hogy mivel találkozhatnak nap mint nap, annak érdekében, hogy azért nyilván menjen el szórakozni a gyermek, csak olyan helyre megyen, ami biztonságos, és az ott tapasztaltakat megfelelően tudja kezelni.
0: És hát jelen van a bullying, ennek különböző formái lehetségesek, tehát már most ugye nem csak személyesen, hanem az internetes online térben is van erre lehetősége a gyereknek. Erre hogyan tudjátok felkészíteni a fiatalokat, hogy ezt hogyan lehet kivédeni, vagy megvédenie magát?
1: Hát, hogy alapvetően azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb problémát okoz ez iskolai szinten, családi szinten is. Úgyhogy erre is ugye a bűnmegelőzési kollégák nagyon sok programmal, illetve nagyon sok tapasztalat összegyűjtését követően próbálnak kifejleszteni különböző olyan képzéseket, amikkel segíteni tudunk a gyermekeknek. Nyilvánvalóan, ha adott osztályt érint, akkor ugye egy osztályfőnöki óra vagy beszélgetés keretében igyekszünk elmondani, akár anonim formában is, nem feltétlenül szembesítve egy gyermeket a másikkal, vagy több gyermeket egyel, hogy mi a fő probléma. Nyilván ez is nagyon sok minden változhat, ugye a kisebbeknél akár a cipő, milyen cipője van, miért ilyen ruhád van, miért most jöttél, de miért ilyen vagy, miért olyan vagy, tehát nyilván ezekből alakulhatnak ki. Nyilván onnan indul majd főként ugye a bullying rész, amikor ez folyamatosan állandóvá válik. Ez nyilván egy-egy gyermeket is érint, illetve lehet olyan is, hogy osztályon belül akár kiközösítésig tart egy-egy ilyen folyamat. Úgyhogy fontos, hogy ezt nem szabad megvárni, időbe közbe kell lépni, és nyilván az egyik ilyen érintettje ugye a szülő, akinek jobb esetben a gyermek vannak olyan kapcsolatban, olyan viszonyban, hogy elmeséli, hogy mi történik. Nyilván az egy nagyon jó visszacsatolás a szülőnek is, hogy ezt megosztja a gyermek vele. Illetve nagyon fontos ugye a pedagógusoknak, az osztályfőnöknek is ugye a jelenléte, hogy ők ezt felismerjék időbe, észrevegyék, hogy valami nem stimmel, akár nem a közvetlen érintetteken, hanem osztálytársakon, évfolyamtársakon keresztül hozzájuk eljusson ez a információ, és ugye megfelelően tudja kezelni, és tudjon szólni adott esetben nekünk is, a családsegítőnek, illetve más társszerveknek is, akik ilyen esetben be tudnak avatkozni, nyilván a súlyossági foktól megfelelően.
0: Lesz erre egy program, egy újonnan indult program, ami mit fog takarni?
1: Így van, itt ugye nálunk a Bűnmegelőzési Bizottság a Győri Ildikó budapesti pszichológussal közösen indítottak egy bullyingmentes élet nevű új programot. Ez egy teljesen új irányból közelíti meg ezt a képzés, illetve a megelőzést. Ez ugye szeptember 1-én, illetve augusztus 31-én volt ennek az első állomása itt Egerben, és itt igazából az Ildikó és a Judit fogja össze, egy közös együttműködés alakult ki ugye a főkapitányság, illetve az Ildikón keresztül, és ez az egész bullyingot igyekszik majd felölelni mindenféle irányból. Itt az előadást nem csak szülőknek, hanem pedagógusoknak, házi orvosoknak és mindenféle olyan érintetteket hívtunk itt meg, akik napi szinten érintettek a bullyinggal valamilyen formában, és őnekik tartunk különböző képzéseket, hogy ezeket ők aztán tovább tudják vinni az adott iskolájukba, a pedagógusok is egymás között meg tudják beszélni ezt, ha segítség kell, akkor hogy és mint kit kell értesíteni, hogy tudnak minket elérni. Ja, nyilván ugye a házi orvosokat, nevelési tanácsadókat is érinti már ez a probléma adott esetben, hiszen van, hogy hozzájuk fordulnak, és így nekik is lesz egy úgymond fegyverük, hogy mivel érdemes felvenni a harcot az ilyen jellegű problémákkal, illetve nekik is, ők is el tudják mondani a szülőknek, hogy mire érdemes odafigyelni, kit kell keresni adott esetben. És ez a program ugye gyakorlatilag most egy hónapja indult, ugye ez nem csak Egri, hanem egész Heves megyét lefedi majd, illetve nyilván akár Dunántúlra is, illetve a más megyéket is át lehet majd adoptálni ezt a programot a jövőben, és ez lenne a cél, és ugye ezzel különböző helyszíneken tartalmas képzéseket a következő fél évben, évben.
0: Mennyire jellemző egyébként itt az egri iskolákban, vagy a megyebeli iskolákban az, hogy akár ilyen különböző csúfolódások, vagy szavakkal bántások elfajulnak?
1: Hogy meddig jutnak ezt nyilván itt most így kapásból nem tudom statisztikailag megmondani, de azt ugye el lehet mondani, hogy gyakorlatilag a bullying majd, hogy nem minden iskolát valamilyen szinten érint, van, ahol gyorsan meg tudják ezt oldani, és nem fajul komolyabb dologra az egész, van, ahol ugye akár heteken, hónapokig tart, mire kibukik az eset, hiszen esetleg nem mernek szólni, ugye akit érint, aki a sértetje a dolognak, nyilván a másik fél meg azért nem szól, mert ugye nem akar ebből ugye problémát magának, de azért folytatja tovább, sőt, hogyha esetleg többen beleszállnak ebbe, akkor ugye abból van a probléma, úgyhogy az a legjobb, ha ez nagyon rövid úton megvan beszélve, illetve megvan szüntetve úgymond, hogy ne kelljen később akár komolyabb beavatkozás.
0: És akkor megkeresnek titeket ilyenekkel?
1: Így van, megkeres, akár az iskola megkeres minket, akár közvetlenül a pedagógus keres meg minket, akár e-mailben, akár telefonon keresztül. Van, hogy neves tanácsadón keresztül érkezik hozzánk a jelzék, vagy védőnőn keresztül, házi orvoson keresztül esetleg, tehát gyermekorvoson keresztül érkezik olyan jelzés, hogy már vannak esetleg fizikai tünetei ennek, vagy jelei ennek, akár a befordulás, nem figyel oda, esetleg magán valamilyen sérülést okoz, nem akar iskolába menni, tehát mind ezek olyan jelek lehetnek, hogy valami olyan történik bele az iskolában. Ilyen, ami nem azért van, mert mondjuk matekból témazárót írunk és izgul miatta, hanem valami komolyabb dolog van a háttérben, és hogyha ezt időben tudjuk felfedezni, akkor viszonylag hamar tudjuk ezt orvosolni és megfelelő szakemberekkel.
0: Hát akkor ilyen és hasonló tünetekre érdemes odafigyelni otthon is. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget, és biztos vagyok, hogy ezt mi majd folytatni fogjuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljak. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal
1: in occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéi alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire e proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg, egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 000 hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlőmunkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhozza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo.

0: Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig, mutatott rá a Szent Atya. Azt hiszi, Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden iránt szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére, buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel,
1: presso il santuario di Pompei,
0: akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseket, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szent Atya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szent Atya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc békeüzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
1: Pontificio Istituto di Musica Sacra.
0: Nemzetközi

0: nemzetközi egyházzenei hét részevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás üzenete római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leo pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leo pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta a Szentatya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóriában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A kóriai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a kóriai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy az ember is megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább bélamában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Young Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a kóriai egyháziakat a Szentatya. A kóriai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Kória mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi kóriai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvigyék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő kóriai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér. Már jön a vendég.
1: Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztő bizottságának volt tagja, majd 69-től haláláig felelős szerkesztője. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére, műfordítóként, elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a mai napon egész életemre, testem és lelkem minden dolgában különleges közben járómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermeketként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, közbenjárásoddal állj mellettem életemben, halálomban, minden ügyes-bajos dolgomban. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órától kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas az elmúlt hétvégén Budapesten. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vett át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri Főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Német Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Szentmisében adtak hálát az Eszterházy Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A szentmisét dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki első fecskékként köszöntötte a jubiláló egykori hallgatókat. Az 1990-es politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az akkori Oktatási Minisztérium megállapodás alapján újra elkezdődhetett a hittanárok képzése a líceumban, az Eszterházy Károly főiskolán. 1991-92-ben még csak harmadik szakként, 92-től azonban már második szakként is fel lehetett venni a hittanárszakot, emlékezett vissza a rektor a kezdeti időszakra. Mint mondta, nagy ajándék volt a katolikus egyház számára, hogy a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is tartsanak hittanórát, emiatt pedig egyre több képzett hittanára volt szükség. Az egyház célja elsősorban keresztény értelmiségiek képzése volt, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselik a keresztény hitet és a katolikus vallást. Az első év folyamon 39 hallgató vehette át hittanárszakos diplomáját. A végzett hallgatók közül többen nem tanárként, hanem az egyházon belül valamilyen felelős beosztásban végzik szolgálatukat. A Szent István Televízió kérdésére Benyoszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, 30 évvel ezelőtt friss megtérőként, fiatal családapaként érzett hívást a hittanárszak elvégzésére. Szaktársai közül többekkel azóta is mély baráti kapcsolatot ápolnak, közös kirándulásokat, külföldi utakat szerveznek. Hálás az egész életre szóló tudásért, lelkiségért, amit a képzés alatt kapott. A jubileumi találkozón a háladás mellett az öreg diákok megosztották egymással, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét, gondviselő szeretetét. Októberi programokat tartanak az Egri Lajosvárosi templomban, illetve plébánián. Október 1-től minden nap délután 4:30-tól a templomban közösségi rózsafüzér. Aztán október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallóskúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden a Fatimai Engesztelő imádság záró estéje. Délután 4:30-tól rózsafüzér, 5 órától szentmise, utána pedig gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton több generációs teaest, 18 órától a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz Együttes, majd pedig október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás Felsőtárkány Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-án kedden lesz az Egri Lajosvárosi templomban. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind pedig a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándor szentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világ királynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki az időbeosztásának megfelelően vehet részt a rendezvényen. Idén 13. alkalommal rendezik meg Budapesten a Bakástéri templomban a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát. Több alkalom az előző hétvégén már megvolt, de jönnek az újabb események. Mennyei szép rózsa, Mária misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. A helyszín tehát az Assisi Szent Ferenc plébánia templom Budapesten a Bakástéren. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzanya alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben e kettő elválaszthatatlan egymástól. Aztán október 17-én szombaton 19 órától német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komóétó partján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra, délután 3-tól este 7 óráig a Gyöngyösi Szent Bertalan templomban, a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjai: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösre a Szent Bertalan templomba. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek lesz, illetve a jelentkezés határideje november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510 060-as és 510 063-as telefonszámon, elektronikusan pedig a titkarsag@andrassy_eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően majd a verseny előtt 11 órakor a csapatok megtekintik a Líceumban a Főegyház megyei könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Már előre kérik a csapatokat ezért, hogy tegyék meg a regisztrációt a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyház megye honlapjáról. Van két előzetes feladat, mind a kettő a mottóhoz kapcsolódik, Káldi 400. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz. További információ Béres Gyula tanár úrnál kérhető a 30-as 937 75 19-es mobilszámon, illetve elektronikusan a beres.gyula@andrasikotoyel.hu e-mail címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget is ad. Például megtalálják a napi evangéliumot, hallgathatják adásunkat, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk meg énekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Csak egy a szükséges. Újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Márta és Mária nem két egymással szemben álló magatartás, még kevésbé a tevékeny és a szemlélődő életforma megtestesítője, éppen ezért a Máriának szóló dicséret nem a szemlélődés magasabb rendűségének kinyilatkoztatása. Annál is kevésbé, mivel Mária cselekedete nem kifejezetten szemlélődés, hanem az Úr szavának hallgatása. A hangsúly azon van, hogy csak egy szükséges. Ennek kell alárendelni minden tevékenységet, ehhez igazítani az időbeosztást. És ez az egyetlen szükséges nem más, mint Isten országa, mely most Jézusban az ő szavai által van jelen. Mártához intézett, szelíd szemrehányásnak lényege ugyanaz, mint amit a gondviselősről szólva mondott. Keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, s a többi mind hozzáadatik nektek. Szívünknek az egyetlen szükségesre kell figyelnie, és csak amiatt nyugtalankodni, ami ezt az egy szükségeset veszélyezteti. Persze, hogy a vendégekről gondoskodni kell, a családot el kell látni, egy ünnepi étkezést elő kell készíteni. Az ezzel járó gondok azonban nem nőhetnek akkorára, hogy megzavarják az Isten igéjére figyelést. A jó háziasszony megtalálja a módját, hogy a vasárnapi ebédet úgy főzze meg, hogy nyugodtan ott lehessen a szent misén. Az asztal szolgálata az ősegyházban is fontos feladat volt, de már ott is ügyeltek arra, hogy közben el ne hanyagolják Isten igéjét. Szent Lukács másik könyvében, az apostolok cselekedeteiben beszámol a diakónusok kiválasztásáról, akiknek elsőrendű feladatuk volt, hogy az eukarisztiával egybekötött étkezéseknél szolgáljanak, míg az apostolok egészen Isten igéjének és az imádságnak szentelték magukat. Az Isten igéjére figyelés sem jelent azonban tétlenséget, éppen ellenkezőleg. Az Úr igéje a szeretet cselekedeteire szólít fel, és a hétköznapokba küld. S amit az Isten és ember szeretet nem választható el egymástól, úgy az elmélkedés, imádság, szemlélődés és a tevékenység, szolgálat is összetartozik. Édes testvérek, mint Márta és Mária, akiket arra hívott az Úr, hogy mindketten ráfigyeljenek és neki szolgáljanak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bruno áldozópap, a kartauzi rend alapítója. 1030 körül született Kölnben, 71 évet élt. Szent Brunót már életében Németország és Franciaország dicsőségének, százada díszének nevezték. Családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó-rajnai tartomány nemesei voltak. A kölni Szent Kunibertről elnevezett káptalani iskolában kezdte meg tanulmányait, majd hamarosan átkerült Reimsbe. Pappá szentelése után a reimsi székesegyház kanonokja, valamint a káptalani iskola tanára lett. 1075-ben érsekek kancellárrá nevezte ki. Tanárai és tanítványai nagyon szerették. Sokszor meg is ünnepelték. Mindez azonban őt nem elégítette ki. 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. A káptalan iskolában írt biblia magyarázatai mindmáig híresek maradtak. Mindenáron szerzetes akart lenni, jobban mondva, remete, kanonok társai azonban nem értették meg. Így hát 1082-ben egyedül indul el remetéskedni. 1084 tavaszán 6 társával a Grenoble melletti Chartreuse területén külön kunyhókat építve remete életet kezdett, folytonos hallgatásban, bőjtben, állandó imában. Így alapította meg az 1175 méter magasságban fekvő, hideg és nedves éghajlatú helyen a kartauziak szerzetes rendjét. 6 évig éltek a csendes magányban, elrejtve a világ elől. Bruno nem gondolt arra, hogy szerzetet alapítson. Társaitól is csak a helyben maradást kérte. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete, mert Brunót egykori tanítványa, II. Orbán pápa magához hívatta Rómába és kinevezte tanácsadójának. Társai Chartreuse-ben maradtak, vezetőjüknek a toszkánai Landuin magisztert nevezte ki. Bruno azonban végtelenül szerette a remeteséget, így hát nem sokkal később arra kérte a pápát, hogy engedje vissza társai közé a remeteségbe. Kérése ekkor nem teljesült. Kalábriában püspöknek választották, de ezt visszautasította, mint egykor hazájában is. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje a hegyek közé örökös remetének. Ekkor már megkapta az engedélyt. A Squillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével meg is építette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remeteséget. Itt halt meg 10 évvel később. Híres mondása: a magány olyan út, amely az élethez vezet. A kartauzi élet egyedüli értelme Isten. Hallgató rendnek is hívjuk őket, mert egyik főismertetőjelük, hogy csak nagy ritkán beszélnek. Kontempláló, elmélkedő rend, tagjai Istennel egyesülve élnek. 1360-ban Európa szerte több mint 200 férfi, illetve női kolostoruk volt. A rend virágkorában 16 tartományra oszlott. Nem csak a francia forradalom okozott nagy károkat a rendnek, hanem 8. Henrik az angol király is. Kanonizált szentjeiknek a száma 12. Első szerzeteseit maga Szent Bruno küldte Magyarországra. Megtelepedésük 4. Béla királyunk érdeme, aki 1238-ban meghívta a fehér kámzsás hallgató barátokat. Ercsényi kolostorukat a tatárok pusztították el. Eger mellett Felső Tárkánynál alakult egy másik kolostoruk. Nagy Lajos király alapította a lövöldi kolostorukat, de szinte valamennyit elpusztították a husziták. Az állandó viszontagságok ellenére is a magyar szerzetesek kódexeket festettek, az írás és a másolás művészetét végezték, ami páratlan volt akkoriban. A kartauzi rend a török hódítás és a reformáció idején megszűnt Magyarországon. Ünnepén négy imádkozunk: Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Kérjük Szent Brunót, segítsen minket is, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatnunk kell. Ezen a napon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. Miután az osztrákok vérbe folytották az 1848-as magyar szabadságharcot, kezdetét vette a kegyetlen megtorlás. 1849. október 6-án Pesten gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre századost, Pécsett, Vertike Gábort és Szilva Jánost végezték ki. A hajnali órákban az aradi vár Sánc árkában lőtték agyon Kis Ernő altábornagyot, Dezsőfi Arisztid és Weidel József vezérőrnagyokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Néhány órával később pedig a honvédsereg 9 tábornokát vezették Bitófa alá. A kivégzettek között volt gróf és polgár, horvát és szerb határőr családsarja, birodalmi német és hazai örmény. Egyeseket családi kötelékei, másokat alakulata, vagy egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kötött a magyar ügyhöz. De mindannyian úgy gondolták, hogyha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, akkor ezt a magyar alkotmányt védeniük kell magával az uralkodóval szemben is. Hangozzék el a 9 tábornok neve is. Pöltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Láner György, Aulich Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, gróf Vécsei Károly. Valamennyien a magyar haza szeretett vértanúi. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Imádkozzunk! Isten hazánkért térdelünk elődbe, rót bűneinket jóságoddal fürdbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépet hazánkért.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, október 6-án a Brunók és a Renáták ünneplik névnapjukat. A Bruno germán eredetű férfi név, jelentése barna. A Renáta pedig a latin eredetű női név, a Renatus férfi név női párja, jelentése újjászületés, újjászületett. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig, amennyiben Bruno, illetve Renáta nevű ismerősük vagy rokonuk van, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni.
2: Képzeld el!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai nap október 6-a, nemzeti gyásznap, az aradi vértanúk napja. Az aradi vértanúk kivégzésének napját, október 6-át a kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett Aulich Lajos, Damjanichi János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, Leningen, Meszterburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Svejdel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Pesten ugyanezen a napon végezték ki Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Kivégzésének helyén 1926-ban, mégpedig október 6-án avatták fel a Batthyány örökmécsest. És még egy-két esemény a mai napon volt, 1956-ban Rajk László és társai temetése. Budapesten 56. október 6-án ünnepélyesen eltemették a koncepciós per során kivégzett Rajk László, Pálfi György, Szőnyi Tibor és Szalai András hanvait. Az 1949-ben törvénytelenül kivégzett Rajk Lászlót és társait akkor egyszerűen elásták a Gödöllői országút közelében. Őket 55 őszén jogilag, 56 tavaszán pedig politikailag is rehabilitálták, majd Rákosi Mátyás kommunista pártvezető menesztése után került napirendre az újratemetésük. A közvélemény nyomására végül 56. szeptemberében a Magyar Dolgozók Pártjának vezetése határozott a nyilvános temetésről. Október 6-án a Kerepesi úti temetőben több mint 100 000 ember előtt zajló megemlékezésen Rajk László, Pálfi György, Szőnyi Tibor és Szalai András hanvait díszsírhelybe helyezték. A temetést követően antisztálinista tüntetés zajlott le a Batthyány örökmécsesnél. Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon jelszóval. És a mai napon kezdte meg működését a Szabad Európa Rádió magyar adása 1951-ben. Az amerikai kongresszus által a II. Világháború után létrehozott az elnyomott népek tájékoztatását szolgáló Szabad Magyarország hangja, majd később a Szabad Európa Rádió a legújabb kori magyar történelem egyik jelentős és sajátos eszmei szellemi politikai intézménye volt. A kommunista diktatúra 4 évtizede alatt fontos szerepet játszott a magyar nép gondolkodásának és magatartásának alakításában. Rendeltetése volt a szabadság visszatérésébe vetett hit és remény ébren tartása, a hiányzó tájékozódási források pótlása és az önkényuralommal szembeni közvélemény megteremtése, erősítése. A müncheni magyar rádió különös sajátossága volt, hogy amerikaiak alapították és tartották fenn. Központja Németországban volt, adótornyai Nyugat-Németországból és Portugáliából sugározták a műsort. Márai Sándor szerint a szer ablak volt a nyugat felé. Ezen át kaphatott betekintést a magyar hallgatóság abba a számára elzárt világba, melynek sok országában az emberek szabadságban és jólétben éltek. A rádió több mint 40 éven át töltötte be feladatát. A Szabad Európa Rádió 1993. október 31-én szüntette meg magyar adását. És a végén a mai napon hunyt el 1941-ben Kabos Gyula színész, a magyar film egyik legnagyobb komikusa. Az 1930-as évek elejétől a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze volt. Híres szájcsücsörítő grimaszával és jellegzetes dadogásával óriási sikereket aratott. Testi és lelki sebeket hordozó kisemberei szívszorító őszinteséget és kedves ügyefogyottságot sugároztak. A 20. század egyik legmarkánsabb mulattatója nem tartozott az igazán szerencsések közé. 1929-ben a Fővárosi Operett Színház igazgatója lett, de vállalkozása nem járt sikerrel, óriási adósságot halmozott fel. Hiába kapott fényes szerepeket a főváros legnagyobb színpadain és a filmvásznon, fizetésének 70-80%-át lefoglalták a hitelezők. 1939-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol alkalmi fellépéseken szórakoztatta a magyarul tudó közönséget. 2 évig bolyongott a messzi idegenben, majd megbetegedett. 53 évesen temették el. Legnépszerűbb filmjei a Hippolyta lakály és a Meseautó. Földi maradványait 1996. novemberében hazahozták, és november 30-án a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Éves alapon 8,7%-kal nőtt az ipari termelés Magyarországon, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakosság és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban tehát az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztika Hivatal. A júliusinál 1%-kal volt nagyobb a kibocsátás. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom volumene. A privátbankár szokásos havi árkosár felmérése szerint egy év alatt 8%-kal csökkent egy nagy bevásárlására, ami újabb rekordot jelent. Több mint 3000 forinttal kell kevesebbet hagyni most a pénztárnál, ugyanazért a 30 termékből álló kosárért, mint tavaly októberben. A Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn megtárgyalja Kaprinyák Tibor képviselő ügyét a miniszterelnök kezdeményezésére. Magyar Péter szeretné, hogy egyértelművé tegyék, mi az, ami elfogadható a politikai közösségükben, és mi az, ami nem. Kaprinyák Tibor az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tagja, akinek az egzotikus trófákkal készült vadászfotói bejárták az internetet. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, amelynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítélte Kerkez Milos, a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hídvégi Balázs Fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hídvégi Balázs került fel, a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap úgymond halállistájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott ma a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági vezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Tegnap dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. Abban az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió vagy kifejezetten a főváros felé tartott. Egy civil életét vesztette, hatan megsebesültek. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók eltollaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luka Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikusor Dan a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetéssorozat után jelentette be a döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság. Francis Hazen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt, a csúcsőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is, csapadék továbbra sem hullik majd. Híreinket hallották.
2: Délidőben.
3: Kedves hallgatóink, október 6-a Magyarország nemzeti gyásznapja, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végén Aradon kivégzett 13 honvédtisztre, valamint a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnökre emlékezünk. Így teszünk mi is most a Szent István Rádió hullámhosszain. A következő 50 percben zenei összeállításunkat hallják, melynek első részében Liszt Ferenc Funeráj zongoraműve és Erkel Ferenc gyászinduló című szerzeménye szól. Tartsanak velünk!

Zenei összeállításunk első részében Liszt Ferenc és Erkel Ferenc műveit hallották. Műsorunk folytatásában a Kormorán, a Kárpátia, a Holdeső és Tolcsvai Béla felvételei szólnak.

Dezsőfi Arisztid. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltemberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést. Lakner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélyen. Gróf Vécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség.

tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárra érni a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népen és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt, minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állunk. Életem arányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak ő szolgáltam. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé.

Kedves hallgatóink, október 6-ai zenei emlékműsorunk végéhez értünk, az ismerős arcok zárja összeállításunkat. További tartalmas napot és jó rádiózást kívánok a szerkesztő Birincsik Márton nevében is.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Karkus István és Tompos Péter kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd az Erdőfohászat című műsorunk szól. Mai műsorunk első felében a 25 éves Kárpát Egyesület Eger elnökével, Ticzen Ándorral beszélget Tikovics Ernő, majd Tóth János Zoltán, erre Mit lépsz kis haver című könyvének 14. része hangzik el. Majd a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunkban Anselm Grün a Szépség című művének 13. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezután Szent Brunóról és az aradi vértanukról hallják a néhai Katona István egri segédpüspököt. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkat hallgathatják meg. 15 órakor híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallgathatják meg, ezután a hitvalló következik. Ebben Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Kári Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az emberi élet kincseiről beszélget. 16 órakor a híreket követően a 7 évfordulója című műsorunk szól. Ebben dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadását hallják Nagy Sándor makedón uralkodóról. Majd az iránytű következik. Mai műsorunkban előbb a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank alapítvány munkáját mutatjuk be, a beszélgetés második egyben befejező részét hozzuk el, majd az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozatáról, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól szól mai adásunk. Következzen bejátszásunk Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével.
2: De a családoknak, kicsinek, nagynak, felnőttnek, nagyszülőnknek egyaránt programokat is szervezünk, ez is már hagyomány a könyves vasárnapra, 10 órakor, és itt is rátérek arra, vagy visszacsatolok, hogy az olvasás népszerűsítésének nagyon fontos eszköze, hogy íróval találkozzanak, és ezen a napon Gévai Csilla, Aranyvackor díjas író, képzőművész lesz a vendégünk, aki az egyik állomáson lesz, mert hogy családi vetélgetőt is hirdetünk, vele lehet ott találkozni az ő műveivel, játékos feladatok lesznek.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következik. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk élőben az Egri Bazilikából. Majd híreket mondunk, ezután Szent Brunóról és az aradi vértanukról hallanak, majd a napverse és a nap imája következik. 19 órakor a híreket követően Mustármag című műsorunk szól. Adásunkban az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat hallják. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 6. részét Rudolf Péter olvassa fel. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Deli Lajos atya a családról elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után a híreket követően Egyházforum című műsorunkban a Rózsafüzér hónapjáról hallanak. Kedves hallgatóink, előtte még műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Éves alapon 8,7%-kal nőtt az ipari termelés Magyarországon, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakosság és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban tehát az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júliusinál 1%-kal volt nagyobb a kibocsátás. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom volumene. A privátbankár szokásos havi árkosár felmérése szerint egy év alatt 8%-kal csökkent egy nagy bevásárlására, ami újabb rekordot jelent. Több mint 3000 forinttal kell kevesebbet hagyni most a pénztárnál, ugyanazért a 30 termékből álló kosárért, mint tavaly októberben. A Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn megtárgyalja Kaprinyák Tibor képviselő ügyét a miniszterelnök kezdeményezésére. Magyar Péter szeretné, hogy egyértelművé tegyék, mi az, ami elfogadható a politikai közösségükben, és mi az, ami nem. Kaprinyák Tibor az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tagja, akinek az egzotikus trófákkal készült vadászfotói bejárták az internetet. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, amelynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítélte Kerkez Milos a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hídvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hídvégi Balázs került fel a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap úgymond halállistájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott ma a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Tegnap dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. Abban az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió vagy kifejezetten a főváros felé tartott. Egy civil életét vesztette, hatan megsebesültek. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók eltollaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luka Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikuszor Dan a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetéssorozat után jelentette be a döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság. Francis Hazen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.

0: az erdőfohásza.
1: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondót Domán Vivient hallják. Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kárpát Egyesület Eger. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját. A riporter Tikovics Ernő.
2: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger elnökét, túra társamat, vagy kárpátos társamat, akit azért hívtam be ide, mert szeptember 26-án szombaton nyílt egy kiállítás a plázában az Agria Park emeletén, amely a Kárpát Egyesület Eger fennállása 25. évfordulója alkalmából jött létre, és mutatja be a szervezet, mondhatjuk, hogy mindennapjait, az egyesületet, az egyesületi életet. A 25 évvel ezelőtt kezdődött, mondhatjuk azt, hogy az új élete az egyesületnek?
3: Pár évvel előtte már 1998-ban elkezdődött az új élete az egyesületnek, hiszen ennek voltak már történelmi előzményei itt ennek a Kárpát Egyesület Egernek, még kicsit más néven, de a 20. század első felében, a 19. század végén már létezett a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya, aztán ez ugye a II. Világháború után nem kívánatos szervezetté minősült és megszűnt, és akkor 1988-ban gondolták úgy néhányan Egerben, hogy újjá kellene éleszteni ezt az egyesületet. 88-tól 2001-ig félig, meddig nem hivatalosan működött az egyesület, és 2001-ben vette nyilvántartásba az akkori törvényszék, már ezen a néven, hogy Kárpát Egyesület Eger, és gyakorlatilag ezt a dátumot, a 2001-et tekintjük az egyesület újjáalakulásának a dátumának.
2: Annyiféle turista egyesület van Egerben. Miért volt nektek fontos, hogy legyen egy ilyen történelmi előzmény?
3: Gyakorlatilag itt egészen a 19. századig vissza kell menni. 1873-ban alakult meg, illetve hozták létre új Tátra Fürödön a Magyarországi Kárpát Egyesületet, aztán pár év alatt elkezdtek a helyi egyesületek, akkor még osztályoknak hívták is létrejönni, így 1891-ben létrejött a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya. Olyan emberek, akikről ma már utcákat neveztek el, Kandra Kabos, vagy például Zalár József és más, annak idején a város vezetésében, illetve az akkori értelmiségi elitnek a vezetői, akik ezt az egészet felvetették és megalapították akkor 1891-ben ezt az egyesületet. Ők olyan célokat tűztek ki maguknak, amikkel gyakorlatilag a közt szolgálták, vagy próbálták a közt szolgálni. Az első turistautakat létrehozták itt a Várhegy és az Egedhegy környékén, illetve azokon keresztül Felső-Tárkány felé, főleg a Várhegyet vették a gondozásukba, az érsekség segítségével, anyagi támogatásával menedékházat építettek Várkúton, és hasonló tevékenységet végeztek, és gyakorlatilag itt a 90-es évek közepe, második felébe voltak olyan emberek, olyan turisták, akik úgy érezték, hogy ez egy olyan követendő példa, amit újra létre kell hozni, és ezek mellett, a gondolatok mellett kellene csinálni egy turista egyesületet, és gyakorlatilag így jött létre ez a Kárpát Egyesület Eger.
2: Közben egy határ húzódott a Kárpátok meg az egyesület közé, de azóta ez a határ ki is nyílt. Minden évben felteszitek a túra naptáratokat, kicsit előre tekintve, hogy készüljenek a következő évre a tagok, vagy azok, akik még nem tagok, vagy csak szeretnének veletek tartani. Hogy áll össze egy ilyen éves túrarend?
3: Elsősorban ugye a Bükk az, ami a Primet viszi, gyakorlatilag itt van a legtöbb túránk a Bükk, utána jön a Mátra, de ahogy az előbb említetted, gyakorlatilag itt a határon túra is át szoktunk menni, nem egyszer, nem kétszer, hiszen februárban van a téli Tátra túránk, hosszú évekre visszamenőleg, ez minden februárban megrendezésre kerül. Augusztusban a nyári Tátra túránk, nyári Tátra táborunk, inkább így mondanám, az is hosszú évek óta megrendezésre kerül, de most az idei évben a 25 éves jubileumra például Retyezádba mentünk ki, és ott egy 20 fővel képviseltettük Egert, és túráztunk ott a Retyezádba, meghódítottuk a csúcsokat.
2: Több kategóriára is lehetne osztani a túráitokat, vannak egynaposak, illetve többnaposak is.
3: Szükséges is, tehát vannak olyan túrák, amik olyan helyen kerülnek megrendezésre, ahol gyakorlatilag nem is érdemes egy nap alatt kimenni, vagy egy napra kimenni, hiszen a távolság miatt, illetve esetlegesen a terep nehézsége miatt, terepadta lehetőségek miatt nem lehet egy nap alatt végigrohanni, meg nem is érdemes végigrohanni. Itt a Bükkbe és a Mátrába, itt könnyen megoldható, hogyha egy napra elmegyünk kirándulni, túrázni, reggel elmegyünk, legkésőbb délután 6 órára már mindenki otthon ül, és pihenni ki a túra fáradalmait, de hát azért a Tátrába vagy Erdélybe kimenni, azért ott a távolságok ezt adják, hogy 3-4-5, de akár egy hetes túrákat is kell csinálni, hogy gyakorlatilag olyan messzire eljussunk, és úgy jussunk el, hogy ott valóban ne egy rohanás legyen, hanem kényelmesen megismerjük azt a vidéket, akár országon belül, akár országhatáron kívül.
2: Visszatérve azokra a túrákra, amiket ismerek, ezek a belföldi túráitok, azt kell mondanom, hogy ez mindenki számára nyitott, és ami a lényeg, hogy mindenki számára teljesíthető is.
3: Próbálunk abba az irányba működni és menni. Pár évvel ezelőtt ez még nem teljesen egészében volt így, de mostanra már azért beálltunk mi is abba a sorba, itt a többi turista egyesülettel együtt, hogy nem annyira a teljesítmény az elsődleges, tehát nem arról szól a történet, hogy 30 kilométert legyalogoljunk, hanem inkább a természeti értékeknek a megismerése, a túrázásnak az élvezete került előre, úgyhogy inkább rövidebb távokat választunk, de próbálunk olyan helyekre eljutni, amik látványosak, érdekesek, izgalmasak.
2: És ha tovább kategorizálnánk a túráitokat, akkor vannak kezdőknek valók, vagy kikapcsolódni vágyóknak valók, és vannak olyanok, amelyek már komolyabb tudást igényelnek, akár szinte már hegymászó ismereteket.
3: Igen, feltételezem, itt most a Via Ferrata túrákra gondolsz. Igen, tehát ott azért már szükségesek olyan ismeretek, amik nem az átlagos hétköznapi túránál szükségesek. Tehát itt a Via Ferrata túráknál ugye már sziklafalakon megyünk föl, olyan meredek terepeken, ahol már biztosítani szükséges, az már egy kicsikét másabb kategória, mint egy sima túra, de azért ide sorolnám a teljesítménytúráinkat is, a téli Bükki kihívás éjszakai teljesítménytúrát, illetve az Egercsillag a teljesítménytúrát, ahol ugye pedig a távok adják, több távon is vannak ezek a teljesítménytúrák, 20-től 50 kilométeres távokig, tehát a hosszú távoknál azért szintén egy magasabb felkészültséget igényel a résztvevők részéről.
2: Ezekben a túrákban viszonylag belelátok, mert ha nem is indulok, de ellenőrző pont szoktam lenni, frissítő pont, és igen népszerűek ezek a túrák.
3: Hála Istennek ez elmondható, hogy úgy az éjszakai túránk, teljesítménytúránk, mint a nyári Egercsillag a teljesítménytúra valóban nagy népszerűségnek örvend, országos szinten is, helyi szinten is, de hát nem csak mi csinálunk ilyen túrákat, tehát más egyéb túrák is, teljesítménytúrák vannak, és látjuk, amivel kapcsolatban vagyunk a más szervezőkkel is, látjuk, hogy valóban erre igény van a túrázók közösségében, hogy kissé a határaikat feszeketve az ember, tehát szintidőn belül hogy és mint tud teljesíteni egy adott távot kint az erdőben, legyen az éjjel vagy nappal.
2: Ha belegondolok, akkor az ilyen hagyományos értelemben vett túrázók, mint én, természetjárók, mintha kevesebben lennének. Van, hogy megyek egy napig, és nem találkozom csak egy vagy két emberrel az erdőben, de amikor megnyílt a nevezési lehetőség mondjuk a Bükki kihívásra, akkor 5 percen belül betelt a létszám.
3: Igen, tehát ahogy mondtam, országos népszerűségnek örvend a túra, tehát valóban egy 10 perc, negyed óra, fél óra alatt távoktól függően betelnek az adott létszámok, tehát itt 2-300 főkről beszélünk, és valóban figyelik a túrázók ezeket a rendezvényeket. Azzal nem tudok teljes mértékben egyetérteni, hogy csak ez lenne, és nem lenne igény a túrázásra. Rengeteg olyan közösségi oldalt követek, ahol baráti társaságok szerveznek túrákat, kisebb közösségek, és látom azt, hogy rettenetesen nagy igény van az ilyen kis baráti társaságoknak is a túrázásra, arra, hogy kimozduljanak, és ne a benzingőzös városba üssék el a szabadidejüket, hanem kimenjenek a természetbe.
2: Amikor én először találkoztam veletek, már mint a Kárpát Egyesület Egerrel, vagy a kárpátosokkal, az annak az apropója volt, hogy átvettetek és felújítottatok, vagy elkezdtetek felújítani turistaházakat a Bükkben. Hát kevés szervezet dicsekedhet ennyi házzal.
3: Hát nem mondható, hogy egyedülálló módon 8 ház van az egyesületnek a kezelésében, Eger és környékén. Gyakorlatilag ezek kulcsos házak, az egyesület tagsága szokta ezeket általában igénybe venni, és nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát, hogyha felsorolhatom, Lesház, Gubaház, Peskőház, Őrkőház, Stimecház, Samassaház, Bélapátfalván pedig a Peresznyei ház.
2: Ez 7.
3: Tamás Kuti turistaház.
2: Akkor összejött a 8.
3: Vannak olyan házak, amiket ki tudunk adni télen, ilyen például a Lesház, vagy a peskőház, a kisebb házakat ki lehet adni, a nagy házakat nem tudjuk kiadni, meg nem is akarjuk kiadni, ilyen a Tamáskút, Stimecház, Samassaház, mert ezek kőházak annyira áthűlnek a házak, hogy gyakorlatilag kifűthetetlenné válnak, és így ezek télen nem opciók, hogy ezeket bemelegítsék annyira, hogy ott jól érezhesse magát az ember, úgyhogy ezek sajnos csak márciustól októberig vannak.
2: Hogyan csatlakozhat valaki hozzátok, ha megnézi a kiállítást a plázában, látja minden képen mosolygó emberek az erdőben, szeretnék én is ilyen mosolygós erdőjáró ember lenni, hogy léphet be közénk?
3: Az Egyesületünk honlapján megtalálja a belépési nyilatkozatot, ez a karpategyesületeger.hu oldalon van, és az Egyesületünk titkárának kell eljuttatni ezt a belépési nyilatkozatot, tehát otthon az ember kinyomtatja, kitölti és eljuttatja, akár beszkenelve, akár postai úton az Egyesületünk titkárának, ő neki az elérhetősége is a honlapunkon fönt van, tehát ott tud utána nézni bárki, aki az Egyesülethez szeretne csatlakozni.
2: És ezt a 25 évet, amelyet a kiállítás bemutat, hogyan összegeznéd, hogyan jellemeznéd?
3: Nagyon szeretném, hogy az elkövetkezendő 25 év is legalább ennyi élményt nyújtana az Egyesület tagságának és a külsős részvevőknek is, mint az elmúlt 25 év, akkor elégedett leszek.
1: Az elhangzott beszélgetésben az idén 25 éves Kárpát-Egyesület Eger elnökét, Tice Nándort hallották.

0: Most irodalmi sorozatunk 14. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az öreg titokban egy gyönyörűséges akváriumot ragasztott Gyulának, teljesen ingyen. Ez már az új technológiával készült. Nem szögvas keretbe rögzítette az üveglapokat, fehér vagy piros színű gittel, hanem szögvas nélkül, szilikon kaucsuk alapú ragasztóval, az üveglapok rugalmas egymáshoz préselésével gyártotta le a műremeket. Kételkedtünk benne, mármint én meg a Gyula, hogy a ragasztó képes lesz ellenállni 100 liternyi víz nyomásának, de az öreg valami német szaklapban olvasta, hogy nyugaton már régóta ezt a technológiát alkalmazzák. Laci bá, ez áll, mint Katiba a gyerek, lelkendezett Gyula, amikor feltöltöttük vízzel, hogy nyomás próbának vessük alá. Aztán elkezdte húzgálni, nyomogatni az oldalait, én még a szemem is becsuktam, szóval elég lökött volt még ez a Gyula. Az akvárium által rohamot. Délután leengedtük a vizet, a medencét egy kemény papírral alaposan kibélelt talicskába tettük, aztán áttoltuk egy utcával arrébb, ahol Gyula akkoriban lakott. Nem ismertem rá a lakásra. Tip-top rend, mosatlan edény egy szál se. Gyula kilátásba helyezte, hogy legközelebb esetleg levehetném a cipőmet. Azt lesheted. Az új akváriumot egy új fenyőkomódra tettük. Hiába, a jólét begyűrűzött Gyulához. Mióta nem segédmunkásként dolgozott, feketén, hanem mérnökként a gyárban, azóta jött a lóvé rendesen. Mit kérsz, kólát vagy gyümölcslevet? Gyulus egy csomó italt vett ki a hűtőből, az egészet az én kezembe nyomta, ő pedig belevetette magát egy vadonatúj fotelba. Tudod, hogy mennyi meló volt itt mindent rendbe tenni? Kérdezte fölényesen, miközben egy Made in China feliratú legyezővel kényeztette magát. A vízcsappal mi van? Megvan még a fogó? Tudakoltam egy kissé bizonytalanul csengő hangon, mert úgy éreztem, itt bármi megtörténhet. Átruccantam a konyhába, megbillegtettem az asztalt, stabil lábakon állt. A mosogató tálca fölött új csaptelep ragyogott. Tesó, ez pazar! Kocsit mikor veszel? Lenyűgözött a változás. Gyula kedélyesen nevetett, és barátságosan hozzám vágta a legyezőt. Azért nem hülyék ezek a kínaiak. Ilyen nagy melegben nem is rossz ez a cucc. Aztán segítettem kimosni a kavicsot, jobban mondva a bazalt zúzalékot, mert akkoriban az volt a menő. Még most is az. A planktonszedés közben mindig találtunk formás gyökereket, fadarabokat, ezekkel szinte semmi munka nem volt, azonnal mehettek az akváriumba. Gyulusnak kézgyűjteménye volt a gyökerekből, az esővizes hordókban tartotta őket az udvaron. Érdekes formájú vagy különleges erezetű köveket is gyűjtöttünk, pakoltunk is belőlük a medencékbe rendesen. Ciklon légpumpa, piros színű gumicső, pipás akváriumi vízszűrő, üvegből hajlítva, minden volt Gyulánál, mint a búcsúban. A vízi növényeket még előző nap megvettük az öreg egyik ismerősénél, aki viszonylag korrekt és eléggé népszerű díszállatkereskedés működtetett abban az időben. Akkoriban még kevés volt az akvarista, egy-két boltocska el tudta látni az egész várost. Ez sajnos ma is így van, vagy inkább még romlott a helyzet. A mai fiatalok akvárium építés helyett inkább az interneten lógnak, vagy az okostelefonjukat bűvölik. Az akváriumot félig feltöltöttük vízzel, én adogattam a növényeket, ő ültetett. Olyan bénán csinálta, hogy a végén ki kellett szedni az egészet. Megbeszéltük, hogy körülbelül annyit ért az akvarisztikához, mint a kohászathoz. De nekem legalább nincs róla diplomám. Mikor Gyulának leesett a poén, rötyögött egy jót az orra alatt, de már nem anyázott. Ez is valami. Azért a következő percben véletlenül még rám locsolt egy kancsónyi állott vizet, csak a mihez tartás végett. Minimum fél órát majoltam a növényeivel. Gyula persze már megint mindent jobban tudott. Elméletben. Amikor végeztem, egy növényt azonnal arrébb ültetett, vagy 2 centivel, aztán olyan elégedetten nézegette a végeredményt, mint Michelangelo a saját freskóját. Pont az a 2 centi hiányzott neki a világhírhez. Még jó, hogy itt volt ő, Gyula, aki helyre tette az elrontott dolgokat. Jó nagy rumlit csináltunk. A kavics szétperegve, növényes zacskók szétdobálva, egy-egy tócsa a szőnyegen. Na, mondom, lassan visszatér minden a normális kerékvágásba. De Gyula nem lacafacázott. Simán elpakolt mindent. Hozta a porszívót. Én meg addig szorosabb barátságot kötöttem a hűtőszekrénnyel. A házi kolbásza valami isteni volt. A szemben lévő kis házban egy hivatásos futballista lakott, Gyula szerint egy született zseni. Na most ebből az következett, hogy szinte minden hétvégén kikaptak, amióta ő volt a bal hátvéd. De se baj, nálunk a zsenik is kudarctűrőnek születnek. Kiültem az ablakba kolbászozni. Hello, kis csákó, mi a pálya? Ordított integetve a balbek, miután észrevett, és azonnal Gyula felől érteklődött. Remélem, kijöttök a meccsre. Mielőtt válaszoltam volna, villám gyorsan felmértem a helyzetet. Eddig mindössze egyszer találkoztam ezzel az agyassal, még a nevét se tudom, de úgy közvetlenkedik itt, mintha együtt jártunk volna óvodába. Másodszor, ki nem állhatom az ilyen született nagy arcokat. Nincs itthon a Gyula, nem megyünk ki a meccsre. Válaszoltam szokásos, hűvös stílusomban, mint mindig, ha valakivel nem kívántam felvenni a diplomáciai kapcsolatot. Gyula, pekemre! Néhány másodperccel később feltűnt mellettem az ablakban. A nagy arc egyből felbődült. Hé, kis csákó, miért mondtad, hogy nincs itthon? Méltatlankodott habzó szájjal, mint ahogy általában a zsenik szoktak, és csípőre tette a kezét. Közben hazajött, mondtam vigyorogva, de zavaromban sajnos megfeledkeztem a kolbászról, amit Gyula villámgyorsan ki is tépett a kezemből. Van 2 jegyem a meccsre, mondta Gyulusnak a falábú zsörtölődve, de ezt a kis fradistát el ne hozd. Oké, egy kicsit tényleg hibás a csávó, válaszolt Gyula az elme állapotomra utalva, és kimászott az ablakon a jegyekért. A kolbászt az ablakpárkányon felejtette. Én nem. Ha már így alakult, szétnéztem a lakásban. Az egyik fiók mélyén egy fénykép lapult. Apa, anya, mosolygós kisgyerek. Ez Gyula. Mellette egy újságkivágás valami autóbalesetről. Csak a gyerek élte túl a tragédiát. Gyorsan visszatoltam a fiókot, mert szörnyű balsejtelmem támadt. Kimentem kicsit az udvarra levegőzni. Elég hülyén nézhettem kint, mert Gyula, amikor visszajött, most már a kapun keresztül azonnal kérdezte. Mi van, rosszul vagy? Ja, biztos a kolbász. Hozok egy kis vizet, mondta, és beviharzott a jegyekkel. Megjött a szódavízzel, elég komolynak tűnt. Máskor, ha kutakodsz, csukd vissza normálisan a fiókot. Ezzel faképnél hagyott, és ment visszatakarítani. Az ajtóból még visszaszólt. Túl vagyok rajta, nyugi. Már nagyon régen történt.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 14. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Ezzel mai műsorunk véget ért. Munkatársai voltak Tikovics Ernő riporter, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Karkus István technikus. A bemondót Domán Vivient hallották. Adásunkat pénteken 10:30-től újból meghallgathatják.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Peter Handke nyelvi érzékenysége. Valamelyest profánabb módon írt korunkban a nyelv szépségéről Peter Handke, karintiai költő. 24 éves fiatal poétaként és Beatles rajongóként meghívták a Gruppe 47 egyik ülésére, amelyet 1966-ban az Amerikai Egyesült Államok beli Princetonban tartottak. A fiatal ismeretlen költő szólásra jelentkezett. Kritikájával mindenek előtt az újrealista szerzőket célozta meg, például Günther Grasst vagy Marcel Reich Ranickit, az irodalom pápáját. Úgy véltem, hogy a mostani német próza formája rettenetesen konvencionális. Mindenek előtt a mondatfelépítésben, a nyelvi megnyilatkozásban, továbbá minden nemű reflexió hiányzik belőle. A befutott íróknak leírás impotenciát rót fel. Günther Grass és Marcel Reich Ranicki sohasem bocsátották ezt meg neki. Grass a bensőségességet és a mimózaszerű nyelvi érzékenységet veti Handke szemére. Ám Handke nem engedte zavarba hozni magát e kritikától. Úgy vélte, egy leírásnak, amely megérdemli nevét, a rejtettet, a minden dolog mögött álló titokzatost kell felmutatnia, és a szépet kell felragyogtatnia. Nem elegendő csak leírnia a dolgokat. Reflektálnia kell rájuk, elmélkednie róluk, behatolva a dolgok mélyére. Handke reflexió értelmezéséhez hozzátartozik, hogy az irodalmat a nyelvvel kell csinálni, és nem a dolgokkal, amelyek leírására a nyelv szolgál. Ő maga azon fáradozik, hogy ne csak a dolgokat írja le, hanem azt, ami a dolgok mögött van. Azt akarja szavakba emelni, amit a dolgok mondanak nekünk. Ő maga később a következőképpen foglalta ezt össze. Én az igazság formáinak kialakításán fáradozva a szépségre törekszem. A megrázó szépségre, a megrázkódtatásra, a szépség által. Igen, a klasszikusra, az egyetemesre. Handke úgy ír, hogy a szépség, amely a dolgokban rejlik, megérintse az embereket, de ne elringassa, hanem megrázza őket. A szépség megrendíti megszokott gondolkodásmódunkat, belső felszólítást teremt a lélekben, hogy felnyissuk szemünket és úgy nézzünk a világra, ahogy a valóságban van, mérhetetlen szépségében. Handke számára nem az a lényeges, hogy a dolgokat helyesen írja le, hanem hogy a világ valóságát összekösse az ember belső képeivel és álmaival. Ezért belső képről beszél, amely benne van, és amelyet összekapcsol a valósággal, hogy ezáltal a valóságot saját valójában fedezze fel. Így írja le írói feladatát. Ami fáradozásom és vesződtségem és egyben örömöm, az nem más, mint a nyelvvel, egy lehetőleg tiszta és világos nyelvvel megfelelni annak, amit látok és egyben mélyen megélek. A tiszta és világos nyelvet nem ajándékba adják. Állandóan küzdeni kell érte, mintha a kulcsot keresnénk, amely felnyitja és nyilvánvalóvá teszi azt, ami a dolgokban elrejtve nyugszik. A nyelvnek meg kell felelnie a létnek, s meg kell szólaltatnia a létet. Az irodalmi nyelv és a prédikáció nyelve. Manapság sok prédikáció és szentmise hallatán hiányolom a nyelvhasználatra való odafigyelést. Sokszor már nem érezzük, hogy törekednénk a szépségre. Ám ha a nyelv nem szép, ha nem hatja át a szeretet, ha nem figyel minden dolog rejtett valójára, akkor Isten nem tud hallhatóvá válni. Akkor a szépséget nem közvetítik, hanem meghamisítják. Isten elhomályosul a túl jámbor és cikornyás nyelvezet révén, ám a közhelyes kifejezésmód által is, amely úgy beszél Istenről, mintha a médiában közölt hírek tárgya lenne, az eufórikus nyelv, amely szüntelenül Isten szépségéről lelkendezik, épp úgy meghamisítja az ő valódi szépségét, mint a pusztán racionális és intellektuális nyelvhasználat. Senki sem birtokolja magától a szép nyelvet. Folyamatosan fáradoznunk kell egy olyan nyelvezetért, amely szép és egyszerű, tiszta és önzetlen. Egy olyan nyelvhasználatért, amely azt szólaltatja meg, ami van, és a szeretet tölti be.
nem pedig az a törekvés, hogy önmagunkat tegyük érdekessé, s magunkat állítsuk.

a középpontban. Hölderlin szerint csak akkor szép a nyelv, ha csillapítja a szépség utáni vágyat. Handke szerint pedig akkor nyeri el szépségét a nyelv, ha megszólaltatja a titokzatost, ami minden dologban ott van, amelyet leírunk. A Szent Mise és a prédikáció nyelvének szüksége van a titok iránti érzékre. Ne úgy beszéljen Istenről, mintha pontosan ismerné. A művészetet sokkal inkább az jelenti, hogy beszédünk által felnyitjuk a titkot, és az emberek érintkezésbe kerülnek saját lelkük titkával. Az a fontos, hogy olyan nyelvet beszéljünk, amely kapcsolatba hozza az embereket a már lelkük mélyén rejlő szépséggel és szeretettel, amelyet azonban a szavakkal újra meg újra a tudat szintjére kell emelnünk.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 13. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelem forgalma a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól viszont 0,7%-kal elmaradt a volumen. A privátbankár szokásos havi árkosár felmérése szerint egy év alatt 8%-kal csökkent a nagy bevásárlására, ami újabb rekord. Több mint 3000 forinttal kell kevesebbet hagyni most a pénztárnál, ugyanazért a 30 termékből álló kosárért, mint tavaly októberben, hívja fel a figyelmet a gazdasági portál. A Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn megtárgyalja a Kaprinyák Tibor képviselő ügyét a miniszterelnök kezdeményezésére. Magyar Péter szeretné, hogy egyértelművé tegyék, mi az, ami elfogadható a közösségükben, és mi az, ami nem. Kaprinyák Tibor az Országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának tagja, akinek az egzotikus trófákkal készült vadászfotói bejárták az internetet. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatása jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítélte Kerkez Milos, a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hidvégi Balázs került fel a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap, úgymond halállistájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Román Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Tegnap dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, abban az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, egy civil életét vesztette, hatan megsebesültek. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellensúlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásai van Pristinában. A koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók ezért eltorlaszolták a parlament kijáratait és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luca Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikuszor Dan a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozata után jelentette be a döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság. Francis Hazen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk meg énekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A fővárosi levéltár épületében beszélgetek egy levéltárossal, Bíró Aurellal, aki a Magyar Szentföldről tartott előadást itt a levéltár épületében, egy kis konferencia keretében, amely egy mesés hely, aki nem járt még ott, ajánlom, a Hűvösföldbe menjen el, egy félbemaradt vállalkozás. Kedves Aurél, a Katolikus Rádió hallgatói számára elevenítsd fel azt a kort, amelyben szerették volna a Szentföldet Magyarországon megjeleníteni, ferenceseknek hivatása, a Szentföld őrzése és népszerűsítése. Ebbe illett bele ez a torzó.
2: Igen, Vajsai Mór atyának volt ez az ötlete, hogy Budapesten megvalósítsa ezt a épületkomplexumot, hiszen nem csak egy templomról és a köré épített kápolnákról van szó, hanem egy szentföldi múzeumról, egy fiúárvaházról, kultúrházról és egyéb melléképületekről. Volt, amiről csak terv volt, egy kultúrház, egy külön nagy kultúrház, egy külön nagy zarándokház, de sajnos a II. Világháború ugye közbeszólt. Az egész körülbelül onnan indul, hogy Vajsai Mór atya számtalan szó járt a Szentföldön, és az volt az elképzelése, mivel számos magyar zarándok, vagy több magyar zarándok nem tudott eljutni, hiszen abban az időben, a 30-as években járunk, gyakorlatilag sem anyagilag, sem pedig a politikai helyzet nem tette azt elérhetővé, hogy ők eljussanak-e távoli helyre. És akkor a különböző kápolnákon keresztül, ugye Szűzanya és a Jézus életét bemutatva, mutatta volna be ezt az egészet itt Budapesten. Az elképzelés kezdetben az volt, hogy a Veronika kápolna mellé, köré építik föl ezt a hatalmas nagy vállalkozást.
1: Ez a Rózsadombon van, illetve volt egy kálvária ment föl az országúti ferencesektől, a Margit körútról a Rózsadombra, és annak az egyik állomása volt ez a Veronika kápolna.
2: Így van. Rimanóczi Gyula készített néhány tervet. Valószínűleg a hely hiánya, vagy egyéb okok oda vezettek, hogy ezt elvetették, és 1936-ban megvásárolták Hűvösföldben először egy telket. Ez a Heinrich István utca 5-ös számú telek. Aki jár ki a Hűvösföldbe, akkor még 83-as villamosnak hívták, de majd 56-os, azt tudja, hogy miről beszélek. Ebben az időben villaépületek, nagypolgári villaépületek álltak itt, és ez volt az egyik a sok közül ebben az utcában, és itt rögtön már egy zárda, egy szentföldi múzeumot hoznak létre, ami a Szentföldnek a népszerűsítésére szolgált, hogy nézett ki, számtalan tárgyat hoztak el, gyakorlatilag a mahart segítségével, ilyen ládányi anyagokat becsomagolva, ezek lehettek egyszerű vízvezetékrendszer darabok, vagy másolatok, szobormásolatok például, vagy feszületek, festmények, tehát bármi, ami a Szentföldre utalt. Azt ide elhozták Budapestre, és ebben az épületben volt először egy nyilvános kápolna, tehát a helyiek úgymond még misére is járhattak, zarándokutakat szerveztek ide, ne felejtsük el, hogy innen közel van Remete, vagy Budakeszi, tehát egyfajta közbenső állomása volt a híveknek.
1: És Makkosmária.
2: Meg Makkosmária, és ráadásul ugye a Margit körúton volt ugye a rendház, tehát akár aki jó fizikumú volt, még gyalog is megtehette ezt az utat.
1: És hát már akkor a Pasarét Rimanócit említetted, hogy ő tervezte először, hát a Pasarét templomot is Rimanóczi, ekkor már áll a templom.
2: Így van. És tehát azt még ki lehetne ezt az egészet azzal egészíteni, hogy gyakorlatilag a 1919 és 45 közötti időszak, hát Magyarországon, legalábbis Budapesten egyfajta ilyen katolikus megújulás történik, hiszen számos rendház, számos kápolna, ezek a mamut plébániákat ugye felszabdalják, és sokkal élhetőbb, sokkal szellősebb, kisebb plébániák jönnek létre, és valószínű, hogy ebbe valahogy ez is beleillett, sőt fontos volt, mert a híveket, a lelki életét azért valakinek el kellett látni.
1: És ehhez még hozzátenném a két világháború között a Kapisztrán rendtartomány, amelynek tagja volt Majsai Mór, rengeteg életképes kezdeményezést indított útjára, kínai misszió, Kapisztrán nyomda, Vácott, amerikai-magyar misszió, magyar plébániákon, és hát mellette a Szentföld. És Majsai Mór, a minden rendtartománynak van egy szentföldi komisszárja a ferenceseknél, aki hát népszerűsíti a Szentföldet hivatásszerűen, ezért jutott el többször Majsai Mór a Szentföldre, és hozta haza a gondolatot.
2: Így van, és menet közben számos jótevőt szerzett magának, akik anyagilag is támogatták ezt a gondolatot, mert ez az telek, ez az ötös számú telek, ez hamar kiderült, hogy ez kinőtte azt az elképzelést, amit itt szerettek volna megvalósítani, és hamarosan megvették egy évre rá, tehát 1937-ben a hármas számú ingatlant. Itt is állt egy kisebb épület melléképületekkel, és akkor itt szépen bizonyos funkciókat áttettek a mellette lévő épületbe, valamint 1939-ben a Heinrich István utca 1-es számú sarokteleket is megszerezték, ez korábban egy alapítványnak a tulajdonában volt, itt gyermek szanatórium üzemelt, az atyák gyakorlatilag ezt átvették.
1: Gyerekestől.
2: 10-12 főt tudtak itt nevelni. Ez egy, itt lesz a Szent Antal fiúárvaház, nyomdát hoznak létre, kötészetet hoznak létre, és emellett a nagy épületben, a nagy polgári épületben lesz maga a rendház, itt lesz a rendfőnöknek a szállása, ide hozzák át a kápolnát, ami szintén továbbra is nyilvános lesz. Az oltár viszont a Szentföldről való. Ezt is egyébként már a Szent év idején itt van Budapesten, tehát ne felejtsük.
1: Tehát a 25-ös Szent év idején.
2: 1938-as Szent év idején.
1: Az a Eukarisztikus Kongresszus és a Szent István év.
2: Így van, tehát egy dupla Szent évről beszélünk, és ez sikerült ugye megszerezni. Egyébként számos márványlapot is, tehát 12. századi, úgymond kidobott márványlapokat és oszlopokat hoznak el, és építik be ebbe a templomba. A templom gyakorlatilag az ötös és a hármas számú telken lesz, valahol középen, hiszen mellett közben egyesítik ezt a telekrészt. Így egy hatalmas nagy komplexum jön létre, egy egybefüggő, átjárható komplexum jön létre, és ez a gondolat lesz majd a megváltás temploma, és ehhez sikerül megnyerni Molnár Farkas építészt, aki ugye a magyar Bauhaus egyik jeles képviselője. Van egy csavar ebben az egészben, hiszen tudjuk, hogy milyen volt az építésznek a korábbi beállítottsága. Egyébként ez a büntetőper, ez itt található a levéltárunkban. Izgatásért ítélték el, aztán valami folytán Majsai Mór atya hatására mindenképpen valószínűleg a vallását ugye elkezdte gyakorolni, kiment a Szentföldre, és rajzokat készített ezekről a kápolnákról. Ugye 21 oldalsó kápolnáról van szó, ezek, illetve nagy része igen oldalt helyezik el, vagy az emeleten. És ez megvan egyébként, tehát ezeket sikerült szintén beszkennelni, és a következő évek folyamán, tehát 1938 és 42 között folyamatosan készülnek a tervek, a terv módosítások, úgy, hogy közben a megépülés előtt álló templom köré először ezeket a kápolnákat építik meg, és ugye az elsők, a sorban a Máriás kápolnák, és azt kell tudni, hogy folyamatosan pénzszűkében vannak. A híveknek az adományai nagyon fontosak, nagyon sok látogató jön, megvannak ezek a könyvek, és legalább 6-7 ilyen könyvről beszélünk.
1: De ezek a Ferences levéltárban vannak, gondolom.
2: Igen, a Ferences levéltárban vannak, ahol szépen dokumentálva van, az elsőtől gyakorlatilag az utolsó, igen, kb. 1950-51-ig, amíg ugye itt lehetett nagyjából bejárni, bejönni, azoknak a híveknek, egyesületeknek, de itt járt Meszlényi Zoltán és Mindszenty József hercegprímásunk is, tehát a nagy nevek is jelen voltak, sőt Mindszenty az egyik kápolnát fel is szenteli. 10 kápolna készül el, ebből 7 teljesen, ezek nagy részét a Zadravec püspök atya szenteli föl.
1: Aki egyébként 51-ben Paskai László későbbi bíborost is szentelte. Ez volt talán az utolsó egyházi aktus, és utána besokaltak a kommunisták.
2: Ráadásul itt a templomban. Tehát ezt itt történik meg titokban, nem csak ő, további 2 társát is itt szenteli pappá. És gyakorlatilag a második világháborúig, ha így is, úgy is, de folyamatos a munka, egyedül a front az, ami megakasztja. Egyébként a második világháborúban nem igazán kap bombatalálatot, inkább a repeszek, amik az ablakokat, vagy az üvegekben esetleg a tetőzetet maga a nyomás levihette, és még az azt következendő rövid időszakban is, amikor a kommunisták megjelennek, először gyakorlatilag olyan nagyon nagy, idézőjelben mondom, olyan nagyon nagy kárt nem tesznek, csak annyit, hogy a félkésztetőt gyakorlatilag leszereltetik, és elviszik egy másik építkezésre. Ezért a tető sajnos nem valósul meg, és ez azért fontos, mert folyamatos az ázás. Tehát ekkor még azért hideg telek voltak, meleg nyarak voltak, és ez az épület, mivel nem épül, nem fejeződik be, ez gyakorlatilag azóta ázik ez a belső rész.
1: De neked munkahelyed is volt.
2: Így van, így van. Tehát még azért nem menjünk ennyibe előre. Azt kell tudni, hogy további szakrális dolgokat is építenek. Itt lesz egy feszület, lesz egy nazáreti kút, szintén Molnár Farkasnak a tervei alapján, és lesz egy lurdi kápolna. Ez is óriási tömeg előtt szentelik föl. És ahogy elérünk a 40-es évek végére,

0: és olyan rágalmakkal, hogy itt aranyakat tároltak, élelmiszert, főleg húsokat, tehát hogy tiltott vágás, ugye ez a vád. Ez egyik sem volt igaz, mert ezek az aranyak arra szolgáltak, amit a hívek adtak, hogy a templom építését folytassák, és ez a rengeteg élelmiszer arra szolgált, hogy a környék szegényeit élelemmel ellássák. És akkor jött ugye az, hogy na akkor innentől bezártak mindent, a fiú otthont ugye azt is bezáratták, de a fiúk elszöktek, ők nem akartak állami árvaházba kerülni, az agyákat pedig ugye szétszórták. És ekkortól számítjuk azt a időszakot, amikor elkezd pusztulni minden, hiszen a kert is folyamatosan pusztult. Tehát nem igazán volt gazdája egészen addig az épületnek, amíg a fővárosi levéltár ezt használatba nem kapta meg.
1: Hányban?
0: 1977-ben jön a használatba vételi engedély.
1: Tehát akkor ez 2,5 évtized végül is, amikor pusztul. Még azt mondjuk el, mert a hallgatók nem mindenki járt ott, meg nem is lehet nagyon bejutni, tehát most is állnak a falak. Ez a 21 pár kápolna, ezt úgy kell képzelni, mint egy ovális alaprajzú, vagy köralaprajzú nagy bazilika, amelynek a mellékoltárai a fal mellett füzérben sorakoznak jobbra-balra körbe. Tehát nem önálló kápolna épületek voltak ezek nagy részt, hanem egy egységes nagy bazilika mellékkápolnái.
0: Így van, tehát ez a 21 kápolna, ez pontosan ugye ezért kapta a megváltás titulust is. Egyébként volt olyan elképzelés, hogy nem 21, hanem 23. További két ferences szentnek is akartak egy-egy kápolnát a bejárat mellett jobban.
1: Szent Antal és Szent Ferenc.
0: Így van. Egyébként az ő valószínű, hogy a külső falakat is az ő szobraik díszítették. Tehát Ferenc.
1: Úgy illik.
0: Így van. Vannak tereprendezési és egyéb átépítési tervanyagok, amik ezt bizonyítják, hogy egy hatalmas nagy harangtorony is épült volna, de hát, mint tudjuk, ez nem valósult meg. Na most visszatérve a 77-es dátumhoz, tehát amikor gyakorlatilag sikerült tisztázni ezt a helyzetet, hiszen korábban egy-két szocialista üzemisítő helyet kapott, és hát ők is lelakták. És a levéltár beköltözésével sok minden változott. Egyrészt nem csak maga az épület állapotát sikerül valamilyen módon rendbe tenni, megállítani a kápolnák beázásait, átalakítják azokat a részeket, valamiket kibontanak, valamit befalaznak, raktárépületek, munkaszobák jönnek létre, és a kert is rendezetté válik, ismét lehet látni a Zombori Ödön által itt elültetett olimpiai tölgyfaágat, ami 36-ban lett itt elültetve. A mai napig egyébként itt található, védett a fa is, ahogy az épület és a telek is, tehát ezt is meg lehet nézni ebben a nagy dzsungelben, amit most ott látunk. És gyakorlatilag én ebbe az épületben kezdtem el dolgozni 1997-ben.
1: Milyen érzés volt? Mikor tudtad meg, hogy ez mi volt a munkahelyed? Mert a fővárosi levéltár szükségmegoldásként a Szent István Bazilika altemplomában volt egy részlege itt a Magyar Szentföldön, tehát számos külső helyszínen működtetek, és te pont oda kerültél.
0: Igen, tehát gyakorlatilag a fővárosi levéltárnak csak egy részlege volt itt, főleg a jogszolgáltatási iratokat őriztük itt, és ez egészen 2004-ig a kiköltözésig volt itt, amikor a Teve utcába költöztünk, több levéltár részleg volt a fővárosban, különböző helyeken, és ezeknek az összessége került ide a Teve utcába. Aztán az épület folyamatosan romlott, és aztán rá 10 évre visszakapták a ferencesek, maga csak ezt a templom torzót, a mellette lévő épületeket, azt viszont nem, hogy abba laknak, abba beköltöztettek embereket az 50-es évekbe, tehát valószínű, hogy a belső elosztásokat folyamatosan átalakították, tehát már azt sem tudnák úgymond visszaalakítani, az embereket nem lehet kitenni az utcára, és nagyon sok anyagi befektetés kellene, hogy ismét valamilyen formában, de helyreálljon az az egység, amit annó a Morratya elképzelt. Volt

0: Egy beszélgetés még az élő idős Mór atyával, és ő mondta, hogy ez az elképzelés, ami belőle indult ki, nem biztos, hogy van, aki ezt, akár a társai közül, aki ezt folytatná. Ez annyiban nem volt igaz, mert Gosztonyi Kandid atya, aki rendszerváltás előtt ismét felvehette a reverendát, és ismét ferences atya lett, ő a haláláig azon gondolkodott, és tett is azért, hogy befejeződjön, hogy visszakerüljön a ferencesek tulajdonába ez a terület, és hogy amit a Maisai Mór atya megálmodott, azt ő szerette volna tényleg megvalósítani. De hát tudjuk, hogy ő is elhunyt, aztán ugyan visszakerült a ferencesek tulajdonába, hogy ugye említettük, ez a templom torzó. Néhány filmforgatástól eltekintve, meg néhány civil bejárástól eltekintve semmi más nem történt.
1: Hát ez egy nagyon nagy falat. Neked mit jelentett ez? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy elkezdett kutatni ennek a történetét? Mert hát itt dolgoztál a levéltárban, illetve ott is fizikailag ott voltál, de eltelt néhány év, hogy elindulj ezen a nyomon.
0: Hát pár éve kezdődött el, hogy egyre több forrást kezdtem megtalálni, és amikor oda kerültem, akkor mondogatták, hogy ez itt a régi Szentföld, és akkor ezt így elraktároztam, hogy jó, oké, rendben van, meg otthon a család körében is, hiszen a apai ágon, ugye ott Hüvösvölgyi, és emiatt mondták, amikor oda kerültem a levéltárba, hogy te Szentföldön dolgozol, és akkor nem értettem, hogy miről van szó, és ahogy ezt így eltároltam, ezt így az évek múltán ez így előjött, és mivel a levéltárunkban az ide vonatkozó források töredékes, ezért elmentem a ferences levéltárba, és az ott található anyagot sikerült feldolgozni, adatbázist létrehozni, és digitalizáció is elkészült, tehát a tervek, az ide vonatkozó térképek, tárgyaknak a fotói, maketteknek a sokasága kerül digitalizálásra.
1: Lesz ebből kötet?
0: Igen, mindenképpen. A kéziratot szeretném évvégén ugye leadni, és akkor utána jön egy következő fázis, a lektorálás, meg korrekció, és akkor talán 27 végére én szeretném, hogy olyan formában jelenjen meg, ami bemutatná a kezdetektől, tehát nem csak a ferences korszakot, hanem az azt megelőző és az azt követő átmeneti időszakokat is, tehát egy teljes időbeni feldolgozást szeretnék.
1: Hát benne van a 20. század egész történelme, és hát máig nyúló, hogy nem igazán tud a ferencesen mit csinálni ezzel az örökséggel. Bíró Aurillal, levéltárossal beszélgettünk a magyar Szentföld múltjáról, jelenéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az emberi élet kincseiről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, ahol is arról fogunk beszélgetni, hogy mi a kincsünk, és hogy hol van a mi életünknek a kincse. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa. Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek, esztelenek és balgák együtt eltávoznak, kincseiket idegenek kapják, és a sír lesz házuk mindörökre, lakásuk nemzedékről nemzedékre, még ha országaik voltak akkor is. Az ember, ha nincs benne belátás, akármilyen gazdag, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. Nem éltatlankodj hát, ha valaki gazdag, és ha házának fénye gyarapszik, ha eljön halála, mit sem visz magával, dicsősége nem megy el vele. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az óra előtti imádság arról szólt, hogy itt a földön gyűjtünk különböző kincseket. De ahogy a Zsoltár is mondja, ezeket a kincseket, amik a földön számunkra olyan nagy értékűek, magunkkal tudjuk-e vinni a halálon túl?
3: Nem.
2: Mi az, amit magunkkal tudunk vinni akkor?
4: A szeretetet, az emlékeinket, amit a családtól kaptunk. A pénzt azt nem visszük magunkkal, ha szegény, ha gazdag, csak az emlékeket őrizzi meg.
2: Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni tőletek, hogy észrevettétek-e már azt, hogy mennyire mulandó itt a földi élet, vagy hogy mennyire gyorsan telik az idő? Gondolkodtatok-e már azon, hogy az idő az mondjuk nem ugyanolyan gyorsan telik, amikor nyaralni vagy, mint amikor mondjuk fizika órán ülsz? Észrevettétek-e már ezt?
3: Igen, sokszor.
2: Így van. Minden egészséges gyerek életében van egy időszak, amikor szeretne elrejtett kincsek után kutatni, és van egy történet, amit szeretném, ha Miri felolvasna a kincskeresésről, ami arról szól, hogy van egy fiú, aki egy magányos helyre vitte a barátját, és bizalmasan beavatta a tervébe, és hogy itt mi történt.
3: A rablók elássák a kincseket, és ott hagyják. Mondta Tom. És nem jönnek érte? Kérdezte Huck Finn. Nem. Érte akarnak jönni, de vagy elfelejtik a rejtek helyet, vagy börtönbe zárják őket, vagy meghalnak. A kincs aztán hosszú ideig ott marad, míg egyszer valaki meg nem találja. Tom, hol ássunk? Menjünk a kísértett házba. Mikor elérték a kísértett házat, egy pillanatra meghökkentek, és nem mertek bemenni. A déli napfényben halálos csend ült a tájon, s ez olyan kísérteties és szörnyű volt, hogy teljes mértékben átérezték a magányos hely nyomasztó hangulatát. Aztán az ajtóhoz mentek és benéztek. Padló nélküli, gazzal benőtt helységet láttak. A vakolat lehullott a falakról, az ablakok össze-vissza töredeztek. Fölfelé meg félig elkorhat lépcső vezetett. Mindenhonnan poros pókhálók lógtak le. Rövid idő múlva hozzászoktak a látványhoz, és ez csökkentette a félelmüket. Nekiindultak a lépcsőn. Fönt az elmúlásnak ugyanolyan jeleit találták, mint a földszinten. Egyik sarokban egy kis kamrát fedeztek fel, amely meglepetéssel kecsegtetett. Átkutatták töviről hegyire, de reményük hiú volt, mert a kamrában nem volt semmi. Ahogy ácsorogtak, a deszkázat megmozdult alattuk. Nosza, lehajtottak és felfeszítették. Tom keze megakadt valami kemény tárgyban. Hé! Kiáltott fel. Mi az? Kérdezte a társa. Egy elkorhat gerenda. De nem. Azt hiszem valami láda. Gyere csak ide, fogd meg. Mindjárt meglátjuk. Mondta Tom. Egy kis lyukon keresztül a keze elérte a ládát, belenyúlt és valami sajátosat érzékelt. Ember! Kiáltott fel. Pénz van benne! A két gyerek megvizsgálta a maréknyi pénzt. Arany volt. Mindjárt neki is láttak, hogy a ládát kiemeljék. Nem volt túl nagy, acélveretek fogták össze, mielőtt az idő vasfoga ki nem kezdte. Igen, erős lehetett. A két fiatal fiú egy darabig csendben mohón nézte a kincset. Megvan legalább 10 000 dollár, mondta Huck.
2: Köszönöm szépen, Miri. Azt szeretném megkérdezni, hogy ti mit vennétek magatoknak, ha ilyen kisebb vagyont találnátok, mint ezek a fiúk?
1: Ruhákat.
3: Félbevalót, nyakláncot, ruhákat, cipőket.
4: Ékszereket, ruhákat, másoknak is vennék valamit.
2: Mit gondolsz, pénzért mindenhez hozzá lehet jutni?
1: Nem.
2: Miért?
4: Azért, mert a pénz nem boldogít úgy, mint egy család.
2: A Bibliában is olvashatunk egy nagy királyról, akinek egy alkalommal kincset kért az Istentől, de nem földi vagyonra gondolt, hanem egy másféle kincsre. Még fiatal emberként került a trónra, és fogalma sem volt, hogy hogy kellene jól uralkodni. Egy éjszaka álmában megjelent neki az Isten, és azt mondta, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Azt mondta erre Salamon, Uram, én még szinte gyermek vagyok, s itt állok a mérhetetlen nép között. Adj tehát nekem, a te szolgádnak értelmes szívet, hogy ítélni tudjak a népek között, hogy megkülönböztessem a jót és a rosszat. Mit gondoltok Salamonról, hogy jól döntött? Ha te is kérhetnél az Istentől valamit, te mit kérnél? Jól döntött Salamon?
1: Igen.
2: Mert mit választott ő? Kért valami pénzt, vagy kért valami gazdagságot, vagy földet, vagy ékszert, vagy bármit kért az Istentől?
3: Nem.
2: Mi az, amit kért Salamon?
1: Hogy meg tudja különböztetni a jót és a rosszat.
2: Ez mihez kell, Miri? Hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat szerinted?
3: Hogy tudjon egy értelmes döntést hozni, és például, hogy ne rosszra költse a pénzét, vagy kedvesebb legyen az emberekkel, és hogy Isten mutassa meg neki a jó utat.
2: És a szerintetek ez a legfontosabb itt a földi életben, hogy jól tudjunk dönteni? Hogy mindig lássuk, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség?
3: Igen.
2: Így van. Nagyon köszönöm. Hát Salamon kérhetett volna tehát anyagi kincset, ellenségei életét vagy más egyebeket. Ő a legfontosabbnak a bölcsességet tartotta, amivel szolgálni tud másoknak. A bölcsesség, amit Salamon is meglátott, a mi életünkben is megjelenik, és a döntéseinkben jelenik meg. És sokszor szoktatok ti is tanácsot kérni anyától, Miri, akkor a barátaitoktól. Mert mit vártok igazából anyától, vagy a barátaitoktól, vagy akitől tanácsot kértek?
3: Hogy amiben nem tudunk dönteni, akkor segítsen nekünk, vagy mondja el, hogy ő hogy látja a dolgokat, és mi lenne a jó.
2: Így van, tehát ugyanúgy, ahogy Salamon is az Istentől kérte a tanácsot, a bölcsesség lelkét, mi is a szüleinktől, az imádságainkban, a jó Istentől, a barátainktól szoktuk kérni, hogy világosítsa meg az értelmünket, hogy tudjunk jól dönteni. Mert nagyon-nagyon keszekusza itt a földi élet, nagyon nehéz jó döntéseket hozni, és ugye, ha meg rosszul döntünk, akkor meg sajnos vállalnunk kell azoknak a döntéseinknek a következményét is.

0: Nagyon tetszett ez a beszéd az úrnak, azt mondta Salamonnak, mivel ezt kérted és nem kértél magadnak sem hosszú életet, sem gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél magadnak, hogy igazságot szolgáltas, íme szavaid szerint cselekszem, s olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utánad sem lesz. Az úr ezeket mondta.
1: Sőt, amit nem kértél, azt is adok neked. Olyan gazdagságot, hogy hozzád hasonló még senki nem volt. A királyok között sohasem. Ekkor felébredt Salamon, és megértette, hogy álma volt. Az Úristen Salamon királynak nagy kincsestárat kínált fel.
0: Az új szövetségben Jézus szavai is hasonlóképpen biztatnak. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit megkapjátok. A vásárlásaink során számtalanszor tapasztaljuk a következő szavakat. Olcsó, drága, leértékelés, nem éri meg, megéri, akció, haszon, árértékarány. Gyakran megtapasztaljuk, hogy az olcsó nem minden esetben jelent rossz minőséget, és a drága árucikk sem mindig tökéletes. Tapasztaltatok már hasonlót?
2: Igen.
0: Például?
2: Például, hogyha valami olcsó, az nem azt jelenti, hogy attól a termék az még rosszabb, vagy értéktelenebb, csak éppen most olcsóbb, de ha valami drága, az nem azt jelenti, hogy jobb, mint az olcsóbb termék, mert az is lehet, hogy az olcsóbb még jobb, mint a drágább.
0: És van nagyon sokszor olyan, hogy anyától kéritek azt, hogy csak márkás ruhát vegyetek, vagy márkás cipőt, és aztán mégis azt tapasztaljátok, hogy esetleg azok is ugyanúgy meghibásodnak, ami nem az a nagyon menő márka. Volt már biztos ilyen tapasztalatotok is. Tehát az árnál szerintem sokkal jobban kifejezi egy termék értékét a megéri, vagy az árérték arányban kedvező kifejezés. Ezek azt jelentik, hogy adott összegért érdemes a terméket megvásárolni, vagyis adott árért az az érték juthat a birtokunkra, amire gondoltunk. Az anyagi javak hozzátartoznak az életünkhöz, de különböző tárgyi eszközeink mellett vannak más jellegű értékek is, amelyek rendkívül fontos szerepet töltenek be az életünkbe. Ilyenek például
2: a barátság,
3: a szeretet,
2: a család,
4: az együttérzés,
5: a hála,
0: a megbecsülés, amelyek értékét pénzben nem lehet kifejezni. Igazán fontos dolgokat nem lehet anyagiakért megvenni. Például?
1: Pénzért lehet szolgát venni, de barátot nem.
2: Pénzért lehet engedelmességet venni, de hűséget nem.
4: Pénzért lehet csöndet venni, de békességet nem.
5: Pénzért lehet szórakozást venni, de örömet nem.
0: Pénzért lehet cicomát venni, de szépséget nem.
1: Pénzért lehet kacagást venni, de boldogságot nem.
2: Pénzért lehet könyveket venni, de tudás nem.
4: Pénzért lehet ajtót nyitni.

0: de a menny kapuját nem.
1: Pénzért lehet ajtót nyitni, de a menny kapuját nem. Ez engem azért érintett meg, mert nagyon sokan azt gondolják, hogyha itt a Földön sok kincset gyűjtenek maguknak, anyagi javakat, autókat cserélnek le, házakat vásárolnak, utazásokra fizetnek be, azzal ők itt a földi életüket úgymond megélik az összes pillanatot, és teljes életet akarnak ezáltal élni, csak egy valamit felejtenek el, hogy a keresztény ember nem itt a Földön akarja teljes mértékben megvalósítani önmagát, hanem a menny ország örömére vágyik igazán a lelke, az örök életre, Isten színelátásában.
2: Pénzért lehet szolgát venni, de barátot nem. Azért, mert a szolgát azt megveszed, és ő lehet, hogy beszélgetni fog veled, ruhákat fog veled venni, de ő a pénzért fog ezt csinálni, és a barát meg azért barátkozik veled, mert szeretne.
3: Pénzért lehet szórakozást venni, de örömet nem. Ez azért igaz, mert hogyha például kifizetünk egy bulit, vagy egy szórakozó helyet, ahol igazából nem ismerünk senkit, vagy nem a barátaink, és hiába kezdünk el bulizni vagy szórakozni, nem fogjuk azt az érzést érezni, hogy boldogak vagyunk, és ott vannak velünk, és szeretnék, hogy táncoljanak velünk például, vagy valami, és inkább jobb, mint hogy van egy olyan ember melletted, akinek örülsz, és jól érzed vele magad.
1: Elmehettünk volna a táborba vadidegenekkel is, akik nem szólnak hozzánk, kinéznek minket, nem foglalkoznak velünk, és mennyivel jobb úgy megismerni egymást, meg azokkal az emberekkel együtt tölteni a szabadidődet, akik fontosak neked, és akik elfogadnak olyannak, sőt, szeretnek olyannak, amilyen vagy. A pénz nagy hatalom, de nem mindenható. A jó orvos dicsérik, de a gyógyulást nem ő adja. Ő bátorít, tanácsot ad, gyógyszert ír fel. A szorgos gazdát tisztelik, de a növekedés nem rajta múlik. Az édesanya világra hozza gyermekét, de az élet nem tőle van. A nap fényt ad, melyre szükségünk van, mégsem ez az igazi világosság. Milyen nagy igazság van abban, hogy az orvost is dicsérik, ugye, és mennyi pénzt képesek lennénk kifizetni azért, hogy valaki gyógyítson meg, és hányszor tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy a testedet valami csodaszer meg tudja gyógyítani, de nem csak a tested vágyik gyógyításra, hanem mi még?
3: A lelkünk.
1: Így van. Elolvasott ifja Tücsök és a pénz című történetet?
4: A Tücsök és a pénz. Egy bölcs indusnak volt egy olasz barátja, aki Milánóban lakott. Indiában ismerkedtek össze, ahol az olasz férfi családjával szabadságot töltötte. Az indus idegenvezető volt és elvitte a külföldi családot az ország legérdekesebb részeire. A hálás milánói meghívta indus barátja otthonába. Figyelmességét akarta meghálálni, ezért nem engedte addig, amíg az indus el nem fogadta meghívását. Az indiai végre legyőzte az utazástól való félelmét, repülőre szállt és megérkezett Milánó repülőterére, Malapensára. Másnap az olasz úr elkísérte vendégét városnézésre. A járókelők felfigyeltek a csokoládé színű fekete szakállú turbános idegára. A milánói büszkén sétált a téren, hogy ilyen rendkívüli vendége van. A San Baliba téren az indus hirtelen megállt és így szólt. Hallod-e te is, amit én hallok? A vendéglátó összpontosította minden figyelmét és hallgatózott, de a város zaján kívül semmit sem hallott. Itt a közelben van egy éneklő tücsök. Lehetetlen, tévedsz, mondta a házigazda, aki nem hallott semmit, csak a város morgozó zaját. Tücsköket hallasz Milánó központjában, képzelődsz. Szó sem lehet róla, hogy tévedek. Kifejezetten hallom a tücsök dalát. Szólt vissza az indus, és határozottan elindult, hogy a város bokrai között megkeresse a tücsköt. Rövid idő után megmutatta olasz barátjának az egyik ág végén meghúzódó kis állatot, az pedig csodálkozva nézte a két embert. Látod, igazam volt, amikor azt állítottam, hogy a közelben létezik egy tücsök, mondta az indus. Tényleg, válaszolt a milánói ember. Nektek indusoknak sokkal élesebb a hallásotok, mint nekünk fehéreknek. Nincs igazad, mosolygott a bölcs indus. Figyelj ide rám, és kivett a zsebéből egy pénzdarabot, mintha csak véletlenül történne, leejtette a földre. Azonnal legalább 4-5 személy visszafordult, hogy meglássa, mi történt. Látod? Magyarázta az indus. Ennek a kis pénzdarabnak alig lehetett hallani a csengését, közel sem volt olyan erősen, mint egy tücsök dalát, mégis olyan sokan észrevették.
1: Mit akar tanítani ez a történet? A tücsök és a pénz története mire akarja felhívni a figyelmet? Hogy a tücsök zenét meghallották az emberek?
2: Nem, de a pénz hangját nem meghallották.
3: Hogy a pénzre már egyből odafigyeltek, és fontosabb nekik, mint a természet, vagy a körülöttük lévő világ.
1: És akkor neked mit tanított ez a mese? Mit kell nekünk is észrevenni?
3: Hát, hogy mi is vegyük észre a körülöttünk lévő embereket, a családunkat, a barátainkat, és Istent, és a pénz, vagy a hatalom, az maradjon utoljára.
1: Nagyon szépen köszönöm. És annak örülök nagyon, hogy ilyen tiszta lelkűek vagytok. Büszke vagyok rátok, hogy már hetedikesek vagytok, és mégis ilyen tisztán látjátok az igazi értéket. Végezetül, hadd olvassam fel Assisi Szent Ferenc ünnepéhez közeledve ezt a gyönyörű verset. Nézzétek az ég madarait, nézzétek a rétvirágait, csűrökbe sosem gyűjtenek, mennyei atyán gondozza őket, kitáplálja az ég madarait, öltözteti a rétvirágait. Jól tudja azt, hogy ezek kellenek. Miért nyugtalan a szívetek? Ne gyűjtsetek kincseket a földön. Ott van a szíved, hol őrzött kincsedet. Isten országa a te hazád, egyedül őt szolgáld, az ég urát. Keressétek az Isten országát, keressétek az ő igazságát. Isten útján járjad életed, Atyánk megadja majd mindazt, mi kell neked. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelem forgalma a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól viszont 0,7%-kal elmaradt a volumen. A privát bankár szokásos havi árkosár felmérése szerint egy év alatt 8%-kal csökkent a nagy bevásárlására, ami újabb rekord. Több mint 3000 forinttal kell kevesebbet hagyni most a pénztárnál, ugyanazért a 30 termékből álló kosárért, mint tavaly októberben, hívja fel a figyelmet a gazdasági portál. A Tisza párt frakciója és elnöksége hétfőn megtárgyalja a Kaprinyák Tibor képviselő ügyét a miniszterelnök kezdeményezésére. Magyar Péter szeretné, hogy egyértelművé tegyék, mi az, ami elfogadható a közösségükben, és mi az, ami nem. Kaprinyák Tibor az Országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának tagja, akinek az egzotikus trófákkal készült vadászfotói bejárták az internetet. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a brit Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatása jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. Orbán Anita külügyminiszter elítélte Kerkez Milos a magyar labdarúgó válogatott védőjátékosának és Hídvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését. Előbb Kerkez Milos, majd Hídvégi Balázs került fel a Béketeremtő nevű 2014 óta Kijevben működő honlap, úgymond halállistájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa Ukrajna ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Fidesz előzőleg közölte, hogy diplomáciai lépéseket vár a magyar kormánytól. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumer Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Tegnap dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, abban az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az orosz légvédelem éjjel 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, egy civil életét vesztette, hatan megsebesültek. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellensúlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszkij. Legkevesebb 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök esti összecsapásai van Pristinában. A koszovói parlamentben elakadt az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. A demonstrálók ezért eltorlaszolták a parlament kijáratait és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg második olvasatban is meg nem szavazzák a módosításokat. Luca Niculescu külügyi államtitkárt, Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikus Ordon a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozata után jelentette be a döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság. Francis Hazen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
0: Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztője Turi Sarolta nevében. A bemondót Domán Vivient hallják. Az előző részben az október 1-én lezajlott Gaugamélai csata kapcsán a makedón uralkodókról esett szó. Most közelebbről is megismerjük azt a fiatalembert, aki mindössze 20 évesen már akkor egyik legnagyobb hadvezérévé vált. Milyen családi háttérből érkezett Nagy Sándor? Mit kapott örökül apjától, második Filipposztól, és milyen szerepet játszott neveltetésében Arisztotelész? Hogyan formálódott benne már fiatalon az a rendkívüli becsvágy és katonai tehetség, amely később egész birodalmak sorát változtatta meg? Mai műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadásának második része következik, amelyben Nagy Sándor ifjúkorát és uralkodói pályájának kezdetét idézzük fel.
9: Az ősi makedón történelemről tulajdonképpen a perzsák európai megjelenéséig nagyon keveset tudunk. De az történt, hogy Krisztus előtt 513-ban Dáriosz perzsa király átkelt a Hellészpontoszon, meghódította a mai európai Törökország és a mai Bulgária területét, átkelt a Dunán, ahogy ők nevezték az Isztroszon, és a mai Ukrajna területén élő szkítákra támadott. Hadjárat a kudarcba fulladt, vissza kellett vonulnia, viszont egy hídfőállást hozott létre itt Dél-Kelet-Európában. Itt egy a későbbi hódító szándék realizálásának az előkészítéseképpen. Ezt követően történt az, hogy 513-512 során perzsa követek jelentek meg a makedon király első Amintász udvarában, és vizet és földet követeltek a meghódolás jeleképpen. A makedónok behódoltak. Sőt, amikor majd kitör a görög-perzsa háború, Krisztus előtt 490-ben, 480-ban, ezt meg 1492-ben is, a makedónok fegyvertársai voltak a perzsáknak. Persze, amikor a perzsák vereséget szenvedtek, 480-ban előbb Szalamisznál, tengeri csatában, Attika déli partjainál, majd 479-ben Platájánál, Bojótia déli részén, és nem sokára kiszorultak Európából, akkor ennek az első Ebuntásznak a fia, első Alexandrosz a perzsák ellen fordult. De roppant kellemetlen volt neki a helyzet, meg kellett magyarázni a görögöknek, hogy ők hogyan lehettek a perzsák vazalusai annak idején. És akkor kezdték terjeszteni azt a történetet, amelyet Hirotosz is elmond nekünk, hogy történt, hogy perzsa követek jelentek meg első Amintász makedón udvarában, Aigaiban, és hát persze a király előzékenyen gazdag bőséges lakomával vendégelte meg őket. Amikor már a perzsa követek jól teleitták magukat, akkor megjegyezte az egyikük, hogy nagyon szép ez a vendéglátás, de tudd meg, barátom, mondta a királynak, hogy nálunk keleten az a szokás, hogy a házigazda a ház asszonyait is felajánlja a vendégeknek. Hát nem volt mit tenni, a király elküldött az asszonyokért. Azok jöttek, leültek az asztalhoz, egyszer csak megszólal a perzsa. Hát király, most még rosszabb a helyzet, mint az előbb volt, mert a szem is belefájdul nézni ezeket a gyönyörű makedon nőket, anélkül, hogy megérinthetnénk őket. Hát nem volt mit tenni, elküldték a makedon nőket megmosakodni. Ekkor azt mondja az ifjú trónörökös, a későbbi első Alexandrosz, apám, te már idős vagy. Hát mondjuk olyan öreg nem volt, mint egy professzor emeritus, de azért ő is elég idős volt. Azt mondja, menjél, feküdjél le, majd én intézek mindent. Majd azt mondta a perzsa követeknek, hogy mi is félre vonulunk, hogy kellőképpen rendbehozzuk öltözetünket, és gondoskodjunk arról, hogy az asszonyok is megfelelő feltételek között számotokra kedvesen térjenek vissza. Elmentek a ifjak, akiknek az állán még nem pejhedzett a toll, szépen női ruhába öltöztek, visszajöttek, és ledöfték a perzsa követeket. Ime a bizonyíték arra, hogy bár a perzsák mellett harcoltak a görög-perzsa háborúban, de gyűlölték a perzsákat, és ő már trónörökös korában perzsákat gyilkolt. Igen, ám csak, hogy a húga meg egy perzsa főúrhoz, Bubálészhoz ment feleségül, azt is meg kellett magyarázni. Hát az történt, kérem, hogy a perzsáknak feltűnt egy idő után, hogy a követek nem jöttek vissza. Most a makedón nem az a hely volt, ahová diszidálni jártak az emberek, ugye? Ezt a Bubálészt elküldték a makedón udvarba, hogy nyomozzak ki, mi történt a követekkel. Na, hogy aztán ne nagyon nyomozzon, a király felajánlotta neki a lánya kezét. Meg hozományt, így aztán el lett simítva a dolog, és ez az oka annak, hogy kényszerből perzsa nyomásra később együtt harcoltak a perzsákkal. De hát ez az első Alexandrosz, aki elismertette a görög világgal a makedónokat is görögnek, sokat tett azért, hogy a makedón nép civilizációja is a görögökéhez hasonuljon. Elsősorban bevezette államában az attikai ion nyelvet, mint hivatalos nyelvet. Nincs is egyetlen egy makedón nyelvemlékünk. Arról azért van fogalmunk, hogy az ősi makedón nyelv milyen lehetett, de csak a földrajzi meg a tulajdonnevekből lehet erre következtetni. Két vélemény van a tudományban, van egy teljesen egyedi görög nyelvjárás volt, vagy pedig egy trákofrig nyelvjárás, amely a görögökkel, görög nyelvvel vegyült. Tudnék, ez a területen valamikor trákfrig népek éltek, amelyek a 12. század követően észak-nyugat Kis-Ázsiába vándoroltak át, és ott létrehozták a frig államot. Nos, kérem szépen, az írásos adminisztráció első Alexandrosz korától a 5. századtól kerül bevezetésre a makedón államban, és minden, amit leírtak, az görög nyelven történt. A görög nyelv bevezetése után görög mintájú városokat hoztak létre. Az első ilyen városok Dél-Makedóniában Dion és tőle délre Héraklejon. Ugye Dion neve az isteni ős, ősatya, Zeus nevét tartalmazza, Héraklejon pedig a ma mítikus személyét, akitől a makedón királyok származtatták magukat. Görög lakosokat telepítettek le Makedónia területén, elsősorban a Mükéné, az észak-kelet-peloponézoszi Mükénéből és a kelet-attikai Eubója szigetéről politikai menekülteket telepítettek le Makedóniában, és bevezették a pénzgazdálkodást, hogy a görög külvilággal tudjanak kereskedni. A görög betelepültek, magukkal hozták az akkori időkben divó görög harcmodort, a hoplita nehéz gyalogsos harcászatot. Minden azért nagyon fontos, mert a görög nyelv meghonosítása, a pénzgazdálkodásra való áttérés, a város alapítás, vagyis az urbanizáció, és a görög lakosok betelepítése együtt idézte elő azt, hogy az a nép, amely majd Nagy Sándor vezetésével hellénizálja a közel és a középkeletet, önmaga hellénizálódott. A későbbi hellénizálók hellénizálódása első Alexandrosz idején történt, és ugye ezt követően több mint egy évszázaddal később a névrokon leszármazott harmadik Alexandrosz lesz az, aki ezt beteljesíti. Nagy Sándor, bár ugye apjának 7 felesége volt, tulajdonképpen Nagy Sándornak egyetlen egy bátyja volt, egy nála valószínűleg néhány hónappal idősebb férfiú, Aribájosz. Na mostan miért van az, hogy mégis Nagy Sándort nevelték trónörökösnek? Egy történelmi hagyomány szerint azért, mert Olimpiász, hogy ő saját fia trónöröklését elősegítse, a Filinától, a tesszáliai feleségtől származó csecsemő Aridájoszt megmérgezte, ezért Aridájosz az nem volt egészen épeszű, amikor felnőtt és serdült. Ezt figyelembe véve tették meg Alexandrosz trónörökösnek. A legújabb történészi álláspont azonban az, hogy ez nem történt meg, hanem a makedón trónörökösi rend azt írta elő, hogyha a királynak több fia van, akkor azon fiú gyermekek közül a legidősebb örökölje a trónt, aki bíborban született, vagyis akkor, amikor atya már betöltötte a királyi címet. Hagyományosan úgy gondoljuk, hogy II. Filipposz 359 elején, vagy 360 végén lett makedón király. Újabban feltételezik, hogy miután elődje harmadik Perdikkász Amintász nevű fiúgyermekek iskolú volt, de még élt, hogy csak mint gyám, mint régens állt ebben az időben 357-ig Makedónia élén, és csak 357-ben kapta meg a királyi címet elismeréseképpen rendkívüli teljesítményének. Ha 357-ben lett csak Makedónia királya II. Filipposz, akkor nyilván az történt, hogy Aridájosz még a királyi tróna emelés előtt rövid idővel született meg, 356-ban pedig Alexandrosz akkor, amikor Filipposz már királynak ismerték el, és ez az oka az ő kivételezett helyzetének. Nagy Sándor halála után majd 323-ban az ő posztumus született kisfiát, IV. Alexandrosz emelik a trónra, és féltestvérét, az említett Aridájoszt, III. Filipposz Aridájosz néven. Miután a makedónoknak egy katonanép esetében elképzelhetetlen, hogy egy félnótás embert emeljenek trónra, ezért nagyon valószínű, hogy az ő szellemi korlátoltsága az csak egy rossz indulatú pletyka, valószínűleg teljesen éppelméjű volt, de miután nem bíborban született emberről van szó, egyszerűen nem kapta meg azt a nevelést, amely predesztinálta volna őt arra, hogy egy birodalmat irányítson. Alexandrosz megkapta. Kiskorában ő az arisztotelészi elveknek megfelelően 7 éves koráig testi nevelésben részesült, és a 2 éves kora után kapta meg a szellemi nevelés szükséges dolgokat. mint kisgyermeknek anyai nagybátyja, Leonidász, nem tévesztendő, a Spárta királya volt a nevelője. Leonidász tanította meg neki azt, amit egy királyi vadéknak tudni kell, hogyan kell reggelenként áldozatot bemutatni az isteneknek. Ehhez is kapcsolódik egy anekdota. Ugye a gyereknek nagyon tetszett, amikor a mirhát, kassiát, tömjént úgy két marokkal rászorta az áldozati tűzre. A tűz olyan különleges színűvé vált, és a nem kellemes illatok kezdtek terjengeni, de a nevelője megrólta őt, Alexandros, ne pazarold ezeket a drága keleti fűszereket, majd akkor szólt két kézzel őket, hogyha meghódítod azokat a területeket, ahol megteremnek. A 333-as iszoszi csata után, amely valahol itt a török-szír határ környékén zajlott le, a 333-as iszoszi csata után a szíriai sísságról összeszedett Nagy Sándor két zsák mirhát, meg tömjét, elküldte a nevelőjének avval a levéllel, na Leonidász, most már ne legyél szűk makkó az istenekhez. Ugye ismert gyerekkori anekdóta az, hogy 12 éves korában egy fekete tesszáliai paripát bukefaloszt, ami ugye ökölfejet jelent, ökölfejű lovat jelent, megfékezte, ugye a lovászok nem tudtak elbánni, tehát ő kiválóan értett a lovagláshoz, nyilván jól elsajátított a fegyverforgatást is. A harci játék volt, mint gyermeknek a legkedveltebb időtöltése. Általában a trójai háborút játszották, és a trójai háború során mindig őt játszotta Achilleuszt. Achilleusz volt a példaképe, a legnagyobb kövök hős, és később is gyakran emlegette, hogy olyan dicső tetteket szeretne végrehajtani, és szeretné, ha olyan dalnoka lenne az ő tetteinek, mint Achilleusz tetteinek volt Homérosz. Azt hiszem, hogy ezek a vágyai beteljesültek, mint ahogy sajnálatosan az is, hogy Achilleuszhoz abban is hasonlított, hogy csak rövid életet mértek ki számára az istenek. 13 éves korában Arisztotelész vette át a neveltetését. Arisztotelész és a Nagy Sándorral azonos korú, a belső udvari körhöz tartozó arisztokrata gyermekek nevelése a Bermion hegység tövében lévő Mieczában zajlott. Mieczá volt és környéke az ókori bakedon bortermelés központja. Ma ezt a várost Nausza néven emlegetik. Miután Arisztotelész is szerette a bort, ugye apjától, aki egyébként a makedon királyi család orvosa volt, nyilván értesült arról, hogy a bor kismértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság, következésképpen. Ugye a tudomány mellett a bor szeretetét is, és a borivás művészetét is megtaníthatta a gyermekeknek. Az tény, és erre a modern tudomány fölfigyelt, hogy a bor a makedonoknál épp olyan hétköznapi étkezési eszköz volt, mint például a franciáknál ma a bozsolé, vagy az ókorban az egyiptomiaknál a méhser, amit például az iskolás gyerekek is ittak, ezt is kevesen tudják. Egyszer az Athosz hegyfoknál lévő kolostor köztársaságban töltöttem egy éjszakát, hálószoba partnerem egy román származású amerikai tudós, Borza professzor volt, aki egy tanulmányt írt a makedon bor szükségletről, borivási szokásokról, és ő írja le azt, hogy kiszámította, hogy az az expedíciós hadsereg, amely 334-ben majd Nagy Sándor vezetésével rátámad a Perzsa birodalomra, annak a seregnek a napi bor szükséglete 21 ezer liter bor volt. Na most nyilván ennyi italt nem lehetett magukkal vinni, ez nem volt meg a teherhordó kapacitás sem, hanem úgy választották meg az útvonalat, hogy azt helybe be tudják szerezni, és onnan tudták, hogy hova kell menni. Onnan, hogy Krisztus előtt 401-400-ban Xenofon görög hadvezér a 10 000 görög hadjáratában részt vett, amikor az ifjak Kürosz királyi herceg oldalán föllázadtak II. Artaxerxész perzsa király ellen. Akkor járta be a görög zsoldosokkal ezt a vidéket, és följegyezte Anabázis című munkájában azt, hogy hol milyen bort, pálmabort, fügebort, horribile dictum, még szőlőbor is volt, találtak, és azokat hogyan tárolták, általában mészsel kikent gödrökben a helybéliek. Ha A modern hadtudomány fel akarja fedni, hogy miért vonult Nagy Sándor hadserege a 334-es Ranikoszi csata után olyan görbületeket megtéve az Égei-tenger partján. Tehát az a szenvedély, ami Nagy Sándort a bolhoz kötötte, és amely talán az egriektől sem annyira idegen, az valószínűleg már az arisztotelészi iskolában alakult ki benne. Apja II. Filipposz is szenvedélyes borívó volt, és ugye később Nagy Sándor, akinek halálában a májszíróz is valószínűleg szerepet játszott, áldozatává is vált a bor iránti szeretetnek. De persze nem ez volt a jellemző, Arisztotelésztől nagyon sok mindent tanult. Arisztotelész írja a Politika című művében azt, hogy a görögök a világ legerősebb államát hozhatnák létre akkor, hogyha egyszer egyetlen államban tömörülnének. A tudós magyarázók szerint, miután Arisztotelész számára mindig is a városállam volt a legfejlettebb politikai forma, Arisztotelész itt a városállamok valamiféle szerves egységére gondolt. Hogy a görög városállamoknak, tartományoknak egyesülni kéne valamilyen politikai cél érdekében, vagyis szorosan kooperálni, együttműködni, ez egy régi eszme. Nagy Sándor sokat tanult egy aténi szónok Iszokrátész műveiből. Iszokrátész írta azt még a Nagy Sándor ifjúkora előtt, hogy kellene a görögöknek, görögségnek egy vezér, aki legyen demotikos, vagyis szeresse a köznépet, és vegye figyelembe a köznép érdekeit, legyen politikos, vagyis kiváló politikai érzékkel rendelkezzék, legyen stratégikos, vagyis helytálljon kiválóan a csatatéren, és végül legyen türannikos, vagyis minden dolgát fejedelmi módon intézze. Egyik tanulmányomban én az atlétikost is hozzátettem, ugye, mert II. Filipposztól köztudomásra egy kiváló sportember volt. Na most egy ilyen ember gondoltak ők, hogy legyen a görögök egységének a veszélye. És Nagy Sándort ilyen emberé formálta Leonidász a nagybácsi, és ilyen emberé formálta a görög egységtudatot ápoló, fejlesztő Arisztotelész is.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadását hallották, a makedón Nagy Sándorról. Az előadás következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkatársaival, Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, a szervezet szakmai tanácsadójával, kapcsolattartójával. Majd beszámolunk arról, hogy elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozata, melyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány három tagjával, Hornyik Adriennel, Lajos Bencével és Móricz Tamás Lászlóval. Várjátok akár áruházláncok jelentkezését, akár közeli lejáratú termékek, állateledelek mentésével kapcsolatban is?
1: Természetesen ezeket a felajánlásokat is szívesen fogadjuk. Annyi hátulütője lehet a dolognak, hogy jelenleg nem rendelkezünk még olyan mértékű saját flottával, hogy ezeket az állateledeleket mi begyűjtsük. Úgyhogy elsősorban ezeknek a nagy üzletláncoknak a fő elosztó központjainak a felkeresését várjuk, ahová ezeket a boltokból már eleve összegyűjtik gyűjtőfuvarral, és egy raktárban általában tárolják ezeket a viszárus termékeket is, és lehetőség szerint ezekből a raktárakból, hogyha ők egy kamionnal el tudják juttatni a székesfehérvári telephelyünkre, akkor természetesen akár közeli lejáratú termékek, vagy nemrég lejár, de egyébként teljesen fogyasztható termékek, tehát csak állati eledelekről beszélünk, és olyan eledelekről, amiknek a további tárolása miatt fontos, hogy csomagolásuk ne legyen sérült.
0: Említettétek, hogy a kereslet már most sokkal nagyobb, mint a lehetőségek, viszont azért, hogy lehet csatlakozni, kiket vártok a kereslet oldalon, tehát bárki jelentkezhet, akinek van egy mondjuk egy menhelye, vagy egy kisebb alapítványa, egyesülete, aki partnerként mondjuk szüksége van ilyen lehetőségekre?
2: Természetesen várjuk a non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek jelentkezését. Több gyepmesteri telep is csatlakozott már a kezdeményezéshez. Nyilván többféle konstrukció létezik. A kutyák ellátását is támogatja az önkormányzat, vagy csak a telephelyet adja a kollégáknak, és a rezsit fizeti, tehát végtelen számú variáció létezik. Önkormányzatok jelentkezését is várjuk, illetve szociális intézmények, családsegítők, krízis központok jelentkezését. Nyilván, hogyha a kerül a látóterükbe olyan család, ahol esetleg anyagilag nehézségekkel küzdenek, emiatt egy állatnak se kelljen bekerülnie az állatvédelem, amúgy is túlterhelt állatvédelem rendszerébe, mert mondjuk egy pár hétig az élelmezésébe be kellene segíteni, illetve hát a már említett állatorvosok jelentkezését is nagy tisztelettel várjuk, illetve amivel még kiegészíteném az elmondottakat, és eddig erről nem nagyon esett szó, már az alapító okiratunkban is vállaltuk célként, hogyha esetleg nehezen mondom ki ezeket a mondatokat, mert nem akarok semmit a falra festeni, de hogyha netalán természeti katasztrófa kapcsán lenne szükség rá, vagy bármilyen krízishelyzet kapcsán, menhelytűz, stb. Segítségre, akkor vállaltuk, hogy felvonulunk, és állati takarmánnyal is segítünk, tiszta ivóvízzel, illetve a logisztikában. Nem titkolt célunk, hogy kötszereket, nem vényköteles gyógyszereket és tisztítószereket is föl tudjunk ilyenkor vonultatni. Természetesen nem akadályozva az esetleges humán mentést, hanem kiegészítve azt. Bence nagyon szerény, úgyhogy ezt én mondanám el, hogy a csapatnak ebben is van tapasztalata több oldalról is. Például Bence már hosszú ideje segíti a katasztrófa védelem munkáját, illetve többször vett részt a hőkamerás drónnal eltűnt ember keresésben is. Tehát van abban gyakorlat és tapasztalat, hogy hogy lehet a két mentési ágat úgy összehangolni, hogy ne akadályozzák, hanem kiegészítsék egymást. Nagyon reméljük, hogy erre a szálra, amit mi ajánlani tudunk, soha nem lesz szükség, de hogyha szükség van rá, fel vagyunk rá készülve. Menhelyen, telephelyen rendelkező kollégák is ki tudják használni, ezt minden kommunikáció elején elmondjuk a potenciális partnereknek. Nyilván arra kérünk mindenkit, hogy ez a vészhelyzeti tartalék valóban vészhelyzetre legyen felhasználva, de azt gondoljuk, hogy a kollégák már csak így a mindennapi életük kapcsán is kellően reálisan látják ezeket a dolgokat, úgyhogy ez, ennek a felmérése senki számára nem jelent kérdést vagy problémát. Illetve hát a civil, teljesen civil rászoruló állatmentők jelentkezését is várjuk. Azt szeretném kiemelni, hogy azért ennek már nagy múltja van ilyen téren az országban, hogy nagyobb szervezetek eddig is nagyon sokat segítettek a civil mentőknek, kolóniákat, például cica kolóniákat ellátó, etető, ivartalanító állatvédőknek. Hogy ezeket a folyamatokat is szeretnénk betámogatni. A legtöbb régióban ez már jól kialakult és jól működő bizalmi kapcsolatok, amiket tényleg nem szeretnénk megbolygatni, hanem segíteni. Segíteni szeretnénk, senkit nem utasítunk el, a rendszer az nyilván teljesen pártatlan. Annyi nyilván a felírszám meglététől nem tudunk eltekinteni, illetve hogyha adódik olyan jellegű kérdés, ahol fölmerülnek aggályok, ugye nincsen hatósági bizonyítványunk, ezt nagyon fontos kiemelnünk, nem viselkedhetünk hatóságként adott kérdésekben, egy szerződéses jogviszony köttetik közöttünk és az adományozottak között. Nyilván tudnunk kell, hogy kivel kerülünk partneri kapcsolatba, föltesszük a megfelelő kérdéseket, mint szerződő fél, és gyakorlatilag eddig majdnem 100%-ban ki is alakult minden ilyen beszélgetés végén egy nagyon jól működő partneri kapcsolat. Úgyhogy igen, röviden a válasz igen, várjuk a megkereséseket, és hát a mi feladatunk és vállalásunk, hogy e mögé oda is tegyük a fedezetet, és ahogy Bence elmondta, ehhez várjuk a takarmánygyártókat, illetve disztribútorokat, kereskedelmi láncok jelentkezését. Nagyon sok kereskedelmi lánc egyébként már most is részt vesz ezekben a folyamatokban, több szervezet segíti ennek a logisztikáját, és juttatja el rászoruló szervezetekhez, köti össze az adományozókat. Ezekben a folyamatokban szeretnénk mi is becsatlakozni, hogy mi is tudjunk segíteni.
0: Elérhetőségeket mondjunk így beszélgetésünk végén.
2: Alapítványunk központi e-mail címe az info@moeb.hu, ezt a Facebook, illetve Instagram oldalunkon is megtalálják a kedves érdeklődők, illetve igény és szükség esetén van egy központi telefonszámunk, ami nálam a kurátornál csörög, ez a 0670-724-77-31-es telefonszám. Tisztelettel köszönünk minden jellegű megkeresést, több civil segítség felajánlás is érkezett, például tegnap hívott egy nagyon kedves úr, aki novembertől a saját autójával szállna be a logisztikába. Egyre több ilyen nagyon kedves civil felajánlást is kapunk, semmit nem utasítunk vissza, már csak azért is, mert sok kicsi sokra megy, és jól lehet valaki azt gondolja, hogy nagyon-nagyon apró és szinte alig észrevehető a segítsége, ez nem így van. Mindenki a lehetőségeihez, idejéhez, kapacitásához mérten segít, és minden apró segítség hatalmas nagy dolog, mert abból áll össze egy ilyen folyamat, amit bevállaltunk. Mögöttünk is rengeteg ember áll, kezdve a telephelyünket biztosító cég targoncás kolléghelyig, akik segítik az anyagok megmozgatását. Nagyon-nagyon lelkiismeretes, korrekt emberek, ezúton is köszönöm nekik.
0: A Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkáját mutattuk be Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, szakmai tanácsadóval, kapcsolattartóval.

0: napok idei rendezvény sorozata, melyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Az idei esemény az optimizmus jegyében telik, azt üzenve a látogatóknak, hogy a könyvtár egyfajta világító toronyként segít megoldást találni a mindennapi kihívásokra. Október 11-ig a Görgei úti központi intézményben és az összes fiók könyvtárban rendkívül gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A látogatók író-olvasó találkozókon, generációk közötti beszélgetéseken és fotókiállításokon vehetnek részt. A legkisebbeket babusgató klub és játékos foglalkozások szórakoztatják, míg az ünnepi hetet a könyves vasárnap családi programjai zárják. A könyvtár idén is csatlakozik az Informatika, az látássérültekért alapítvány Lapról Hangra elnevezésű felolvasó versenyéhez. Emellett a rendezvény sorozat ideje alatt az új olvasók rendkívül kedvezményes díjjal iratkozhatnak be az intézménybe. A részletekről Csoma Simon Mária, a könyvtár általános igazgató helyettese adott tájékoztatást.
1: Immár 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztába. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten. Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az Informatika a látássérültek alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti a Lapról Hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban, minden tagkönyvtárban, könyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemi önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval, kiállítással, kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc tagkönyvtárba pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárba pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az ország.

0: országos könyvtári napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket. A programjaink a honlapunkon megtekinthetőek, a pontos részleteket onnan meg lehet tudni, illetve közösségi oldalainkon is találhatnak erről információt, és személyesen a könyvtárakban is lehet érdeklődni, hogy pontosan melyik program, melyik napon és mikor kezdődik.
1: Az elmúlt percekben Csoma Simon Merjet, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét hallottátok. A folytatásban Miklós Katalin, a gyermekkönyvtár vezetője beszél.
2: Délután, tehát október 6-án kedden 3 órakor, ahogy tetszik, megnyitjuk a generációk hídját. Itt a könyvtárunkban már nagy hagyománya van annak, hogy középiskolásokat fogadunk iskolai közösségi szolgálat keretében, és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok között vannak olyanok, akik nagyon szívesen vállalták azt, legnagyobb örömünkre, hogy a nyugdíjas korosztálynak az okos eszközökben, leginkább az okos telefonban való tájékozódásban segít. Ezek is egy ilyen kis kedves egymásra találások szoktak lenni középiskolás és nyugdíjas között. Hát reméljük, hogy október 6-án kedden 3 órakor ez szintén így lesz. Szombaton is ugye ismert, hogy a könyvtár ugye minden szombaton nyitva van 10-től délután 4 óráig, és szombatra minden hónapban az egyik szombaton, most október 10-én szombaton lesz a Babuskató klubunk, ami már szintén 20 éves körülbelül, ahova a legeslegkisebbeket várjuk, a tényleg az ölbe babákat, Barnószkibe a népzenész fogja tartani ezt a foglalkozást. Hát az országos könyvtári napoknak ez a záró akkordja, vagy úgy is mondhatjuk, hogy habatortán, és majd kiderül, hogy miért is mondom ezt, a könyves vasárnap minden évben, amikor az egész intézmény egyébként nyitva van, tehát lehet jönni, kölcsönözni, olvasgatni, játszani is például, úgyhogy a könyvtár szolgáltatásai van nyitott aznap is, de a családoknak, kicsinek, nagynak, felnőttnek, nagyszülőnek egyaránt programokat is szervezünk, ez is már hagyomány a könyves vasárnapra, 10 óra akkor, és itt is rátérek arra, vagy visszacsatolok, hogy az olvasás népszerűsítésének nagyon fontos eszköze, hogy íróval találkozzanak, és ezen a napon Gévai Csilla Aranyvackor díjas író képzőművész lesz a vendégünk, aki az egyik állomáson lesz, mert hogy családi vetélgetőt is hirdetünk, vele lehet ott találkozni, az ő műveivel játékos feladatok lesznek, de nem csak Gévai Csilla lesz, mint egy állomás, hanem a könyvtárnak a különböző második emeletén, a helyismereti gyűjteményben, a zeneműtárban is játékos feladatokkal várjuk a kedves érdeklődő családokat, és mindenkit megnyugtatok, előzetes felkészülés nem igényel. Tehát a játék örömét kínáljuk, és még azt is elárulhatom, hogy meglepetés ajándék is jár minden családi vetélkedőn résztvevőnek. Tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek létrehozni, alkotni, ezért is ezen a napon is lesz egy 10 óra akkor kezdődik a kézműves délelőttünk, Ági néni kézműves kuckója kinyitja kapuit, ahol a ősszel kapcsolatos kézműves technikákat lehet elsajátítani, vagy kis alkotásokat létrehozni, azt természetesen hazavinni, úgyhogy aki alkotni szeretne, őt is nagy szeretettel várjuk. Ugye a könyvtárnak gazdag társasjáték gyűjteménye van, a első emeleti hangulatos tini sarokban, ott is természetesen lehet egész nap a társasjátékokkal játszani, és május végétől már a társasjátékokat kölcsönözni is lehet, úgyhogy természetesen könyvtár nyitva van vasárnap, aki társasjátékot szeretne kölcsönözni, az megteheti aznap is. 11 órakor kezdődik a Grillus Vilmos koncert, hát erről nagyon azt hiszem, nem kell semmit mondanom, mert hogy már most a nagy az érdeklődés, ugye a könyvtári programok ingyenesek, így a Grillus Vilmos koncert is, csak ilyen regisztrációs jegyeket osztogatunk. Tehát a délelőttnek gyakorlatilag ez a programja, és a játéktárat, a Borka játéktárat még nem is mondtam, hogy az első emelet, ha úgy tetszik, egy ilyen játék szigetté játszó térré változik, ahol mindenféle kisebb gyerekeknek, nagyobbaknak is ilyen képességfejlesztő játékok lesznek, azokat ki lehet próbálni, úgyhogy azt gondolom, hogy az is érdekes lesz, és egy hasznos kis időtöltés, és akkor 13:30-kor kezdődnek az ünnepélyes pillanatok garmadája, mert nem csak egy lesz, hanem nagyon sok. Igyekszünk, ugye nagyon sok hűséges olvasónk van, nagyon sok szorgalmas olvasónk, gyereklátogatónk van, hát a legfiatalabb olvasó az csak egy van, mert ugye ott a számok makacs tények, azt megmondja a Korvin a rendszer, hogy ki a legfiatalabb olvasó. Szóval ünnepélyes keretek között szeretnénk hűséges olvasóinkat, legszorgalmasabb gyereklátogatókat, illetve a legfiatalabb olvasót is köszönteni. És hát véget ér, október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik, és hát ugye ez a koronázás, ezt nem mi a könyvtárosok végezzük, hanem már ez is hagyomány egy pár éve, az illető író, jelen esetben Gévai Csilla, Aranyvackor díjas író, képzőművész, ahogy említettem, az ő művét kellett feldolgozni ezen a pályázaton, és hát bizony ő lesz, aki felhelyezi a koronát azoknak a gyerekeknek a fejére, akik tényleg a legjobb pályázatot küldték be, és még ezt is már elárulhatom, hogy könyvajándékot is kapnak, tehát tényleg ez egy ünnepélyes eredmény hirdetés ajándékokkal, nem csak a maga a koronázás aktusával. És hát tényleg habatortán a legvége, ahogy szoktuk mondani, mert ez is egy olyan ünnepélyességét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy teremben lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzi játéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzi játék, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát. Úgyhogy ez a program.
1: Az elmúlt percekben az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozatáról, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól hallhattatok. Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb a Magyar Állatvédelmi Jeledelbank Alapítvány munkáját mutattuk be, majd az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozatáról számoltunk be nektek, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól hallhattatok. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából Szerencsés bekapcsolódott a Rákóczi 350 program sorozatba. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel hirdett pályázatot a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít a Miskolci Egyetem. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Szerencsés bekapcsolódott a Rákóczi 350 program sorozatba, amelynek részeként nemrég egy különleges vándortárlat is megérkezett a városba. A kiállításról és a jubileumi év további terveiről tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
2: Nem mindennapi kiállítás érkezett a közelmúltban Szerencsre. Egy különleges kiállítóbusz állt meg a Rákóczi Zsigmond Református Iskola előtt. A Rákóczi 350 vándortárlat második Rákóczi Ferenc életét, korát és a szabadságharc történetét hozza közelebb a látogatókhoz, méghozzá interaktív formában. A szervezők elsősorban az oktatási intézményeket szólították meg, hogy a diákok testközelből is találkozhassanak a fejedelem örökségével. A jubilómi év azonban szerencse nem ért véget ennél a busznál, a város további programokkal is készül a Rákóczi 350 évforduló jegyében. Király Juditot, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét hallják.
3: A Petőfi Kulturális Program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával egy újabb kiállítási anyagot kaptunk ebben a programban. A második Rákóczi Ferenc 350. születési évfordulója alkalmából jött létre ez a kiállítás, amely egy ilyen mobil formában, egy buszban kapott helyet, és nagyon érdekes formában mutatja be második Rákóczi Ferenc életét a látogatóknak. Ugye most ez a busz, ez itt a Rákóczi iskola, Szerencsi Rákóczi iskola előtt kapott egy parkolóhelyet, és meg is szerveztük, hogy a Rákóczi iskolások is, de a bolyai tagiskolából is jönnek hát felső tagozatosok, akik majd meg fogják tekinteni a mai nap folyamán, de egyébként a maga a kiállítás az nyilvános, ingyenes, tehát bárki a nap folyamán jöhet és megtekintheti, nem kell semmilyen előfeltételnek megfelelni. Az éven már több ilyen kiállításunk volt a Petőfi Kulturális Program, ugye volt Petőfi Sándorról, magáról, várunk még majd egy Hungarikum kiállítást, az egy rollapos kiállítás lesz, ez majd a Rákóczi Várnak az Árkád termében lesz október hónapban. De az, hogy egy-egy ilyen Petőfi kulturális programos attrakció hova kerül, vagy hol valósul meg, ezt mi egyeztetni szoktuk a szolgáltatókkal is, illetve az iskolákkal is, vagy akikre számítunk, hogy részt vegyenek. Volt az éven egy cirkusz művészeti produkciónk, amit a bolyai iskolásoknak a sportcsarnokba vittünk el. Lesz majd két táncszínházi előadás, ami kifejezetten óvodásoknak szól, hogy ugye oda a három szerencsi óvodának a gyerkőckét szervezzük be csoportosan, úgyhogy ők azt meg fogják nézni. Most pedig ide a Rákóczi iskolához hoztuk le ezt a kiállítást. Nem csak azért, mert ugye a Rákóczi iskola, hiszen a Rákóczi Zsigmond az ükpapáról kapta az iskola nevét, de hát, hogy egy kicsit a Rákóczi iskolásoknak is kedvezzünk egy ilyen lehetőséggel.
1: A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel hirdett pályázatot a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Olyan személyes és családi történeteket várnak, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek. Az Egyesület azt szeretne, hogy ezek az emlékek fennmaradjanak, és a következő generációk is megismerhessék őket. A pályázók 10-15 perces dokumentumvideókkal jelentkezhetnek november 4-ig. Szeretnék, hogy minél több személyes emlék fennmaradjon, és ezekből kirajzolódjon, hogyan élte meg Nyíregyháza 1956-ot. Laborci Gézát, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnökét hallják.
4: Én azt gondolom, hogy először is, hogy egy város épületekből áll, és ezek az épületek kifejeznek kort, stílust, életérzést, filozófiát, politikát, vallási meggyőződést, ki hogy akarja. De egy város az az emberekből is áll. És ami Nyíregyházán történt, az a mi történelmünk. Tehát nem egyszerűen akadémiai dolgozószobákban kell megírni az 56-nak a történetét, hanem 56-nak is, meg mind az összes többinek a saját magunk történetét kell megismerni és földolgozni. A családban is így van, én a saját gyerekeimnek is a családunk történeteit mesélem, hogy tudják, hogy ez a mi történetünk. És hogyha ezt így értik, akkor lehet tudni, hogy ezek vagyunk mi, és ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne 56-ról is elindítani ezt, és az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy még vannak páran az idősebbek közül, akik szemtanúként élték át az eseményt. Az ötletet az adta, hogy 4 kamasz gyerek szenvedi, hogy én vagyok az apjuk, és hogy látom, hogy a felnövekvő nemzedék az mennyire könnyen bánik már a mobiltelefonok, videók. És ezért gondoltuk azt, hogy hát adottak az eszközök, tehát nem bonyolult játékfilmeket, hanem ilyen dokumentumfilmeket. Egy 10 perces, vagy 15 perc, ez rövid megszólalásokat, összefoglalásokat várunk, hogy ebben vagy a résztvevő, aki ezt átélte, vagy a hozzákapcsolódó családtag össze tudja foglalnia a történelmet.
1: Új diákvezetőket keres a Miskolcvárosi Diák Önkormányzat. A szervezet diákpolgármesteri, elnöki és alelnöki tisztségre is várja a jelentkezőket. A pályázatokat október 20-áig lehet benyújtani. A felhívás szerint olyan aktív, lelkes diákokat várnak, akik szívesen bekapcsolódnának a közösség munkájába, ötletelnének, programokat szerveznének és tennének a miskolci diákságért. A diákpolgármesteri elnöki vagy alelnöki tisztségre azok jelentkezését várják, akik tehát szeretnek csapatban dolgozni, vannak ötleteik és szívesen képviselnék diáktársaikat. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. A közép- és emeltszintű képzések személyesen és online formában is elérhetők, így a diákok bárhonnan rugalmasan bekapcsolódhatnak a tanulásba. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, naprakész ismeretekkel segítsék a jelentkezőket a minél magasabb felvételi pontszám elérésében. Bár a felvételi eljárásban már nincs központilag meghatározott minimum ponthatár, a jobb eredmények természetesen nagyobb esélyt jelentenek a bekerülésre. Ráadásul a felkészítőkön való részvételért, az előírt követelmények teljesítése esetén, a Miskolci Egyetem saját felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A részletekről professzor dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettese adott tájékoztatást.
5: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlene pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majdan, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is. Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és a matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben. Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online. Időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027 januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételi vételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
1: Erdei menedékek, hangulatos kulcsosházak és különleges turistaszállások versengenek idén az Év Turistaháza címért. A 10 jelölt közül október 12-én évfélig választhatjuk ki a kedvencüket. Aki szeretné támogatni a számára legszimpatikusabb turistaházat, az online adhatja le a voksát naponta egyszer. A jelöltek között van régiónkból a Bükkis Timecház, valamint a Zemplénből a Gunyakúti Kulcsosház. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 6-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Természetvédelmi konferenciát tartottak Egerben. Be nem jelentett biztonsági őröket fogott a NAV. A Sakkpalota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Sakkpalota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. A címet a 12. Polgár Judit Világsakk Fesztiválon a Magyar Nemzeti Galériában vehette át az intézmény. Az elismerésről Kerekes Andrást, a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola igazgatóját hallják.
2: A Sakkpalota programot a Polgár Judit Alapítvány fejlesztette ki, és alsó tagozaton működik az intézményünkben lassan 10 éve, és a gyermekek matematikai, logikai kompetenciáit fejleszti elsősorban. Játékos formában foglalkoznak a sakkal, különböző figuráknak különböző értékei vannak, bábokkal is megjelenítik őket a foglalkozások során, és nem csak a sakknak a versenyoldalát ismerik meg, hanem az együttműködést is, az egymással való kooperációt is. Az iskolánkban zajlott egy kutatás, Gyarmati Éva által vezetett kutatás, miben kimutatták azt, hogy kiemelkedő fejlesztő hatása van a sakkpalota módszernek a beilleszkedés és magatartási zavaros gyermekek körében. Magas a hozzáadott értéke ennek a módszernek. Tantárgyban integrált jelennek meg. Tehát nem azt jelenti, hogy van egy kifejezett sakkpalota foglalkozás, hanem van egy matematika óra, ahol megjelennek a sakkpalota program elemei, egy környezetismeret óra, vagy egy testnevelés óra, és ott megjelennek a sakk elemek a gyerekek között, és egyes feladatokat tantárgyi elemekhez társítják hozzá kollégák ezeket az elemeket. Egyrészt ugye tanórák ajánlik meg, másrészt pedig szakköri formában is megjelenik az iskolában, képességfejlesztő, tehetséggondozó szakkörök keretében. Ez benne is az iskolán pedagógiai programjában, és ugye felmenő rendszerben már 2018-19-es tanévtől kezdve indult el ez nálunk. Tehát tulajdonképpen ez a díj, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, aminek sok állomása volt. Rengeteg szakmai kritériumnak meg kell felelni egy ilyen iskolának, és nagyon büszke vagyok a kollégáim munkájára az elmúlt években, hogy ezt el tudtuk érni. Óriási munka volt, és jelenleg is óriási munka folyik az intézményben ezen a területen. És itt nem elsősorban csak arra gondolok, hogy szakmai napot tartunk minden évben, és iskolákat fogadunk, mentorálunk, segítjük ebben a programnak a bevezetésében a megye intézményeit, hanem arra a napi szintű munkára, amit a kollégák folytatnak óráról órára a gyermekek között.
1: Konferencián mutatták be a 2017-ben indult természetvédelmi erdőkezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez elnevezésű projekt eredményeit Egerben. Tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak. A jelenlegi erdőgazdálkodás jelentősen megterhelte a faállományok minőségét és mennyiségét, ezért a probléma európai szintűnek tekinthető, mondta el rádiónknak Fidlócki József, a Life for Oak Forest projekt vezetője.
3: A utóbbi 200 évben egy olyan erdőkezelés folyt, ami az erdőket nagyon elszegényítette. Tulajdonképpen nem erdőink, hanem faállományaink vannak. És ez a projekt arra vállalkozik, hogy segítse a természetet, hogy minél gyorsabban ezekben a faállományokból újra erdők legyenek. Faállományok voltak, még a nemzeti parkok kezelésében is, és a nemzeti parkok kezelésében azok a korabbi TS erdők kerültek általában át, nem a legértékesebb erdők, de tulajdonképpen azok az erdők, amiket legértékesebbek tartjuk, azok se sokban különböznek a többi faállománytól, és az a szándék vezetett bennünket, hogy megpróbáljuk kialakítani egy olyan módszertant, amit a jövőben használni lehet arra, hogy hogy lehet a természetet megsegíteni, hogy minél gyorsabban erdő legyen ezekben a faállományokból, hogy ne kelljen esetleg újabb 200 évet várni, hogy erdeink legyenek. Az első feladat az volt, hogy egyáltalán fölmérjük azt egyrészt irodalmi adatok alapján, meg ahol még létezik ilyen természetesnek mondható erdő, például Szlovákiában volt egy ilyen Bokiban, amit fölmértünk, hogy lássuk azt, hogy hogy is néz ki egy természetes erdő számukban. És ezeknek a felhasználásával készítettünk el egy ilyen útmutatót, hogy akkor mit is kéne csinálni. És ezt Magyarországon 1555 hektáron, Olaszországban 510 hektáron próbáltuk megvalósítani, és ennek a tapasztalatai alapján végül is elkészült egy ilyen kézikönyv, amit most itt egyébként mindenki, legalábbis a magyar nyelvű elkészült, és azt itt mindenki megkapja, és hamarosan elkészül az olasz és az angol változat is. Bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne valós, természetes állapotokat látni az erdőben, akkor neki foghat és megpróbálhatja ezt a munkát elkezdeni, és ezzel gyakorlatilag a természetet segíteni, hogy ő is el tudja végezni a munkáját.
1: A legeredményesebb módszer, ha az erdészek átformálják az erdőszerkezetet, álló, valamint fekvő holdfákat készítenek, ezen felül vadkizárással és az inváziós fajok eltávolításával javítják a körülményeket. Emelte ki Dudás György, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese.
4: Az ötlete már több mint 10 évvel ezelőtt merült fel a kollégákban, illetve a szakmai partnerekben, és ekkor kezdtük el kidolgozni ezt a pályázatot, amely az európai tölgyerdők, illetve a magyarországi tölgyerdők, Natura 2000-es tölgyerdők természeti állapotának a javítását célozta meg, olyan módszertan kidolgozását, amely segíti ezek természetesség állapotának javítását, biodiverzitásuk növelését, stabilitásuk, állékonyságuk helyreállítását, gyakorlatilag ténylegesen a természetességi állapot növelését irányába mutató módszertan gyakorlatok kidolgozása volt az egyik legjelentősebb cél, amiben kutatóintézetek, nemzeti parkigazgatóságok, olasz partner vett részt, és ezeket a területi beavatkozásokat, kísérleti beavatkozásokat egy részletes monitoring, egy részletes kutatás követte le, és ennek az eredményeit több publikációban, illetve több kiadványban, leporellókban, illetve a végén egy természetvédelmi erdőkezelési útmutatóban jelenítettünk meg. Természetesen voltak olyan elemek is benne, ami konkrét olyan állománykezelést, olyan konkrét természetvédelmi beavatkozást takart, mint például az idegenhonos, inváziós, tájidegen fafajoknak a eltávolítása őshonos állományra, őshonos tölgyes állományra való lecserélése, és emellett pedig számos olyan kísérleti beavatkozás történt, ami az a természetes erdőképhez hozzátartozó szerkezeti elemek, például álló és fekvő holtva, vagy az erdő elegyességének a javítását célozták meg. Tudni kell az európai tölgyes erdőkről, hogy ezek gyakorlatilag a európai szárazföldi biodiverzitás egyik kiemelkedő területei. Mondhatjuk azt, hogy talán a legfajgazdagabb természetesség állapotokat tekintve a legkiemelkedőbb élőhelyek. Az elmúlt néhány száz év során viszont hogy az emberi behatások, gazdálkodás ezeket jelentősen befolyásolták. Jelen pillanatban olyan tölgyerdő Magyarországon, amely tökéletesen érintetlenül maradt, nem nagyon található. Ezeknek a javítását, a természetességi állapot javítását céloztuk meg. Nagyon fontos eredmény ennek a projektnek, hogy ezeket a módszertanokat, ezeket a természetvédelmi kezelési módszereket más partnerek, részvevők számára is továbbadjuk, hiszen ezek a kiadványok részben fizikálisan elérhetők, részben fizikálisan, nyomtatott formában is elérhetők, valamint a projekt honlapjáról online ingyenesen letölthetők, szolgálva ezzel azt, hogy ezek az ismeretek minél szélesebb körben elterjedjenek.
1: Egy rendezvényen minden biztonsági őr feketén dolgozott, mondta el rádiónknak a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense, dr. Paskújné Pivkó Mónika. A részletekről őt hallják.
5: A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel egy rendezvény biztosítást végző társaságnál. Egy egyetemi rendezvényen egyetlen biztonsági őrt sem jelentettek be, így a szabálytalanságok miatt jelentős bírság vár a cégre. Egy egyetemi rendezvényen ellenőrzést végeztek a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai. A helyszínen 16 biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt szabályszerűen bejelentve. Valamennyien szabálytalanul dolgoztak a rendezvényen. A szabálytalanságok miatt így az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. Fontos, hogy a foglalkoztatottakat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A bejelentési kötelezettség utólagos megtörténte, nem pótolja az elmaradt adminisztrációt, és nem mentesít a szankció alól sem. A szabályos foglalkoztatás ugyanakkor nem csak adminisztratív kérdés. A közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme és a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órától kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas az elmúlt hétvégén Budapesten. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Szagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselői adták át. Az Egri Főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Szentmisében adtak hálát az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A szentmisét dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki első fecskékként köszöntötte a jubiláló egykori hallgatókat. Az 1990-es politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az akkori Oktatási Minisztérium megállapodás alapján újra elkezdődhetett a hittanárok képzése a líceumban, az Eszterházy Károly Főiskolán. 1991-92-ben még csak harmadik szakként, 92-től azonban már második szakként is fel lehetett venni a hittanárszakot, emlékezett vissza a rektor a kezdeti időszakra. Mint mondta, nagy ajándék volt a katolikus egyház számára, hogy a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is tartsanak hittanórát, emiatt pedig egyre több képzett hittanára volt szükség. Az egyház célja elsősorban keresztény értelmiségiek képzése volt, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselik a keresztény hitet és a katolikus vallást. Az első év folyamon 39 hallgató vehette át hittanárszakos diplomáját. A végzett hallgatók közül többen nem tanárként, hanem az egyházon belül valamilyen felelős beosztásban végzik szolgálatukat. A Szent István Televízió kérdésére Benyoszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, 30 évvel ezelőtt friss megtérőként, fiatal családapaként érzett hívást a hittanárszak elvégzésére. Szaktársai közül többekkel azóta is mély baráti kapcsolatot ápolnak, közös kirándulásokat, külföldi utakat szerveznek. Hálás az egész élete szóló tudásért, lelkiségért, amit a képzés alatt kapott. A jubileumi találkozón a háladás mellett az öreg diákok megosztották egymással, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét, gondviselő szeretetét. Októberi programokat tartanak az egri lajosvárosi templomban, illetve plébánián. Október 1-től minden nap délután 4:30-tól a templomban közösségi rózsafüzér. Aztán október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden a fatimai engesztelő imádság záró estéje, délután 4:30-tól rózsafüzér, 5 órától szentmise, utána pedig gyertyás körmenet a fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton több generációs teaest, 18 órától a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz Együttes, majd pedig október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás Fensőtárkány Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-án kedden lesz az egri lajosvárosi templomban. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanyaszoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind pedig a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világ királynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki az időbeosztásának megfelelően vehet részt a rendezvényen. Idén 13. alkalommal rendezik meg Budapesten a Bakástéri templomban a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát. Több alkalom az előző hétvégén már megvolt, de jönnek az újabb események. Mennyei szép rózsa, Mária misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. A helyszín tehát az Assisi Szent Ferenc plébánia templom Budapesten a Bakástéren. Fagbók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. Aztán október 17-én szombaton 19 órától német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komóító partján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra, délután 3-tól este 7 óráig a Gyöngyösi Szent Bertalan templomban, a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjai: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösre a Szent Bertalan templomba. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek lesz, illetve a jelentkezés határideje november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510-060-as és 510-063-as telefonszámon, elektronikusan pedig a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően majd a verseny előtt 11 órakor a csapatok megtekintik a líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Már előre kérik a csapatokat ezért, hogy tegyék meg a regisztrációt a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Van két előzetes feladat, mind a kettő a mottóhoz kapcsolódik, Káldi 400. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz. További információ Béres Gyula tanár úrnál kérhető a 30-as 937 75 19-es mobilszámon, illetve elektronikusan a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget is ad. Például megtalálják a napi evangéliumot, hallgathatják adásunkat, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Drimba Miranda, Debnár Ádám és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó, Domán Vivien. A viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A hajdúszoboszlói teniszező Bondár Anna 5 helyet javított, Malozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hajdúszoboszló első játékosa Bondár Anna 5 helyet javított, Malozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Bondár a 64. a női teniszezők rangsorában, míg a férfiaknál Malozsán a 62. Bondár előrelépése annak köszönhető, hogy a 283 000 dollár összdíjazású szöuli keménypályás tornán nagyszerűen szerepelt, és egészen az elődöntőig jutott. Malozsán Fábián a hangsúlyi versenyen a negyeddöntőben búcsúzott. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács

0: van.
1: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Telepuckiné Farkas Márta, a nyíregyházi idősügyi tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
2: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebben a városban, ezért csak köszönetet mondhatunk.
1: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
3: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labdaütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, illetve többen próbálgatták, az olimpiai öt karika van elhelyezve, és erre egy florbal ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van, szintén ez az épületben van, és sakkban is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub, a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arra, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
1: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
4: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezünk, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására, és a szépkorúak sporttalálkozójára is.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
5: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinusonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás.

0: és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt 1-1.5 évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai Vízi Komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbalcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbalcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni. Tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbalcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbalcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbalcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzérimádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, kedvan a fájdalmas rózsafűzér titkait végezzük, és végzik a fertálymesterek arra a szándékra, hogy a boldogságos Szűz Mária imájával segítse a magyar kereszténység megerősödését. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent vagy, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és jövőben. Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végzőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pohódzítő, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikről rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és számunkra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkra.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűnünket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szentem, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órára. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a világban. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának mondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér ájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy ma is velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párti, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A Külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bruno áldozópap, a kartauzi rend alapítója. 1030 körül született Kölnben, 71 évet élt. Szent Brunót már életében Németország és Franciaország dicsőségének, százada díszének nevezték. Családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó rajnai tartomány nemesei voltak. A kölni Szent Kunibertről elnevezett káptalani iskolában kezdte meg tanulmányait, majd hamarosan átkerült Reimsbe. Pappá szentelése után a reimsi székesegyház kanonokja, valamint a káptalani iskola tanára lett. 1075-ben érsekek kancellárrá nevezte ki. Tanárai és tanítványai nagyon szerették. Sokszor meg is ünnepelték. Mindez azonban őt nem elégítette ki. 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. A káptalan iskolában írt biblia magyarázatai mindmáig híresek maradtak. Mindenáron szerzetes akart lenni, jobban mondva, remete, kanonok társai azonban nem értették meg. Így hát 1082-ben egyedül indul el remetéskedni. 1084 tavaszán 6 társával a Grenoble melletti Chartreuse területén külön kunyhókat építve remete életet kezdett, folytonos hallgatásban, bőjtben, állandó imában. Így

Vitte társai közé a remeteségbe. Kérése ekkor nem teljesült. Kalábriában püspöknek választották, de ezt visszautasította, mint egykor hazájában is. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje a hegyek közé örökös remetének. Ekkor már megkapta az engedélyt. A Squillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével meg is építette a Santa Maria della Torre nevű kartózi remeteséget. Itt halt meg 10 évvel később. Híres mondása: a magány olyan út, amely az élethez vezet. A kartózi élet egyedüli értelme Isten. Hallgatórendnek is hívjuk őket, mert egyik főismertetőjelük, hogy csak nagy ritkán beszélnek. Kontempláló, elmélkedő rend, tagjai Istennel egyesülve élnek. 1360-ban Európa szerte több mint 200 férfi, illetve női kolostoruk volt. A rend virágkorában 16 tartományra oszlott. Nem csak a francia forradalom okozott nagy károkat a rendnek, hanem 8. Henrik az angol király is. Kanonizált szentjeiknek a száma 12. Első szerzeteseit maga Szent Bruno küldte Magyarországra. Megtelepedésük 4. Béla királyunk érdeme, aki 1238-ban meghívta a fehér kámzsás hallgató barátokat. Ercsényi kolostorukat a tatárok pusztították el. Eger mellett Felső Tárkánynál alakult egy másik kolostoruk. Nagy Lajos király alapította a lövöldi kolostorukat, de szinte valamennyit elpusztították a husziták. Az állandó viszontagságok ellenére is a magyar szerzetesek kódexeket festettek, az írás és a másolás művészetét végezték, ami páratlan volt akkoriban. A kartózi rend a török hódítás és a reformáció idején megszűnt Magyarországon. Ünnepén négy imádkozunk: Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Kérjük Szent Brunót, segítsen minket is, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatnunk kell. Ezen a napon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. Miután az osztrákok vérbe folytották az 1848-as magyar szabadságharcot, kezdetét vette a kegyetlen megtorlás. 1849. október 6-án Pesten gróf Battyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre századost, Pécsett, Vertike Gábort és Szilva Jánost végezték ki. A hajnali órákban az aradi vár Sánc árkában lőtték agyon Kis Ernő altábornagyot, Dezsőfi Arisztíd és Weidel József vezérőrnagyokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Néhány órával később pedig a honvédsereg 9 tábornokát vezették Bitófa alá. A kivégzettek között volt gróf és polgár, horvát és szerb határőr családsarja, birodalmi német és hazai örmény. Egyeseket családi kötelékei, másokat alakulata, vagy egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kötött a magyar ügyhöz. De mindannyian úgy gondolták, hogyha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, akkor ezt a magyar alkotmányt védeniük kell magával az uralkodóval szemben is. Hangozzék el a 9 tábornok neve is: Pöltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Láner György, Aulich Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, gróf Vécsei Károly. Valamennyien a magyar haza szeretett vértanúi. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Imádkozzunk! Isten, hazánkért térdelünk elődbe, ród bűneinket jóságoddal fürdbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépet hazánkért. Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér. Már jön a vendég.
1: Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztő bizottságának volt tagja, majd 69-től haláláig felelős szerkesztője. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére, műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a mai napon egész életemre, testem és lelkem minden dolgában különleges közben járómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermeketként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, közbenjárásoddal állj mellettem életemben, halálomban, minden ügyes-bajos dolgomban. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumán Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kormányzati megrendelésekre és amerikai szövetségi szerződésekre spekulálva, a kisbefektetők megrohamozták a tőzsdén lévő biovédelmi és vakcinagyártó vállalatok részvényeit. Miután az Irkutszki távol-keleti Pestis Kutatóintézet laboratóriumának egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között meghalt, az orosz hatóságok több tucat embert karanténba helyeztek és járványellenes intézkedések sorozatát vezették be. A haláleset kiváltóka hivatalosan egyelőre nem ismert, a vizsgálatok folynak. A hetedik legszárazabb volt a szeptember, és most volt a legszárazabb a január-szeptember közötti időszak, írta a Hungromet ZRT a Facebook oldalán. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén. Az adatokat 1901-től lehet igazolni hivatalos mérésekkel. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
9: Szent misében adtak hálát az Eszterházy Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A jubileumról dr. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát kérdeztük.
10: Az 1990-es úgynevezett politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a liceumban, az Eszterházy Károly főiskolán újra elkezdődhetett a hitoktatók, illetve hittanároknak a képzése. A Magyar Püspöki Kar és az akkori Oktatási Minisztérium megegyezése, megállapodása alapján. Nagy esemény volt ez, papi életemnek egyik ilyen, hogy mondjam, nagy eseménye, így is mondhatnánk, hiszen a politikai rendszerváltás előtt mi papok a liceumba hivatalosan nem léphettünk be, és még visszaemlékezni is jó, hogy a 90-es években volt olyan időszak, amikor 150-160 olyan fiatal volt, akik valamilyen szak mellett, magyar történelem, ének, vagy valamilyen szak mellett, a második szakjuk a hittanári szak volt. 140-150 fiatal volt, akik a liceum épületében hallgatták az előadásokat, jogilag az Eszterházy Károly főiskola hallgatói voltak, de a második szakjuk a hittanári szak volt, amit a hittudományi főiskolai tanárai tanítottak. Visszaemlékezni is jó erre, amikor az ember bement a liceum épületébe, lépten nyomon dicsértességgel köszöntötték az embert a liceum épületébe, és a liceum épületébe tartottuk a teológiai előadásokat. Az idei esztendő, azt is mondhatnánk, hogy jubileumi esztendő, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdődött el ez a közös együttműködésben az a hittanárképzés. 91-92-ben még csak harmadik szakként lehetett fölvenni a hittanári szakot, 92-től pedig kétszakos formában. Az alakult ki, hogy főleg történelmi és magyar szakot választották még a hittanári szak mellett, de mindig voltak ének hittanár szakos hallgatók is. és ez a közös képzés, ez nagyon jó működött egészen 2006-ig, amikor az úgynevezett bolognai folyamat keretében megszűnt az úgynevezett kétszakos képzés. Mindenesetre jó visszaemlékezni erre az időszakra, és ez nagy áldás, nagy ajándék volt a helyi egyház, vagy a magyar katolikus egyház számára, mert a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is lehessen hittant tartani, és emiatt nagy szükség volt nagy számban képzett hittanárokra. Az igazság az, hogy akik végeztek, nem lettek mindnyájan gyakorló hittanárok, de mindnyájan közel maradtak az egyházhoz, és a katolikus egyházban különböző felelős beosztásokban dolgoznak azóta is. És amit szoktam még megemlíteni a jelentőséggel kapcsolatban, hogy nem csak hittanárokat képeztünk, hanem reményeink szerint keresztény értelmiségieket, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselték a keresztény hitet és a katolikus vallásosságot. Ebben az esztendőben, ahogy mondom, ez jubileum esztendő, abból a szempontból is, hogy most lesz a találkozójuk azoknak, akik először végeztek 30 évvel ezelőtt a kétszakos hittanári szakon 1996-ban. Jó megemlíteni, hogy annak idején 39-en fejezték be, nyilvánvaló többen kezdték, emlékszem még a számadatokra is, 24-en voltak történelmi hittanárszakosok, 5-en voltak magyar hittanszakosok, 5-en voltak ének hittanszakosok, még és volt néhány egyéb kategória is. Ez egy nagyon szép szám, és ebben az esztendőben a mai napon egy találkozót tartanak azok, akik 30 évvel ezelőtt kapták meg a hittanári diplomájukat.
9: A Szent Misét dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki személyes emlékeiről beszélt a jelenlévőknek.
10: Egy vallomással szeretném kezdeni ezt a rövid beszédemet. Jövőre leszek aranymisés pap, azt tudjuk, hogy az 50 esztendőt jelenti, és hát ennek a papi életemnek a legszebb időszaka túlzás nélkül állítom, az a 15 esztendő, amikor itt Egerben 1991 meg 2006 között ugye a hittanári szakosoknak a szakfelelős tanára voltam, így öregedő meg megöregedett korban, jó visszaemlékezni erre a másfél évtizedre, vagy a 90-es évekre, főleg számomra, meg számunkra, papok számára, teológiai tanárok számára, mert az volt az én életemben, vagy a mi életünkben az igazi rendszerváltás, mert itt van a Maksai tanár úr, tudja azt, hogy rendszerváltás előtt teológiai tanárok hivatalosan nemigen mehettek be a liceum épületébe, hogy ott mi előadást tartsunk, ezt el sem tudtuk képzelni, még álmainkban sem. Ez volt akkor, ugye 1990 előtt, és visszaemlékezni jó arra, amikor ugye 1992 után mi tanáratyák rendszeresen jártunk a liceumba, és bizony 90-es években általában 150-160 volt a hittanár szakosoknak a száma egy-egy évfolyamon, általában különböző szakokon 40 hittanár szakos hallgató volt, és hát így jött általában össze a 160-as létszám. Na, a lényeg az, hogy nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, nem csak azért, mert akkor fiatal voltam, hanem ott a liceumban ugye teológiai előadásokat tartani, azután tanévnyitó szentmisét, meg tedeumot tartani az angol kisasszonyok kápolnájában 100 fiatalnak, azután emlékszünk, hogy az adventi, nagybőti közös hájítatokra, azután itt az érsek udvarba ősszel is, meg tavasszal is ezekre a szakestekre, úgyhogy papi életemnek ez egy nagyon szép időszaka volt, amire szívesen visszaemlékszem. És hát ugye 96-ban voltak azok, akik először kétszakos formában diplomát kaptak, itt a mai találkozóról készülve, meg is néztem pontosan a névsort, ugye 40 fölött volt a kezdő létszám, 44 vagy 45, és 39-en végeztek, ugye 96-ban hittanári szakon, 24-en voltak olyan, akik történelmi tanári szakon kaptak diplomát, 5-en voltak a magyar hittanosok, 5-en voltak az ének hittanár szakosok, és volt még úgynevezett 5 egyéb kategória, akik közül itt van Birkás Terézia is, aki matek-fizika szakra nyert akkor fölvételt, és mint egy Jámbor Jászapáti fiatal lányzó, 3. szakként is fölvette a hittanári szakot. A matek-fizika szak mellett ő 3. szakként végezte el a hittanári szakot, ugye így emlékezetes az ő személye. Minden esetre 1996-ban 39-en kaptatok itt diplomát a liceum belső udvarában, az ottani diplomaosztó keretében. Erre emlékezünk a mai napon. Azt is mondhatnám, hogy hitből fakadó örömmel. Hát ahogy látom, ugye a tanév kezdet, meg a tanév vége szokott lenni általában az ilyen évfolyam találkozóknak az időszaka. Én azt a sajátos helyzetet élem meg, hogy én a Kecskeméti Piarista gimnáziumban jártam. Hát ugye túl vagyunk az 50 éves érettségi találkozón, és hát a kemény maga 50 év után elhatározta, hogy már ne csak 5 évenként találkozzunk, hanem azóta néhány éve minden évben szoktunk találkozni, és ezeken a találkozókon az ember számára nagy lelki élmény nem csak az, hogy találkozhat régi évfolyamtársaival, hanem a találkozókon a személyes négy szem közti beszélgetések is nagyon hasznosak, meg az ember számára az is, mikor el szokták mondani a volt diákok, hogy mi történt a diploma megszerzése óta velük, hogyan alakult azóta az életük. Emlékszem itt a piarista érettségi találkozókkal kapcsolatban, bár abban az időben az egyházi iskolák, egyházi gimnáziumok mások voltak, mint manapság. Hát ennek a legfőbb oka az volt, amikor én Kecskeméti piarista gimnáziumba jártam, akkor ott 30-40 piarista szerzetes élt, és ott testnevelés órákat leszámítva mindent piarista tanár tanított, most meg 3-4 piarista atya van a Kecskeméti piarista gimnáziumban. A lényeg az, hogy mi akkor az évfolyamból 11-en is papok lettünk, manapság ilyen már nem igen fordul elő, de a többi évfolyamtársal való beszélgetés, meg ottani beszámolók az életükről, a volt évfolyamtársak beszámolója mindig olyan érdekes, meg tanulságos számomra. Emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik évfolyamtársa mesélte el, hogy hát érdekes módon tanár lett, de nem rögtön, mert régen egyházi gimnáziumból rögtön tanári szakra nem igen vettek föl senkit állami egyetemre a 60-as, 70-es években. Végül is tanár lett kis kerülővel, és a lényeg ilyen évfolyam találkozó nő is, meg más is ugye elmondta azt, hogy hát civil közegben, ugye nem egy egyház iskolában, ott értette meg igazán, hogy mi is a kegyelem. Jó hittanórákon tanult, meg tanultunk arról, hogy mi a kegyelem, Bibliából kiindulva szépen megtanulgattuk, hogy mi is a kegyelem, de ő a saját életében tapasztalta meg azt, hogy Isten kegyelme jelen van és működik a világban, és ő úgy gondolja, hogy élete legnagyobb kegyelme az volt, hogy egy vallásos, jó katolikus családban született bele, és hogy a Kecskeméti Piarista gimnáziumban érettségizett. Élete legnagyobb kegyelmének ezt a két tényezőt tartja, mert az ő egész későbbi életét ez a két tényező határozta meg. Hát remélem, remélhetőleg a kedves jelenlévők között is többen vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ő életükben is nagy kegyelem, Isten kegyelmi ajándéka volt az, hogy annak idején 92 meg 96 között itt az Eszterházy Károly Főiskolán hittanár szakos hallgató lehetett. És a hittanári szak nem csak arról szólt, hogy szereztünk egy diplomát, ami esetleg arra képesített, hogy a történelem vagy magyar mellett hittant is taníthassunk, hanem remélhetőleg az itteni tanulmányok, az itteni közösségi élet megerősített bennünket a hitben, azután az egyházhoz való kapcsolatunkban. És hát a mai találkozó alkalmával, amikor 30 éves jubileumot ünnepeljük, akkor itt a szeminárium kápolnájában, egyéni meg közös imádságainkban adjunk hálát, ahogyan a meghívóban is benne volt, mindazokért a kegyelmekért, amit az akkori 4 esztendő alatt itt a tanulmányaink által, meg a közösségi élet által kaptunk. Mai napra rendelt olvasmányt meg Szent Evangéliumot olvastuk fel. Érdekes módon egy kicsit illik is ez a mai evangéliumi szakasz a mai találkozónkhoz. Hallottuk, tartalmi szempontból ez a mai evangéliumi szakasz 2 részre osztható. Az első részben arról van szó, hogy megváltó Jézus már nyilvános működése idején is elküldte nem csak a 12 apostolt, hanem másik 72 tanítványnak is küldetést adott az evangélium hirdetésére. És a mai evangélium első részében arról van szó, hogy ez a 72 tanítvány visszatért Jézushoz, és beszámoltak arról, hogy az ő küldetések során mit tapasztaltak, mit láttak, milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak, és hát többek között ezt mondták, hallottuk, Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Hát ez egy nagyobb pozitív tapasztalat lehetett ennek a 72 tanítványnak, hogy a megváltó Jézus segítségével hát hatékonyan, eredményesen tudták hirdetni az Isten országának az evangéliumát. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kell, egy ilyen jubileumi találkozó nagyon alkalmas arra, hogy mi is, mint ez a 72 tanítvány, beszámoljunk arról, hogy az elmúlt 30 esztendőben mi történt velünk. Itt nem csak arra gondolok, hogy férhez mentünk, megnősültünk, gyermekeink születtek, többször is állást változtattunk, nem csak erre gondolok, hanem hát arra, hogy mai nap ragyogó alkalom arra, hogy gondoljunk arra is, reflektáljunk arra is, hogy az elmúlt 30 esztendőben hogyan tapasztaltuk meg saját életünkben az Isten kegyelmét, az Isten gondviselő szeretetét, az, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével sok minden olyan dologra is képesek voltunk, amire hit nélkül, vallásosság nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül képtelenek lettünk volna. Aztán hallottuk a mai evangéliumi szakasz második része, tulajdonképpen nem más, mint a megváltó Jézusnak egy szép hálaadó imádsága. De azt nem kell mondanom, mi ismerjük mindjárt a Szentírást, hogy maga a mi Urunk Jézus Krisztus is imádkozott, és hát az ő imádságos életének az volt a lényege, hogy az imádság csendjében, mint egy megbeszélte a mennyei atyával való küldetését, de az ő imádságos életéhez is az írások szerint, az evangéliumok szerint hozzá tartozik a hálaadó imádság. És egy ilyen jubileumi találkozó bennünket is biztasson és bátorítson arra, hogy a mi lelki életünkben, a mi Istennel való kapcsolatunkban is legyen ott a hálaadó imádság. Ha nem is minden nap, de életünk nagy forduló pontjain adjunk hálát az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek. Mert mindazok, akik vagyunk, mindaz, amit elértünk, ne feledkezzünk meg arról, azt nem csak magunknak, hanem a gondviselő Istennek, és a Szentlélek Isten kegyelmének is köszönhetjük. És ezért időnként hálát is kell adnunk. Azt szokták mondani, hogy a hálátlan embernek tulajdonképpen 2 bűne is van. Az egyik az, hogy a hálátlan ember nem fedezi fel, nem látja be azt, hogy mennyi sokat köszönhet másoknak, szeretteinek, családtagjainak, munkatársainak, és még a vallásos emberek között is vannak olyanok, akik nem látják be azt, nem gondolnak arra, hogy mennyi sokat köszönhetnek a gondviselő Istennek is. Kedves jubiláns hallgatóink, hát mi ne essünk a hálátlan embereknek a bűnébe, újra meg újra fedezzük fel, lássuk be azt, hogy mennyi sok mindent köszönhetünk másoknak, és mennyi sok mindent köszönhetünk a jó Istennek. Az, hogy most itt vagyunk, az, hogy többé-kevésbé egészségesek vagyunk, normális családban élünk, és lehetne még sorolni, hogy mi mindenért lehet és kell hálát adnunk a jó Istennek. Hát a hálátlan embernek nem csak az a bűne, hogy nem fedezi fel, hogy mennyi mindent köszönhet másoknak, hanem a másik bűne az, hogy nincs benne elég alázat ahhoz, hogy azt ki is fejezze. szavakkal, vagy másféle formában. Mi legyünk olyan alázatos emberek, akik ki tudjuk azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm neked, vagy köszönöm neked, Istenem. Mindazt, amit elértem, mindazt, ami vagyok. A mai evangélium második része, a megváltó Jézusnak ez a hálaadó imádsága emlékeztessen bennünket arra, hogy újra meg újra, de főleg életünk nagy fordulópontjain adjunk hálát az ember teremtő és az embert üdvözíteni akaró Istennek. Még egy rövid gondolatot szeretnék szóvá tenni, mindnyájan ismerjük ezt a Pádre Piót, jelenleg Olaszországban, ugye ő az egyik legnépszerűbb szent volt, ugye régen az olaszoknál a Szent Antónió volt a legnépszerűbb szent, ugye páduai Szent Antal, az ember beült egy olasz taxiba, a sofőrnek a kormány mellett mindenképpen ott volt Szent Antónió, Szent Antalnak a képe. Mostanában ugye a legnépszerűbb, ugye ez a Pádre Pió, ez a kapucinus szerzetes, mindjárt hallottunk róla, nagyon népszerű az olaszok körében. Hát tőle szeretnék egy szép imádságot, egy szép fohász idézni. Valahol olvastam, hogy ez a Pádre Pió életem minden napján elmondta a következő rövid fohászt. Istenem, a múltat irgalmadba, a jelent szeretetedbe, a jövőmet pedig a gondviselésedbe ajánlom. Hát én pedig erre szeretném biztatni a kedves jelenlévőket, hogy a mai napon is, meg életünkben gyakran Pádre Piónak ezt a szellemes tömör imádságát mi is mondjuk el újra meg újra. Uram Istenem, a múltat irgalmadba, a jelen szeretetedbe, a jövőt pedig a te gondviselő jóságodba ajánlom. Ámen.

0: Kérdésünkre Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt emlékeiről.
1: Én úgy jöttem ide 1992-ben, hogy már feleségem volt, és volt egy gyerekem. Azóta már hárman vannak, mert két unokám is van. De amikor ide jelentkeztem, akkor egy viszonylag friss megtérőként, tehát egy néhány éves egyházban való lét után jelentkeztem ide, úgyhogy én előtte, nyilván ebben a történelmi helyzetnek is volt szerepe, én semmilyen keresztény nevelést nem kaptam, hittarra soha nem jártam, akkor szereltem le a katonasságtól, és friss megtérőként én igazából kerestem a helyemet. Több irány is szóba jött, tehát ilyenkor főleg így utólag már azt érzi az ember, hogy a döntést azt nem mindig ő hozza, ő rábízza magát a Jóistenre, és akkor a Jóisten tereli úgy az életét, ahogy én ezt nagyon sokszor éreztem. És igazából így kerültem ide Egerbe, amit azóta egy pillanatig sem bántam meg. És még egy nagyon-nagyon különleges helyzet volt a miénkben, az, hogy mi az első pillanattól fogva, tehát első évesként is, mi voltunk a legöregebbek. Mivel nem volt felsőbb éves, hittamból, és illetve voltak néhányan, bocsánat, tőlük, akik harmadik szakként vették föl, de ugye ők még különlegesebb csapat voltak, többen itt vannak egyébként közülük is most. Tehát mi úgy töltöttünk itt 4 évet, hogy mi mindig mi voltunk a nagyok. Ráadásul nagyon sokan voltunk, azóta is emlegetik sokszor az atyák is, a tanáraink is, hogy micsoda élet volt akkor. Hát persze könnyű volt akkor nagyon nagy életet produkálni, mert hogy hát egyrészt nem volt még mobiltelefon, ez is biztos, hogy benne van, másrészt meg még csak a hittanszakon voltunk 24-en. Nagyon-nagyon összetartó csapat voltunk akkor is, meg azóta is nekünk azon a csapaton belül van egy még összetartóbb olyan baráti kör, a fiúk, vagy ahogy Dolhai atya szokta emlegetni, Benyó és bandája. A fiúk, akik minden évben azóta is, de közös külföldi út, találkozások, pótszilveszter, nagyon gyakran találkozunk. És lehet, hogy ennek az egész kis közösségnek mi vagyunk az a magja, aki ilyenkor azért mozgatja az egészet. Közöttünk szerencsére van Egri is. Magának a szervezésnek, meg ezeknek a találkozóknak ők a motorjai, a középpontjai. Nagyon nagy hálával tartozunk ezért nekik, de az biztos, hogy és szerintem ezt valamennyire mondhatjuk, hogy amit mi Egerben abban a 4 évben kaptunk, az egy egész életre szóló tanítás, egész életre szóló tudás, lelkiség, abból táplálkozunk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Csukás István, Mirmúra Kandúr című meséjének 6. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: A gombszemű bejelenti a tavaszt. Nyitva volt az ablak. Szellőztettek és nyitva felejtették. A szobába különös illatok áramlottak be. Sose hallott lárma, zaj csapta meg a kis csöcsi fülét. Izgatottan fészkelődött a virágtartón, és kíváncsian bámulta az ablakot. Kék eget látott, fehér felhők úsztak rajta. Repülnek, mint a madarak, gondolta magában, és magasabban, sokkal magasabban, mint a légy. Egyszer csak az ablakpárkányra szállt valami. Fekete gombszeme volt, és apró csőre. Jobbra nézett, balra nézett, bekukkantott a szobába, ugrált egy picit cérnavékony lábain, aztán hátra vetette a fejét, és elkezdett fütyülni. Csodálatosan fütyült. A kis csacsi ámult, bámult, a száját is nyitva felejtette, úgy hallgatta. Mikor vége lett a fütynek, felsóhajtott. De gyönyörű! A gombszemű, apró csőrű, kedvesen rámosolygott Samura a kis csacsira. Tavasz van, azért, mondta, és újra elkezdett fütyülni. Mirmúr sompolygott oda a virágtartóhoz, kicsit meghúzta a kis csacsi lábát, és súgva kérdezte.
3: Mi ez a fütyűrészés itt?
2: Tavasz van, hallod? Tavasz van, azért, súgta vissza a kis csacsi. Hallgass te is, ugye mi egy gyönyörű?
3: Tavasz, tavasz, morogta Mirmúr. Azért még nem kellene ilyen rondán fütyülni.
2: Háj, irigy vagy, súgta a kis csacsi, mert te nem tudsz ilyen szépen fütyülni.
3: Én? Kérdezte Mirmúr. Ez is valami.
2: Na, várj csak, figyelj rám. Megfeszítette a lábát, hátra vetette a fejét, és elkezdett rettenetesen nyávogni. A gombszemű apró csőrű megriadva abba hagyta a fütyülést, a kis csacsi pedig rémülten befogta a fülét. De Mirmúr nem hagyta abba, csak amikor kifogyott a szuszból. Leült a hátsó lábára, és diadalmas arccal körülnézett. Na, milyen volt? A kis csacsi nem válaszolt. A gombszeműre nézett. Az vidáman ugrál, célnavékony lábain, és hahotázott. A kis csacsi is elnevette magát. Hát, ez a Mirmúr, gondolta magában, jól felsült a tudományával. Mirmúr sértődött ábrázattal nézte a nevetgélő gombszeműt, meg a kis csacsit. Mit nevettek? Kérdezte sértődötten.
3: Igazán nem értem, mit nevettek?
2: Semmit, most már igazán semmit, válaszolta a kis csacsi. De olyan furcsa volt, amikor te fütyültél. Hallgassuk inkább a gombszeműt, tette hozzá. Fütyülj még valamit a tavaszról, szólt fel az ablakpárkányra a gombszeműnek. A gombszemű bólintott, és elkezdett trillázni szép, ezüstös hangon. Az volt az énekében, hogy vége van a télnek, a hidegnek. Nem kell többé fázni, vacogni az eresz alatt a szellős kuckóban. Az volt az énekében, hogy már kinyílt az ég, mint valami óriás ablak, és besüt rajta a napsugár dombra, rétre, virágra, boldog cinkékre, rigókra. A kis csacsi sok mindent nem értett belőle, mert hiszen végeredményben egy tapasztalatlan, szobába zárt szürke kis csacsi volt. Meg is kérdezte Mirmúrtól. Te érted?
3: Értem, válaszolta Mirmúr. Ez a tavasz, mikor már a fákra is lehet mászkálni, meg ilyesmi,
2: tette hozzá, és már egyáltalán nem volt mérges, amiért kinevették. A gombszemű befejezte a fütyülést, és barátságosan meghajolt. Ne menj még, kérte a kis csacsi. A gombszemű elmosolyodott, és így válaszolt. Mennem kell. Még nagyon sok nyitott ablak van, ahol be kell jelentenem a tavaszt. Azzal megcsattogtatta a szárnyait, körözött egy kicsit az ablak előtt, majd elrepült. Egyre kisebb lett, akkora, mint egy gombos tű feje, s végül, mint egy jelenés, eltűnt a kis csacsi ég szeme elől.
1: Kedves gyermekek, ma este Csukás István, Mirmúr a Kandor című meséjének 6. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról a lélek szavában. Az Ószövetség családképét próbáljuk megérteni, és mostanában a keresztény bibliai lexikon alapján a Calvin kiadónak a kiadványa alapján. Az elmúlt alkalommal azzal fejeztük be, hogy a más népekből hozott házastás mennyire veszélyes volt a választott nép életében. Most azzal próbáljuk folytatni, hogy vajon anyajogú volt-e az ószövetségi házasság. A bibliai lexikon arról próbál gondolkodni, hogy sok olyan esemény történik, amikor a férj a feleség családjához költözik, például Jákob, például Mózes. De megjegyzi a lexikon, hogy ők menekültek voltak, s mihelyt hazatértek, mentek velük asszonyaik is. Még talán külön precedens Sámsonnak a története, aki filiszteus nővel házasodott, de ez csak kivétel. Az ószövetségi szokás, törvény, hogy a hölgyek követik férjük otthonába a férjüket, és a család ott teljesedik ki. A család feje tehát a férfi. Teremtés könyvének 3. fejezetének 16. verse. A lánynak a fogadalmát az apa, az asszonyét a férj érvénytelenné teheti, jegyzi meg a lexikon. Mindez azonban, mármint hogy a család feje a férfi, nem szolgai alávetettség, hanem inkább a feladatoknak a megoszlása. A férfi hordozza a döntés felelősségét. Ábrahám mondja ki a döntést, de Sára kívánsága érvényesül, például Hágár elűzésekor. Teremtés könyvének 21. versének 9. 13. verse, amikor Sára vetélytársat lát Hágárban, akkor arra

be, aki nem csak házi munkát végez, hanem kereskedik, rendelkezést ad szolgálóinak, sőt, mezőt vásárol, szőlőt telepít. Megjegyzi a példabeszédek könyve, férje megbízik benne. Ebben az is benne van, hogy jóváhagyásával tesz mindent. Az a háttér, amit a felesége biztosít, lehetővé teszi a férj számára a közéleti szerepet. Magyarul, azt a férjet ismerik el, az a férj beszélhet a város kapuban, bizonyára összejöveteli hely, akinek erényes és jó felesége van. Együtt illeti a tisztelet a férfit és a nőt, hangsúlyozza a kivonulás könyve 20. fejezetének 12. verse, és még több más hely. Aki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakuljon, mondja a kivonulás könyvének 21. fejezet 17. verse, vagy szintén a 3. Mózes könyve 20. fejezetének 9. verse. Ugyanúgy az is halállal rakuljon, aki megveri apját vagy anyját. Kivonulás könyve 21. fejezet 15. vers. Azt javasolja a Mózes 5. könyve 21. fejezet 18. versétől 21. verse, hogyha valakinek engedetlen gonosz fia van, aki sem az apjára, sem az anyjára nem hallgat, azt a figyelmeztetés után vigyék a vénekhez a kapuba, és ha nem változik, kövezzék meg. Szintén ugyanez a könyv a 27. vers 16. versében azt mondja, hogy a 12 átokmondás között ott szerepel az, hogy aki gyalázza apját vagy anyját, az átkot von magára. Megjegyzi a keresztény lexikon, hogy a tanításban is mindketten részesítik a gyermekeiket, amit azoknak mindkettőtől tisztelettel kell elfogadnia. Példabeszédek könyvének 1. fejezet 8. verse és még sok helyütt. A házasság a következő pontja a lexikonnak, a nemi életnek és az utódok felnevelésének a helye. A szaporodás áldását már az Éden kertjében adta az Isten, ott elfogulatlanul mezítelenek voltak egymás előtt. Helytelen az a fölfogás, jegyzi meg és hangsúlyozza a lexikon, hogy a bűnbeesés a nemi élet fölfedezése lett volna. Bár a házasság előkészítését a családfők végzik, mégis szokásban volt a mátkapénz fizetése, Teremtés könyvének 34. versének 12. verse, vagy Kivonulás könyve 22. fejezetének 16. verse. De megjegyzi a lexikon, hogy a házasság nem alkú és vásár dolga. Köze van hozzá a szerelemnek is. Ismeretes Jákob története, aki szerelmes Ráhelben, és ez a szerelem kölcsönös. Vagy ismeretes Elkána gyöngesége Annához, 1. Sámuel könyve, 1. fejezet 8. verse, aki Sámuel próféta édesanyja lesz. Az énekek éneke pedig a szerelmi költészet. A törvényi számításba veszi, hogyha valaki, egy rabszolga, annyira megszereti feleségét és gyermekeit és urát, hogy vállalja értük az örökös rabszolgaságot is. A paráznaság ellen, a következő pontja a lexikonnak, sok törvény védi a házasságot. A példabeszédek könyve
a halál útjának nevezi a parázna asszony házába vezető utat.

0: Második fejezet, 18. vers és a következők. Ugyanitt az ifjúkor társának nevezi a házastársat, és Isten előtt kötött szövetségnek a házasságot. Miközben a paráznaságtól óv, a házasságon belüli erotikáról felejthetetlenül szép képekben beszél a Példabeszédek könyve 5. fejezet 15. versétől 23. verséig. A paráznaság elkerülésére mindenkinek legyen saját házastársa, tanítja majd az új szövetség, de erre majd visszatérünk. A család célja a szaporodás, a sok gyermek, amelyet Isten ajándékának tekintettek, a gyermekáldás elmaradását pedig szégyennek és büntetésnek. Megjegyzem, hogy a katolikus fölfogása a házasság szentségéről magában foglalja a gyermek vállalását és a gyermek nevelését. Erről majd valószínűleg még lesz alkalmunk beszélni. Természetesen az Ószövetségben elsősorban fiúra vágytak, mert a lányok férjhez menetelükkel kiléptek a családból. Megjegyzi a lexikon, hogy a család érzelmi közösség is. Elképzelhetetlen, hogy az apa és az anya elhagyja gyermekét. 27. Zsoltár, 10. vers. Ugye milyen szomorú a mai helyzet? Sok esetben sajnos. Az apa nem csak fegyelmez, folytatja a lexikon, hanem irgalmas is. Persze a fegyelmezés akkor helyes, ha a gyermek érdekében történik, és szeretetlenségnek nevezi a Szentírás azt, ha valaki elhagyja a fegyelmezést. Az anyja viszont vigasztalni is tud. Izaiás könyvének 66. fejezetének 13. vers. A keresztény házi rendek a gyermeket a szüleik tiszteletére figyelmeztetik. Megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy erre majd az új szövetség tárgyalásánál visszatérünk. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Az est hangjai.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkban Megyesi Zsófia szalézi nővért októberről, a Rózsafűzér hónapjáról kérdezzük. 21 órakor a hírek után Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben október 6-ához az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódva Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az aradi vértanúkról, özvegyeikről és lelkiatyáikról beszélget, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben Kohári Szilviával, az EGRI Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről és a gyógyulás folyamatáról. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az emberi élet kincseiről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk. Jó rádiózást kívánunk!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafüzér imádkozása. Második János Pál pápa nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott. A rózsafüzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafüzér mélységéről és kegyelmeiről elmélkedünk Megyesi Zsófia nővérrel, a Segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését erről a kedves imádságról.

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Október hónapban nem mehetünk el anélkül, hogy a rózsafüzérről beszélgetnénk, és tudom azt is, hogy a hallgatóink közül is nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják is a rózsafüzér imádságot, és hiszünk benne, hogy óriási ereje van. Zsófi nővér, mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedben mit jelent az imádság, hogyan jelenik meg ez a hivatásodban.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Azt mondanám, hogy élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amiben van meghallgatás, van párbeszéd, ami tényleg a hétköznapok része, mert ugye elsőre sokszor azt gondoljuk az imádság, hogyha csak ahogykor, hogyha elmondom most egyben a üdvözlégyet, vagy a mi atyánkot, de közben megélhetni azt, hogy Isten tényleg egy élő kapcsolatra hív. Amikor én ezt megértettem az életemben, akkor sok minden megváltozott, és mindmáig ez az, ami így elkísér.
0: Amit most így meséltél, az most jelenleg ezt jelenti az életedben az imádság. Mindig ilyen fontos volt számodra? Így a családod számára milyen volt kiskorodban az ima életed? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
1: Az biztos, hogy a hitemet azt a első körben a szüleimnek köszönhetem. Én egy gyakorló hívő katolikus családban nőttem fel, és az imádság, meg a közös szentmise látogatás, az ünnepek közös hitelteli megélése az már gyerekkorom óta része az életemnek, és akkor is, hogyha kicsiként még nyilván sok mindent nem értettem, de már hordoztam magammal egy olyan jó tapasztalatot, ami ez az otthonlétnek az ízét hozza magával, és hogy éreztem azt, hogy ez fontos. Volt időszak, emlékszem így kiskamaszként, amikor így megállapítottam, hogy jó lehet, hogy többet kéne imádkozni, és emellett közben nagyon fontos volt számomra, hogy a Don Bosco katolikus iskolába jártam ott Albertfalván, és ott is kaptam azt a hitoktatást és nevelést, ami állandó ilyen útmutatóul volt előttem. Az akkori gyóntató atyám, Hollai Antal atya is sokszor bátorított bennünket így az ima kapcsán is. És bár akkor még sokszor úgy éreztem, mint pusztán egy kötelesség, amit meg kell élni, aztán ez később a mondhatom így az első személyes Isten élmény, Isten találkozáshoz kapcsolódik, amikor így fölismerhettem, hogy Isten tényleg élő személy, és valaki olyan jó barát, akivel lehet beszélgetni, aki kapcsolatba akar lépni velünk emberekkel.
0: A segítő Szűz Mária lányait sokszor szokták úgy rövidíteni, vagy nevezni, hogy szalézi nővérek, vagy Don Bosco nővérek. Ti Don Bosco nővérek gyerekekkel foglalkoztok, tehát azt mondhatom, hogy beleláttok a fiatalok életébe. Mit gondolsz, hogy most az ő életükben hogyan jelenik meg az imádság, hogyan lehet hozzájuk közel vinni azt, hogy Isten jó és szeretne párbeszédbe kerülni velünk?
1: A fiatalok számára is, ami leginkább magával ragadó, elsősorban látni embereket, akik boldogok, illetve megtapasztalni egy olyan környezetet, ahol jól érzik magukat, tehát érzik azt, hogy ha kimondatlanul is, de hogy szeretik őket. Mert lényegében ez, hogy szeretve vagyok, ez az Istennel való kapcsolatnak az alapja is, ami utána az ember élete folyamán kibontakozhat. És ha van egy fiatal, aki talál egy olyan közeget, ahol ezt megéli, és közben ez olyan felnőttekhez kapcsolódik, vagy olyan fiatalokhoz, ahol imádkoznak, akkor számára az imádság ezzel a pozitív élménnyel fog összekapcsolódni. Tehát egy olyan közeggel, ahol szeretnek engem, ahol jó szándékúak az emberek, ahol tudok vidám lenni, ahol meghallgatnak, amikor problémáim vannak, vagy küzdelmek kísérnek. És azt gondolom, hogy ez az életközeliség az, amiben az imádság is az életük részévé tud válni. Akkor eltávolodnak talán, ha azt gondolják, hogy ez csak egy négy fal közötti, most csak bezárkózom magamba, és el kell járnom a szent misére. Fiataloknak az a legnagyobb segítség, hogyha látják azt, hogy ez egy élettel teli élmény, amihez hozzátartozik, hogy elmennek vasárnap a szent misére, hogy élnek a szentségekkel, és hogy ez az ő fiatalságukat is betölti. Tehát nem csak feltétlenül a hosszú-hosszú rózsafüzérezések, vagy az olyan gondolatok, ami távol áll még tőlük, mert még gyerekként vagy fiatalként még nem érzik magukat megérintve, hanem sokkal inkább az ő nyelvezetüket éli meg.
0: Akkor mindig meg kell találni az arany középutat, vagy a mértéket? Mit gondolsz erről, úgy ima kapcsán?
1: Nagyon nagy segítség a családban megélt hit, és nagyon nagy segítség egy olyan közeg, ahol a fiatal élheti az ő fiatalságát a hittel együtt. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy nem kell, hogy ő feltétlenül értsen mindent. Sokszor ugye vannak azok a kérdések, hogy jaj, a kisbabát esetleg, vagy a kisgyereket, aki kiáltozik a szentmisén, vagy rohangál, vigyük-e szentmisére, vagy sem. És azt mondanám, hogy persze, hogy vigyük, mert az imádság elsősorban mindig egy Istentől érkező ajándék. a kisgyermeknek csak arra van szüksége, hogy szeretetteli légkörbe legyen. Lehet, hogy több türelmet kér a többi részvevőtől a szentmisén. Viszont fontosnak tartom azt, hogy ő ebben a jelenlétben már növekedhessen, és ebből tudjon aztán majd később már kicsit tudatosabban dönteni, hogy választja ezt a közeget, választja az Isten követésnek az útját.
0: Láttál már esetleg olyan fiatalt, vagy találkoztál már olyannal, aki kicsit vonakodott, de aztán végül mégis rátalált arra, hogy az imádság és az imádkozás az valójában jót tesz neki is, és nem csak egy kötelezettség, hogy úgy mondjam, hiszen azért sok olyan fiatallal találkoztok, akik egyházi intézményben is tanulnak esetleg, olyanná válik számukra néha, mint egy kötelezettség, ami úgymond a tanterv mellett ott van.
1: Igen, én külön választanék két fogalmat, az egyik ez a kötelezettségérzet az imádság kapcsán, akár a katolikus keresztény intézményekben, mert ami magával ragad, az Krisztusnak a személye, az Istennek a valósága, és azt gondolom, hogy mivel a fiatalok amúgy is természetükből fakadóan rendkívül érzékenyek, én hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtapasztalja akár csak egy pillanat erejéig, hogy milyen is egy kicsit is, milyen az Isten, onnantól kezdve a kötelezettség, mint olyan, az lehullik az imádságról. Mert nyilván, igen, vállalom, döntöttem, hogy katolikus keresztényként szeretnék élni, de az imádságom nem csupán egy kötelezettség lesz ezután, hanem egy út, egy kapu afelé, a kapcsolat felé, aki Isten. És abban a pillanatban, amikor ezt megélhetik, azt gondolom, hogy megváltozik az ő felfogásuk is az imádság kapcsán. Már sokkal jobban kitárul előttük az a világ, ami Isten országát hozza magával, ahova elkísér bennünket az egyház.
0: Ha fogalmazhatok így, akkor ez talán egy kulisszatitok is a ti szerzetesi életetekből, hogy minden nap elmondjátok a rózsafüzér imádságot, hol közösen, hol pedig, hogyha úgy adódik az életetek, akkor külön-külön egyenként. Mit jelent számodra a rózsafüzér imádság?
1: Számomra ez több rétű, úgyhogy így próbálom összegyűjteni a kapcsán a gondolatokat. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy ugye a rózsafüzér titkaiban Jézusról elmélkedhetünk, meg őróla gondolkodhatunk a szűzanya közelségén keresztül. Tehát, hogyha a szűzanyára gondolok, akkor biztos, hogy ahol a szűzanya van, ott van a Szentlélek, de ez igaz fordítva is. Tehát, ahol a Szentlélek, ott van a szűzanya is. És az biztos, hogy ő egy olyan édesanyja, aki segít majd, hogy még jobban közelebb tudjunk kerülni Istenhez és az ő fiához. Ugyanakkor egy állandó mentőv a rózsafüzér, nem csak így a mi életünkben, hanem azt hiszem a világ sok küzdelmeit, meg fájdalmait Isten elé tudjuk ezáltal vinni, mert igazából a szűzanya kezébe helyezhetjük mindazt, ami a szívünkben van, és ezáltal így a közbenjárás az egy állandó ilyen misszióvá is válhat. Volt egy gyóntató atyám, aki mondta, hogy Zsófi, majd egyszer neked a rózsafüzér olyan lesz, mint az édesanyáknak, amikor minden nap megkenik a kenyeret a gyerekeiknek. Mert annyira a hétköznapok részévé válik így a hivatásomban, de pont emiatt ez az állandó közbenjárás és imádság másokért, és közben mindenért, ahol szükség van, de ez a saját életünkre is igaz. Kicsit olyan, mint amikor így megfogni a szűzanya kezét, hogy jó, akkor menjünk együtt, mert közben megtapasztalom, hogy akár a nehézségekben is oltalom, meg a kísértésekben is tud erőt adni.
0: Képzeld el, hogy az én életemben igazándiból a világjárvány időszaka hozott egy ilyen változást a rózsafüzérhez való kapcsolódásban, mert pont, hogy a szaléziak és a nővérek, a Domboszkó nővérek révén kapcsolhatott át bennem az a bizonyos kapcsoló, amikor már nem éreztem monotonnak vagy hosszúnak, mert az online világban, vagy hát ugye át kellett térni az online kapcsolatokra, és szombat esténként online rózsafüzért tartottunk, és annyira különleges volt közösen megélni, hogy talán ennek a varázsa tudott közelebb vinni ahhoz, hogy mennyire jó aztán egyedül is elmondani, és ezek ilyen családi rózsafüzérek voltak, és azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunk életében van, vagy legalábbis aki valóban meg tudja tapasztalni ezt a kegyelmet, hogy van egy pont, amikor talán a gyermeki hit átvált felnőtt hitté. Nektek különösen fontos a szerzetes rendetek számára a szűzanya. Jól tudom?
1: Igen, ez már a nevünkből is adódik, mint segítő Szűz Mária leányai. És Don Bosco a rendünket, mikor alapította, Mazzarello Máriával közösen, akkor ő a rendünket az ő szüzanya iránti hálájának a élő jelévé, élő épületévé hozta létre, szerette volna. Ugyanúgy, mint ahogy megalapította a segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban, mi annak úgymond egy, ahhoz hasonlóan egy élő formája vagyunk szalézi nővérekként. Emellett nagyon átitatja így a lelkiségünket az a háladó lelkület, ami a Magnificatnak a lelkülete, ami föl tudja ismerni, hogy minden nagy dolog, ami történik az életünkben, az valójában Isten kezének a műve. És a Szűz anya is ebben a csodában újjong föl örömében, mert meglátja Isten kezét. Bár még nekem kevesebb tapasztalatom van, de azért mégis, amikor kezdem azt látni, hogy hogyan működik Istennek a keze a többi ember életében, azon kívül, hogy tapasztalom a sajátomban, hogyan működik, ez tényleg csak így hálát tud szülni az ember szívében. Emellett pedig az a részlete a lelkiségünknek, hogy segítő Szűz Mária leányai vagyunk, már egy ilyen személyes családi kapcsolódást ajándékoz a Szűz anya felé, hogy valakinek így a hitben is a lánya vagyok. És ez egy olyan bizalmat, olyan gyermeki bizalmat ad a Szűz anya felé, ami tényleg így elkísér a hétköznapokban, hogy tudom, hogy ahogy már említettem korábban is, hogy a Szűz anya egy olyan édesanya, olyan oltalom, akihez tényleg bármikor, bármivel lehet szaladni, és hogyha esetleg van olyan pillanat, amikor nehezebb, vagy minden sötétebbnek tűnik, akkor is a Szűz anya mindig jelen van, és az ember kijöntheti neki is a szívét.
0: Ehhez kapcsolódva, ahogyan mondod, hogy egy égi édesanya, akkor mi valójában felnövünk, de mindig Mária gyermekei tudunk maradni?
1: Én azt gondolom, hogy ez a keresztségünkből fakadó ajándék, nem? Hogy Isten gyermekeinek vagyunk teremtve, és ezt élhetjük a keresztségünkben. Nyilván azért ez egy állandó út a hitben is, mert az, hogy gyermeki, az nem azt jelenti, hogy gyerekes. Felnőttként igenis felelősséggel kell tudni dönteni, önálló lépéseket hozni, kell tudni küzdeni, felállni, viszont ez a gyermeki lelkület, ez Jézusnak az a gyermeki lelkülete, ami teljesen rá tud hagyatkozni az Atya szeretetére. Ez a teljes vakbizalom, hogy tudom, Atyám, hogy szeretsz, és én itt vagyok. És ez ugyanígy a Szűz anya felé való bizalmat is jelenti.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Megyesi Zsófia nővér, akivel a rózsafüzér imádságról elmélkedünk.
1: Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörög érettünk. Ez miért van?
2: Ez elsősorban Don Boscohoz vezet vissza, mert az ő idejében, sőt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária, Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Bosco számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Bosco is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Bosco tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető. Ennek egyik jele ez, amit említettem, hogy akár a bazilikát Torinóban, amit építetett a segítő szűzanya tiszteletére, vagy a rendünk, hogy élő jelei legyünk ennek a hálának. És ő az, aki az ő fiait is, meg a sok-sok gyermeket, akit fölnevelt, nekik is mindig buzdította, hogy a kísértésekben, a küzdelmekben akkor a segítő szűzanyát segítségül hívni, hogy ő egy olyan anya, aki tényleg jelen van, és aki beborít az ő köpenyével, és megoltalmaz, és segít az üdvösség útját járni, és célba érni.
1: Boscho Szent János nevét és Mazzarello Szent Mária nevét már említetted, de maradjunk egy picit még náluk, főleg azért, mert a rendetek alapításának 150. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát még aktualitása is van Don Boscho-ról és Mazzarello Máriáról is beszélni. Az ő életükben hogyan volt fontos a szűzanya, hogyan volt fontos a rózsafüzér imádság? Képzeld, hogy, és képzeljék el a hallgatók is, hogy olvastam az oratóriumi emlékiratokban, az első oldalakon írja Don Bosco, aki önmaga kevés dolgot jegyzett le, de abból a kevésből is megtudhatunk nagyon sok mindent az ő életéről, hogy már gyerekkorában megtanulta a rózsafüzér imádságot az édesanyja segítségével, és olyan érdekes volt számomra, hogy ezt így külön ki is emeli, hogy ő a rózsafüzér imádsággal már gyakorlatilag icipici kora óta megismerkedett, ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem rossz az, hogyha egy tipegőt is már elvisznek a szentmisékre.
2: Igen, hát Don Bosco, ahogy említetted, tényleg édesanyjától, Margit mamától tanulta az első üdvözlégy Máriákat, és az egész hitét is így már gyerekkorában tőle kapta. Bár édesapját ugye korán elvesztette, viszont a hit az végig elkísérte, és azt hiszem ez is a mi családjának erőt adott. Don Bosco számára aztán így a szűzanya így vált aztán fontossá így a hétköznapjaiban is, és erről konkrétan beszél, amikor például a 9 éves álmáról jegyez fel néhány sort, ami rendkívüli az ő hivatása, meg az ő missziója kapcsán, amit csak később élete vége felé kezd megérteni. És ez egy olyan álom, amiben aztán a szűzanya is megjelenik, csak így röviden így fölvázolom így a hallgatóknak is. Álmában verekedő fiatalokkal találkozik, akiket szét akar választani, és egyszer csak megjelenik egy fényes ruházatú, gyönyörűen öltözött férfi, és ott az álom elején még nem tudni, hogy ki az. Figyelmezteti a fiatal Jánost, hogy nem a verekedéssel lehet elérni azt, hogy lecsillapodjanak ezek a rakoncátlanabb gyermekek. És ugye János rákérdez, hogy jó, de ki vagy te, aki nekem tanácsokat adsz, és ez az ismeretlen valaki úgy utal önmagára, hogy annak a fia vagyok, akit te háromszor dicsérsz, akit édesanyád tanított megdicsérni. És ugye hát ugye az úrangyala imádságában dicsérik naponta háromszor a szűzanyát, tehát kiderül már az álomban, hogy ez a valaki, ez maga Krisztus. És ezek után megjelenik a szűzanya is, és kézen fogja a kis Jánost, és bátorítja, hogy legyen bátor, alázatos, erős, és hogy ez az a terület, ahol neki majd dolgoznia kell. Tehát a fiatalok között, akik a legtöbbet küzdenek, megszenvednek, és pont ebben a jelenetben történik, hogy ahogy ez a pásztorhoz érkeznek, akik Krisztus, a farkasként verekedő fiatalok bárányokká változnak, és ez Don Boscónak a missziója is, amiben végig a szűzanya az, aki elkíséri őt. Emellett még Don Bosco esetében én azt emelném ki most, hogy azon kívül, hogy már beszéltünk ugye a bazilika meg a szalézi nővérek rendjének a megalapításáról, azt a jelenetet, amikor Nizza Monferratóban, az a kisváros, ahova a mi rendünk, mint szalézi nővérek, átköltöztünk Mornézéből, ahol megalapult a rendünk, és Don Boscónak annyira erős és tudatos volt a szűzanya jelenlétének a tapasztalata, hogy konkrétan mondta, hogy a szűzanya itt jár ebben a házban. És így elsőre így volt, aki lefordította, hogy hát Domboszko azt akarja mondani, hogy a szűzanya nagyon örül azért, hogy hülyen imádkoztok, stb. Domboszkónak háromszor kellett elismételni, hogy nem, a szűzanya itt sétál ebben a házban. Az egész életét átítatja ez, hogy minden szalézi házban az emberek a szűzanya oltalma alatt vannak, és bárki, aki belép egy szalézi otthonba, vagy szalézi házba, ott a szűzanya oltalma alá kerül, és ez az, ami őt elkíséri. Mária Mazzarello életéből egy jelenetet említenék meg, vagy talán kettőt, mert a segítő szűzanyának a személye az ő életében is rejtve már gyerekkorától kezdve ott volt. A ház, ahol született Mornézében, onnantól nem messze épült egy kápolna, ami segítő szűz Mária néven lett keresztelve, illetve a betegsége ideje alatt, még a hivatása kialakulása folyamán, még fiatal korában, ahol fölépülőben volt, akkor egy ablakon tudott kinézni, és az egy olyan falra nézett, ahol volt egy freskó segítő Szűz Máriáról. Emellett a hang, ami így látomásként jelenik szinte meg előtte, és mindig elkísér ez a rád bízom őket, ezt is így tulajdoníthatjuk így a szűzanyának, ami aztán elindítja az ő hivatásában a lányokkal való törődés irányába, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
1: Az álmokról ugye volt szó az elmúlt percekben, egy picit még Máriánál maradva, hogyha már az álmok, vagy egy kicsit így áttérünk a jelenésekre is, a hallgatók is nagyon sok Mária jelenést ismernek, vagy hallottak már róla, akár itt a rádióban is. Te voltál-e már Mária kegyhelyeken itthon vagy külföldön?
2: Volt már szerencsém többször is eljutni, csak néhányat emelek most így ki. Az egyik az Medjugorje, ahova családommal tudtam eljutni egyik nyáron, és különleges élményként maradt főleg az a béke, amit ott meg lehet tapasztalni, a sok imádkozó ember, az állandó szentmisék és gyuntatások. Tényleg megrendítően szép látni, mint kegyhelyet is. Másik, amire így külön emlékszem, amikor Ferenc pápa érkezett Erdélybe Csíksomjóra, oda már a nővérekkel mentem még előtt koromban, és az is, mint rendszeresen látogatott Mária kegyhelyként van fenntartva, illetve ami nekem szívemhez különösen közel áll, az a Bodajki Mária kegyhely, mert az is egy segítő szűz Mária kegyhely, csak én ezt még nem tudtam, viszont ahhoz a helyhez kötődik így a hivatásomnak az elindulása is talán, vagy tudatosulása inkább.
1: Nekünk katolikusoknak a szűzanya tényleg nagyon fontos, és az imádságainknak is tényleg a szerves része, hogy vele is beszélgessünk, ne csak Krisztussal. Mi jut eszedbe a szűzanyáról, hogyha valaki róla kérdez? Esetleg válasszuk ketté is ezt a kérdést, esetleg ha valaki olyan kérdez, aki nem hívő, kereső, még a hitében keresőre gondolok. Mi jut eszedbe róla?
2: Nekem ez nagyon erősen a hivatásomhoz kapcsolódik, úgyhogy számomra egyből ott van, hogy a leánya vagyok, és akkor ő anya. Egy nagyon kedves kis jelenet jut eszembe novíciaként. Nekünk nem keresztünk van, hanem kis medál, amin a segítő szűzanya van, kezében a kis Jézussal. És volt novíciatársam, aki óvodában megmutatta a gyerekeknek ezt a medált, és mikor megkérdezte, hogy mit ábrázol, akkor a kis óvodás rögtön rávágta, hogy ez egy anya. Azt hiszem ez a szűzanyának a szívből fakadó édesanyasága az, ami leginkább meg tud bennünket érinteni, embereket, és egy olyan kapcsolódási pontot ad, ami személyes, ami emberi, ami kicsit lehúzza így a földre az, hogy csupán egy égi jelenés lenne, mert ő is élő személy, és ez sok segítséget tud adni. Illetve nekem még, ami sokat jelent, és ami így eszembe jut így szűzanyáról, az az ő igénye a Szentlélekre, hogy Isten megtestesülhessen benne, és ez egy olyan igen, ami megváltást hozott, és hiszem, hogy minden egyes igen, amit mindannyian, nem csak a szerzetesek, de mindannyian kimondunk az életre, az ezt tudja folytatni, ezt az életet adó igent. A harmadik, ami nagyon sokat ad, az pedig az a jelent, amikor a szűzanya ott áll a kereszt alatt, és nem csinál más, csak ott van, és ez az állandó jelenlét. Tehát akkor szűzanya, mint anya, szűzanya, mint az igen embere, az élet, igen az életre, és a szűzanya, aki jelen van, ami erőt tud adni, hogy a küzdelmekben se adjuk fel, hanem akkor ott megállni, engedni, hogy igen, átmenjen az a nehézség, amin át kell mennünk, de nem feladni, hanem ott lenni, és hinni és bízni abban, hogy Istennek akarata valami nagyobb szeretetről szól, amit még mi nem tudunk megérteni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a rózsafűzér imádság, hiszen október a rózsafűzér hónapja. Vendégünk Megyesi Zsófia nővér.
1: Sokszor egy téves kép él az emberek fejében a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban, mert azt gondolhatják, hogy a nénik, az idős bácsik a Szent Mise előtt fél órával megérkeznek a templomba, és hát akkor mit csináljanak, elmormolják a rózsafűzért. De ugye ez egy teljesen téves kép, mert nagyon sok keresztény fiatal, és nagyon sok keresztény fiatal felnőtt is örömmel fogja a kezébe a rózsafűzért. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan viszonyulnak ma, a ma embere mondjuk a rózsafűzérhez? Habár nem csináltunk most ilyen reprezentatív kutatást, de mit gondolsz, hogyha most kimennénk az utcára, és megmutatnánk a rózsafűzért a kezünkben, amely sokszor nálatok is nálatok van akár a zsebetekben, akkor vajon tudnák, hogy ez mi? Talán megnevezni tudnák, de talán az értelmét nem? Vagy mit gondolsz erről?
2: Nagyon érdekes így, igen. Többféle szempont jut megint eszembe, mert nyilván attól függ, hogy ki milyen környezetből érkezik. Talán azt mondanám, hogy sokan lehet, hogy azt mondanák, hogy ja igen, a nagymamámnál láttam. Vagy hogy ja igen, a nagymamámtól tanultam én is az Üdvözlégy Máriát. És én nagyon hálás vagyok azokért a hűséges idős nagymamákért, nagypapákért, akik mennek fél órával a Szent Mise kezdés előtt a templomba, és mondják a rózsafűzért. És bár a fiataloknak nem ez lesz az a szempont, azt hiszem, ami elsőre megragadja őket, mert idő kell ahhoz, hogy meg tudják érteni ezt a hűséget, akár a rózsafűzér felé is, meg tudom, hogy hosszú, tehát hogy azért egy gyerektől, meg fiatal tizenévestől elsőre szerintem nem érkezik az a vágy, hogy most én 20-25 percre, én most egy helyben most imádkozom a rózsafűzért. És ez a korukból fakadóan, ez természetesen érthető, azt hiszem. Ugyanakkor ez a két szempont, ami nagyon sokat adhat, az, hogy mentőöv, tehát azt hiszem az embereknek a nagy része, igen, a mi atyánk és az Üdvözlégy az az ima, amit ha nem is vagyunk gyakorló hívők, akkor is azért úgy emlékszünk valamire. Tehát ha nagyon nagy probléma van, akkor valami, amit elő tudunk hozni, és megint köszönjük a nagymamák, nagypapák hűségét, és a hitük továbbadását, mert ebből a szempontból mentőv, ami lehet, hogy bizonyos szakaszokban az életben, akkor is, hogyha valaki eltávolodik az egyháztól, kapaszkodót tud adni. Illetve ez a dimenziója, ami a közbenjárás, hogy kérhetek magamnak is, mert az is fontos, viszont kérhetek másokért. Beteg családtag, valaki elhunyt, szeretnék bekerülni az egyetemre. Ez azt hiszem sokat tud segíteni, amikor a fiatal elkezd érdeklődni így az imádság irányába. Talán egy harmadik szempont az pedig a kislépésekben, illetve ennek a művészete, mert nagy falat elsőre egy teljes rózsafűzér, viszont ha apránként segítjük a fiatalokat, hogy jó, akkor csak egy Üdvözlégy Mária, jó, akkor következő alkalommal mondjunk hármat. Ha van egy rendkívüli alkalom, jó, akkor mondjunk egy tizedet. Lehet variálni, hogy mondják két kórusban, vagy hogy közben énekeljünk-e. Nem feltétlenül kell mindig ülve imádkozni, lehet sétálás közben. Nagyon sokat ad a közösség ereje, tehát hogyha ezt nem egyedül végzi, hanem van egy csapat, akivel ezt megélheti. És megint azok a példák, akik vonzó példák, hogy látom, hogy boldog, és imádkozz a rózsafűzért. Vajon a kettő összekapcsolódik, a hit és a boldogsága? Vajon miért? És a fiatalok szerintem hamar ebbe az irányba akkor el tudnak indulni, és ha mihelyt pozitív tapasztalataik vannak, akár egy közös jó élmény kirándulás egy kegyhelyen, akkor onnantól kezdve már a következő alkalommal a táskán fogom látni a tized rózsafűzért, ami ott lóg, vagy a gyűrűt a kezén, amivel lehet rózsafűzért imádkozni, mert elkezd a személyiségével válni, hogy ez fontos.
1: És hogyha a mentőv szót említetted, sosem felesleges azoknak az imádsága, akik ott érdelnek a templomban, akárhány évesek, régebb óta fiatalok, mert lelkeket tud menteni, én azt gondolom, a rózsafűzér imádság, és sosem tudhatjuk, hogy az ott elmondott imádságaik a mi életünkre mondjuk milyen hatással lehetnek.
2: Így van. Akkor is, amikor van pillanat, amikor az ember lehet, hogy elbúbiskol közben, vagy mondjuk fiatal édesanyaként, vagy már régebb óta fiatal édesanyaként, édesapaként, többször már hallottam, hogy jaj, olyan rossz, elhatároztuk, hogy a rózsafűzér körrel mondunk egy tizedet, de a nap végére belealudtunk, nem tudtuk elmondani, micsoda küzdelem, és akkor ott marad a rossz érzés, de azt hiszem, itt ez a fontos, hogy a szándék, hogy hú, eszembe jut, akkor folytatom, akkor ott megint előszedem. Mert ahogy visszatérnék a kenyérkenős példához így a fiatal családok esetében, hogy az is lehet rózsafűzér. Fontos azt hiszem a szándék, és van, amikor belehalszunk a rózsafüzérbe.
1: Egy kedves barátnőm mondta, hogy talán azt a szűzanya befejezi, amikor már elaludtunk. Csak a szándék valóban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen.

0: imádkozás, mert hogy igazándiból emberek vagyunk, tehát lehet ilyen időszakunk. Azt gondolom, hogy egy szerzetesnek is lehet olyan időszaka, lehetnek olyan pillanatok, lehetnek olyan napok, amikor nagyon korán kellett kelni, amikor tényleg volt a világjárvány, most a háború, nagyon sok nehézség is éri az embert, lelkileg is, hogy olyankor mit lehet tenni, mi lendíti tovább az embert ahhoz, hogy az imádságos élete az újból gyakorlatilag virágzónak nevezhető legyen. Mert hogy talán ez az imádságos élet is olyan, hogy nem egy stagnáló vonal, hanem talán ilyen változónak mondanám.
1: Teljesen egyetértek veled ebben, amikor említett, hogy az ima élet nem stagnáló. Én talán azt használnám inkább, hogy dinamikus. Ugye, ahogy kezdtük így a mai beszélgetésünket, hogy mi is az imádság, ha abból tudok már kiindulni, hogy az élő kapcsolat, akkor ugye látjuk, hogy a kapcsolatok sem stagnálóak, hanem egy állandó közös együtt növekedésnek kéne, hogy legyen a jó kapcsolat. Na most ez Istennel sem különbözik. Az biztos, hogy az Istennel való rátalálás időszaka az nagyon le tudja nyűgözni az embert, és tényleg olyan mély örömöket is megtapasztalhat, ami teljesen magával ragadja. Aztán elérkeznek azok az időszakok is, amikor az embernek a hite próbára kerül, mert nagyon könnyű úgy jól érezni magunkat egy kapcsolatban, ahol állandóan kapunk, viszont az igaz szeretet az nem azt keresi, hogy én mit kapok, hanem az igaz szeretet az mindig a hűségről szól, és ennek a szónak súlya van, mert életről szól. Ez arról szól, pont arról a jelenlétről is, ami a szűzanyának a kereszt alatti való jelenléte, hogy ott maradok csak azért is, nem azért, mert kapok belőle, sőt, lehet, hogy még szenvedek is, de ott maradok, mert szeretlek. És azt hiszem, hogy az ima életnek azokban a szakaszaiban, amikor távolinak tűnik Istennek a jelenléte, akkor ami marad, az a hűség, hogy a kis lépésekben, de én hű leszek. És lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogyan szerettem volna, de ami tőlem telik aznap, abban hűségesnek lenni. És Isten úgysem ad többet, mint amit az ember ne tudna elbírni. Mert a hűség mellett ugye mindig ott van az is, hogy a bizalom és a hit. Ha Isten megmutatta egyszer a közelről az arcát, akkor még egyszer meg fogja mutatni. Sőt, mindig közelebbről akarja megmutatni önmagát. Viszont közben ugyanakkor, mint egy igazi apa, meg igazi jó atya, azt akarja, hogy növekedjünk, és a hitben is, hogy növekedjünk. Gyermekkorom hite nem lesz elég, amikor kamasz leszek, amikor felnőtt leszek, nem elég a kamaszkori hitem, és a fejlődés az nem fejeződik be. És teljesen normális, és azt gondolom, hogy jó jel, amikor van ilyen szakasz, hogy szokták mondani, hogy lelki szárasság, vagy küzdelem, vagy viharos időszak, mert ez azt jelenti, hogy de jó, éled az Isten kapcsolatodat. Tehát inkább én lehet, hogy perspektívát váltanék, hogy élő kapcsolatról van szó, amiben van küzdelem, amiben van várakozás, amiben van vágyakozás, amiben ott van az, hogy Isten szeret olyat játszani, hogy bujócskázik. De azért, hogy utána, amikor megtaláljuk újra ismét az ő jelenlétének a közelségét, akkor utána még több szeretettel és hálával tudjunk tovább haladni előre. Úgyhogy ami szerintem legalábbis, ami nekem segíteni tud, azt tudom így megosztani, hogy akár egy-egy olyan könyvet olvasni, ami olyan gondolatokkal gazdagít, ami segít, hogy előre menjek az utamon. Ha van valaki, akár egy jó barát, lelkivezető vagy gyóntató, akivel lehet beszélni ilyen esetekben, az is nagy segítség tud lenni. Illetve, amit említettem, ez abban, amiben már egyszer döntöttem, abban hűnek maradni, és abból meg nem engedni. Mert amíg csak kedvből járok imádkozni, akkor meg kell kérdezni magamtól, hogy most akkor igazán szeretem-e Istent.
0: Egy kicsit akkor engedhetjük, hogy lehet talán az imádság életünk is olyan, mint a évszakok változása? Hogy egyszer van, hogy egy picit kopárabbak a fák, de aztán tudjuk, hogy jön a virágzás, és jön a nyár, meg a születés, tehát hogy talán megengedhetjük azt is, hogy nem mindig tökéletes?
1: Azt hiszem, igen, mert másképp nem is tudjuk, mert az ember nem tökéletes. Mondjuk Isten esetében az a jó, hogy ő az. És biztos, hogy segít ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy értem ezt a hasonlatot, és nagyon szépnek is találom így az évszakok kapcsán, hogy az érzéseink változnak. Hogy én milyen formában tudom befogadni Istennek a jelenlétét, az változik. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire vagyok fáradt. De lehet, hogy éppen attól is függ, hogy Isten most hogyan akar megmutatkozni a számomra, mert nem biztos, hogy úgy akar jelen lenni, mint azt én elképzelem. És sokszor van az, hogy megsértődünk, mert nem az történik, amit én akarok. Viszont akkor most megint nem az igazi szeretetről beszélünk. És Isten meg igazi szeretetben akar bennünket növeszteni. Szóval azt hiszem,

0: hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy az ima életünknek része, és része kell, hogy legyen az egész érzelmi világunk, tehát természetes, hogy lesznek küzdelmesebb, kopárfásabb időszakok is. Ugyanakkor, ami meghatároz, az nem az érzés világom, hanem a döntésem, ami az embernek az akarata, amit az értelmével hoz meg, és a szívével. És a boldogságom alapja akkor tehát az Istenbe vetett hit és emellett való döntés, ami lehet, hogy fúj a szél, vagy lehet, hogy jegesek a fák, de tudom, hogy Istenem, jelen vagy, és az életedet adtad értem, és én is az életemet akarom odaadni neked. És azt hiszem, sokszor ez a önmagunk felé való határozottság az, ami segít előre menni az éma életbe, hogy merni, úgymond azt hiszem, keménynek lenni magunkkal, hogy igen, én ezt döntöttem, és lehet, hogy most ilyen időszak van, de Isten szeretete az a stabilitás, amire építhetek. Az érzéseim mennek oda-vissza, de ami stabil, az az ő szeretete.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy a titkokról már beszéltünk egy pár gondolatot, de van esetleg olyan, vagy hogyha így nevezhetem, hogy kedvenc rózsafűzér a te életedben, vagy titok, ami esetleg sokat jelent számodra?
0: Azért nagyon jó ez a kérdés, mert igazából vannak szakaszok, ahol egy-egy titok így kiemelkedik, vagy akkor nekem abban a időszakban fontosabb. Ami különösen közel áll hozzám, én nagyon szeretem a világosság titkait, és abból az ötödiket, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nagyon, nagyon örülök annak, hogy a szalézi lelkiségünkben ez a két fő oszlop az, ami meghatároz bennünket, az eukarisztia, illetve a szűzanyának a jelenléte. És a szűzanyának is hálásak lehetünk nagyon-nagyon azért, hogy nekünk van Jézus az eukarisztiában, ami az ő megtestesülésének egy beteljesülése, Istennek a valós jelenléte abban a parányi kenyérben, és ez már régóta elkísér, és ez különösen szívemhez közel áll.
1: Azt hiszem, hogy szalézi szerzetesnőként nem engedhetlek el anélkül, hogy esetleg egy kis feladatot, vagy egy kis tanácsot ne hagynál a hallgatóknak így a műsoridő utolsó perceire. Mit tanácsolsz most e téma kapcsán nekik, vagy milyen kis feladatot adnál nekik az útra a rózsafűzér kapcsán?
0: Az Istennel való kapcsolat az olyan személyes kapcsolat, ami egy szemtől szemben kapcsolat kell egy idő után, hogy legyen. Én sokkal inkább azt a tapasztalatot, hogy gondolatot osztanám inkább meg, hogy mindenki maga forduljon oda, akár a szűzanyához, vagy Istenhez, hogy mi az, amit Isten kérne most ebben az időszakban tőle. Legyen ez most a háború kapcsáni aggodalom, akkor a járvány utáni időszakban lévő nehézségek, akár a jövőtől való félelem vagy bizonytalanságok kapcsán, de akár a személyes életben is, hogy keresem az utamat, nem tudom merre, mire lenne szüksége, mert az a fantasztikus, hogy azzal, hogy Isten alkotott bennünket, ő a szívünk legmélyebb rezdüléseibe írta az ő szeretetének az akaratát is. Itt tudunk szembenézni leginkább önmagunkkal is, meg ő vele is. Úgyhogy talán ez az, amit kívánok, hogy tudjunk szembenézni Istennel, mert az ő tekintete az mindig szeretet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban, október hónap kapcsán a rózsafűzérről elmélkedtünk, valamint a szűzanyával való kapcsolatáról mesélt önöknek Megyesi Zsófia nővér, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagja. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. Kiírta a 2026-27-es tanévi útra való ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok benyújtási határideje november 2-a. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai műsorunk kivételesen október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából egy emlékműsor. Kérem, hallgassák és fogadják ezt a műsort szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök a rádióba, és beszélgetek Önnel, kedves Erzsébet, a hallgatók kedvéért.
1: Mert hogy a mai beszélgetésünkkel is szeretnénk értékes és tartalmas gondolatokat átadni. Nem véletlenül készítjük ezt a riportot. Október 6-án az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk. Az ő emléknapjuk ez a nap. Mi pedig szeretnénk emléket állítani a Szent István Rádió hullámhosszain nekik. Nem az első alkalom, hogy beszélünk róluk. Visszatérő témánk ez a téma, hiszen minden évben megemlékezünk róluk. Arra azonban már törekszünk, hogy mindig új oldalról közelítsük meg ezt a témát. A Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő módon most egy olyan oldalról és aspektusból közelítjük meg az aradi vértanúk emléknapját, amely ide a Szent István Rádió hullámhosszaira kívánkozik, és amelyről itt, ezen a frekvencián különösen is kell beszélnünk. A téma pedig nem más, mint az aradi vértanúk emléken. Beszéltünk már özvegyeikről, özvegyeik sorsáról, de olyan oldalról még nem közelítettük meg ezt a témát, hogy az aradi vértanúk korábban élő atyák, plébánosok, lelki atyák, lelki pásztorok milyen szolgálatot is teljesítettek ebben a vérzivataros időszakban. Ön kikutatta, kedves Valéria, ezt a témakört is, és én pedig külön köszönöm Önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárja. Kíváncsian várjuk a mai előadását is.
2: Igen, így van, ahogy Ön mondja, Erzsébet, hogy az aradi vértanúk sorsáról már többször is beszélgettünk, különböző aspektusban, özvegyekről. Ma pedig a lelki atyákról fogunk beszélni, hogy vajon azok az atyák, akik utolsó útjukra kísérték az aradi 13 tábornokot, vajon mit élhettek át? Mert ugyan szerzetesek voltak, atyák voltak, de emberek voltak, és nagyon megviselhette őket is az események sorozata. De mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak. A többi halálos ítéletet 20 évi várfogságra módosították. 4000 honvédtisztet közlegényként besoroztak az osztrák hadseregbe, és hosszú évekre külföldre vezényelték. És több tízezer honvédet soroztak be, akik közül sokan, nagyon sokan soha nem térhettek már haza szülőföldjükre. És az utolsó napok eseményeiről néhány gondolatot. Augusztus 9-én a Bem József temesvári veresége után Görgei Artúr tábornoknak már csak a teljes megsemmisülés vagy a megadás közötti választás lehetett előtte. Az utolsó haditanácsban 80 tiszt mondta ki a fegyverletételt. A határozat meghozatalának idejére Görgei elhagyta a termet, de előzetesen kötelezte magát, hogy a döntést elfogadja, és annak értelmében fog cselekedni, mint főparancsnok. Maga Görgei a következőket mondta az utolsó aradi haditanács résztvevőinek. Ne áltassuk magunkat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. a 80 honvéd tiszt majdnem egyhangulag elfogadta a fegyverletételt. Köztük 9 későbbi bértanútábornok, 3 miniszter, a főrendi ház elnöke és Arad városparancsnoka Damjanics János vezérőrnagy, aki maga is későbbi bértanú lett. És azért mondtam, hogy majdnem egyhangulag fogadták el a fegyverletételt, mert 2 tiszt, Markovics Adolf, huszár alezredes, és Zámbéli Lajos ezredes a további harcok mellett szólt, attól tartva, hogy az osztrákok mérhetetlen bosszút fognak állni a szabadságharc katonáin. És mint tudjuk, ez a bosszú be is következett.
1: Annak idején hűséges hallgatóink hallhattak már beszélgetést önnel Görgei Artúr áruló vagy nemzetmentő hős címmel, és Görgei Artúr egy olyan tábornok volt, aki példaértékűen viselkedett a katonáival, a tisztjeivel szemben. Ezt meg kell, hogy említsük újból és újból, és hogy az ő szerepe jelentős volt, meghatározó volt, ugyanakkor egy olyan tábornok volt, aki a katonáiért mindenre képes volt. Jól gondolom én ezt?
2: Tökéletesen. Gyakorlatilag Görgei azzal, hogy a világos melletti szőlősi síkon augusztus 13-án letette a fegyvert, ez azt jelentette, hogy 30 ezer tökéletesen kiképzett magyar honvéd katonának mentette meg az életét. Tehát a haditanács döntése alapján letette Görgei a fegyvert az oroszok előtt.
1: Miért az oroszok előtt tette le a fegyvert?
2: Azért, mert ha Görgei az osztrákok előtt tette volna le a fegyvert, az azt jelentette volna a diplomácia értelmezése szerint, hogy nem egy nemzet vívta élet-halál szabadságharcát, hanem csupán lázadás történt. Az orosz intervenciós hadsereg a korábbi Lengyel Királyság területén állomásozott egyébként, és főparancsnoka Paszkijevics tábornok volt, akinek annyi kitüntetés lógott a zubbonyán a korabeli humor szerint, hogy ha közelről rálőttek volna, lepattan róla a golyó. Paszkijevics egyébként a legnagyobb katonai tapasztalattal rendelkező fővezér volt, akitől az osztrákok annyira féltek, hogy elküldtek egy Kaboga nevű horvát származású osztrák császári tábornokot, aki letérdelt az orosz elé, és a kezét csókolgatva könyörgött, hogy küldjenek segítséget, mert Bécs el fog esni. A legelső kivégzett tiszt Hrubi Gyula volt, akinek apja cseh származású, édesanyja magyar, és Versecen született, és Görgei segédtisztje volt, és mindössze 23 éves. Őt Temesváron végezték ki, már augusztus 20-án. És az első Aradon kivégzett honvédtiszt, Ormai Norbert, német származású, csehországi születésű, alig 36 éves ezredes, aki Aufenberg születési nevét magyarosította Ormaira, és akit már augusztus 22-én kivégeztetett Hajnau Aradon. Ormai Norbert ezredes egyébként mindössze 3 hónapja volt boldog férje egy kolozsvári magyar hölgynek. És az utolsó Aradon kivégzett tiszt Ludwig Hauk, ezredes, újságíró, eszék városparancsnoka volt. Bűne, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan részt vett a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára és harcolt a bánsági hadjáratban. A valódi bűne az osztrák önkény szemében, hogy újságíró volt civilben, és pamflettekben kifigurázta az uralkodóházat, Zsófia főhercegnőt, Ferenc József anyját, magát Ferenc Józsefet is, és országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert. Ludwig Haug magyarul nem is beszélt. A legenda szerint egy kártyacsata közben jött érte a porkoláb, 1850. február 19-én rábeszélni egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, és ezért arra kérte Ludwig Hauk ezredest, ha nincs ellenére, hadd hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet.
1: Erre miért volt szükség?
2: Talán azért, mert másnap vagy harmadnap már megérkezett Aradra az amnestia. És Ludwig Hauk volt annyira gavallér, gáláns katonatiszt, hogy megengedte, hogy egy nappal hamarabb végrehajtsák rajta az ítéletet. Lenkei tábornokot csak azért nem számítjuk az aradi vértanúk közé, bár őt is a császári önkény ölte meg, mert a rabságban szerzett betegségébe halt bele 50. február elején Aradon. És október 25-én szintén Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest is, aki Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt, és csupán 29 éves.

0: éljen a haza!
1: De október 6-a után még hosszú hónapokig folytatódott a bosszúhadjárat. Pesten politikusokat, országgyűlési képviselőket végeztek ki. De nem csak az aradi tábornokok voltak 13-an. 13-an voltak a megtizedelt és kivégzett Nádor huszárok, akik szín magyar jászkón legények voltak, és akiknek 500-a indul szökésnek a szabadságharc hírére, és akik elérték a magyar határt, végigharcolták a szabadságharcot.
2: Róluk már lényegesen kevesebbet hallunk, de jó, hogy most megemlítjük őket. Jó, hogy nekik is emléket állítunk ebben a mai beszélgetésben, hogy ők is áldozatai voltak ennek az önkényuralomnak.
1: És még kevesebbet tud a közvélemény úgy általában a 13 pozsonyi vértanú történetéről. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, mint úgy általában a szabadságharc dokumentumai, osztrák levéltárakba kerültek, és nem lehetett hozzáférni és kutatni, csak Ferenc József császár halála után, a 20. század elején. Egy lelkes pozsonyi helytörténész, Kumlik Emil, könyvtáros újságíró kutatta ki a 13 pozsonyi vértanú nevét, akik között volt katona, vasutas, földműves, mesterlegény és katolikus pap is. Aradon, október 6-án, 5 óra 30 perckor kezdődtek a kivégzések. Reggelre az osztrákok készenlétbe helyezték a katonaságot. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon. Tartottak Arad polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban. Ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 kegyelemből Golyó általi halálra ítélt tábornok kivégzésére került sor.
2: Arról tudunk valamit, hogy az egyes kivégzési módok miért olyanok voltak, amilyenek? Részben már erről beszéltünk, de kérem szépen ismételjük el azon kedves hallgatóink számára, akik most ezt a beszélgetést hallják. Mit is jelentett ez a kegyelem által, Golyó általi halál?
1: Azt a 4 tábornokot, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Svejdel Józsefet és Lázár Vilmost. Azért kegyelemből Golyó általi halálra ítélték, mert kevesebbszer álltak szemben az osztrák csapatokkal. És polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint 3-szor kért minden elítéltre kegyelmet. Ich bitte um pardon, amelyre Tihi cseh őrnagy, a kivégzések vezénylője válaszolt. Bei Gott ist pardon, Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta. Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak eltakarni a szemét. Tihi őrnagy suhintott kardjával és 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Majd következtek a súlyosbított büntetésből kötél általi halálra ítélt tisztek. Súlyosbított büntetésből, mert oly sok csatában győzték le és alázták meg az osztrák hadsereget. Pöltenberg Ernő, Láner György, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Török Ignác, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János és Vécsei Károly. Vécsei Károly volt az utolsó, akinek apja császárhű lovassági tábornok volt, és külön levélben kérte Hajnautól, hogy fiát utolsóként végeztesse ki, hogy végignézze társai halálát. A legenda szerint a lovassági tábornok apa pár évvel később megőrült. A tábornokok többsége római katolikus vallású volt. Leiningen-Westerburg Károly evangélikus, Dezsőfi Arisztid református, Damjanics János pedig görögkeleti vallású. október 6-án hajnalban csak a gyóntató, vigasztaló atyák és egy református lelkész kísérhette utolsó útjára az elítélteket. Rokonokat nem engedtek a kivégzés helyszínére. A minoriták aradi rendházába a kivégzést megelőző nap, vagyis 5-én hajnali 4:30-kor zörgettek be osztrák katonák, és adtak parancsot a házfőnöknek, Koszka Líbor atyának, hogy küldjön 9 papot a halálra ítélt tábornokokhoz. Hajnau táborszernagy teljhatalmat kapott Ferenc József császártól, és már október 1-én aláírta a halálos ítéleteket. Először október 5-én déli 2 óra tájban lépték át az aradi vár kapuját a minorita atyák. A rendházban egyébként nem élt 9 atya, így csupán 4-en tudtak az elítéltekhez sietni. Winkler Bruno, Surjánszki Juszták, Bardóc Sándor és Pléva Balázs minorita szerzetesek. A 2 református tábornokhoz Baló Béni lelkipásztor sietett, és Vaszile Szombati ortodox pópa Damjanics tábornokot kereste fel, bár az ő történetéről majd egy kicsit később fogok még részletesebben beszélni. Délután 5 óráig maradhattak a lelkészek a várban. A minorita templomban azonban az atyák még nagyon sokáig imádkoztak. És azon az estén Aradon minden ház sötétbe borult, csak halvány gyertyák világítottak elrejtve a szobák mélyén. Arad városa gyászolta a hősöket, a szabadságot és a várost magát. Arad városa szerette a minoritákat. A városban már az 1700-as évektől éltek minorita atyák. 1750-től magyar gimnáziumot alapítottak. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak az aradi magyar művelődésben. A szabadságharc leverése után a hatóságok gáncsolták a minoriták tevékenységét, de ha a történelem szólította őket, mint például Trianon után, a minoriták azonnal vállalták a legnehezebb feladatokat, a hívek, a magyar nyelv és a kultúra védelmét. Nekünk miskolciaknak különösen kedvesek a minorita atyák, hiszen Kelemen Didák is minorita szerzetes volt, ráadásul Erdélyből, Kézdi Almásról származott. A katolikus és református egyház papjai sokat tettek a szabadság ügyéért. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor Hajnau tábornok augusztus 6-án diadalittasan bevonult Temesvár várába, első dolga volt, hogy a vár kanonokját kerestette. Hol van Róka kanonok? Kérdezte Hajnau. Fel fogom akasztatni. Kiadtam már az elfogatására a rendeletet. És Lonovics püspököt is, mert az is magyar és rebellis volt.
2: Ki volt ez a Lonovics püspök? Tudunk róla valamit?
1: Igen, elég sokat tudunk a sorsáról. Lonovics József Egerben végezte el a teológiát, majd miután 1817-ben pappá szentelték, Fischer István egri érsek maga mellé vette szentszéki jegyzőnek, majd érseki titkárnak. 1848. március 18-án Lonovics József jelentette be a püspöki kar nevében, hogy az egyház lemond a Szent Istváni tizedjogról. És 49. június 2-án letartóztatták a püspököt, azzal a váddal, hogy részt vett a rebellis országgyűlésen, és hozzájárult, hogy a temesvári székesegyházról leverték a császári sast. Kiengedték, majd újra letartóztatták, és a pesti hírhedett új épületbe került, és rákényszerítették, hogy lemondjon egyházi címeiről, majd a melki apátságba száműzték. Csak 1860-ban térhetett haza.

száz csatán is. Bátran néztek szeme közé a halálnak, hiszen véle szem közt nem csak egyszer álltak. Uram fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

Bezzek itt végsőnek hagynak hátra, majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ő kelméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

nézett olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte, ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája, rajtad halok meg hazámért, nem hiába. Sülök forog már a hóhér a kötéllel, számolni egy magyar vitéz életével. Damjanics meg így kiált fel nyugalmában, vigyázz, fattyú, fel ne

völgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

A bresciai hiéna Hajnau tábornok pontosan tudta, hogy miért akar leszámolni a katolikus egyház vezetőivel. Az egyház nem egy papja és szerzetese, sokféle módon támogatta a harcok idején, majd a megtorlások idején a magyarokat. A lelkipásztorok legfontosabb munkája a szomorú időkben a rászorulók vigasztalása lett. Az aradi 13 tábornok utolsó napjainak történetét Surjánszky atya jegyezte fel, aki akkor mindössze 38 esztendős volt. Surjánszky Pöltenberg Ernőt, majd Auglich Lajost gyóntatta meg. Ezután kérette magához az atyát, a törött lábbal sebesülten fekvő, görög-keleti vallású Damjanich János, szerb, nemzetiségű, magyar tábornok. A sebesült ortodox vallású Damjanich ugyanis elég keményen elküldte a hozzá küldött szerb pópát, szemére vetve, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. Surjánszky Juszták Minorita szerzetessel hosszan elbeszélgettek, majd a tábornok áttért a katolikus vallásra, meggyont és megáldozott. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanich az atyának. A kivégzés hajnalán a vigasztalásra kirendelt szerzetesek maguk is vigasztalásra szorultak. Elvállalták a nehéz feladatot, de lelkileg felkészülve nem voltak. Hiszen valódi bűnösöket, elítélteket kísértek már utolsó útjukra, de hadifogoly hős katonákat soha. A vesztőhelyen az atyák már zokogtak. Nagy Sándor József a kivégzés előtt így szólt az őt meggyontató Winkler Bruno atyához. Tegnap ön vigasztalt engem, és most sír. Schweidel József a kivégzésekor kezében tartott kis ezüst feszületet Bardóc Sándor minorita szerzetes segítségével juttatta el fiához. Lázár Vilmos búcsúlevelét és emlékbe gyűrűjét, szivartárcáját és evőeszközét is a gyóntató minorita atya juttatta el Lázár Vilmos feleségéhez, Revicki Máriához. Dezsőfi Arisztid református volt. Baló Benyámin református lelkész volt, aki lelki vigaszt nyújtott számára. Erről Kaciányi Géza feljegyzésében lehet olvasni. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelkiismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Közös imájukat követően e szavakat mondta Dezsőfi Balónak. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatában, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Winkler Bruno minorita szerzetes így emlékezett vissza Dezsőfi Aurélra. A kivégeztetés napján csinosan, mint mennyegzőre fölkészülve jelent meg. Magát a kivégzést így örökítette meg Surjánszky atya. Levették róluk a láncokat, de kezeiket ismét megkötözték. Dezsőfi ekkor kérte meg az őt kísérő lelkészt, hogy a nála lévő tárgyakat és búcsúlevelét adja át hitvesének. A kivégzéseket Aradon Franz Bott Brünni katonai hóhér hajtotta végre. Tihi cseh származású osztrák őrnagy, a vezérlő tiszt, a kivégzések végrehajtása után felszólította a papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. A négy minorita szerzetes azonban az aradi vesztőhelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak szónokolni. Batthyány Lajos miniszterelnököt ugyan nem Aradon, hanem Pesten végezték ki, de őt is október 6-án. Kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, ami a nemzetközi diplomáciát is felháborította. Batthyányit 49. januárjában tartóztatták le.
kivégzéséhez nehezen találtak jogi alapot az osztrákok. Végül a hadbíróság felségjogokba való beavatkozásért, valamint a bécsi forradalom előidézésében játszott szerepéért ítélte el. Batthyányit egyébként már 48. március 23-án az akkori uralkodó, még 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. Batthyány október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott. Ő a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és az ifjú Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítéletre, főként a megalázó kötél általira nem számított. De Bécs eldöntötte a gróf sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólagos, a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyányi kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatás során a gróf letartóztatásakor. Ezért azt mondhatjuk, hogy a történelmileg és politikailag is oly korrekt miniszterelnök valójában miért is végeztette ki a császári önkény, azt talán és igazából nem is tudjuk. És talán pont ezért, mert rejtély volt Batthyány miniszterelnök kivégzésének a története, terjedt el egy legenda, amelynek alapja talán nincs. Batthyány ugyanis 1835-ben Bécsben tartózkodott, és sokat volt a magyar királyi testőrök körében. Alkalmasint mulatni is jártak együtt, hiszen fiatalok voltak. A testőrök mesélték Batthyánynak, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy vaksötét szobában fogadja a látogatást. A többit a kedves hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi történik ebben a vaksötét szobában. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állik köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsivány támadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. Batthyány viszont elővette a zsebéből Irinyi János egy hete feltalált találmányát, a szűnt hölszlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát, és egy szálat lángra lobbantott. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a birodalom legmagasabb rangú hölgye. És ez a megalázott és bosszúálló asszony akarta talán még 13 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát. Ez természetesen egy legenda, de talán pont. A rádió hallgatók fantáziájára lehet bízni az okokat ezután, hogy miért is végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a kormány alakításról, kiküldte Zsófia főhercegnőt, Ferenc József, a későbbi császár anyját a megbeszélésről.
és talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen volt.

0: tört, csúsztatott férje kezébe, hogy az saját maga vethessen véget életének, és így elkerülhesse az akasztás szégyenét. Felesége távozása után Batthyány magára húzta a takarót, és olyan csöndben, hogy még az ágya lábánál álló őr sem vette észre, a nyakán és karján felmetszette az ereit. A levélvágó kés nem volt elég éles, nem vérzett el, csak súlyos vérvesztességet szenvedett. Nyaki sebei miatt azonban felakasztani nem lehetett, ezért a kivégzés módját agyonlövésre változtatták. Este 6-kor a kivégző osztag előtt állva féltérdre ereszkedett. Utolsó szava, éljen a haza, és maga vezényelte a sortüzet. Feleségének, Zicsi Antóniának kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezhesse örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldelni. De akadt két bátor ferences rendi atya, Dank Agáp és Szántófi Antal, akik saját életük kockáztatásával kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és Pesten a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befele fordított felirat alatt. És az osztrák hatóság a tör becsempészése miatt bíróság elé akart állítani Zicsi Antóniát. De Antónia húga, Karolina, elkérte Batthyány búcsúlevelét, és azzal a hadbíróság előtt sikerült igazolnia, hogy Antónia nem tudott az öngyilkosság előkészületeiről. Karolina merész fellépésével annyira feldühítette Hajnau főhadsegédjét, hogy az nyilvánosan meg akarta veszőztetni az asszonyt. A két zicsi nővér hosszú időre emigrációba kényszerült. Ha nő is választhatott volna politikai pályát, ma mindkettőjüket a 19. század meghatározó politikusai között tartanánk számon, bár valójában így is azok voltak. A legmeghatóbb talán az utókor számára Damjanich tábornok története. A sebesült Damjanich, aki nem engedte meg az osztrák katonáknak, hogy a bitófa alá segítsék, hanem maga biszegett oda, a könnyező Surjánszki atyának mondta. Ne sírjon, barátom! És az atya kezében lévő feszületre mutatva mondta. Hiszen ő is, aki a kereszten függ, az igazságért szegeztetett keresztre. Damjanich kivégeztetése előtti éjszakán írt egy imát feleségének vigasztalásul. De ezt az imát most ne én, hanem a YouTube-ról egy kellemes férfi hanggal hallgassák meg.
1: Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező garod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. azok szerint.

0: szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanics Emiliának. Vigasztalásul.
1: A kivégzett Damjanics testét egy rokonuk, volt esküvői tanújuk, Csernovics Péter szerezte meg a hóhértól, és temette el saját birtokán. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon nehezen jött el az özvegy számára. Majd új hivatást és elkötelezettséget keresett magának. A hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását. Damjanicsné már az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását, felkereste a megtorló hatalom kivégzetjeinek jeltelen sírjait, s amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án gyászmisét mondatott az aradi vértanúk emlékére a pesti ferencesek templomában. A sok fájdalom és szenvedés dacára Emília mosolygós és jóságos természete beragyogta a körülötte élőket. Batthyány grófnéval, Zicsi Antóniával együtt megalapította a Magyar Gazdaszonyok Egyesületét, pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak és árvaházat nyitottak. Kossuth Lajos Torinóból többször üdvözölte Damjanicsnét, és egy fotográfiát is küldött magáról, amelyen ez állt. A hős Damjanics tábornok özvegyének, aki hazám női köz tiszteletemben legmagasabban áll. Damjanics özvegye 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta a tábornokot. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja tart méltán babérkoszorút az asszony feje fölé. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasszikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Pannonia Fergisdeine Totten nicht als Klager Lebensi. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ez legyen megemlékezésünk befejező gondolata.
2: Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm az előadását, köszönöm szépen azt a kutató munkát, amelyet elvégzett azért, hogy mi ilyen részletesen, minden részletre kiterjedően, de mégis a legfontosabb információkat átadva a kedves hallgatók elé tudjuk tárni, hogy mik is lehettek az aradi vértanúk kivégzésének okai, és nem utolsó sorban méltó emléket állítsunk a vértanúknak, özvegyeiknek, és jelen esetben azoknak a szerzeteseknek, papoknak és lelkiatyáknak, akik szolgálatot teljesítettek ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen önnek még egyszer az előadást, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Aradon kivégzett, és nem csak az Aradon kivégzett október 6-i katonákról, mártírokról, magyarokról.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd ekhózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumer Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kormányzati megrendelésekre és amerikai szövetségi szerződésekre spekulálva, a kisbefektetők megrohamozták a tőzsdén lévő biovédelmi és vakcinagyártó vállalatok részvényeit. Miután az Irkutszki Távol-Keleti Pestis Kutatóintézet laboratóriumának egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között meghalt, az orosz hatóságok több tucat embert karanténba helyeztek és járványellenes intézkedések sorozatát vezették be. A haláleset kiváltóka hivatalosan egyelőre nem ismert, a vizsgálatok folynak. A hetedik legszárazabb volt a szeptember, és most volt a legszárazabb a január-szeptember közötti időszak, írta a Hungromet ZRT a Facebook oldalán. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén. Az adatokat 1901-től lehet igazolni hivatalos mérésekkel. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A napversenyt.

0: Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér, már jön a vendég.
1: Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának volt tagja, majd 69-től haláláig felelős szerkesztője. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kohári Szilviával, az EGRI RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről, a gyógyulás folyamatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, Szilvi, hogy eljöttél hozzánk. Mondhatom, hogy ismét, mert hogy beszélgettünk már a függőségek témaköréről. Kicsit máshonnan fogjuk megragadni, de szerintem kezdjük majd ott, ahogy felvázoljuk általánosan. Örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi is tehát maga a függőség, hogy ilyen in medias res belekezdjünk?
2: Hát a függőség, itt beszélgettünk már előtte együtt, és akkor arról gondolkodtunk, és ez így is van, hogy a társadalom még mindig egy kicsit ilyen megbélyegzően gondolkodik a függőségek témakörben, pedig hát ez egy pszichiátriai betegség, egy mentális kórkép, és ezt még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy az, aki valamilyen függőségben szenved, tehát köznyelven alkoholista, vagy illegális szereket, kábítószereket használ, vagy túlhasználja a gyógyszereit, az egy függőséggel kapcsolatos kórképben szenved, ami a pszichiátriai betegségek közé sorolható, és hát a legfontosabb tudnivaló róla az az, hogy akkor, mikor már ebben szenved az egyén, ebben a betegségben, akkor már nem tud dönteni arról, hogy használja az adott szert, vagy nem használja, hanem használnia kell, benne van a működésében ez a kényszer, és maga a betegség az tulajdonképpen ezt a kontrollvesztést is, ez is jellemzi, és hát én azt szoktam mondani, hogy a függő működésnek tulajdonképpen a szerhasználat az csak a megjelenési formája, hiszen egy függő mindent szélsőségesen tud csinálni, és akkor, mikor ezzel a segítői munkában foglalkozunk, pont az a lényege a segítői munkának, hogy megértse a saját betegségét, megtanulja azt, és megtanulja kezelni azokat a helyzeteket, amiben neki ezeket a kényszerműködéseket vagy túlműködéseket kell csinálnia, vagy túlhasználattal kell csillapítania mondjuk egy-egy érzését. És hát, hogyha kimondtam ezt a szót, hogy érzés, akkor úgy is szoktuk definiálni a függőségeket, hogy az érzelmek betegsége. Tehát valamilyen érzelmi deficitre, hiányra kell használni az illetőnek.
1: Mondtad, hogy pszichiátriai kórkép. Most felmerült bennem a kérdés, hogy ez egy szerzett betegség akkor, vagy ezt amúgy örökölhetjük is?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon összetett kérdés. Van, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy függő gén, de vannak olyan örökölhető jegyek, amiket generációkon keresztül hordozunk magunkban. Azonban az, hogy milyen környezeti hatások érnek, milyen társaságba kerülünk, milyen traumáink lesznek az életbe, ezek lehetnek a kiváltói, ezek azok, amik aktivizálhatják, illetve az, hogy az egyén hogy küzd meg ezekkel a helyzetekkel, amik, hát én szerintem egyikünk se tud traumák nélkül, vagy nehézségek nélkül felnőni, de az azért nem mindegy, hogy milyen súlyosságúak ezek, illetve hogy a családon belül mondjuk milyen kommunikációs mintáink lesznek, akár arra, hogy ezt megbeszéljük, vagy mi magunk mit tanulunk azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt megoldani. Hogyha nagyon egyszerű akarok lenni, akkor ott, ahol mondjuk apa ivott a családban, vagy esetleg anya is ivott, tehát mind a kettő szülő ivott, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a gyerek is valamilyen deviáns működések felé fog fordulni, hiszen nem lát egészséges mintákat, nem tapasztal olyan viselkedésformákat, hogy leülnek a szülők, bár vitatkoznak, tegyük föl, de azért meg tudják oldani a nehéz helyzeteket. Elképzelhető, hogy egy ilyen családban sokkal mélyebb szegénység van, és pluszban még ezzel a helyzettel is meg kell küzdeni, hogy nincs elég pénzünk mondjuk ennivalóra. Elképzelhető az, hogy olyan közegben, közösségben élnek, ahol érték az ivás, tehát hogy nagyon sokan isznak, és ezek mind inkább hajlamosítók lesznek, mint visszatartó erők.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek minták tulajdonképpen, amiket...
2: Hát egy kölcsönhatásban van szerintem azzal, hogy milyen a személyiségünk, hogy mit tapasztalunk a saját családunkban, és mit örököltünk onnan, és hogy minket mi az életünk során, mint egyén, milyen hatások érnek.
1: És innentől tulajdonképpen már a deviáns viselkedés hozza magával, hogy tulajdonképpen bármi felé fordulhat az egyén, hogyha ő látta a rossz mintát, és nem tud vele megküzdeni a problémával?
2: Tulajdonképpen igen, bármi felé fordulhat, akkor, hogyha mondom, volt erre mintája, tehát hogy a családban valaki hívott, vagy túlhasznált valamit, vagy akár munkamániás volt, akkor sokkal valószínűbben választ hasonló menekülési útvonalat, hiszen az otthonos úgy látta, hogy ez valamiféle megoldást adott, vagy egyszerűen ez a megoldás minta egészen korán úgy tűnt, hogy így alkalmas arra, hogy kezelje a családja nehézségeit. Tehát ott, ahol például anyai szik, tegyük, hogy ne legyek ilyen megbélyegző a férfiakkal, és apa pedig állandóan dolgozik, azt látja a gyerek, hogy mindenki valahova kimenekül a családi térből, és hogy nem lesznek más mintái erre. Az, hogy melyiket fogja választani, hát ezt én nem tudom, vagy hogy egy harmadik menekülési útvonalat választott, de hogy mindenképpen benne, vagy az lesz az elsődleges megoldása, hogy ő maga is valahogyan kimenekül a nehézségek elől.
1: Mielőtt beszélgettünk volna, és elkezdtük volna ezt a riportot, ugye szóba került a droghasználat és a függőségek, és hogy mennyire felkapott téma ez mostanában különböző problémák miatt, ami láthatóvá vált, és utána olvasva kicsit a témának láttam, hogy tényleg érdemes talán mégis afelé fordulni, hogy azért nem állunk jól az alkoholfüggőség szempontjából itt Magyarországon, a világranglista, ha mondhatom így, valahogy élvonalban vagyunk mi. Mennyire esik szó egyébként erről? Tehát nálunk a legalizált alkohol, mint drog, mint gyógyszer, azért ez benne van tulajdonképpen a mindennapokban, a köztudatban?
2: Hát igen, én azt tapasztalom itt akár Egerben is, a szűkebb környezetünkben, hogy a bor fogyasztás kultúrája, és a kultúrált borfogyasztás az így folyamatosan téma, de az alkohollal való kapcsolatos visszaélések, tehát az alkohol használati problémák, azokról kevesebb szó esik, pedig szerintem rengeteg családot érint. És nem véletlenül mondom azt, hogy komplett családokat érint, hiszen az, aki alkoholhasználati nehézségekkel küzd, akár problémás ivó, akár már függő, az ő maga sokáig nem észleli a saját problémáit, elakadásait, azt, hogy túliszik, de a családban, én azt gondolom, tehát a feleség, férj és a gyerekek, ők sokkal hamarabb meg tudják azt fogalmazni, hogy ez már nekik nem jó, ez sok. És mégis ezt új, nagyon, én azt érzem, hogy mióta 30 éve dolgozom szenvedélybeteg ellátásba, ezt mindig így bagatelizáltuk. Soha nem néztünk azzal szembe, hogy mennyire súlyos problémái vannak a magyar társadalomnak az úgynevezett legális szerekkel, az alkohollal és a gyógyszerrel. Pedig a számok azok tényleg világosak, ahogy te ezt így említetted, és a szerintem, ami végtelenül felkiáltó jeles, az egyre korábbi használat megkezdése, és az, hogy 14-15 éves és 16 éves korban már simán kérnek tőlünk segítséget fiatalok számára alkohol túlhasználatával kapcsolatban, vagy gyógyszer és alkohol túlhasználattal.
1: Tehát nem a fiatal kéri a segítséget, hanem a környezetéből valaki?
2: Én azt tudtam mondani így köznyelven, hogy így szabad, nem szakmainak lennem feltétlenül, hogy hát ez pont amiatt van, hogy az észlelése más az egyénnek. Tehát egy gyereknek mi lehet a motivációja, hogy jobban akar lenni a bőrébe, hogy nem akar gondolni azokra a nehézségekre, amit ők körülveszik, és olyan viccesnek és bulisnak tűnik, hogy egyre többször részegedik le, és egyszer csak a sem, tehát én azt hiszem, hogy a szülők hosszú időn keresztül ezt betudják az ilyen rosszalkodásnak, a bulinak, a ennyi-bennyi, nem kéne ezt csinálni, és valahogy ők maguk sem mernek szembesülni azzal, hogy itt már komolyabb a probléma. És igen, mindig valaki a környezetből jelez először nekünk. Nagyon sokszor családsegítős kollégák, gyermekvédelem kér tőlünk segítséget. Előfordul, hogy iskolai pedagóguson keresztül jön a segítségkérés, és aztán úgy vonjuk be a családot is, és úgy kezdünk el közösen dolgozni. De ezek mögött, a történetek mögött, mindegyik mögött szinte a rendkívül nehéz családi körülmények vannak. És itt nem csak a szegénységre gondolok, mert a függőség az szegényeket és gazdagokat egyaránt érint, hanem inkább azt mondom, hogy a család elakadásai tünetelnek a gyerekbe.

0: segíts egy kicsit értelmezni azt, hogy mi a problémás fogyasztás, és mi a függés közötti különbség.
1: Tehát, hogy ennek a pszichiátriai kódrendszerben pontos leírása van. Én nem hiszem, hogy ezt érdemes egy laikusnak mérlegelnie. Mert ott, ahol a problémás a használat, az már pontosan jelez számunkra, érezzük, hogy valami nincs rendben, hogy nagyon sokat iszik, nagyon gyakran, minden hétvégén lerészegedik, minden buliban túl sokat kell innia, és lehet, hogy egész hétvégén akkor, vagy jó néhány napon keresztül, szóval én azt gondolom, hogy van ezzel kapcsolatban mégiscsak egy egészséges észlelésünk, és az attól eltérővel mindenképp érdemes foglalkozni. Azt nem hiszem, hogy egy átlagembernek érdemes belőnie, hogy ez már problémás vagy függőség. Hiszen, hogyha túlivásról van szó, akkor hívjuk így. Azzal szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni, és nem feltétlenül a BNO kód vagy a betegség részével, hanem az önismereti és a mentális részével. Mert hogyha még nem is érinti azt a spektrumot, ahol függőségről beszélünk, tegyük föl, akkor is egy önismereti elakadást észlelünk. Vagy egy olyan mentális helyzetet, amiben segítség kell az egyénnek.
0: Igen, de akkor különbség van, ugye, hogy honnantól igen. függő valaki, és mikortól függő használat. Tehát itt a mennyiség, vagy a rendszeresség, vagy...
1: Hát ez a kényszer, az, hogy a függőségnek, ugye az, amit így mindig használok, az, hogy nem tudok dönteni arról, hogy iszok, vagy nem iszok, innom kell. Hogyha nincs mit, akkor is innom kell. Ez a függőségnek a legegyszerűbb meghatározása, amit itt szerintem mindenki ért. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy egy függő esetében megváltozik minden, ami régen volt. Tehát megváltoznak a barátai, a szociális kapcsolata, és gyakorlatilag minden beszűkül a szerhasználatra. Ez egyébként minden függőségnél igaz.
0: És ha már mondod, hogy minden függőség, akkor lehet, hogy egy kicsit érdemes kitekinteni, hogy azért nem csak alkohol és drog használat okozhat függőséget, és egy példát említettél is, a munkaalkoholizmust, de hogy tulajdonképpen lényegében bárminek a függői lehetnek, aki függő személyiség?
1: Hát mi emberek minden túlzásba tudunk vinni, hogyha ilyen nagyon egyszerű dologból akarunk kiindulni. Hát igen, a viselkedéses függőségek esetében, mikor így beszélek róla a laikusoknak, azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen minden, ami jó, azt szélsőségbe tudjuk vinni, és mindent függőségig tudunk fokozni. Igen, a legtermészetesebb dolgokat, evést, ugye az ivást, azt már említettük, a munkát.
0: Dohányzás.
1: Hát igen, az is a legális szerek között van, de hát az a kémiai függőségek felé hajlik, igen, de hogyha viselkedéses függőségekről beszélünk, akkor a játékot, ami ha belegondolunk, a gyerek legtermészetesebb működése. És mi emberek azt is szélsőségben tudjuk vinni, illetve függő módon tudjuk csinálni, és hát nagyon sok kiskamaszt is érint, ugye az online térben most már, hogy egyre többüket érinthet. A telefon használatot sokat beszélünk róla. Hát igazából mindent, ami elkezd körülvenni bennünket, azt túl tudjuk használni.
0: Na de akkor egészséges gondolkodással hogyan tudunk, nem is tudom, határt szabni, vagy észlelni azt, hogy lehet, hogy ez már nem normális, vagy
1: hát
0: nem jó?
1: Hát kimondtad a szót, hogy egészséges, tehát hogy én szerintem itt a prevenció lényege is talán az lenne, hogy egészségesen akarjunk gondolkodni erről, hogy érdekeljen minket az, hogy mi az egészséges irány, és hogy akarjunk időt tölteni magunkkal és a saját magunk megismerésével, hogy legyen egy önismereti útunk, és nagyon sokat segít az, hogyha megértem az, hogy mi az, ami az én. Minden ember valamilyen történettel születik, a családja történetét viszi tovább, amiben megtanul egy csomó elakadást. Ezeket akarva akaratlanul vakfoltokba rakja, nem akar velük foglalkozni, jó úgy, ahogy van neki, ami aztán később problémát fog jelenteni. Ugye itt a túlkontrollálást tudnám említeni, amik ilyen teljesen néha nagyon hasznosnak tűnik, hogy mindenre van ABCD és E megoldásom is. Igen, de hát ez egy szorongó működés például, és nincs is ezzel semmi baj, hogyha tudom, hogy én ilyen típus vagyok, törődöm ezzel, foglalkozom, és időnként el tudom ezt engedni, nem akarom ezt túlspirázni, vagy próbálok törődni az én mentális egészségemmel, és felfigyelek arra, hogy ez a működésem van, mert akkor valószínűleg nem viszem tovább úgy a szorongásomat, hogy mondjuk innom kelljen rá, vagy le kelljen ülnöm játszani, hogy kicsekkoljak ebből a világból, hogy kikapcsoljak, hogy kimeneküljek a saját valóságomból.
0: Társadalmi szinten említettük azt, hogy hozzuk magunkkal ezt az ivási tradíciót, de megfordult a fejemben, hogy vajon régen is volt ennyiféle függőség, vagy ezt a modern társadalom hozta magával, a felgyorsuló társadalom, és egyébként mindaz, amit hozott magával ez a világ?
1: Hát mit jelent a régen? Én 30 éve dolgozom, azóta van. Nem tudom, mit jelent a régen?
0: Hát igen, itt a digitalizáció lett volna valami határvonal, de hogy...
1: A digitalizáció az behozott egy csomó új lehetőséget, amit szélsőségbe tudunk vinni. Uh-huh. De ez ugyanaz a függő működés, és ezért is mondom azt, hogy a függő az minden szélsőségbe tud vinni. Tehát, hogyha nem használ szereket, mert mondjuk abból felépülőben van, akkor figyelnie kell ugyanúgy arra, hogy mondjuk ne használja túl a telefonját, vagy figyelnie kell arra, hogy más módon ne éltesse a függőségét.
0: Ezt ti hogyan tudjátok segíteni? Ezt
1: önismereti munka. Tehát a mi segítői folyamataink, a konzultációink és a csoportjaink mind azokról az élethelyzetekről szól, amiben az emberek valamilyen nehézségeket élnek meg. És ezek nem ilyen varázslatok, hanem egyszerűen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy rálátás az egyének saját magára, tudja magát figyelni azzal a szemmel, hogy mi az ő működése, és mi okoz számára nehézséget. Hogy ne akarja ezeket eltusolni, hogy nem, ezt úgyis megoldom. Nehéz, de megoldom, mert minden, ami nehéz, és nem törődök vele, az okozhat számomra olyan mentális elakadást, amivel később komolyabb nehézségeim lesznek. De itt említettük az előtte levő beszélgetésben, ugye, hogy ez a pszichiátriai kórképek közé tartozik, és nagyon sokaknak kettős diagnózisa van, akik már nálunk függő működés vagy függőségekkel vannak, és van egy másik pszichiátriai kórképük is. És lehet, hogy a szorongásaikra kellett elkezdeni ők inni, vagy túlgyógyszerezni. Lehet, hogy a munkájukból adódott az a nehézség, vagy az betegítette meg őket, hogy kénytelenek voltak minden este lerészegedni, vagy nem láttak, már inkább azt mondom, hogy nem láttak más kiutat. Szóval én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, és talán a mai társadalom erre már elkezdett tudni figyelni, hogy a mentális egészségről egyre többet tudunk beszélni. Igen. És hát ez a kiinduló pont, az, hogy legyen egy általános jól létünk, amiben beletartozik a mentális egészségünk, és végezzünk önismereti munkát. Hogy merjük kimondani azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és vannak elakadásaink, és azokkal dolgoznunk kell, törődnünk kell vele.
0: Akik kérnek segítséget, akkor nagy általánosságban inkább a környezetek kér segítséget, vagy azért sokszor előfordul az is, hogy az egyén megy hozzátok segítséget kérni.
1: Hát most már szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen vegyes. Ebben amúgy én látok egy kis pozitív elmozdulást, legalábbis itt a Rév életében, de lehet, hogy azért már az intézmény is egyre jobban beágyazódott abba, hogy így ismertebbek vagyunk, tehát nagyon sokan épülnek fel nálunk, és akkor így ajánlják egymásnak, de hogy most már jönnek úgy is, hogy ő maga kér saját magas számára segítséget. Régen azért az volt a jellemző, hogy a hozzátartozó keresett meg bennünket kétségbeesve.
0: Ilyen esetekben mennyire tud sikeres lenni egy-egy ilyen segítő folyamat, amikor nem az egyén kéri, hanem más kéri? Tehát mennyire együttműködőek?
1: Az EGRI Rév abban a szemléletben gondolkodik és dolgozik kezdetektől fogva, és szerintem ez a mi irányunk azért jó irány, mert így aztán a kérdésedre az a válasz, hogy mindegy, mindenképpen lehet sikeres a folyamat, hogy családban gondolkodunk, tehát mi mindenképpen szeretünk foglalkozni nem csak a függővel, vagy az, aki éppen a tünetet hordozza, aki a szerhasználó, hanem azzal is, aki a hozzátartozó, mert azt gondoljuk, hogy a családok működésében kell változást elérnünk, és azon belül is mind a két egyénnel foglalkoznunk kell, mert ők nem véletlenül élnek együtt, és a legtöbbször a társ, aki a függő mellett van, az éltetni tudja ezt a függő működést a családon belül. Ezért aztán mindenkinek dolga van a függőség betegségével egy családon belül.
0: Az lett volna a következő kérdés, hogy van-e nekik feladatuk, házi feladatuk, amit otthon gyakorolnak?
1: Nem csak házi feladatuk, ugyanúgy kapnak segítői folyamatot. Én azt gondolom, hogy hogyha átgondoljuk, és akkor nem visszük ilyen addiktológiai irányba el, hogy azért egy hozzátartozó végtelenül szenved egy függő mellett. Én azt tudom mondani, hogy nem is lehet együtt élni egy alkoholistával. És teljesen természetes, hogy kétségbe esett, hogy nehéz érzései vannak, hogy válásra gondol, hogy menekülne, vinni a gyerekeit. Nekünk viszont, mivel mi tudjuk, hogy egy betegségről van szó, azért fontos az, hogy megpróbáljuk ezt a betegséget mindenkivel megértetni a családon belül, és mindenkinek megtalálni a saját részét abban, hogy miben, mi a változás útja, miben tudunk egyénenként fejlődni, mert az az egész családot változás felé sodorja. Egyébként nyilván az lenne a legszerencsésebb, hogyha a függő jönne mindig először. De hát a függőség betegségének az egyik fontos ismertetője az is, hogy a függők nem ismerik a saját betegségüket, nem tudnak azzal motiválatlanok, nem tudnak azzal szembenézni. Én ezt szoktam mondani, hogy az egri révben, amikor bejön valaki, hogy ő szeretne változást, akkor sosem arra gondol először, hogy én soha többet nem akarok inni, vagy drogozni, vagy játszani, vagy bármit, hanem hogy szeretnék jobban lenni, hogy szeretnék valami változást az életembe. És ez egy jó motiváció. Az összes többi, én azt tudom mondani, hogy az összes többit hagyják ránk, csinálják azt, amit mondunk, és akkor majd lesz felépülés. Az biztos, hogy ez egy hosszú út. Óvatosan mondom, és csendesen, valójában így van, de ezzel nehéz szembenézni, hogy élethosszig tartó út. De hát az önismeret is élethosszig tartó, tehát mindannyiunknak dolgunk van folyamatosan magunkkal, úgyhogy talán mégsem olyan tragikus ez.

0: abban az esetben mi viszi el őket? Tehát itt most mondhatjuk azt, hogy a mennyiség vagy az a rendszeresség, de hogy általában az erőszaktevés miatt gondolják azt, hogy itt a vége is segítséget kell kérnünk?
1: A hozzátartozók?
0: Igen.
1: Nem, hát pokoli együtt lenni valakivel, aki sosincs jelen, hanem állandóan kicsekkol. Most mindegy, hogy ő agresszív, vagy alszik egész nap.
0: Igen, ez lett volna a kérdésem.
1: Mert igen, értettem. Nyugodt, mindegy. Hát nyilván egy alkoholista, aki veri a családját folyamatosan, és menekülni kell, hát az még pokolibb. De hát az is borzasztóan megvisel, mikor abban a érzésben vagyok én hozzátartozóként, hogy elveszítek valakit úgy, hogy itt van mellettem, hogy nem számíthatok rá, hogy nincs jelen, hogy nem tudjuk együtt nevelni a gyerekeinket, hogy nem tudunk együtt élni, hogy nekünk lehetnének boldog pillanataink, hogy költhetnénk másra a pénzünket, nem alkoholra, hogy lehetne minden akár jól működő is, hogyha ő nem inna. Hogyha mindig gyakran jönnek úgy, hogy de amúgy ő jó ember, csak ne inna. Ez nem ilyen egyszerű, szóval ez egy összetettem, amit, na, értem a szenvedés lényegét, de ez nem annyi, hogy kivonom az alkoholt a családból, és akkor minden rendbe jön. Ez egy kicsit összetettebb, mert hogy valamire kell innia, valamilyen érzésre. A túlterheltségre, a szorongásra, a félelemre, a rossz berögződésekre, azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen inni mindenre lehet, arra is, hogyha jó érzéseim vannak, és arra is, hogyha rosszak. Örömre és bánatra.
0: És akkor ez behelyettesíthető, igen, mondjuk a játék használattal?
1: Ez mindenre behelyett, igen. És hogy ezek a, érdekes, mert a kémiai függőségek kapcsán ugye ez olyan szembetűnő, és mondjuk a játéknál van még az, ugye iszonyatos mennyiségű pénzek vesznek el a családi kasszából, mire a hozzátartozó szembesül, és ott is ott van a csalódottság, a becsapottság érzés, az, hogy hát nem tudom így folytatni az életemet ezzel a tudással, hogy ő így van. Én azt gondolom, hogy ez az egész egy olyan vége láthatatlan küzdelemnek tűnik a hozzátartozónak, hogyha így az első gondolatot bejön, hogy miért is kér segítséget, amiben ő éli meg először ezt a óriási tehetetlenséget. És akkor az egy nagyon nagy motor, ez a krízis.
0: Ahhoz azért nagy bátorság kell, hogy valaki tulajdonképpen, most lehet, hogy banálisan fogalmazok, de beárulja a másikat, hogy már pedig neki segítségre van szüksége.
1: Milyen érdekes, hogy ezt mondod. Erre még soha nem gondoltam, hogy a hozzátartozó azt érzi, hogy beárulja a másikat. Én lehet, hogy így van. Igen, mert ugye a szenvedélybeteg családoknál a titok az, ami, hogy csak senki meg ne tudja, hogy hogy vagyunk. Hogy csak zárjuk be az ablakokat, meg az ajtókat, hogy ne hallják, hogy veszekszünk. De hát mindenki hallja. Hát mindenki látta, hogy jön haza. Mindenki tudja, hogy tulajdonképpen iszik. És mindenki egyébként is sugdolóznak az emberek, ez ugye a megbélyegződés a családnak. Én azt hiszem, hogy ha el lehetne valamit fújni, tudom, hogy nem lehet, akkor ezt mondanám el először, hogy nem a másikat árulja be, hanem a betegsége kapcsán kér segítséget. Ugye ez egy krónikus, halálos betegség, ami egy életen keresztül kísér. És amikor ezt mondom, akkor ez ilyen milyen riasztónak tűnik, pedig a cukorbetegség is egy krónikus halálos betegség, én ahhoz szeretem hasonlítani, amikor edukációban mondjuk a klienseknek, hogy mi is az ő betegségük, mert az olyan könnyen befogható, és akkor nyilván az nem feltétlenül jár tudatmódosulással, de egy életen keresztül kell arra figyelnem, hogy mit tehetek, hogy mit tehetek az életemben, hogy hogyan osszam be a, mit tudom, én napi kalóriadagomat. Az alkohol problémánál például ugye a pszichiáterek régen is, meg ma is szívesen írják rá az ambuláns lapokra, hogy teljes alkoholtilalom. Én azt írnám rá, hogy rendszeresen ismeret és segítői munka. Mert itt nem árulunk be senkit, hanem ezzel a betegséggel szembe kell nézni. Ennyi történik. De érzésbe értem, amit mondasz. Ugye én is szenvedélybeteg családban nőttem föl, És szerintem ez a gyerekek, tehát hogyha valamit mondhatnék a hozzátartozók, mindegy, hogy kicsi a gyerek, vagy nagy a gyerekek szempontjából is végtelenül fontos, hogy ez a család ne maradjon így. Hogy őnekik ne kelljen ezt a mintát továbbvinni, hogy tudják azt, hogy szabad segítséget kérni, hogy kimondhassák a fájdalmaikat és a nehézségeiket, hogy beszélhessenek, azért ez félelmetes egy ilyen családban lenni, hogy beszélhessenek a félelmeikről valakinek.
0: Igen, azért is fogalmaztam így, és nem folytattam ezt a gondolatot, de hogy a másik fél, tehát maga a függő fél, az vajon hogyan tekint erre a jelzésre, hírre, hogy neki ott meg kell jelennie, vagy meg kellene jelennie?
1: Tehát, hát hogy nem akar elválni. Legtöbbször az van, hogy nem akar. Nem akar, elege van már botrányokból, hogy úgy van vele, hogy jó, van, egyszer eljövök. Jó, megnyugtatom, majd néhányszor elmegyek. Ez az egyik opció. A másik opció meg az, hogy a lelke mélyén tudja, hogy baj van. És hogy fogalma nincs, hogy hogyan tovább. De az is lehet, hogy éppen egy olyan krízisnél vannak, amikor mit tudom én, volt egy nagy karambol, vagy játékosnál kiderült, hogy elveszített több millió forintot, és kiürült a családi kassa, amikor maga a szégyenérzet benne is dolgozik.
0: Tehát az egy határvonal, amit igen, eddig is ne
1: tovább. Igen, azt szoktuk mondani, hogy a felépülésnek a motorja lehet a krízis, vagy a szakma úgy is hívja, hogy a mélypontérzés, és hogy nem kell lemenni a legmélyére, a legaljára a betegségnek, hanem minél hamarabb kérünk segítséget, annál valószínűbb az, hogy mondjuk nincs szükség kórházi kezelésre, vagy hogy ambulánsan is elkezdhető a felépülési folyamat, mert ott, ahol azt érezzük, hogy olyan mélységbe járunk már, ami mondjuk ambulánsan nem kezelhető a nehéz fizikai állapotok miatt, hogy mindenképpen egészségügyi intézményt vagy rehabilitációt be kell vonnunk. És ez már egy következő lépés.
0: Azt említetted, hogy élethosszig tartó folyamat ez a munka, de hogy egy idő után valahol elengeditek egyébként a beteg kezét, egyáltalán meddig tart a kompetenciátok?
1: Hát elengedjük egyrészt, másrészt meg, amikor csak szüksége van ránk, visszajöhet. Én azt szoktam csinálni, hogy ha lezárok egy egyéni segítői folyamatot, akkor azért mindig elmondom, hogy az anonim csoportok, ugye a névtelen alkoholisták, az anonim játékosok és a Narcotics Anonymous, a illegális szerhasználók számára mindig nyitva áll, hogy vannak olyan sorstárs közösségek, amiben lehet, sőt kell is folytatni a felépülést. Ebben ezt a munkát, amiben ezekhez a közösségekhez akarjuk őket csatlakoztatni, ezt mi mindig itt a révben elkezdjük. Szerintem a józan közösségek, a felépülő közösségek óriási jelentőséggel bírnak a felépülési folyamatban, és ez hozzátartozóknak is van, mert azért nem mindenki épül föl, azért azt is el kell mondani, és van, ahol a hozzátartozó élete változik csak meg, tehát ő tud úgy dönteni, hogy másképp él, és a függő az, hát ki kell mondjuk, azért nagyon sokan belehalnak ebbe a betegségbe, vagy életük végig használnak, de egy teljes családnak nem kell a függő élete végéig ettől szenvednie. És akkor őnek is vannak egyébként ilyen anonim csoportok, tehát hozzátartozók számára is, ugye a szenvedélybeteg családban felépülők, élők számára is vannak csoportok, és mi magunk is csinálunk olyan segítők által vezetett nyitott és zárt csoport folyamatokat, amiben lehet önismereti munkát végezni, vagy egyáltalán sorstársakhoz lehet kapcsolódni, és attól, hogy mondjuk az egyéni folyamatnak már nincs akkora szükség, vagy azt látjuk, hogy hosszú ideig stabil, nem kell jönnie, attól ezek a csoportok látogathatók ugyanúgy.
0: Említetted a közösségek szerepét, és azért most eszembe jutott, így bevillant, hogy nagyon sok híres ember mesél arról, hogy ő megtért az Istenhez, és hogy ő talált magának egy új célt, amit egy jobb közösség talán, és egyébként maga lehet, hogy lelkileg is megnyugtatta ez a helyzet. Mennyire találkoztok azzal itt a révben, hogy valaki mondjuk akkor válik hívővé, vagy kezd el ilyen terület felé gondolkodni?
1: Hát én azt hiszem, hogy a felépülés az egy... Mindenki belátja, az is, aki nem vallásos, vagy nem gyakorolja éppen a vallását.

0: a keresés, és minden felépülő fejében is benne van a keresés. Tehát valahol a felépülésében mindenki, azt szokták mondani a felépülő közösségek, hogy az nagyon fontos, hogy Isten van, és hogy nem te vagy. És én azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez a legtöbbjüknél egy fontos lépés. Az, hogy ki mire fog rátalálni, én nagyon hálás vagyok azért, hogy nálunk például érsek atya így mindig is támogatta a Rév munkáját, és hagyta, hogy mi egy nagyszerű szakmaiságot, országosan is, én büszke vagyok az Egri Révre, szakmaiságot képviseljünk, és hogy nálunk meglegyen a lehetősége mindenkinek erre a keresésre is, meg az egyházhoz való csatlakozása is, de hogy türelemmel vagyunk e felé, hogy megengedjük azt neki, ez szerintem annyira csodálatos, megengedjük azt, hogy akkor érkezzen meg ebbe, amikor neki a amikor képes rá. Tudod, ez is egy képesség, meg hát ott van mögötte a kegyelem.
1: Ha valaki most hallgat minket, és talán valahogy megcsillant valamiféle út az ő szeme előtt, a lelki szeme előtt, mit üzennél neki, hogy miért ne halogassa a jelentkezést, vagy a segítségkérést?
0: Hát holnap sem lesz könnyebb. Minden nappal nehezebb lesz, és én azt hiszem, hogy nincs abba okosság, hogy mikor kell fölvenni a telefont, és mikor kell hívni bennünket, de egy valamit én biztosan tudok, hogy nálunk nem kell attól tartania, hogy ítélkező gondolkodással találja szemben magát, nincs mit szégyelnie. Mi tudjuk, hogy mennyire szenved, meg hogy mennyire nehéz ez az élethelyzet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ezt meg kell úgy is osztani valakivel, hát akkor miért nem a...
1: Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen én is.

Az elmúlt közel egy órában Kohári Szilviával, az EGRI RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat intézmény vezetőjével beszélgettünk. Ha úgy érzi, segítségre van szüksége, az EGRI RÉV munkatársait felkeresheti személyesen a Kolozsvári utca 49 szám alatt. Hívhatja őket a 36-os körzet 518-328-as, vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon. E-mailt is küldhet nekik az egerrev@egerrev.hu címre. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszkij. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyver telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kormányzati megrendelésekre és amerikai szövetségi szerződésekre spekulálva, a kisbefektetők megrohamozták a tőzsdi lévő biovédelmi és vakcinagyártó vállalatok részvényeit. Miután az Irkutszki távol-keleti Pestis Kutatóintézet laboratóriumának egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között meghalt, az orosz hatóságok több tucat embert karanténba helyeztek és járványellenes intézkedések sorozatát vezették be. A haláleset kiváltók a hivatalosan egyelőre nem ismert, a vizsgálatok folynak. A hetedik legszárazabb volt a szeptember, és most volt a legszárazabb a január-szeptember közötti időszak, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén. Az adatokat 1901-től lehet igazolni hivatalos mérésekkel. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A Youked Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais qu'au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szent Atya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vet el abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserép edények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az emberi élet kincseiről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, ahol is arról fogunk beszélgetni, hogy mi a kincsünk, és hogy hol van a mi életünknek a kincse. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa. Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek, esztelenek és balgák együtt eltávoznak, kincseiket idegenek kapják, és a sír lesz házuk mindörökre, lakásuk nemzedékről nemzedékre, még ha országaik voltak akkor is. Az ember, ha nincs benne belátás, akármilyen gazdag, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. Nem éltatlankodj hát, ha valaki gazdag, és ha házának fénye gyarapszik, ha eljön halála, mit sem visz magával, dicsősége nem megy el vele. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az óra előtti imádság arról szólt, hogy itt a földön gyűjtünk különböző kincseket. De ahogy a Zsoltár is mondja, ezeket a kincseket, amik a földön számunkra olyan nagy értékűek, magunkkal tudjuk-e vinni a halálon túl?
3: Nem.
2: Mi az, amit magunkkal tudunk vinni akkor?
3: A szeretetet, az emlékeinket, amit a családtól kaptunk. A pénzt azt nem visszük magunkkal, ha szegény, ha gazdag, csak az emlékeket őrizzi meg.
2: Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni tőletek, hogy észrevettétek-e már azt, hogy mennyire mulandó itt a földi élet, vagy hogy mennyire gyorsan telik az idő? Gondolkodtatok-e már azon, hogy az idő az mondjuk nem ugyanolyan gyorsan telik, amikor nyaralni vagy, mint amikor mondjuk fizika órán ülsz? Észrevettétek-e már ezt?
3: Igen, sokszor.
2: Így van. Minden egészséges gyerek életében van egy időszak, amikor szeretne elrejtett kincsek után kutatni, és van egy történet, amit szeretném, ha Miri felolvasna a kincskeresésről, ami arról szól, hogy van egy fiú, aki egy magányos helyre vitte a barátját, és bizalmasan beavatta a tervébe, és hogy itt mi történt.
3: A rablók elássák a kincseket, és ott hagyják. Mondta Tom. És nem jönnek érte? Kérdezte Huck Finn. Nem. Érte akarnak jönni, de vagy elfelejtik a rejtek helyet, vagy börtönbe zárják őket, vagy meghalnak. A kincs aztán hosszú ideig ott marad, míg egyszer valaki meg nem találja. Tom, hol ássunk? Menjünk a kísértett házba. Mikor elérték a kísértett házat, egy pillanatra meghökkentek, és nem mertek bemenni. A déli napfényben halálos csend ült a tájon, s ez olyan kísérteties és szörnyű volt, hogy teljes mértékben átérezték a magányos hely nyomasztó hangulatát. Aztán az ajtóhoz mentek és benéztek. Padló nélküli, gazzal benőtt helységet láttak. A vakolat lehullott a falakról, az ablakok össze-vissza töredeztek. Fölfelé meg félig elkorhat lépcső vezetett. Mindenhonnan poros pókhálók lógtak le. Rövid idő múlva hozzászoktak a látványhoz, és ez csökkentette a félelmüket. Nekiindultak a lépcsőn. Fönt az elmúlásnak ugyanolyan jeleit találták, mint a földszinten. Egyik sarokban egy kis kamrát fedeztek fel, amely meglepetéssel kecsegtetett. Átkutatták töviről hegyire, de reményük hiú volt, mert a kamrában nem volt semmi. Ahogy ácsorogtak, a deszkázat megmozdult alattuk. Nosza, lehajtottak és felfeszítették. Tom keze megakadt valami kemény tárgyban. Hé, kiáltott fel. Mi az? Kérdezte a társa. Egy elkorhadt gerenda. De nem. Azt hiszem valami láda. Gyere csak ide, fogd meg. Mindjárt meglátjuk. Mondta Tom. Egy kis lyukon keresztül a keze elérte a ládát, belenyúlt és valami sajátosat érzékelt. Ember! Kiáltott fel. Pénz van benne! A két gyerek megvizsgálta a maréknyi pénzt. Arany volt. Mindjárt neki is láttak, hogy a ládát kiemeljék. Nem volt túl nagy, acélveretek fogták össze, mielőtt az idő vasfoga ki nem kezdte. Igen, erős lehetett. A két fiatal fiú egy darabig csendben mohón nézte a kincset. Megvan legalább 10 000 dollár, mondta Huck.
2: Köszönöm szépen, Miri. Azt szeretném megkérdezni, hogy ti mit vennétek magatoknak, ha ilyen kisebb vagyon találnátok, mint ezek a fiúk?
4: Ruhákat.
3: Félbevalót, nyakláncot, ruhákat, cipőket.
5: Ékszereket, ruhákat, másoknak is vennék valamit.
2: Mit gondolsz, pénzért mindenhez hozzá lehet jutni?
4: Nem.
2: Miért?
5: Azért, mert a pénz nem boldogít úgy, mint egy család.
2: A Bibliában is olvashatunk egy nagy királyról, akinek egy alkalommal kincset kért az Istentől, de nem földi vagyonra gondolt, hanem egy másféle kincsre. Még fiatal emberként került a trónra, és fogalma sem volt, hogy hogy kellene jól uralkodni. Egy éjszaka álmában megjelent neki az Isten, és azt mondta, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Azt mondta erre Salamon, Uram, én még szinte gyermek vagyok, s itt állok a mérhetetlen nép között. Adj tehát nekem, a te szolgádnak értelmes szívet, hogy ítélni tudjak a népek között, hogy megkülönböztessem a jót és a rosszat. Mit gondoltok Salamonról, hogy jól döntött? Ha te is kérhetnél az Istentől valamit, te mit kérnél? Jól döntött Salamon?
4: Igen.
2: Mert mit választott ő? Kért valami pénzt, vagy kért valami gazdagságot, vagy földet, vagy ékszert, vagy bármit kért az Istentől?
4: Nem.
2: Mi az, amit kért Salamon?
4: Hogy meg tudja különböztetni a jót és a rosszat.
2: Ez mihez kell, Miri, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat szerinted?
3: Hogy tudjon egy értelmes döntést hozni, és például, hogy ne rosszra költse a pénzét, vagy kedvesebb legyen az emberekkel, és hogy Isten mutassa meg neki a jó utat.
2: És a szerintetek ez a legfontosabb itt a földi életben, hogy jól tudjunk dönteni? Hogy mindig lássuk, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség?
3: Igen.
2: Így van. Nagyon köszönöm. Hát Salamon kérhetett volna tehát anyagi kincset, ellenségei életét vagy más egyebeket. Ő a legfontosabbnak a bölcsességet tartotta, amivel szolgálni tud másoknak. A bölcsesség, amit Salamon is meglátott, a mi életünkben is megjelenik, és a döntéseinkben jelenik meg. És sokszor szoktatok ti is tanácsot kérni anyától, Miri, akkor a barátaitoktól. Mert mit vártok igazából anyától, vagy a barátaitoktól, vagy akitől tanácsot kértek?
3: Hogy amiben nem tudunk dönteni, akkor segítsen nekünk, vagy mondjál, hogy ő hogy látja a dolgokat, és mi lenne a jó.
2: Így van, tehát ugyanúgy, ahogy Salamon is az Istentől kérte a tanácsot, a bölcsesség lelkét, mi is a szüleinktől, az imádságainkban, a jó Istentől, a barátainktól szoktuk kérni, hogy világosítsa meg az értelmünket, hogy tudjunk jól dönteni. Mert nagyon-nagyon keszekusza itt a földi élet, nagyon nehéz jó döntéseket hozni, és ugye, ha meg rosszul döntünk, akkor meg sajnos vállalnunk kell azoknak a döntéseinknek a következményét is.

0: Nagyon tetszett ez a beszéd az úrnak, azt mondta Salamonnak, mivel ezt kérted és nem kértél magadnak sem hosszú életet, sem gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél magadnak, hogy igazságot szolgáltas, íme szavaid szerint cselekszem, s olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utánad sem lesz. Az úr ezeket mondta.
1: Sőt, amit nem kértél, azt is adok neked. Olyan gazdagságot, hogy hozzád hasonló még senki nem volt. A királyok között sohasem. Ekkor felébredt Salamon, és megértette, hogy álma volt. Az Úristen Salamon királynak nagy kincsestárat kínált fel.
0: Az új szövetségben Jézus szavai is hasonlóképpen biztatnak. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit megkapjátok. A vásárlásaink során számtalanszor tapasztaljuk a következő szavakat. Olcsó, drága, leértékelés, nem éri meg, megéri, akció, haszon, árértékarány. Gyakran megtapasztaljuk, hogy az olcsó nem minden esetben jelent rossz minőséget, és a drága árucikk sem mindig tökéletes. Tapasztaltatok már hasonlót?
2: Igen.
0: Például?
2: Például, hogyha valami olcsó, az nem azt jelenti, hogy attól a termék az még rosszabb, vagy értéktelenebb, csak éppen most olcsóbb, de ha valami drága, az nem azt jelenti, hogy jobb, mint az olcsóbb termék, mert az is lehet, hogy az olcsóbb még jobb, mint a drágább.
0: És van nagyon sokszor olyan, hogy anyától kéritek azt, hogy csak márkás ruhát vegyetek, vagy márkás cipőt, és aztán mégis azt tapasztaljátok, hogy esetleg azok is ugyanúgy meghibásodnak, ami nem az a nagyon menő márka. Volt már biztos ilyen tapasztalatotok is. Tehát az árnál szerintem sokkal jobban kifejezi egy termék értékét a megéri, vagy az árérték arányban kedvező kifejezés. Ezek azt jelentik, hogy adott összegért érdemes a terméket megvásárolni, vagyis adott árért az az érték juthat a birtokunkra, amire gondoltunk. Az anyagi javak hozzátartoznak az életünkhöz, de különböző tárgyi eszközeink mellett vannak más jellegű értékek is, amelyek rendkívül fontos szerepet töltenek be az életünkbe. Ilyenek például
2: a barátság,
3: a szeretet,
2: a család, az együttérzés,
4: a hála,
0: a megbecsülés, amelyek értékét pénzben nem lehet kifejezni. Igazán fontos dolgokat nem lehet anyagiakért megvenni. Például?
1: Pénzért lehet szolgát venni, de barátot nem.
2: Pénzért lehet engedelmességet venni, de hűséget nem.
5: Pénzért lehet csöndet venni, de békességet nem.
6: Pénzért lehet szórakozást venni, de örömet nem.
0: Pénzért lehet cicomát venni, de szépséget nem.
1: Pénzért lehet kacagást venni, de boldogságot nem.
2: Pénzért lehet könyveket venni, de tudás nem.
5: Pénzért lehet ajtót nyitni, de a menny kapuját nem.
0: Pénzért lehet ajtót nyitni, de a menny kapuját nem. Ez engem azért érintett meg, mert nagyon sokan azt gondolják, hogyha itt a földön sok kincset gyűjtenek maguknak, anyagi javakat, autókat cserélnek le, házakat vásárolnak, utazásokra fizetnek be, azzal ők itt a földi életüket úgymond megélik az összes pillanatot, és teljes életet akarnak ezáltal élni, csak egy valamit felejtenek el, hogy a keresztény ember nem itt a földön akarja teljes mértékben megvalósítani önmagát, hanem a menny ország örömére vágyik igazán a lelke, az örök életre, Isten színe látásában.
2: Pénzért lehet szolgát venni, de barátot nem. Azért, mert a szolgát azt megveszed, és ő lehet, hogy beszélgetni fog veled, ruhákat fog veled venni, de ő a pénzért fog ezt csinálni, és a barát meg azért barátkozik veled, mert szeretne.
5: Pénzért lehet szórakozást venni, de örömet nem. Ez azért igaz, mert hogyha például kifizetünk egy bulit, vagy egy szórakozó helyet, ahol igazából nem ismerünk senkit, vagy nem a barátaink, és hiába kezdünk el bulizni vagy szórakozni, nem fogjuk azt az érzést érezni, hogy boldogak vagyunk, és ott vannak velünk, és szeretnék, hogy táncoljanak velünk például, vagy valami, és inkább jobb, mint hogy van egy olyan ember melletted, akinek örülsz, és jól érzed vele magad.
0: Elmehettünk volna a táborba vadidegenekkel is, akik nem szólnak hozzánk, kinéznek minket, nem foglalkoznak velünk, és mennyivel jobb úgy megismerni egymást, meg azokkal az emberekkel együtt tölteni a szabadidődet, akik fontosak neked, és akik elfogadnak olyannak, sőt, szeretnek olyannak, amilyen vagy. A pénz nagy hatalom, de nem mindenható. A jó orvos dicsérik, de a gyógyulást nem ő adja. Ő bátorít, tanácsot ad, gyógyszert ír fel. A szorgos gazdát tisztelik, de a növekedés nem rajta múlik. Az édesanya világra hozza gyermekét, de az élet nem tőle van. A nap fényt ad, melyre szükségünk van, mégsem ez az igazi világosság. Milyen nagy igazság van abban, hogy az orvost is dicsérik, ugye, és mennyi pénzt képesek lennénk kifizetni azért, hogy valaki gyógyítson meg, és hányszor tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy a testedet valami csodaszer meg tudja gyógyítani, de nem csak a tested vágyik gyógyításra, hanem mi még?
2: A lelkünk.
0: Így van. Elolvasott ifja Tücsök és a pénz című történetet?
3: A Tücsök és a pénz. Egy bölcs indusnak volt egy olasz barátja, aki Milánóban lakott. Indiában ismerkedtek össze, ahol az olasz férfi családjával szabadságot töltötte. Az indus idegenvezető volt és elvitte a külföldi családot az ország legérdekesebb részeire. A hálás milánói meghívta indus barátja otthonába. Figyelmességét akarta meghálálni, ezért nem engedte addig, amíg az indus el nem fogadta meghívását. Az indiai végre legyőzte az utazástól való félelmét, repülőre szállt és megérkezett Milánó repülőterére. Malapensára, másnap az olasz úr elkísérte vendégét városnézésre. A járókelők felfigyeltek a csokoládé színű fekete szakállú turbános idegára. A milánói büszkén sétált a téren, hogy ilyen rendkívüli vendége van. A San Baliba téren az indus hirtelen megállt és így szólt. Hallod-e te is? Amit én hallok, a vendéglátó összpontosította minden figyelmét és hallgatózott, de a város zaján kívül semmit sem hallott. Itt a közelben van egy éneklő tücsök. Lehetetlen tévedsz, mondta a házigazda, aki nem hallott semmit, csak a város morgozó zaját. Tücsköket hallasz Milánó központjában, képzelődsz. Szó sem lehet róla, hogy tévedek. Kifejezetten hallom a tücsök dalát. Szólt vissza az indus, és határozottan elindult, hogy a város bokrai között megkeresse a tücsköt. Rövid idő után megmutatta olasz barátjának az egyik ág végén meghúzódó kis állatot, az pedig csodálkozva nézte a két embert. Látod, igazam volt, amikor azt állítottam, hogy a közelben létezik egy tücsök, mondta az indus. Tényleg, válaszolt a milánói ember. Nektek indusoknak sokkal élesebb a hallásotok, mint nekünk fehéreknek. Nincs igazad, mosolygott a bölcs indus. Figyelj ide rám, és kivett a zsebéből egy pénzdarabot, mintha csak véletlenül történne, leejtette a földre. Azonnal legalább 4-5 személy visszafordult, hogy meglássa, mit

0: és Istent, és a pénz vagy a hatalom az maradjon utoljára.
1: Nagyon szépen köszönöm, és annak örülök nagyon, hogy ilyen tiszta lelkűek vagytok. Büszke vagyok rátok, hogy már hetedikesek vagytok, és mégis ilyen tisztán látjátok az igazi értéket. Végezetül hadd olvassam fel Assisi Szent Ferenc ünnepéhez közeledve ezt a gyönyörű verset. Nézzétek az ég madarait, nézzétek a rétvirágait, csűrökbe sosem gyűjtenek, mennyei atyán gondozza őket, kitáplálja az ég madarait, öltözteti a rétvirágait, jól tudja azt, hogy ezek kellenek, miért nyugtalan a szívetek. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, ott van a szíved, hol őrzött kincsedet. Isten országa a te hazád, egyedül őt szolgáld, az ég urát. Keressétek az Isten országát, keressétek az ő igazságát. Isten útján járjad életed, atyánk megadja majd mindazt, mi kell neked. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan híreket mondunk, majd Egyházfórum című műsorunkban Megyesi Zsófia szalézi nővérrel októberről, a rózsafüzér hónapjáról beszélgetünk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. Hajnali három óra után a híreket követően a Tudományról és kultúráról című műsorunkban elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció 1987-1988-as tagjai szólalnak meg, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanúkról és néhány velük kapcsolatos egyházi személyről. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hadd énekeljem el barátomnak szőlője iránti szerelme énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Fölásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. Olvasom Izaiás proféta könyvében. Az Úr nem azért teremtette a világot, hogy megítélje, hogy csak uralkodjék rajta, hogy engedelmességre szorítsa kifürkészhetetlen és teljhatalmú akaratának parancsaival, hogy gyönyörűségét lejje benne, vagy visszatetszéssel nézze működését. Nem ez volt a célja sem a világ, sem az ember teremtésének. Az Úr azért teremtette a világot és az embert, hogy maga leszállhasson a világba, hogy ő maga ember legyen. Amikor a világra tekintett, az emberek gyerekeként akarta láthatóvá tenni bölcsességét, és ezt gondolta, gyönyörűségem az ember gyermekeivel lennem. Tehát Isten ember lett. Magára vette az ember gyöngeségét, szokásos életét, elrejtőzött, névtelen és észrevétlen ember lett egy félreeső helyen. Mindig visszautasította azt, hogy az ember fölött úr legyen, vagy király, vagy vezér, vagy reformátor. Elutasította azt, hogy bármi módon is teremtményei fölé kerüljön. A kereszténység nem húz éles határt, mint azt a pogány világ tette a szent és a profán közé, hanem inkább a szentség és a bűn közé. Jézus Krisztus a profán világba lépett be, hogy ott elpusztítsa a bűnt, és az egész teremtést megszentelje. Krisztus óta másként nézzük a világot. A köznapi életben, a történelemben, a felebarátban, az egész teremtésben ott van a kegyelem, mert Jézus Krisztusban a kegyelem forrása megtelepedett közöttünk, és emberi módon látható és tapasztalható lett. A kegyelem a mindennapi élet eseményeit érinti legbensejükben. Onnan tör fölfelé, és az egész embert, sőt, az ember által az egész teremtést Istenhez emeli. Isten, ó mondd, a világon azt a pontot hol lelem, a fűszálat, a bogárkát, ahol nem te vagy jelen. Mintha arcod mosolyogna a természet kék egén, s virágok közt járva, mintha lehelleted érzeném.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. Kiírta a 2026-27-es tanévi útra való ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok benyújtási határideje november 2-a. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumár Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafüzér imádkozása. Második János Pál pápa nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott. A rózsafüzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafüzér mélységéről és kegyelmeiről elmélkedünk Megyesi Zsófia nővérrel, a Segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését erről a kedves imádságról.

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Október hónapban nem mehetünk el anélkül, hogy a rózsafüzérről beszélgetnénk, és tudom azt is, hogy a hallgatóink közül is nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják is a rózsafüzér imádságot, és hiszünk benne, hogy óriási ereje van. Zsófi nővér, mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedben mit jelent az imádság, hogyan jelenik meg ez a hivatásodban.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Azt mondanám, hogy élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amiben van meghallgatás, van párbeszéd, ami tényleg a hétköznapok része, mert ugye elsőre sokszor azt gondoljuk az imádság, hogyha csak ahogykor, hogyha elmondom most egyben a üdvözlégyet, vagy a mi atyánkot, de közben megélhetni azt, hogy Isten tényleg egy élő kapcsolatra hív. Amikor én ezt megértettem az életemben, akkor sok minden megváltozott, és mindmáig ez az, ami így elkísér.
0: Amit most így meséltél, az most jelenleg ezt jelenti az életedben az imádság. Mindig ilyen fontos volt számodra? Így a családod számára milyen volt kiskorodban az ima életed? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
1: Az biztos, hogy a hitemet azt a első körben a szüleimnek köszönhetem. Én egy gyakorló hívő katolikus családban nőttem fel, és az imádság, meg a közös szentmise látogatás, az ünnepek közös hitelteli megélése az már gyerekkorom óta része az életemnek, és akkor is, hogyha kicsiként még nyilván sok mindent nem értettem, de már hordoztam magammal egy olyan jó tapasztalatot, ami ez az otthonlétnek az ízét hozza magával, és hogy éreztem azt, hogy ez fontos. Volt időszak, emlékszem így kiskamaszként, amikor így megállapítottam, hogy jó lehet, hogy többet kéne imádkozni, és emellett közben nagyon fontos volt számomra, hogy a Don Bosco katolikus iskolába jártam ott Albertfalván, és ott is kaptam azt a hitoktatást és nevelést, ami állandó ilyen útmutató úr volt előttem. Az akkori gyóntató atyám, Hollai Antal atya is sokszor bátorított bennünket így az ima kapcsán is. És bár akkor még sokszor úgy éreztem, mint pusztán egy kötelesség, amit meg kell élni, aztán ez később a mondhatom így az első személyes Isten élmény, Isten találkozáshoz kapcsolódik, amikor így fölismerhettem, hogy Isten tényleg élő személy, és valaki olyan jó barát, akivel lehet beszélgetni, aki kapcsolatba akar lépni velünk emberekkel.
0: A segítő Szűz Mária lányait sokszor szokták úgy rövidíteni, vagy nevezni, hogy szalézi nővérek, vagy Don Bosco nővérek. Ti Don Bosco nővérek gyerekekkel foglalkoztok, tehát azt mondhatom, hogy beleláttok a fiatalok életébe. Mit gondolsz, hogy most az ő életükben hogyan jelenik meg az imádság, hogyan lehet hozzájuk közel vinni azt, hogy Isten jó és szeretne párbeszédbe kerülni velünk?
1: A fiatalok számára is, ami leginkább magával ragadó, elsősorban látni embereket, akik boldogok, illetve megtapasztalni egy olyan környezetet, ahol jól érzik magukat, tehát érzik azt, hogy ha kimondatlanul is, de hogy szeretik őket. Mert lényegében ez, hogy szeretve vagyok, ez az Istennel való kapcsolatnak az alapja is, ami utána az ember élete folyamán kibontakozhat. És ha van egy fiatal, aki talál egy olyan közeget, ahol ezt megéli, és közben ez olyan felnőttekhez kapcsolódik, vagy olyan fiatalokhoz, ahol imádkoznak, akkor számára az imádság ezzel a pozitív élménnyel fog összekapcsolódni. Tehát egy olyan közeggel, ahol szeretnek engem, ahol jó szándékúak az emberek, ahol tudok vidám lenni, ahol meghallgatnak, amikor problémáim vannak, vagy küzdelmek kísérnek. És azt gondolom, hogy ez az életközeliség az, amiben az imádság is az életük részévé tud válni. Akkor eltávolodnak talán, ha azt gondolják, hogy ez csak egy négy fal közötti, most csak bezárkózom magamba, és el kell járnom a szent misére. Fiataloknak az a legnagyobb segítség, hogyha látják azt, hogy ez egy élettel teli élmény, amihez hozzátartozik, hogy elmennek vasárnap a szent misére, hogy élnek a szentségekkel, és hogy ez az ő fiatalságukat is betölti. Tehát nem csak feltétlenül a hosszú-hosszú rózsafüzérezések, vagy az olyan gondolatok, ami távol áll még tőlük, mert még gyerekként vagy fiatalként még nem érzik magukat megérintve, hanem sokkal inkább az ő nyelvezetüket éli meg.
0: Akkor mindig meg kell találni az arany középutat, vagy a mértéket? Mit gondolsz erről, úgy ima kapcsán?
1: Nagyon nagy segítség a családban megélt hit, és nagyon nagy segítség egy olyan közeg, ahol a fiatal élheti az ő fiatalságát a hittel együtt. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy nem kell, hogy ő feltétlenül értsen mindent. Sokszor ugye vannak azok a kérdések, hogy jaj, a kisbabát esetleg, vagy a kisgyereket, aki kiáltozik a szentmisén, vagy rohangál, vigyük-e szentmisére, vagy sem. És azt mondanám, hogy persze, hogy vigyük, mert az imádság elsősorban mindig egy Istentől érkező ajándék. a kisgyermeknek csak arra van szüksége, hogy szeretetteli légkörbe legyen. Lehet, hogy több türelmet kér a többi részvevőtől a szentmisén. Viszont fontosnak tartom azt, hogy ő ebben a jelenlétben már növekedhessen, és ebből tudjon aztán majd később már kicsit tudatosabban dönteni, hogy választja ezt a közeget, választja az Isten követésnek az útját.
0: Láttál már esetleg olyan fiatalt, vagy találkoztál már olyannal, aki kicsit vonakodott, de aztán végül mégis rátalált arra, hogy az imádság és az imádkozás az valójában jót tesz neki is, és nem csak egy kötelezettség, hogy úgy mondjam, hiszen azért sok olyan fiatallal találkoztok, akik egyházi intézményben is tanulnak esetleg, olyanná válik számukra néha, mint egy kötelezettség, ami úgymond a tanterv mellett ott van.
1: Igen, én külön választanék két fogalmat, az egyik ez a kötelezettségérzet az imádság kapcsán, akár a katolikus keresztény intézményekben, mert ami magával ragad, az Krisztusnak a személye, az Istennek a valósága, és azt gondolom, hogy mivel a fiatalok amúgy is természetükből fakadóan rendkívül érzékenyek, én hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtapasztalja akár csak egy pillanat erejéig, hogy milyen is egy kicsit is, milyen az Isten, onnantól kezdve a kötelezettség, mint olyan, az lehullik az imádságról. Mert nyilván, igen, vállalom, döntöttem, hogy katolikus keresztényként szeretnék élni, de az imádságom nem csupán egy kötelezettség lesz ezután, hanem egy út, egy kapu afelé, a kapcsolat felé, aki Isten. És abban a pillanatban, amikor ezt megélhetik, azt gondolom, hogy megváltozik az ő felfogásuk is az imádság kapcsán. Már sokkal jobban kitárul előttük az a világ, ami Isten országát hozza magával, ahova elkísér bennünket az egyház.
0: Ha fogalmazhatok így, akkor ez talán egy kulisszatitok is a ti szerzetesi életetekből, hogy minden nap elmondjátok a rózsafüzér imádságot, hol közösen, hol pedig, hogyha úgy adódik az életetek, akkor külön-külön egyenként. Mit jelent számodra a rózsafüzér imádság?
1: Számomra ez több rétű, úgyhogy így próbálom összegyűjteni a kapcsán a gondolatokat. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy ugye a rózsafüzér titkaiban Jézusról elmélkedhetünk, meg őróla gondolkodhatunk a szűzanya közelségén keresztül. Tehát, hogyha a szűzanyára gondolok, akkor biztos, hogy ahol a szűzanya van, ott van a Szentlélek, de ez igaz fordítva is. Tehát, ahol a Szentlélek, ott van a szűzanya is. És az biztos, hogy ő egy olyan édesanyja, aki segít majd, hogy még jobban közelebb tudjunk kerülni Istenhez és az ő fiához. Ugyanakkor egy állandó mentőv a rózsafüzér. Nem csak így a mi életünkben, hanem azt hiszem a világ sok küzdelmeit, meg fájdalommal itt Isten elé tudjuk ezáltal vinni, mert igazából a szűzanya kezébe helyezhetjük mindazt, ami a szívünkben van. És ezáltal így a közbenjárás az egy állandó ilyen misszióvá is válhat. Volt egy gyóntató atyám, aki mondta, hogy Zsófi, majd egyszer neked a rózsafűzér olyan lesz, mint az édesanyáknak, amikor minden nap megkenik a kenyeret a gyerekeiknek. Mert annyira a hétköznapok részévé válik így a hivatásomban, de pont emiatt ez az állandó közbenjárás és imádság másokért, és közben mindenért, ahol szükség van, de ez a saját életünkre is igaz. Kicsit olyan, mint amikor így megfogni a szűzanya kezét, hogy jó, akkor menjünk együtt, mert közben megtapasztalom, hogy akár a nehézségekben is oltalom, meg a kísértésekben is tud erőt adni.
0: Képzeld el, hogy az én életemben igazándiból a világjárvány időszaka hozott egy ilyen változást a rózsafüzérhez való kapcsolódásban, mert pont, hogy a szaléziak és a nővérek, a Domboszkó nővérek révén kapcsolhatott át bennem az a bizonyos kapcsoló, amikor már nem éreztem monotonnak vagy hosszúnak, mert az online világban, vagy hát ugye át kellett térni az online kapcsolatokra, és szombat esténként online rózsafüzért tartottunk, és annyira különleges volt közösen megélni, hogy talán ennek a varázsa tudott közelebb vinni ahhoz, hogy mennyire jó aztán egyedül is elmondani, és ezek ilyen családi rózsafüzérek voltak, és azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunk életében van, vagy legalábbis aki valóban meg tudja tapasztalni ezt a kegyelmet, hogy van egy pont, amikor talán a gyermeki hit átvált felnőtt hitté. Nektek különösen fontos a szerzetes rendetek számára a szűzanya. Jól tudom?
1: Igen, ez már a nevünkből is adódik, mint segítő Szűz Mária leányai. És Don Bosco a rendünket mikor alapította, Mazzarello Máriával közösen, akkor ő a rendünket az ő szűzanya iránti hálájának a élő jelévé, élő épületévé hozta létre, szerette volna. Ugyanúgy, mint ahogy megalapította a segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban, mi annak úgymond egy, ahhoz hasonlóan egy élő formája vagyunk szalézi nővérekként. Emellett nagyon átitatja így a lelkiségünket az a háladó lelkület, ami a Magnificatnak a lelkülete, ami föl tudja ismerni, hogy minden nagy dolog, ami történik az életünkben, az valójában Isten kezének a műve. És a Szűz anya is ebben a csodában újjong föl örömében, mert meglátja Isten kezét. Bár még nekem kevesebb tapasztalatom van, de azért mégis, amikor kezdem azt látni, hogy hogyan működik Istennek a keze a többi ember életében, azon kívül, hogy tapasztalom a sajátomban, hogyan működik, ez tényleg csak így hálát tud szülni az ember szívében. Emellett pedig az a részlete a lelkiségünknek, hogy segítő Szűz Mária leányai vagyunk, már egy ilyen személyes családi kapcsolódást ajándékoz a Szűz anya felé, hogy valakinek így a hitben is a lánya vagyok. És ez egy olyan bizalmat, olyan gyermeki bizalmat ad a Szűz anya felé, ami tényleg így elkísér a hétköznapokban, hogy tudom, hogy ahogy már említettem korábban is, hogy a Szűz anya egy olyan édesanya, olyan oltalom, akihez tényleg bármikor, bármivel lehet szaladni, és hogyha esetleg van olyan pillanat, amikor nehezebb, vagy minden sötétebbnek tűnik, akkor is a Szűz anya mindig jelen van, és az ember kijöntheti neki is a szívét.
0: Ehhez kapcsolódva, ahogyan mondod, hogy egy égi édesanya, akkor mi valójában felnövünk, de mindig Mária gyermekei tudunk maradni?
1: Én azt gondolom, hogy ez a keresztségünkből fakadó ajándék, nem? Hogy Isten gyermekeinek vagyunk teremtve, és ezt élhetjük a keresztségünkben. Nyilván azért ez egy állandó út a hitben is, mert az, hogy gyermeki, az nem azt jelenti, hogy gyerekes. Felnőttként igenis felelősséggel kell tudni dönteni, önálló lépéseket hozni, kell tudni küzdeni, felállni, viszont ez a gyermeki lelkület, ez Jézusnak az a gyermeki lelkülete, ami teljesen rá tud hagyatkozni az Atya szeretetére. Ez a teljes vakbizalom, hogy tudom, Atyám, hogy szeretsz, és én itt vagyok. És ez ugyanígy a Szűz anya felé való bizalmat is jelenti.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Megyesi Zsófia nővér, akivel a rózsafüzér imádságról elmélkedünk.
1: Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörögj érettünk. Ez miért van?
2: Ez elsősorban Don Boscóhoz vezet vissza, mert az ő idejében, sőt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária. Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Boscó számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Boscó is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Boscó tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető. Ennek egyik jele ez, amit említettem, hogy akár a bazilikát Torinóban, amit építetett a segítő szűzanya tiszteletére, vagy a rendünk, hogy élő jelei legyünk ennek a hálának. És ő az, aki az ő fiait is, meg a sok-sok gyermeket, akit fölnevelt, nekik is mindig buzdította, hogy a kísértésekben, a küzdelmekben akkor a segítő szűzanyát segítségül hívni, hogy ő egy olyan anya, aki tényleg jelen van, és aki beborít az ő köpenyével, és megoltalmaz, és segít az üdvösség útját járni, és célba érni.
1: Boscó Szent János nevét és Mazzarello Szent Mária nevét már említetted, de maradjunk egy picit még náluk, főleg azért, mert a rendetek alapításának 150. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát még aktualitása is van Don Boscóról és Mazzarello Máriáról is beszélni. Az ő életükben hogyan volt fontos a szűzanya, hogyan volt fontos a rózsafüzér imádság? Képzeld, hogy, és képzeljék el a hallgatók is, hogy olvastam az oratóriumi emlékiratokban, az első oldalakon írja Don Boscó, aki önmaga kevés dolgot jegyzett le, de abból a kevésből is megtudhatunk nagyon sok mindent az ő életéről, hogy már gyerekkorában megtanulta a rózsafüzér imádságot az édesanyja segítségével, és olyan érdekes volt számomra, hogy ezt így külön ki is emeli, hogy ő a rózsafüzér imádsággal már gyakorlatilag icipici kora óta megismerkedett, ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem rossz az, hogyha egy tipegőt is már elvisznek a szentmisékre.
2: Igen, hát Don Boscó, ahogy említetted, tényleg édesanyjától, Margit mamától tanulta az első üdvözlégy Máriákat, és az egész hitét is így már gyerekkorában tőle kapta. Bár édesapját ugye korán elvesztette, viszont a hit az végig elkísérte, és azt hiszem ez is a mi családjának erőt adott. Don Boscó számára aztán így a szűzanya így vált aztán fontossá így a hétköznapjaiban is, és erről konkrétan beszél, amikor például a 9 éves álmáról jegyez fel néhány sort, ami rendkívüli az ő hivatása, meg az ő missziója kapcsán, amit csak később élete vége felé kezd megérteni. És ez egy olyan álom, amiben aztán a szűzanya is megjelenik, csak így röviden így fölvázolom így a hallgatóknak is. Álmában verekedő fiatalokkal találkozik, akiket szét akar választani, és egyszer csak megjelenik egy fényes ruházatú, gyönyörűen öltözött férfi, és ott az álom elején még nem tudni, hogy ki az. Figyelmezteti a fiatal Jánost, hogy nem a verekedéssel lehet elérni azt, hogy lecsillapodjanak ezek a rakoncátlanabb gyermekek. És ugye János rákérdez, hogy jó, de ki vagy te, aki nekem tanácsokat adsz, és ez az ismeretlen valaki úgy utal önmagára, hogy annak a fia vagyok, akit te háromszor dicsérsz, akit édesanyát tanított megdicsérni. És ugye hát ugye az úrangyala imádságában dicsérik naponta háromszor a szűzanyát, tehát kiderül már az álomba, hogy ez a valaki, ez maga Krisztus. És ezek után megjelenik a szűzanya is, és készen fogja a kis Jánost, és bátorítja, hogy legyen bátor, alázatos, erős, és hogy ez az a terület, ahol neki majd dolgoznia kell. Tehát a fiatalok között, akik a legtöbbet küzdenek, megszenvednek, és pont ebben a jelenetben történik, hogy ahogy ez a pásztorhoz érkeznek, aki Krisztus, a farkasként verekedő fiatalok bárányokká változnak, és ez Don Boscónak a missziója is, amiben végig a szűzanya az, aki elkíséri őt. Emellett még Don Boscó esetében én azt emelném ki most, hogy azon kívül, hogy már beszéltünk, hogy a bazilika meg a szalézi nővérek rendjének a megalapításáról, azt a jelenetet, amikor Nizza Monferratóban, az a kisváros, ahova a mi rendünk, mint szalézi nővérek, átköltöztünk Mornézéből, ahol megalapult a rendünk, és Don Boscónak annyira erős és tudatos volt szűzanya jelenlétének a tapasztalata, hogy konkrétan mondta, hogy a szűzanya itt jár ebben a házban. És így elsőre így volt, aki lefordította, hogy hát Don Bosco azt akarja mondani, hogy a szűzanya nagyon örül azért, hogy hülyen imádkoztok, stb. Don Boscónak háromszor kellett elismételni, hogy nem, a szűzanya itt sétál ebben a házban. Az egész életét átítatja ez, hogy minden szalézi házban az emberek a szűzanya oltalma alatt vannak, és bárki, aki belép egy szalézi otthonba, vagy szalézi házba, ott a szűzanya oltalma alá kerül, és ez az, ami őt elkíséri. Mária Mazzarello életéből egy jelenetet említenék meg, vagy talán kettőt, mert a segítő szűzanyának a személye az ő életében is rejtve már gyerekkorától kezdve ott volt. A ház, ahol született Mornézében, onnantól nem messze épült egy kápolna, ami segítő szűz Mária néven lett keresztelve, illetve a betegsége ideje alatt, még a hivatása kialakulása folyamán, még fiatal korában, ahol fölépülőben volt, akkor egy ablakon tudott kinézni, és az egy olyan falra nézett, ahol volt egy freskó segítő Szűz Máriáról. Emellett a hang, ami így látomásként jelenik szinte meg előtte, és mindig elkíséri ez a rád bízom őket, ezt is így tulajdoníthatjuk így a szűzanyának, ami aztán elindítja az ő hivatásában a lányokkal való törődés irányába, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
1: Az álmokról ugye volt szó az elmúlt percekben, egy picit még Máriánál maradva, hogyha már az álmok, vagy egy kicsit így áttérünk a jelenésekre is, a hallgatók is nagyon sok Mária jelenést ismernek, vagy hallottak már róla, akár itt a rádióban is. Te voltál-e már Mária kegyhelyeken itthon vagy külföldön?
2: Volt már szerencsém többször is eljutni, csak néhányat emelek most így ki. Az egyik az Medjugorje, ahova családommal tudtam eljutni egyik nyáron, és különleges élményként maradt, főleg az a béke, amit ott meg lehet tapasztalni, a sok imádkozó ember, az állandó szentmisék és gyuntatások, tényleg megrendítően szép látni, mint kegyhelyet is. Másik, amire így külön emlékszem, amikor Ferenc pápa érkezett Erdélybe Csíksomjóra, oda már a nővérekkel mentem még jelölt koromban, és az is, mint rendszeresen látogatott Mária kegyhelyként van fenntartva, illetve ami nekem szívemhez különösen közel áll, az a Bodajki Mária kegyhely, mert az is egy segítő szűz Mária kegyhely, csak én ezt még nem tudtam, viszont ahhoz a helyhez kötődik így a hivatásomnak az elindulása is talán, vagy tudatosulása inkább.
1: Nekünk katolikusoknak a szűzanya tényleg nagyon fontos, és az imádságainknak is tényleg a szerves része, hogy vele is beszélgessünk, ne csak Krisztussal. Mi jut eszedbe a szűzanyáról, hogyha valaki róla kérdez? Esetleg válasszuk ketté is ezt a kérdést, esetleg ha valaki olyan kérdez, aki nem hívő, kereső, még a hitében keresőre gondolok. Mi jut eszedbe róla?
2: Nekem ez nagyon erősen a hivatásomhoz kapcsolódik, úgyhogy számomra egyből ott van, hogy a leánya vagyok, és akkor ő anya. Egy nagyon kedves kis jelenet jut eszembe noviciaként. Nekünk nem keresztünk van, hanem kis medál, amin a segítő szűzanya van, kezében a kis Jézussal. És volt noviciatársam, aki óvodában megmutatta a gyerekeknek ezt a medált, és mikor megkérdezte, hogy mit ábrázol, akkor a kis óvodás rögtön rávágta, hogy ez egy anya. Azt hiszem ez a szűzanyának a szívből fakadó édesanyasága az, ami leginkább meg tud bennünket érinteni, embereket, és egy olyan kapcsolódási pontot ad, ami személyes, ami emberi, ami kicsit lehúzza így a földre az, hogy csupán egy égi jelenés lenne, mert ő is élő személy, és ez sok segítséget tud adni. Illetve nekem még, ami sokat jelent, és ami így eszembe jut szűzanyáról, az az ő igenye. Igenye a Szentlélekre, hogy Isten megtestesülhessen benne, és ez egy olyan igen, ami megváltást hozott, és hiszem, hogy minden egyes igen, amit mindannyian, nem csak a szerzetesek, de mindannyian kimondunk az életre, az ezt tudja folytatni, ezt az életet adó igent. A harmadik, ami nagyon sokat ad, az pedig az a jelent, amikor a szűzanya ott áll a kereszt alatt, és nem csinál más, csak ott van. És ez az állandó jelenlét. Tehát akkor szűzanya, mint anya, szűzanya, mint az igen embere, az élet, igen az életre, és a szűzanya, aki jelen van, ami erőt tud adni, hogy a küzdelmekben se adjuk fel, hanem akkor ott megállni, engedni, hogy igen, átmenjen az a nehézség, amin át kell mennünk, de nem feladni, hanem ott lenni, és hinni és bízni abban, hogy Istennek akarata valami nagyobb szeretetről szól, amit még mi nem tudunk megérteni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a rózsafűzér imádság, hiszen október a rózsafűzér hónapja. Vendégünk Megyesi Zsófia nővér.
1: Sokszor egy téves kép él az emberek fejében a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban, mert azt gondolhatják, hogy a nénik, az idős bácsik a Szent Mise előtt fél órával megérkeznek a templomba, és hát akkor mit csináljanak, elmormolják a rózsafűzért. De hogy ez egy teljesen téves kép, mert nagyon sok keresztény fiatal és nagyon sok keresztény fiatal felnőtt is örömmel fogja a kezébe a rózsafűzért. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan viszonyulnak ma, a ma embere mondjuk a rózsafűzérhez? Habár nem csináltunk most ilyen reprezentatív kutatást, de mit gondolsz, hogyha most kimennénk az utcára, és megmutatnánk a rózsafűzért a kezünkben, amely sokszor nálatok is nálatok van akár a zsebetekben, akkor vajon tudnák, hogy ez mi? Talán megnevezni tudnák, de talán az értelmét nem? Vagy mit gondolsz erről?
2: Nagyon érdekes így, igen. Többféle szempont jut megint eszembe, mert nyilván attól függ, hogy ki milyen környezetből érkezik. Talán azt mondanám, hogy sokan lehet, hogy azt mondanák, hogy ja igen, a nagymamámnál láttam. Vagy hogy ja igen, a nagymamámtól tanultam én is az Üdvözlégy Máriát. És én nagyon hálás vagyok azokért a hűséges idős nagymamákért, nagypapákért, akik mennek fél órával a Szent Mise kezdés előtt a templomba, és mondják a rózsafűzért. És bár a fiataloknak nem ez lesz az a szempont, azt hiszem, ami elsőre megragadja őket, mert idő kell ahhoz, hogy meg tudják érteni ezt a hűséget, akár a rózsafűzér felé is, meg tudom, hogy hosszú, tehát hogy azért egy gyerektől, meg fiatal tizenévestől elsőre szerintem nem érkezik az a vágy, hogy most én 20-25 percre, én most egy helyben most imádkozom a rózsafűzért. És ez a korukból fakadóan, ez természetesen érthető, azt hiszem. Ugyanakkor ez a két szempont, ami nagyon sokat adhat, az, hogy mentőöv, tehát azt hiszem az embereknek a nagy része, igen, a mi atyánk és az Üdvözlégy az az ima, amit ha nem is vagyunk gyakorló hívők, akkor is azért úgy emlékszünk valamire. Tehát ha nagyon nagy probléma van, akkor valami, amit elő tudunk hozni, és megint köszönjük a nagymamák, nagypapák hűségét és a hitük továbbadását, mert ebből a szempontból mentőv, ami lehet, hogy bizonyos szakaszokban az életben, akkor is, hogyha valaki eltávolodik az egyháztól, kapaszkodót tud adni. Illetve ez a dimenziója, ami a közbenjárás, hogy kérhetek magamnak is, mert az is fontos, viszont kérhetek másokért. Beteg családtag, valaki elhunyt, szeretnék bekerülni az egyetemre. Ez azt hiszem sokat tud segíteni, amikor a fiatal elkezd érdeklődni így az imádság irányába. Talán egy harmadik szempont az pedig a kislépésekben, illetve ennek a művészete, mert nagy falat elsőre egy teljes rózsafűzér, viszont ha apránként segítjük a fiatalokat, hogy jó, akkor csak egy Üdvözlégy Mária, jó, akkor következő alkalommal mondjunk hármat. Ha van egy rendkívüli alkalom, jó, akkor mondjunk egy tizedet. Lehet variálni, hogy mondják két kórusban, vagy hogy közben énekeljünk-e. Nem feltétlenül kell mindig ülve imádkozni, lehet sétálás közben. Nagyon sokat ad a közösség ereje, tehát hogyha ezt nem egyedül végzi, hanem van egy csapat, akivel ezt megélheti. És megint azok a példák, akik vonzó példák, hogy látom, hogy boldog, és imádkozz a rózsafűzért. Vajon a kettő összekapcsolódik, a hit és a boldogsága? Vajon miért? És a fiatalok szerintem hamar ebbe az irányba akkor el tudnak indulni, és ha mihelyt pozitív tapasztalataik vannak, akár egy közös jó élmény kirándulás egy kegyhelyen, akkor onnantól kezdve már a következő alkalommal a táskán fogom látni a tized rózsafűzért, ami ott lóg, vagy a gyűrűt a kezén, amivel lehet rózsafűzért imádkozni, mert elkezd a személyiségével válni, hogy ez fontos.
1: És hogyha a mentőv szót említetted, sosem felesleges azoknak az imádsága, akik ott érdelnek a templomban, akárhány évesek, régebb óta fiatalok, mert lelkeket tud menteni, én azt gondolom, a rózsafűzér imádság, és sosem tudhatjuk, hogy az ott elmondott imádságaik a mi életünkre mondjuk milyen hatással lehetnek.
2: Így van. Akkor is, amikor van pillanat, amikor az ember lehet, hogy elbúbiskol közben, vagy mondjuk fiatal édesanyaként, vagy már régebb óta fiatal édesanyaként, édesapaként, többször már hallottam, hogy jaj, olyan rossz, elhatároztuk, hogy a rózsafűzér körrel mondunk egy tizedet, de a nap végére belealudtunk, nem tudtuk elmondani, micsoda küzdelem, és akkor ott marad a rossz érzés, de azt hiszem itt ez a fontos, hogy a szándék, hogy hú, eszembe jut, akkor folytatom, akkor ott megint előszedem. Mert ahogy visszatérnék a kenyérkenős példához így a fiatal családok esetében, hogy az is lehet rózsafűzér. Fontos azt hiszem a szándék, és van, amikor belehalszunk a rózsafűzérbe.
1: Egy kedves barátnőm mondta, hogy talán azt a szüzanya befejezi, amikor már elaludtunk. Csak a szándék valóban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen, és tényleg őszinte szívvel tegye az ember. Hogyha már említetted egy kicsit így az eltávolodás szót is, mert sokszor találkozunk olyan emberekkel is, akik mondjuk gyerekként megismerkedtek az egyházzal, aztán hosszú ideig nem is, talán időskorukra térnek vissza, de hogy ezt látnia kell a fiataloknak is, vagy a felnőtteknek is, hogy nem ez az útja a kereszténységnek, én azt gondolom, mert nem várhatunk a majd én időskoromban újra visszatérek Jézushoz, vagy a szűzanyához, vagy a hithez, a Jóisten tenyerébe. Most még élek, aztán majd, amikor már majd időm lesz. De hogy nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van itt ebben a világban. Te mit gondolsz, hogy amikor egy kicsit nehezebben megy az imádkozás, mert hogy igazándiból emberek vagyunk, tehát lehet ilyen időszakunk. Azt gondolom, hogy egy szerzetesnek is lehet olyan időszaka, lehetnek olyan pillanatok, lehetnek olyan napok, amikor nagyon korán kellett kelni, amikor tényleg volt a világjárvány, most a háború, nagyon sok nehézség is éri az embert, lelkileg is, hogy olyankor mit lehet tenni, mi lendíti tovább az embert ahhoz, hogy az imádságos élete az újból gyakorlatilag virágzónak nevezhető legyen. Mert hogy talán ez az imádságos élet is olyan, hogy nem egy stagnáló vonal, hanem talán ilyen változónak mondanám.
2: Teljesen egyetértek veled ebben, amikor említett, hogy az ima élet nem stagnáló. Én talán azt használnám inkább, hogy dinamikus. Ugye, ahogy kezdtük így a mai beszélgetésünket, hogy mi is az imádság, ha abból tudok már kiindulni, hogy az élő kapcsolat, akkor ugye látjuk, hogy a kapcsolatok sem stagnálóak, hanem egy állandó közös együtt növekedésnek kéne, hogy legyen a jó kapcsolat. Na most ez Istennel sem különbözik. Az biztos, hogy az Istennel való rátalálás időszaka az nagyon le tudja nyűgözni az embert, és tényleg olyan mély örömöket is megtapasztalhat, ami teljesen magával ragadja. Aztán elérkeznek azok az időszakok is, amikor az embernek a hite próbára kerül, mert nagyon könnyű úgy jól érezni magunkat egy kapcsolatban, ahol állandóan kapunk, viszont az igaz szeretet az nem azt keresi, hogy én mit kapok, hanem az igaz szeretet az mindig a hűségről szól, és ennek a szónak súlya van, mert életről szól. Ez arról szól, pont arról a jelenlétről is, ami a szűzanyának a kereszt alatti való jelenléte, hogy ott maradok csak azért, és nem azért, mert kapok belőle, sőt, lehet, hogy még szenvedek is, de ott maradok, mert szeretlek. És azt hiszem, hogy az ima életnek azokban a szakaszaiban, amikor távolinak tűnik Istennek a jelenléte, akkor ami marad, az a hűség, hogy a kis lépésekben, de én hű leszek. És lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogyan szerettem volna, de ami tőlem telik aznap, abban hűségesnek lenni. És Isten úgysem ad többet, mint amit az ember ne tudna elbírni. Mert a hűség mellett ugye mindig ott van az is, hogy a bizalom és a hit. Ha Isten megmutatta egyszer közelről az arcát, akkor még egyszer meg fogja mutatni.

0: mondani, hogy bujócskázik. De azért, hogy utána, amikor megtaláljuk újra ismét az ő jelenlétének a közelségét, akkor utána még több szeretettel és hálával tudjunk tovább haladni előre. Úgyhogy ami szerintem, legalábbis ami nekem segíteni tud, azt tudom így megosztani, hogy akár egy-egy olyan könyvet olvasni, ami olyan gondolatokkal gazdagít, ami segít, hogy előre menjek az utamon. Ha van valaki, akár egy jó barát, lelkivezető vagy gyóntató, akivel lehet beszélni ilyen esetekben, az is nagy segítség tud lenni. Illetve, amit említettem, ez a abban, amiben már egyszer döntöttem, abban hűnek maradni, és abból meg nem engedni. Mert amíg csak kedvből járok imádkozni, akkor meg kell kérdezni magamtól, hogy most akkor igazán szeretem-e Istent.
1: Egy kicsit akkor engedhetjük, hogy lehet talán az imádság életünk is olyan, mint a évszakok változása, hogy egyszer van, hogy egy picit kopárabbak a fák, de aztán tudjuk, hogy jön a virágzás, és jön a nyár, meg a születés, tehát hogy talán megengedhetjük azt is, hogy nem mindig tökéletes?
0: Azt hiszem, igen, mert másképp nem is tudjuk, mert az ember nem tökéletes. Mondjuk Isten esetében az a jó, hogy ő az. És biztos, hogy segít ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy értem ezt a hasonlatot, és nagyon szépnek is találom így az évszakok kapcsán, hogy az érzéseink változnak, hogy én milyen formában tudom befogadni Istennek a jelenlétét, az változik. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire vagyok fáradt. De lehet, hogy éppen attól is függ, hogy Isten most hogyan akar megmutatkozni a számomra, mert nem biztos, hogy úgy akar jelen lenni, mint azt én elképzelem. És sokszor van az, hogy megsértődünk, mert nem az történik, amit én akarok. Viszont akkor most megint nem az igazi szeretetről beszélünk. És Isten meg igazi szeretetben akar bennünket növeszteni. Szóval azt hiszem, hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy az ima életünknek része, és része kell, hogy legyen az egész érzelmi világunk, tehát természetes, hogy lesznek küzdelmesebb, kopárfásabb időszakok is. Ugyanakkor, ami meghatároz, az nem az érzés világom, hanem a döntésem, ami az embernek az akarata, amit az értelmével hoz meg, és a szívével, és a boldogságom alapja, akkor tehát az Istenbe vetett hit és emellett való döntés, ami lehet, hogy fúj a szél, vagy lehet, hogy jegesek a fák, de tudom, hogy Istenem, jelen vagy, és az életedet adtad értem, és én is az életemet akarom odaadni neked. És azt hiszem, sokszor ez a önmagunk felé való határozottság az, ami segít előre menni az ima életbe, hogy merni, úgymond azt hiszem, kemények lenni magunkkal, hogy igen, én ezt döntöttem, és lehet, hogy most én időszak van, de Isten szeretete az a stabilitás, amire építhetek. Az érzéseim mennek oda-vissza, de ami stabil, az az ő szeretete.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy a titkokról már beszéltünk egy pár gondolatot, de van esetleg olyan, vagy hogyha így nevezhetem, hogy kedvenc rózsafűzér a te életedben, vagy titok, ami esetleg sokat jelent számodra?
0: Azért nagyon jó ez a kérdés, mert igazából vannak szakaszok, ahol egy-egy titok így kiemelkedik, vagy akkor nekem abban a időszakban fontosabb. Ami különösen közel áll hozzám, én nagyon szeretem a világosság titkait, és abból az ötödiket, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nagyon örülök annak, hogy a szalézi lelkiségünkben ez a két fő oszlop az, ami meghatároz bennünket, az eukarisztia, illetve a szűzanyának a jelenléte. És a szűzanyának is hálásak lehetünk nagyon-nagyon azért, hogy nekünk van Jézus az eukarisztiában, ami az ő megtestesülésének egy beteljesülése, Istennek a valós jelenléte abban a parányi kenyérben, és ez már régóta elkísér, és ez különösen szívemhez közel áll.
1: Azt hiszem, hogy szalézi szerzetesnőként nem engedhetlek el anélkül, hogy esetleg egy kis feladatot, vagy egy kis tanácsot ne hagynál a hallgatóknak így a műsoridő utolsó perceire. Mit tanácsolsz most e téma kapcsán nekik, vagy milyen kis feladatot adnál nekik az útra a rózsafűzér kapcsán?
0: Az Istennel való kapcsolat az olyan személyes kapcsolat, ami egy szemtől szemben kapcsolat kell egy idő után, hogy legyen. Én sokkal inkább azt a tapasztalatot, hogy gondolatot osztanám inkább meg, hogy mindenki maga forduljon oda, akár a szűzanyához, vagy Istenhez, hogy mi az, amit Isten kérne most ebben az időszakban tőle. Legyen ez most a háború kapcsáni aggodalom, akkor a járvány utáni időszakban lévő nehézségek, akár a jövőtől való félelem vagy bizonytalanságok kapcsán, de akár a személyes életben is, hogy keresem az utamat, nem tudom merre, mire lenne szüksége, mert az a fantasztikus, hogy azzal, hogy Isten alkotott

bennünket, ő a szívünk legmélyebb rezdüléseibe írta az ő szeretetének az akaratát is. Itt tudunk szembenézni leginkább önmagunkkal is, meg ő vele is. Úgyhogy talán ez az, amit kívánok, hogy tudjunk szembenézni Istennel, mert az ő tekintete az mindig szeretet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban, október hónap kapcsán a rózsafűzérről elmélkedtünk, valamint a szűz anyával való kapcsolatáról mesélt önöknek Megyesi Zsófia nővér, a segítő szűz Mária leányai szerzetesrend tagja. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Szerencsés bekapcsolódott a Rákóczi 350 program sorozatba. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel hirdett pályázatot a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít a Miskolci Egyetem. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Szerencsés bekapcsolódott a Rákóczi 350 program sorozatba, amelynek részeként nemrég egy különleges vándortárlat is megérkezett a városba. A kiállításról és a jubileumi év további terveiről tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
3: Nem mindennapi kiállítás érkezett a közelmúltban Szerencsre. Egy különleges kiállítóbusz állt meg a Rákóczi Zsigmond Református Iskola előtt. A Rákóczi 350 vándortárlat második Rákóczi Ferenc életét, korát és a szabadságharc történetét hozza közelebb a látogatókhoz, méghozzá interaktív formában. A szervezők elsősorban az oktatási intézményeket szólították meg, hogy a diákok testközelből is találkozhassanak a fejedelem örökségével. A jubilómi év azonban szerencsén nem ért véget ennél a busznál, a város további programokkal is készül a Rákóczi 350 évforduló jegyében. Király Juditot, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét hallják.
4: A Petőfi Kulturális Program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával egy újabb kiállítási anyagot kaptunk ebben a programban. A második Rákóczi Ferenc 350. születési évfordulója alkalmából jött létre ez a kiállítás, amely egy ilyen mobil formában, egy buszban kapott helyet, és nagyon érdekes formában mutatja be második Rákóczi Ferenc életét a látogatóknak. Ugye most ez a busz, ez itt a Rákóczi iskola, Szerencsi Rákóczi iskola előtt kapott egy parkolóhelyet, és meg is szerveztük, hogy a Rákóczi iskolások is, de a bolyai tagiskolából is jönnek hát felső tagozatosok, akik majd meg fogják tekinteni a mai nap folyamán, de egyébként a maga a kiállítás az nyilvános, ingyenes, tehát bárki a nap folyamán jöhet és megtekintheti, nem kell semmilyen előfeltételnek megfelelni. Az éven már több ilyen kiállításunk volt a Petőfi Kulturális Programban, ugye volt Petőfi Sándorról, magáról, várunk még majd egy Hungarikum kiállítást, az egy rollapos kiállítás lesz, ez majd a Rákóczi Várnak az Árkád termében lesz október hónapban. De az, hogy egy-egy ilyen Petőfi kulturális programos attrakció hova kerül, vagy hol valósul meg, ezt mi egyeztetni szoktuk a szolgáltatókkal is, illetve az iskolákkal is, vagy akikre számítunk, hogy részt vegyenek. De volt az éven egy cirkusz művészeti produkciónk, amit a bolyai iskolásoknak a sportcsarnokba vittünk el. Lesz majd két táncszínházi előadás, ami kifejezetten óvodásoknak szól, hogy ugye oda a három szerencsi óvodának a gyerkőckét szervezzük be csoportosan, úgyhogy ők azt meg fogják nézni. Most pedig ide a Rákóczi iskolához hoztuk le ezt a kiállítást. Nem csak azért, mert ugye Rákóczi iskola, hiszen a Rákóczi Zsigmond az ükpapáról kapta az iskola nevét, de hát, hogy egy kicsit a Rákóczi iskolásoknak is kedvezzünk egy ilyen lehetőséggel.
2: A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel hirdett pályázatot a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Olyan személyes és családi történeteket várnak, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek. Az Egyesület azt szeretne, hogy ezek az emlékek fennmaradjanak, és a következő generációk is megismerhessék őket. A pályázók 10-15 perces dokumentumvideókkal jelentkezhetnek november 4-ig. Szeretnék, hogy minél több személyes emlék fennmaradjon, és ezekből kirajzolódjon, hogyan élte meg Nyíregyháza 1956-ot. Laborci Gézát, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnökét hallják.
5: Én azt gondolom, hogy először is, hogy egy város épületekből áll, és ezek az épületek kifejeznek kort, stílust, életérzést, filozófiát, politikát, vallási meggyőződést, ki hogy akarja. De egy város az az emberekből is áll. És ami Nyíregyházán történt, az a mi történelmünk. Tehát nem egyszerűen akadémiai dolgozószobákban kell megírni az 56-nak a történetét, hanem 56-nak is, meg mind az összes többinek a saját magunk történetét kell megismerni és földolgozni. A családban is így van, a saját gyerekeimnek is a családunk történeteit mesélem, hogy tudják, hogy ez a mi történetünk. És hogyha ezt így értik, akkor lehet tudni, hogy ezek vagyunk mi, és ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne 56-ról is elindítani ezt, és az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy még vannak páran az idősebbek közül, akik szemtanúként élték át az eseményt. Az ötletet az adta, hogy 4 kamasz gyerek szenvedi, hogy én vagyok az apjuk, és hogy látom, hogy a felnövekvő nemzedék az mennyire könnyen bánik már a mobiltelefonok, videók. És ezért gondoltuk azt, hogy hát adottak az eszközök, tehát nem bonyolult játékfilmeket, hanem ilyen dokumentumfilmeket. Egy 10 perces, vagy 15 perc, ez rövid megszólalásokat, összefoglalásokat várunk, hogy ebben vagy a résztvevő, aki ezt átélte, vagy a hozzákapcsolódó családtag össze tudja foglalni a történelmet.
2: Új diákvezetőket keres a Miskolcvárosi Diák Önkormányzat. A szervezet diákpolgármesteri, elnöki és alelnöki tisztségre is várja a jelentkezőket. A pályázatokat október 20-áig lehet benyújtani. A felhívás szerint olyan aktív, lelkes diákokat várnak, akik szívesen bekapcsolódnának a közösség munkájába, ötletelnének, programokat szerveznének és tennének a miskolci diákságért. A diákpolgármesteri elnöki vagy alelnöki tisztségre azok jelentkezését várják, akik tehát szeretnek csapatban dolgozni, vannak ötleteik és szívesen képviselnék diáktársaikat. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. A közép- és emeltszintű képzések személyesen és online formában is elérhetők, így a diákok bárhonnan rugalmasan bekapcsolódhatnak a tanulásba. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, naprakész ismeretekkel segítsék a jelentkezőket a minél magasabb felvételi pontszám elérésében. Bár a felvételi eljárásban már nincs központilag meghatározott minimum ponthatár, a jobb eredmények természetesen nagyobb esélyt jelentenek a bekerülésre. Ráadásul a felkészítőkön való részvételért, az előírt követelmények teljesítése esetén, a Miskolci Egyetem saját felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A részletekről professzor dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettese adott tájékoztatást.
1: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlen pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell

0: van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre. Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is. Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben. Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online. Időpontok tekintetében van már olyan, például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027. januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
1: Erdei menedékek, hangulatos kulcsosházak és különleges turistaszállások versengenek idén az év turistaháza címért. A 10 jelölt közül október 12-én évfélig választhatjuk ki a kedvencüket. Aki szeretné támogatni a számára legszimpatikusabb turistaházat, az online adhatja le a voksát naponta egyszer. A jelöltek között van régiónkból a Bükkis Timecház, valamint a Zemplénből a Gunyakúti kulcsosház. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég holnap is, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 6-án kedden.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Természetvédelmi konferenciát tartottak Egerben. Be nem jelentett biztonsági őröket fogott a NAV. A Sakkpalota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Sakkpalota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. A címet a 12. Polgár Judit Világsakk Fesztiválon, a Magyar Nemzeti Galériában vehette át az intézmény. Az elismerésről Kerekes Andrást, a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola igazgatóját hallják.
2: A Sakkpalota programot a Polgár Judit Alapítvány fejlesztette ki, és alsótagozaton működik az intézményünkben, lassan 10 éve, és a gyermekek matematikai, logikai kompetenciáit fejleszti elsősorban. Játékos formában foglalkoznak a sakkal, különböző figuráknak különböző értékei vannak, bábokkal is megjelenítik őket a foglalkozások során, és nem csak a sakknak a versenyoldalát ismerik meg, hanem az együttműködést is, az egymással való kooperációt is. Az iskolánkban zajlott egy kutatás, Gyarmati Éva által vezetett kutatás, miben kimutatták azt, hogy kiemelkedő fejlesztő hatása van a sakkpalota módszernek a beilleszkedés és magatartási zavaros gyermekek körében. Magas a hozzáadott értéke ennek a módszernek. Tantárgyban integráltan jelennek meg. Tehát nem azt jelenti, hogy van egy kifejezett sakkpalota foglalkozás, hanem van egy matematika óra, ahol megjelennek a sakkpalota program elemei, egy környezetismeret óra, vagy egy testnevelés óra, és ott megjelennek a sakk elemek a gyerekek között, és egyes feladatokat tantárgyi elemekhez társítják hozzá kollégák ezeket az elemeket. Egyrészt ugye tanórák jelenik meg, másrészt pedig szakköri formában is megjelenik az iskolában, képességfejlesztő, tehetséggondozó szakkörök keretében. Ez benne is az iskolán pedagógiai programjában, és ugye felmenő rendszerben már 2018-19-es tanévtől kezdve indult el ez nálunk. Tehát tulajdonképpen ez a díj, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, aminek sok állomása volt. Rengeteg szakmai kritériumnak meg kell felelni egy ilyen iskolának, és nagyon büszkék vagyok a kollégáim munkájára az elmúlt években, hogy ezt el tudtuk érni. Óriási munka volt, és jelenleg is óriási munka folyik az intézményben ezen a területen. És itt nem elsősorban csak arra gondolok, hogy szakmai napot tartunk minden évben, és iskolákat fogadunk, mentorálunk, segítjük ebben a programnak a bevezetésében a megye intézményeit, hanem arra a napi szintű munkára, amit a kollégák folytatnak óráról órára a gyermekek között.
1: Konferencián mutatták be a 2017-ben indult természetvédelmi erdőkezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez elnevezésű projekt eredményeit Egerben. A tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak. A jelenlegi erdőgazdálkodás jelentősen megterhelte a faállományok minőségét és mennyiségét, ezért a probléma európai szintűnek tekinthető, mondta el rádiónknak Fidlócki József, a Life for Oak Forest projekt vezetője.
3: A utóbbi 200 évben egy olyan erdőkezelés folyt, ami az erdőket nagyon elszegényítette. Tulajdonképpen nem erdőink, hanem faállományaink vannak. És ez a projekt arra vállalkozik, hogy segítse a természetet, hogy minél gyorsabban ezekben a faállományokból újra erdők legyenek. faállományok voltak, még a nemzeti parkok kezelésében is. A nemzeti parkok kezelésében azok a korabi TSZ erdők kerültek általában át, nem a legértékesebb erdők, de tulajdonképpen azok az erdők, amiket legértékesebbek tartjuk, azok se sokban különböznek a többi faállománytól, és az a szándék vezetett bennünket, hogy megpróbáljuk kialakítani egy olyan módszertant, amit a jövőben használni lehet arra, hogy hogy lehet a természetet megsegíteni, hogy minél gyorsabban erdő legyen ezekben a faállományokból, hogy ne kelljen esetleg újabb 200 évet várni, hogy erdeink legyenek. Az első feladat az volt, hogy egyáltalán fölmérjük azt egyrészt irodalmi adatok alapján, meg ahol még létezik ilyen természetesnek mondható erdő, például Szlovákiában volt egy ilyen Bokiban, amit fölmértünk, hogy lássuk azt, hogy hogy is néz ki egy természetes erdő számukban. És ezeknek a felhasználásával készítettünk el egy ilyen útmutatót, hogy akkor mit is kéne csinálni. És ezt Magyarországon 1555 hektáron, Olaszországban 510 hektáron próbáltuk megvalósítani, és ennek a tapasztalatai alapján végül is elkészült egy ilyen kézikönyv, amit most itt egyébként mindenki, legalábbis a magyar nyelvű elkészült, és azt itt mindenki megkapja, és hamarosan elkészül az olasz és az angol változat is. Bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne valós, természetes állapotokat látni az erdőben, akkor neki foghat és megpróbálhatja ezt a munkát elkezdeni, és ezzel gyakorlatilag a természetet segíteni, hogy ő is el tudja végezni a munkáját.
1: A legeredményesebb módszer, ha az erdészek átformálják az erdőszerkezetet, álló, valamint fekvő holtfákat készítenek, ezen felül vadkizárással és az inváziós fajok eltávolításával javítják a körülményeket. Emelte ki Dudás György, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgató helyettese.
4: Az ötlete már több mint 10 évvel ezelőtt merült fel a kollégákban, illetve a szakmai partnerekben, és ekkor kezdtük el kidolgozni ezt a pályázatot, amely az európai tölgyerdők, illetve a magyarországi tölgyerdők, Natura 2000-es tölgyerdők természeti állapotának a javítását célozta meg, olyan módszertan kidolgozását, amely segíti ezek természetesség állapotának javítását, biodiverzitásuk növelését, stabilitásuk, állékonyságuk helyreállítását, gyakorlatilag ténylegesen a természetességi állapot növelését irányába mutató módszertan gyakorlatok kidolgozása volt az egyik legjelentősebb cél, amiben kutatóintézetek, nemzeti parkigazgatóságok, olasz partner vett részt, és ezeket a területi beavatkozásokat, kísérleti beavatkozásokat egy részletes monitoring, egy részletes kutatás követte le, és ennek az eredményeit több publikációban, illetve több kiadványban, leporellókban, illetve a végén egy természetvédelmi erdőkezelési útmutatóban jelenítettünk meg. Természetesen voltak olyan elemek is benne, ami konkrét olyan állománykezelést, olyan konkrét természetvédelmi beavatkozást takart, mint például az idegenhonos, inváziós, tájidegen fafajoknak a eltávolítása őshonos állományra, őshonos tölgyes állományra való lecserélése, és emellett pedig számos olyan kísérleti beavatkozás történt, ami az a természetes erdőképhez hozzátartozó szerkezeti elemek, például álló és fekvő holtva, vagy az erdő elegyességének a javítását célozták meg. Tudni kell az európai tölgyes erdőkről, hogy ezek gyakorlatilag a európai szárazföldi biodiverzitás egyik kiemelkedő területei. Mondhatjuk azt, hogy talán a legfajgazdagabb természetesség állapotokat tekintve a legkiemelkedőbb élőhelyek. Az elmúlt néhány száz év során viszont ugye az emberi behatások, gazdálkodás ezeket jelentősen befolyásolták. Jelen pillanatban olyan tölgyerdő Magyarországon, amely tökéletesen érintetlenül maradt, nem nagyon található. Ezeknek a javítását, a természetességi állapot javítását céloztuk meg. Nagyon fontos eredmény ennek a projektnek, hogy ezeket a módszertanokat, ezeket a természetvédelmi kezelési módszereket más partnerek, részvevők számára is továbbadjuk, hiszen ezek a kiadványok részben fizikálisan elérhetők, részben fizikálisan, nyomtatott formában is elérhetők, valamint a projekt honlapjáról online ingyenesen letölthetők, szolgálva ezzel azt, hogy ezek az ismeretek minél szélesebb körben elterjedjenek.
1: Egy rendezvényen minden biztonsági őr feketén dolgozott. mondta el rádiónknak a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense, dr. Paskujné Pivkó Mónika. A részletekről őt hallják.
5: A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel egy rendezvénybiztosítást végző társaságnál. Egy egyetemi rendezvényen egyetlen biztonsági őrt sem jelentettek be, így a szabálytalanságok miatt jelentős bírság vár a cégre. Egy egyetemi rendezvényen ellenőrzést végeztek a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai. A helyszínen 16 biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt szabályszerűen bejelentve. Valamennyien szabálytalanul dolgoztak a rendezvényen. A szabálytalanságok miatt így az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. Fontos, hogy a foglalkoztatottakat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A bejelentési kötelezettség utólagos megtörténte, nem pótolja az elmaradt adminisztrációt, és nem mentesít a szankció alól sem. A szabályos foglalkoztatás ugyanakkor nem csak adminisztratív kérdés. A közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme és a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órától kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas az elmúlt hétvégén Budapesten. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vett át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri Főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Szentmisében adtak hálát az Esterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A szentmisét dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki első fecskékként köszöntötte a jubiláló egykori hallgatókat. Az 1990-es politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az akkori Oktatási Minisztérium megállapodás alapján újra elkezdődhetett a hittanárok képzése a líceumban, az Esterházy Károly Főiskolán. 1991-92-ben még csak harmadik szakként, 92-től azonban már második szakként is fel lehetett venni a hittanár szakot, emlékezett vissza a rektor a kezdeti időszakra. Mint mondta, nagy ajándék volt a katolikus egyház számára, hogy a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is tartsanak hittanórát, emiatt pedig egyre több képzett hittanára volt szükség. Az egyház célja elsősorban keresztény értelmiségiek képzése volt, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselik a keresztény hitet és a katolikus vallást. Az első év folyamon 39 hallgató vehette át hittanárszakos diplomáját. A végzett hallgatók közül többen nem tanárként, hanem az egyházon belül valamilyen felelős beosztásban végzik szolgálatukat. A Szent István Televízió kérdésére Benyoszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, 30 évvel ezelőtt friss megtérőként, fiatal családapaként érzett hívást a hittanászok elvégzésére. Szaktársai közül többekkel azóta is mély baráti kapcsolatot ápolnak, közös kirándulásokat, külföldi utakat szerveznek. Hálás az egész életre szóló tudásért, lelkiségért, amit a képzés alatt kapott. A jubileumi találkozón a háladás mellett az öreg diákok megosztották egymással, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét, gondviselő szeretetét. Októberi programokat tartanak az egri lajosvárosi templomban, illetve plébánián. Október 1-től minden nap délután 4:30-tól a templomban közösségi rózsafüzér. Aztán október 10-én szombaton Mátra Szent Imre falloskúti buszos zarándoklat, október 13-án kedden a fatimai engesztelő imádság záróestéje, délután 4:30-tól rózsafüzér, 5 órától szentmise, utána pedig gyertyás körmenet a fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton több generációs teaest, 18 órától a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz Együttes, majd pedig október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás Fensőtárkány Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-án kedden lesz az egri lajosvárosi templomban. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind pedig a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándor szentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világ királynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki az időbeosztásának megfelelően vehet részt a rendezvényen. Idén 13. alkalommal rendezik meg Budapesten a Bakástéri templomban a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát. Több alkalom az előző hétvégén már megvolt, de jönnek az újabb események. Mennyei szép rózsa, Mária misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. A helyszín tehát az Assisi Szent Ferenc plébánia templom Budapesten a Bakástéren. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben e kettő elválaszthatatlan egymástól. Aztán október 17-én, szombaton 19 órától német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komóító partján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a Tűz találkozóra, délután 3-tól este 7 óráig a Gyöngyösi Szent Bertalan templomban, a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjai evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösre a Szent Bertalan templomba. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek lesz, illetve a jelentkezés határideje november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510 060-as és 510 063-as telefonszámon, elektronikusan pedig a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően majd a verseny előtt 11 órakor a csapatok megtekintik a líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Bár előre kérik a csapatokat ezért, hogy tegyék meg a regisztrációt a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Van két előzetes feladat, mind a kettő a mottóhoz kapcsolódik, Káldi 400. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a lesz. További információ Béres Gyula tanár úrnál kérhető a 30-as 937 75 19-es mobilszámon, illetve elektronikusan a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget is ad. Például megtalálják a napi evangéliumot, hallgathatják adásunkat, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A hajdúszoboszlói teniszező Bondár Anna 5 helyet javított, Malozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hajdúszoboszló ese játékosa Bondár Anna 5 helyet javított, Malozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Bondár a 64. a női teniszezők rangsorában, míg a férfiaknál Malozsán a 62. Bondár előrelépése annak köszönhető, hogy a 283 000 dollár összdíjazású szöuli keménypályás tornán nagyszerűen szerepelt, és egészen az elődöntőig jutott. Malozsán Fábián a hangcsúlyi versenyen a negyeddöntőben búcsúzott. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A negyedik éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos volt, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület.
2: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásba. Egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban rebekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi egészségi állapotom.
1: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Terepóczkiné Farkas Márta, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
3: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebbe a városba, ezért csak köszönetet mondhatunk.
1: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
4: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labda ütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, többen próbálgatták, az olimpiai 5 karika van elhelyezve, és erre egy florbal ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van szintén ez az épületben, és sakkban is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub, a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arról, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
1: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
0: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezünk, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezt a, ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására, és a szépkörülök sporttalálkozójára is.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
5: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy

0: űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai vízikomplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbalcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbalcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni. Tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbalcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbalcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégánkkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbalcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást.